0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézusom,
0: bízom benned,
5: Szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a szeretett lángrózsa füzérítés litániáját, amelyet a Csíkpálfalvi Rózsafüzér Társulat tagjaival fogunk végezni. Felajánlva hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, a halottainkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mária legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet. Minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó, Mária, szeretünk téged. Olcs szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárja és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
3: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
4: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Istenem, hiszek te benned,
4: mert végtelenül jó vagy.
3: Istenem, remélek te benned,
4: mert végtelenül irgalmas vagy.
3: Istenem, szeretlek téged,
4: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: óráján. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,

0: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
0: Könyörög hírettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatásán az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
0: Add meg, Urunk!

0: szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk, Uram!
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretett jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlöletüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária. Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közben értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bizalommal lábadhoz borulunk, és estve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amelyen Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tüzzel fogunk oltani, ezért kérünk, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus a béke fejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.

0: Uram, hallgass meg a könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
0: Minden meghalt hívő lelke
1: Isten irgalmából békességben nyugodjék. Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki Isten iránt.

Szeretettel köszöntöm kedves idős, velem együtt korábban született hallgatóimat. Dicsétessék a Jézus Krisztus! Mai napon újból szólni szeretnék az Öregkor Bölcsessége műsorom azon hallgatóihoz, akik

egyenesen az égbe mehessen. Te és a tieid ne jussanak soha rossz végre, ne engedjen Isten elkárhozni minket, ne találjon Isten szólítása felkészületlenül minket, s engedje, hogy az örök élet királyságának részesei legyünk. Segítsen, hogy azonosuljunk az úttal és feladattal, amelyet nekünk gondolt el. Ha bűnösök vagyunk, legyen hozzánk türelemmel az Úr, és ne szólítson színe elé akkor. Isten szentjeink dicsőséges serege, a boldogasszony és Szent József örködjenek életünk felett. Isten világossága vessen fényt lábunk elé az úton. Krisztus szentségeinek ereje és pecsétje jelöljön meg minket, hogy amikor az ég ajtaján kopogtatunk, ránk lehessen majd ismerni. Halálunk óráján várjon ránk elkészített fekvőhely az égben. Éljünk 100 esztendőt és még egy bűnbánati évet hozzá, hogy késedelem nélkül jussunk a mennyországba. Legyen így, ha Isten is úgy akarja, és javunkra szolgál. Segítsen minket hosszú életutunkon, hogy csak azt akarjuk, amit Isten készít számunkra. Az új élethelyzetünk nem egyik napról a másikra toppan elénk, írja Fáki Rikárd az Öregkor reménysége című könyvében. És fokozatosan alakul át az ember úgy fizikailag, mint szellemileg. Sajnos az idő kerekét visszafelé forgatni nem lehet. Némely embernél az öregség jó előre elküldi névjegyét, de vannak öregek, akik szoborként állják az időt. Példaértékűek azok az idős emberek, akik fiatalon, életük delén, öregkorunkban őszintén ki tudták mondani, legyen, nem beletörődve és keserűen legyintve, hanem azzal a lelkülettel, amelyel Szűz Mária válaszolt Názáretben az angyal szavára, hogy naponta ki tudjuk mondani. Feléd, Uram, igent mondva, s égi útra lépve, még ha vérzőn is, de énekelve. Ha portól és sártól is piszkosan, de nem csüggedve megyek biztosan. És kopjék bár térdig mindkét lábam, erőt ad, hogy az ég kapujában szélesre kitárt karokkal, tudom, engem válsz Jézusom. Az elkövetkezendő percekben kedves hallgatóimnak, Albino Luciani, első János Pál pápának egy írását olvasom el, akinek rövid pápasága volt, csak 33 nap. Hirtelen halála villámcsapásként hatott. Hallgassák szeretettel és odafigyeléssel az írását. Alvise Cornero, aki példáját adta a szép öregkornak. Miért írok én most önnek, kedves öreg velencei polgár? Ön 400 évvel ezelőtt élt a mi gyönyörű Velencénkben. Nem volt híres, kimagasló egyéniség, csak rokonszenves, derék, jóra való ember. De élete alkonyán írt egy naív, de gyönyörű könyvet, melyet akkor is és azóta is nagyon sokan olvastak. Ebben a könyvben ön buzgón ajánlja nekünk a mértékletes és egészséges életmód titkait, és megtanít arra is, hogy miként kell öregnek lenni, és aztán megmutatta gyakorlatban is. Utolsó évtizedeivel példáját adta a derűs és szép öregkornak. Mindebben külön még az is érdekes, hogy 40 éves koráig ön rengeteget betegeskedett, főleg a gyomrával, és gyógyítatta magát 1000féle gyógyszerrel. Aztán hirtelen gondolt egy nagyot, kidobott minden orvosságot, mert úgy vélte, hogy
hogy megtalálta a gyógyulás módját.

aki helyesen akar táplálkozni, az ne egyék sokat. És szigorú mértékletességre fogta magát. Ettől fogva a legkitűnőbb egészségnek örvendett. Megjött az életkedve, komoly tanulmányokba fogott, és hosszú évekig termékenyen dolgozott. Majd valamikor 80 és 90 éves kora között megírta fent említett híres könyvét, Beszélgetéset a mértékletes életről. És ebben ön beszélt hozzánk is, akik már öregek vagyunk. Erőt öntött belénk, meggyőzött arról, hogy az öregnek is lehet még hasznát venni. Kedves Árvíze Cornélo, az ön kortársai közül nem sokan érték meg a magas öregkort. Az embereknek akkoriban nem igen volt sejtelmük a higiénia követelményeiről, s önök még álmokban sem merték volna elképzelni a gyógyászat mai technikai lehetőségeit és csodálatos bravúrjait. Az átlagos életkor így nem a 70 év volt, mint manasság sok országban. Igen, mi öregek most egyre többen leszünk. Számunk világszerte állandóan növekszik úgy, hogy pusztán már az a tény is önbizalmat adhat nekünk, hogy sokan vagyunk. Mi azonban nem érezzük ezt a jogos önbizalmat, sőt olykor szorongás gyötri a szívünket. Az a benyomásunk, hogy semmi szükség ránk, kitettek, mint egy rozzant bútort. Máskor meg azt érezzük, amit a kifulladt kerékpár versenyző, aki a hajrában végérvényesen leszakadt a bolyból, s már csak egyedül teker, ha nyugdíjba megyünk, ha lányaink, fiaink férhez mennek, megnősülnek, vagy ezért-azért kiröppennek a családi fészekből, úgy érezzük, hogy eltűnt a talaj a lábunk alól, s hogy már semmi sincs, amibe kapaszkodhatnánk. Mikor pedig lassaskán törődötté válunk, és jönnek a halál távoli jelei, arcunk és tekintetünk keserűen mogorva lesz, ahelyett, hogy örülnénk azoknak az ajándékoknak, amelyeket az Isten még ilyenkor is ajánl nekünk. Átadjuk magunkat valami sötét fájdalomnak. Ha aztán valamikor kialakul a helyzet, hogy el kell hagynunk a saját lakásunkat, még inkább keservessé válik az egész élet. Elhagyni a szobákat, ahol egy életen át éltünk, s ahol minden összenőtt velünk, s be kell költöznünk valami szociális otthonba. Sokan persze itt is feltalálják magukat, mások viszont, mint hal a szárazon. Itt mindent megadnak nekem, mondta egyszer egy szegény öreg, nyugodtan érezhetném, hogy a mennyország előszobájában vagyok. Mégis úgy tűnik sokszor, hogy a tisztító tűz lángjai lobognak körülöttem. Az öregkor problémáim a sokkal bonyolultabbak és mélyebben emberiek, mint eddig bármikor. Ön azonban, kedves Árvíze Cornélo, a mi számunkra is felírta a legbiztosabb gyógyszert. Legyőzni minden borulátást és egoizmust. Ön abban a híres könyvben a következőt írta. Lehet, hogy még 10 vagy akár 20 évig is élhetek. Ki akarom használni ezt az időt, pótolni akarom az elvesztett éveket is. Szeretnék segítségére lenni minél több embernek. Hátralévő életemnek szakadatlanul izzania kell az Isten és az emberek iránt érzett szeretet tüzétől. Fogytán van az erőm, de imádkozni akkor is tudok. Én nagyon hiszek az imádság erejében, abban is, amit én mondok, és abban is, ami például a szemlélődő apáccák kolostorából száll Isten felé. Vallom én is, hogy a világnak nem háborúkra, hanem imára volna szüksége.
az imádság mellett nap mint nap felajánlhatjuk Istennek az öregkor szenvedéseit is, mint egy derűsen elviselve mindazt, ami nagyon nehéz. És ezzel példát adva a világnak, hogy miként kell megbirkózni az élet problémáival. Ezt tegye az idős ember, ne panaszkodjék. De tehát még mást is, ha van hozzá ereje. Miért ne végezhetnének hasznos szolgálatokat, ahol csak lehet? Vannak plébániák, ahol az idős nyugdíjas hívei valóban értékes munkával szolgálják az egyházközség életét. Hát most engem erős kísértés kerülget, hogy jövendőlést tegyek. Ez az önnek címzett, de másoknak szóló levél nemigen fogja érdekelni az ifjú olvasókat. Nyilván azt mondják majd, hogy öregeknek való. Ők pedig még fiatalok. Nos, valóban igaz, de egyszer majd ők is öregek lesznek. S ha van módszere, sőt művészete annak, hogy miként lehet az öreg ember őszintén megelégedett, s miként őrizheti meg teljesítő képességét, hát nem a legjobb azt még idejében elsajátítani? A fiatalok viszont legtöbben egész biztos megöregednek, és egyáltalán nem mindegy, hogy az miként történik. A helyes öregedés a szép öregkor bonyolult művészete, melyet fokozatosan, de még idejében kell elsajátítania mindenkinek. Ha egy 20 éves fiatalember szavainak 20%-a keserű morgás, mi lesz belőle később? Hány éves korára? Már 60 éves korára 60%-os madva lesz a fiatalból, ha nem sajátítja el ezt a nagyon fontos művészetet. A fiataloknak ezen kívül még azt is jó tudniuk, hogy nem csak az ő életükben vannak kemény problémák, körülöttük mások is küszködnek az élettel. Szent Pál ezt ajánlotta a fiatal Timoteusnak. Az idősebb férfit ne korhold, hanem csak figyelmeztesd, mint atyádat. De hagyjuk most a fiatalokat, hiszen sorok írásakor én önmagunkra gondolok, a sok-sok öregre, akik nap mint nap szomjazzák a bátorító szót és a melegszívű megértést. Erre figyelmeztette ön is egykori olvasóit, kedves Alvise Cornello. Ezt magyarázza állandóan egy tekintélyes napilapunk főszerkesztője is, amikor anyagot kér az öregekről. Írjatok róluk is, mondogatja riportereinek. Írjátok meg még azt is, ha valaki a 100. születésnapját őri, hadd örüljenek az öregek, és hadd mondják, hogy mi valóban jól informált lap vagyunk. Én pedig most majd annak örülnék, ha az öreg olvasóim ezt a cikket is jól informált írásnak tartanák. 1973. októberében mély tisztelettel Albino Luciani, első János Pál pápa. Hozzáfűznék egy gondolatot. Hallgassák meg, találtam egy kis rövidke verset, hogy ki is az öreg, és ki nem. Megmondom én, hogy ki az öreg, ki mindig önmagán kesereg, kinek önmaga a világ közepe, szívéből, szavából foly az epe. De aki mindig csak másra néz, mosoly a szava szintiszta méz, kinek más szenvedése szívébe válj, részvétel kérdi,
Mondd, mi fáj? Ki vigasztalásul dalra kél, magát feledve másokért él. A 100 évesen is fiatal, övé az éveken a diadal. Ő az önzés ördögén győző hős, s bizony nem öreg, csak idős.

0: Estként megörvendeztetjük hallgatóinkat. Az örök életre megszületett Fábián Dénes volt kászoni plébános írásával, az Öregekről öregeknek fiatalok előtt című könyvéből. Címe: Légy derűs és vidám.
1: Páter Ernő karmelita atya Gondolatok az élet késő alkonyán című könyvében a derűlátás címszó alatt ezt írja: Édesatyám korai halála után gyermekkoromat özvegy édesanyámmal együtt nagyszüleim házában töltöttem, egy teljesen kedélybeteg, bekeseredett nagyapa mellett, aki Isten ellen lázongó embertársaival szemben pedig hallatlanul erőszakos természetével szerencsétlenné tette egész környezetét. Én nem panaszkodhatom rá, mert engem nagyon szeretett, de azért az én gyermekkori kedélyemre is kimondhatatlanul lehangoló hatást gyakorolt. A körülöttem állandóan tomboló vihar elől valami szögletbe menekültem, meséket szőttem, amelyeknek én voltam a boldog hőse. Máskülönben kiváló észtehetségű és művelt ember volt, de teljesen hiányzott belőle az életből cselet, mely szükséges ahhoz, hogy az ember beletalálja magát minden helyzetbe, és az a derűlátás, mely a tövisek között is a rózsát nézi. Az utolsó mondatáért idéztem a pátert, aki tökéletesen ráérzett arra a lelki valóságra, hogy a földi életben az lehet csak boldog, az lehet derűsen látó, aki a tövisek közt is elsősorban a rózsára tekint. Egy fiatal nő mondotta: tudja, ha arra gondolok, hogy én egyszer meg fogok vénülni, a kétségbeesés környékez. Ugyanez a hölgy nem éppen szerényen vallotta idősebb barátnője előtt. Őszintén mondom neked, 30 esztendőnél idősebb nőre nem érdemes ránézni. Hála Istennek az idős nő, akinek ezt a sértést szánta, nem kapott gutaütést, hanem bölcsen így válaszolt a kihívásra: igaza van, édesem. Én azt mondom, 30 esztendőnél fiatalabb, ilyen nővel nem érdemes szót váltani. Vajon mi lesz ezzel a hölgyel, ha elhagyja a 30-at? Kétségbe esik? Mi történik, amikor észreveszi, hogy nem néz rá senki? Íme jönnek a kérdések egymás után, amelyre a felelet és a valóság tragikus lehet, ha idejében rá nem döbben, hogy a rózsaszirmok ugyan elhullanak, és megmarad a tövis. De minden tövis maga mögött sejteti a gyönyörű rózsát, melynek emléke bearanyozza az idős éveket. Derűlátás és humor a mentőöv az élet sodró áradatában. Megkérdeztem az egyik idős paptestvért, aki éveken át tanított is az iskolában: emlékszik-e még életében valami derűs eseményre, amely idős napjait is megvidámítja? Persze, hogy emlékszem. Diákjaim névnapomon köszöntöttek. A szónok gyönyörű beszédet mondott. Egyetlen kifogásolható pontja volt, hogy engem lenyugvó naphoz hasonlítottak, melynek utolsó sugarai megaranyozzák a földet. Nem vagyok én a nap, fiúk, hanem csak afféle kialvó félben lévő istálló lámpás. Megjegyzésemnek az lett az eredménye, hogy engem elneveztek istálló lámpásnak. Ezt a becenevet osztálytársi találkozón hallottam vissza, amikor nagy nevetés közepette bevallották a névadást. Nem sértődtem meg. Közösen nevettünk, de azért hozzáfűztem: az istálló lámpa a sötét éjszakában világít, és szerény fénye biztonságot nyújt embernek, állatnak egyaránt. Én a ti életetekben ezt szerettem volna lenni. Bevallom, diákjaim tanítottak meg erre. Én nekik köszönhetem, hogy időskorom ellenére derűs és bizakodó ember vagyok. Életemmel vallom, és igaznak mondom annak az apró tanácsnak tanítását, amiről most írsz: derűlátás és humor a mentőöv az élet sodró, vad áradatában. Én egyben kívánom derűs olvasóinknak, vidámak legyenek, derűlátás legyen lelkükben, és akkor az enyémhez hasonlóan boldogok, békés, nyugdíjas éveket élhetnek. Megköszönöm a tanár úr üzenetét, és én is ugyanezeket kívánom sok szeretettel olvasóimnak.
0: Testvéreim, mivel a derűlátás és humor mentőv az élet sodró vad áradatában, úgy öregnek, mint fiatalnak, próbáljuk megélni Isten segítségével minden napi életünket, mosolyogva, derűsen, vidáman. Megköszöni kedves hallgatóinak megtisztelő figyelmét Fazekas Ilona, az Öregkor Bölcsessége műsor szerkesztője, és segítőm úgy prózában és zenében Majoros Attila, aki egy szép dallal örvendezteti meg hallgatóinkat. Áldott szép napot kívánva búcsúzunk, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson, augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szentségimádást közvetítünk Székelyudvarhelyről, a Mária királynő kápolnájából. Meghívjuk a hallgatókat, tartsanak velünk, imádkozzunk közösen. Hálát adjunk a Jóistennek a kapott kegyelmekért, mindazért, amit kaptunk tőle. Hálát adjunk az életünkért, a gyermekeinkért, családjainkért, papjainkért, közösségeinkért, és mindenért, amit kaptunk az Úrtól.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Imádunk és áldunk, magasztalunk és hálát adunk neked, Úr Jézus Krisztus, itt, ebben a kápolnában, akit te jelen vagy neked, a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönjük, Jézus, hogy itt vagy velünk, és hogy velünk maradtál, hiszen te mondottad, én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Köszönetünket fejezzük ki neked, Uram, hogy nem hagytál magunkra, nem hagylak árván titeket, mondottad. Köszönjük, Jézus, hogy nem vagyunk árvák. Köszönjük, hogy édesanyát is adtál nekünk a boldogságos szűzanyában, akinek kérjük a közben járását, hogy imádkozzon velünk, mert hisszük, hogyha ő velünk imádkozik, akkor a kéréseinket meghallgatod. Köszönjük, Uram, hogy a mai napon Szent Mária Magdolnának a közbenjárását is kérhetjük, aki keresett téged, és az ő keresésével, az ő példájával felbátorodhatunk, hogy tégedet még jobban keressünk, hogy itt veled legyünk. És kérlek, hogy áld meg mindazokat, akik itt jelen vannak, akik a rádió hullámhosszán keresztül kapcsolódnak be ebbe a szentségimádásba. Add meg mindnyájunk számára, Uram, hogy a keresésünkben megtaláljunk. Jézus, akarunk veled találkozni. Azért jöttünk ide, hogy veled találkozzunk, és kérlek, hogy add meg mindnyájunknak, akik belekapcsolódnak ebbe a szentségimádásba, a találkozásnak az örömét. Hogy mi is tudjuk meghallani a te szavadat, amikor nevünkön szólítasz, ahogy Mária Magdolna meghallotta, és utána mindazt a küldetést, amit nekünk adsz, amit ránk bízol, azt tovább tudjuk adni. Köszönjük, Jézus, hogy jelen vagy, köszönjük, hogy velünk vagy, és soha nem hagysz el. Köszönjük, hogy megvigasztalod az árvákat, özvegyeket, elesetteket, a beteg ágyon sínlődőket megérinted, vagy azok, akik a földi életből szeretnének távozni, de valami visszatartja őket. Ezeket is, Uram, megérinted, hogy tudják elengedni a földi életet, mindenkinek megbocsátani és hozzád térni. Uram, áld meg a gyermekeket, áld meg a szülőket, nagyszülőket, áld meg a magányosokat, áldjál meg mindenkit a mai estén, hogy meghallassuk a te szavadat, amikor nevünkön szólítasz, és a te áldásod hordozói lehessünk életünk minden napján. Amen.

A legméltóságosabb oltári szentségben jelenlévő Jézus, szívem minden szeretetével köszöntelek téged. Újjong és dalul a szívem. És imádlak, Uram, itt vagyok előtted, újjongó szívvel, mert megtaláltalak. Elmondhatom, Uram, hogy megtaláltam azt, akit a lelkem szeret. Megtaláltalak téged. Köszönöm, Uram, hogy szent lelked által vezettél, és egykor vágyott, indítottál az én szívembe a te keresésedre. Sok helyen kerestelek, Uram, mégis hiszem azt, hogy a kellő időben találtalak meg. Ma is emlékszem, amikor azt mondtad nekem, kövess engem. Uram, a fülemben csengnek a szavait. Bár még akkor sejtettem, most már tudom, hogy valóságos, élő Jézus vagy. Az, aki a követésére hívott, az, aki erőt ad, az a valóságos Isten, aki azt mondja, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. Vagy akkor, amikor elcsüked az én lelkem, akkor örömöt ad a szívemben, amikor szomorú vagyok, megvigasztal, amikor gyenge vagyok, akkor te adsz erőt, Uram. Te adsz erőt, olyan erőt, amely felemel, ami az égig emel, a te dicsőítésed által. Drága Jézusom, te vagy az, aki a mélybe nyúltál értem, és valahányszor a hullámok a fejem fölött összecsapnak, te akkor is velem vagy, kiemelsz a hullámok habjaiból, magadhoz vonzulsz, és a fülembe sugod, hogy szeretlek. Drága Jézusom, köszönöm ezt a sok kegyelmet neked. Köszönöm azt, hogy te egy másodpercre sem hagysz magamra, hogyha nem érzem azt, hogy te velem vagy, te akkor is ott vagy velem. Ha nem látom a lábnyomodat a homokban, te akkor a karodban tartasz, és úgy viszel át, akár a tengerparton, akár a pusztaságon. Az öletben viszel, Uram, és ez olyan megnyugtató számomra. Elődbe hozom, drága Jézusom, azokat a személyeket, akik még nem ismernek téged, de azokat is, akik keresnek, mindenütt keresnek. Kérlek, add, hogy a kellő időben rád találjanak, add, hogy meg tudják nyitni teljesen a szívüket is, be tudjanak fogadni téged, és ott találj lakóhelyet. Uram, kérlek, érints meg azoknak a lelkét, akik vágynak rád. Érints meg a lelküket, bárhol vannak, akár jelenleg autóban ülnek, és a rádió hullámosszán kapcsolódnak be a szentségimádásba, akár otthon beteg ágyaikon fekszenek, vagy bármilyen élethelyzetben vannak. Arra kérlek, drága Jézusom, a csüggedőknek adj vigasztalást, az elesetteket emeld fel, a gyengéket erősíts meg, adj reményt, hitet, szeretetet mindenkinek, akinek a szíve utánod vágyik. Add, Uram, hogy keressenek, megtaláljanak téged, és ha megtaláltok, akkor mindig vágyjanak utánod, napról napra, egyre jobban, egyre mélyebben. Hiszem, Uram, hogy meghallgatod a kérésemet, és mindannyiunk kérését. Hiszem azt, hogy erőt adsz a megfáradt lelkeknek, a te szerető szívedre öleled azokat, akik a te szereted után szomjaznak. Úgyhogy mindezekért, és minden kegyelemért hálát adok neked. Hála és dicsőség legyen szent nevednek, most és mindörökké. Amen.

Köszönöm, hogy újra itt lehetünk veled. Én csak ismételni tudom magam mindig, hogy mennyire jó itt lenni veled. Életem eddigi perceiben soha nem éreztem ezt a békét, bárhol is lettem volna. Medjuba, ott igen. Köszönöm, Uram, hogy megengedett, hogy megtapasztaljam a te jelenlétedet. Hogy emlékeztetsz arra, hogy állj meg, van ennél jobb, amit a világod. Én vagyok. Gyere ide elém. Gyere és mondj el nekem mindent. A Szent Mária Magdolna napja van. Az én védőszentem. Egy ideje nagyon rácsodálkozok erre az asszonyra. Az ő kitartására is. És kérem az ő közbenjárását, hogy vezessen közel Jézushoz. Ahhoz a Jézushoz, akiben ő felismerte. Felismerte az Istent. Akire ráöntötte egy vagyontérő olajat. Hogy tanítson meg arra, hogy kitartsak az imában. Hogy kitartsak a keresésben, hogy meghalljam azt a hangot, amit ő meghallott, mikor ő kereste Jézust, és amikor megfordult, fölismerte benne a mestert. Kérem az ő közbenjárását, hogy megtapasztaljam a Jézusnak a szabadságát, a vele való életet kint a világban. Rácsodálkoztam azért is, hogy ő nem szégyelte magát, amikor Jézus megszabadította a múltjából, hanem bátran fővállalta és fölemelt fejjel Jézust követte. Köszönöm, Uram, a nevem. Köszönöm a védőszentem. Tiszta szívemből akarlak imádni, Uram. És jelen lenni nagyon sokszor itt veled. Úgyhogy letéve gondjaimat csak rád figyeljek, hogy meghalljam a te hangod. Én minden embert idehozok. Különösen azokat, akiket a mai napon készületlenül ért a halál. Akiket a héten készületlenül ért a halál. És mindazokat elődbe hozom, akik megtagadnak téged. De tudjuk, Uram, hogy az utolsó pillanatban te vagy az, aki hozzád kiáltnak. Légy irgalmas hozzuk, könyörülj rajtuk. Bocsáss meg nekik azt a sok elutasítást, azt a sok nem válaszolást, amivel te hívtad őket. És előttbe hozom azokat a betegeket, akik nem a keresztény hit szerint élték életüket. Hogy valamiképpen megérintsd az ő szívüket, hogy felismerjenek téged, hogy az ő lelkük ne vesszen el. Hogy ebben az utolsó életükben akár tudjanak átalakulni valamilyen formában, hogy hozzád fordulva, ezt az életet átlépve, úgy lehessenek a te dicsőségedbe. Köszönöm, Uram, hogy te mindig meghallgatsz. És köszönöm, hogy mindig azt adod meg számunkra, ami nekünk a legjobb. De köszönöm azt, hogy egy imánk se hullik soha porba. Uram, növeld bennünk a hitet. És az, hogy a mindennapjainkat veled kezdjük el, neked felajánlva, rád bízva. Teljesen rád bízva, Uram. Mert mit sem ír a mi aggódásunk nélküled, Uram.

Jézus Krisztusom, aki jelen vagy az oltári szentségben, eléd jövünk. Hálát adunk neked minden kegyelemért, amivel részesítesz az életünkben. Nem elég sokszor kimondani, nem tudom elég sokszor kimondani, hogy köszönöm. Köszönöm, hogy kiemeltél, hogy megfogtad a kezem, nevemen szólítottál és hívtál. Köszönöm, hogy a 99 bárányt ott hagytad, és eljöttél értem. Tégy méltóvá, hogy méltó lehessek ahhoz, hogy kövesselek tégedet. Hű szolgád akarok lenni, te benned akarok bízni. Azt akarom, hogy te légy az első helyen az életemben, hisz ki más tudná teljesíteni kéréseimet, mint te, Jézus Krisztusom, aki a világ mindenség ura, élet és halál ura, a seregek ura. Egyedül te vagy képes a kéréseinket meghallgatni. Eléd hozok magamat, a jelenlévőket, a rádió hallgatóit. Gyere be otthonainkban, add kegyelmedet, add a szeretetet, anyós és menny, testvérek között. Add szeretetedet, apa és fia, lánya és anyja, szülők és gyermekei között. A mi otthonainkat töltse meg a te szereteted, a te békéd, a te reményed, költözz be otthonainkban. Add kegyelmedet, hogy észrevegyük, mikor kopogtatsz, hogy habozás nélkül ajtót nyissunk neked, hisz a mindenható ura kopogtat az ajtónkon. Légy életünk része, szükségünk van a jelenlétedre. Nélküled porszemek vagyunk, nélküled gyengék vagyunk, nélküled bátortalanok vagyunk, nélküled betegek vagyunk. Jöjj a mi életünkbe, Jézus Krisztus, szükségünk van a te jelenlétedre. Amen. Amen.

0: Úr Jézus, eljöttem újra a te szent színed elé. Eljöttem, hogy kérjem tőled a kegyelmet. Kérjem, hogy lecsendesítsd háborgó lelkemet. Köszönöm, Uram, hogy te nem azért szeretsz, amilyen vagyok. Te mindig szeretsz, még akkor is, ha nem érdemlem meg, Uram. Köszönöm neked, hogy te annyira jó vagy. Elfogadsz olyannak, amilyen vagyok. Uram, most elődbe hozom a fiataljainkat. Elődbe hozom a vizsgázókat. Elődbe hozom a pályaválasztás előtt állókat. Nyisd meg az ők szíveiket, lelkeiket, hogy kellőképpen tudjanak pályát választani, Uram. Mert látod, ebbe az űrzavaros világba a fiataljaink könnyebb az űrzavart válasszák, mint téged, Uram. Téged, aki mindent biztosít számukra, de ők ezt még nem tudják. Adj nekik tisztánlátást, add a te kegyelmedet nekik, hogy megismerjenek, hogy téged kövessenek. Elődbe hozom még testvéreimet, de nem csak a testvéreimet, a férjem testvéreit, a családomat, a gyermekeimet. Adj békét mindenkinek, adj egyetértést, add számukra a te kegyelmedet. Látod, Uram, mennyire gyenge vagyok, igyekszem megvallani téged, de a gonosz mindig kap egy résnyi lyukat, hogy elfordítson te tőled. Hát, ha sikerülne neki, megpróbálkozik. Uram, add a te erős hitedet számomra, hogy erről a keskeny ösvényről ne térjek le soha. Mindig csak te rád figyeljek, és te feléd menjek. Megköszönöm, Uram, hogy mindent megadsz számomra, amire szükségem van. Nem többet, nem kevesebbet, de minden nap megkapom tőled. Megköszönöm az egészségemet, hogy tudok járni, tudok levegőt venni, tudom végezni a munkámat, és még nagyon-nagyon sok mindent megköszönök neked. Hála és dicsőség neked, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

Uram Jézus, köszönjük azt is, hogy édesanyját adtál nekünk, a te édesanyádat nekünk adtad, hogy velünk lehessen, hogy vezessen minket feléd, mint jó édesanyja fogja a kezünket. Talán sokszor úgy éltük, éljük az életünket, mint árvák lennénk, pedig van nekünk édesanyánk, édesapánk, a mennye atya személyében. És ott vagy testvérként, Uram. Mindenünk megvan, hogyha rád figyelünk. Mindenünk megvan, hogyha benned bízhatunk. Taníts minket, Uram, hogy mindig bizalommal forduljunk feléd. Jézus, így jövünk most eléd. Ide hozzuk azokat a betegeket, akikért kértek, hogy imádkozzunk. Uram, elsőként egy kisbabát hozok ide eléd, akit megműtöttek, és kérjük, hogy adj gyógyulást számára. Áld meg azt a kislányt is, aki ott van a kórházban, akiről az orvosok nem tudják, hogy mi baja van, de nem tud jól lenni. Te az orvosok orvosa vagy, te meg tudod ezt tenni, Uram. Eljét hozom, Uram, azokat az édesanyákat is, akik áldott állapotban vannak, és aggodalmaskodnak, hogy hogyan hozzák világra a gyermekeiket. Vajon mi lesz akkor? Nyugtasd meg őket, és segíts, hogy egyre inkább benned bízzanak. Édesanyánk Mária, légy közben járójuk, hogy ők is megtapasztalják azt, hogy milyen édesanyaként élni, és karjukba tartassák gyermekeiket. Eléd hozzuk azokat is, akik szeretnének gyermeket, de talán évek, évtizedeken keresztül küzdenek, küszködnek, és nem kapják az áldást. Uram, te hatalmas Isten vagy, számodra semmi sem lehetetlen, hanem minden lehetséges. Ezért kérünk, hogy érints meg ezeket a családokat, édesanyákat, édesapákat, és gyógyíts meg, és adj áldást számukra. Uram, idehozom a haldoklókat is, akik szenvednek, akiknek új nagy a fájdalmuk, akik készen vannak hozzátérni. Öleld, Uram, őket szentséges szívedre. Ide hozzuk, Uram, a vizsgázókat, akik valamilyen tantárgyból sikertelenül vizsgáztak, és most nem találják az utat. El vannak keseredve, belátják tévedéseiket, belátják azt, hogy elmulasztottak sok mindent. Segíts és légy mellettük, hogy ne veszítsék el életkedőket, hanem újra összeszedjék magukat és megpróbálkozzanak. Kérlek, Uram, hogy áld meg őket. Áld meg, Uram, azokat is, akik nem abba az iskolába kerültek, 9. osztályban, akik vagy ahol szerettek volna. Kérlek, Uram, hogy érints meg szívüket, hogy megtalálják ott is ezt, amit meg kell. Ott is jól érezzék magukat és tanuljanak. Uram, áld meg mindazokat, akik sikeresen vizsgáztak, akik arra helyre kerültek, ahol szerettek volna lenni, hogy mindent a te nagyobb dicsőségedre tudjanak megtenni, és neked hálát adva élni. Áld meg, Uram, az egész földet. Áld meg a világ mindenséget, adj békét. Szintesd meg a háborúk kegyetlenségét. Adj áldást, Uram, mindnyájunkra, hogy a te áldásod hordozói legyünk. Köszönjük, Uram, hogy velünk találkozol, hogy megkeresel, hogy jössz, hogy felismerjünk téged, és köszönjük, hogy a mai estén is

Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid is akarunk maradni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sosem pártultak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mi hamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy a nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket a tévedés ejtett meg, vagy szakadás választ el. Hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akó legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot. Adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támadt. Övi a dicsőség és a tisztelet mindörökké.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk,
2: Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
0: Emlékezzél meg,
2: ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Most segíts meg, Mária,
2: ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői máig gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre,
2: az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen.
0: Szent Mihály arkangyal,
2: védelmezd minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából.

0: tartott záró katekézisében összegző módon azokról a szempontokról emlékedett, amelyek miatt a zsinati atyák a liturgia reformját kívánták előmozdítani. A Szent Péter Bazilikában mintegy 5000 hívő jelenlétében tartott katekézisében Leó pápa a liturgikus reform folytonosságát hangsúlyozta. A liturgikus szertartás nem magáncselekmény, hanem az egyház, az egység szakramentuma, tudnillik a püspökök vezetése alatt egyesült és rendezett szent nép ünneplése. 14. Leó pápa katekézisében a II. Vatikán zsinat szándékát elemezte, amellyel a zsinati atyák a liturgiát szerették volna megreformálni. Giovanni Battista Montini, milánói bíboros érseknek az 1962. október 28-án a zsinatot intézett harmadik levele tanulságos szempontra hívta fel a figyelmet ebben a tekintetben.
1: La liturgia, scriveva, è espressione sincera sia del divino che dell'umano. E linguaggio.
0: A liturgia az Isten és az emberi dimenzió őszinte kifejeződése. Ez egy nyelvezet. Egyrészt az isteni tanítás hordozója, másrészt az Istennel folytatott párbeszéd hangja. Világos, hogy nem mondhat le didaktikai funkciójáról, és nem mulaszthatja el, hogy a hitnek és az áhítatnak lehetőséget adjon arra, hogy spontán érthető módon fejezze ki magát. Ezen meggyőződésektől vezérelve a későbbi Szent VI. Pápa kijelentette, hogy a hívek nem maradhatnak, és nem is kell többé csendben és passzívan maradniuk. Fizikai jelenlétük nem egyeztethető össze lelki távollétükkel. Kijelentései összhangban vannak a zsinati konstitúció 48. pontjával. Az egyház tehát körültekintő gondoskodással arra törekszik, hogy a hívek ne csak mint kívülállók, vagy mint néma szemlélők legyenek jelen a hitnek ezen a misztériumán, hanem azt a szertartásokon és imádságokon keresztül jól megértve a szent cselekményben tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt. Tanuljanak Isten igéjéből, merítsenek erőt az Úr testének terített asztaláról, adjanak hálát Istennek, a szeppőtelen áldozatot nem csak a pap keze által, hanem vele együtt felajánlván tanulják meg önmagukat felajánlani, és napról napra váljanak egyé Istennel és egymás között a közvetítő Krisztus segítségével, hogy végül Isten legyen minden mindenben. Ezek a szavak a liturgia értékének megújult tudatosságát mutatják. Az egyház rituális cselekményein keresztül, miközben az üdvösség művének emlékezete zajlik, lehetősége nyílik, az Istennel való igazi kapcsolat megtapasztalására, a megváltó eseménnyel való kapcsolatba lépésre.
1: Il futuro Papa San Paolo VI affermava che i fedeli non possono e non devono più rimanere muti e passivi.
0: Mivel a szent liturgia gesztusai szavai döntőek e tapasztalat megvalósításában, a hívek részvétele nem lehet passzív, hangsúlyozta Leó pápa katekézisében. A zsinati reform azáltal, hogy középpontba helyezte azt, ami az egyházi tapasztalat lényegét alkotja, arra törekedett, hogy a liturgiát úgy ragyogtassa fel, mint az isteni csere elsődleges forrását, amelyben Isten élete közlődik velünk. Ebből a meggyőződésből fakad az igény, hogy a bibliai szövegek és imák gazdagságát minden hívő számára hozzáférhetőbbé tegyék, és az ünnepi rendet egyszerűsítsék az akkor hatályos liturgikus könyvekben foglaltakhoz képest. A liturgia, mivel élő valóság, az évszázadok során mindig is fejlődésnek és változásnak volt kitéve. A tanítóhivatal formáit a különböző korok igényeihez igazította. Ezért nem meglepő, hogy a II. Vatikáni zsinat a hagyomány örökségének legnagyobb tiszteletben tartásával és éppen a hozzáférhető bététele céljából szükségesnek tartotta a liturgikus könyvek felülvizsgálatát. Az egyházatyák célját a Sacrosanctum Concilium Konstitúció 21. pontja világosan megfogalmazza. Az egyház, mint jóságos anya, hogy a keresztény nép a szent liturgiában biztonságosabban elnyerhesse a kegyelmek bőségét, gondosan kívánja végrehajtani a liturgia általános megújítását. A liturgia

0: ugyanis részben az isteni alapítás folytán változhatatlan, részben változásnak alátett összetevőkből áll, amelyek az idők folyamán változhatnak, és változniuk is kell. Ha netalán olyan elemek épültek be, amelyek a liturgia belső természetének kevésbé felelnek meg, vagy alkalmatlanokká váltak. Ebben a megújításban a szövegeket és a szertartásokat úgy kell rendezni, hogy világosabban fejezzék ki a jelzett szent valóságokat, és így a keresztény nép, amennyire csak lehet, könnyebben fölfoghassa azokat, és általuk teljesen, tevékenyen és a közösség jellegének megfelelően együtt ünnepelhessen.
1: La distinzione nella liturgia tra elementi divini immutabili ed elementi umani, che invece possono subire varie modifiche approvate dalla sacra gerarchia assistita dallo Spirito Santo.
0: A liturgiában az isteni változatlan elemek és az emberi elemek közötti különbségtétel, amelyek ehelyett különböző módosulásokon mehetnek keresztül, melyeket a Szentlélek segítségével a szent hierarchia hagy jóvá, a kor, a dolgok és a lelkek szükségletei szerint 12. Pius pápa Mediator Dei kezdetű enciklikájára nyúlik vissza. Egyébként pedig az általános reform iránti vágy nem hirtelen merült fel, hanem a 20. század eleje óta az egymás követő pápák cselekedeteiben nyilvánult meg, összhangban a liturgikus mozgalom követelményeivel. Annak megerősítését, hogy a hívek nem mint idegenek vagy csendes szemlélők vegyenek részt az ünnepségeken, már 11. Pius pápa Divini Cultus apostoli konstitúciója is felvetette. Emlékezhetünk továbbá 12. Pius pápának a nagy hét szertartásairól szóló rendeleteire, amelyeket a húsvéti eseményeknek megfelelő időpontokra helyezte át, miután azokat évszázadokon át a reggeli órákban tartották. Nem szabad elfelejteni, hogy Szent 23. János szükségesnek tartotta a breviárium és a misekönyv rubrikáinak egyszerűsítését, amelyben a liturgia reformjának alapelveire vonatkozó javaslatot a meghirdetett egyetemi sinat elé utalta, emelte ki Leó pápa.
1: La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa.
0: A II. Vatikán zsinat által előmozdított liturgikus reformteát az egyház élő hagyományát követi. E reform helyes megértése lehetővé teszi számunkra, hogy elutasítsuk azokat a visszaéléseket, amelyek a zsinat utáni korszakban az egyház egyes területein történtek, és amelyek sajnos ma is előfordulnak néha, abszolutizálva vagy félreértve a reform alapján szolgáló elvek némelyikét. E tekintetben érdemes emlékeztetni arra, hogy a zsinat konstitúciója kimondja, hogy a liturgikus szertartások nem magáncselekmények, hanem az egyház ünneplései, amely az egység szentsége, vagyis a püspökök irányítása alatt összegyűlt és rendezett szent nép. Ezért ezek a szertartások az egyház egész testéhez tartoznak, megnyilvánítják azt és hatással vannak rá. Ezért a pásztorok, püspökök is minden egyes pap elsődleges felelőssége, hogy megőrizzék és előmozdítsák a liturgiát, amely a liturgikus normákkal összhangban nemes egyszerűséggel ragyog, és így megmutatja az egy szent katolikus és apostoli egyházat. Az ilyen liturgia az evangelizáció alapvető eszköze is lesz, a kegyelem eszköze, amelyen keresztül, ahogy a zsinat maga tanítja, megtanulhatjuk felajánlani magunkat, és Krisztus közbenjárására tökéletesedhetünk az egységben Istennel és egymással. Zárta a Sacrosanctum Concilium zsinati liturgikus konstitúcióról szóló utolsó katekézisét 14. Leó pápa.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
1: Amen.
3: Leó pápa a szentmisét mutat be a teremtett világ védelméért Castel Gandolfóban. 14. Leó szeptember 1-én a teremtett világ védelméért tartott világnap alkalmából celebrál szentmisét a Castel Gandolfói pápai kertben található Laudato Si faluban. A pápai szertartás hírét az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium és a Laudato Si felsőoktatási központ jelentette be augusztus 25-én kedden közös nyilatkozatban. A Szent Mise a teremtett világ gondozásáért tartott világnapot és az úgynevezett teremtett világ szezonja kezdetét jelzi, amely a közös otthonunk megőrzésére irányuló imádság és elkötelezettség ökumenikus útja. Az időszak október 4-én Assisi Szent Ferenc ünnepén és halálának 800. évfordulóján zárul. Ebben az időszakban az egyház és a többi keresztény közösség arra kap meghívást, hogy az imádságon, a megtérésen és a teremtésvédelem kézzelfogható tettein keresztül megújítsa a teremtett világ iránti elkötelezettségét. Szeptember 1-én Leó pápa egy különleges szentmisét mutat be a teremtett világ gondozásáért, amelyet az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium, az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium, a hittani dikasztérium és a keresztény egység előmozdításáért felelős dikasztérium dolgozott ki. Az eukarisztia ünneplése egy kertben elhelyezett oltár körül segít emlékeznünk arra, hogy minden teremtés ajándék és minden ajándék felelősséget szül, mondta Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium prefektusa. A hit arra tanít minket, hogy közös otthonunkat ne elsősorban egy használható erőforrásként, hanem egy hálával fogadandó és szeretettel gondozandó ajándékként ismerjük fel, folytatta a bíboros. A Szent Misében Istennek adott hálaadásunk elkötelezettségé is válik. A teremtett világ iránti törődés az életről, az emberekről, különösen a legkiszolgáltatottabbakról és a jövő nemzedékeiről való gondoskodást jelenti. Az egyház számára a teremtett világ védelme és az emberi méltóság előmozdítása egyetlen küldetés két oldala, amely mélyen gyökerezik a keresztény hitben. Hisszük, hogy Isten szeretetből teremtette a világot és az emberi családot, és pontosan szeretetből bízta ránk a testvéreink és nővéreink iránti gondoskodást és a teremtett világ védelmét, hangsúlyozta Fabio Baggio bíboros, a Laudato Si felsőoktatási központ főigazgatója. Közös otthonunk védelme azt jelenti, hogy szeretjük fel a barátunkat, különösen azokat, akik a leginkább szenvednek a környezetkárosodás, a szegénység, a klímaválság és a konfliktusok következményeitől.

Geleger érsek Moszkvában. A háborúnak véget kell vetni. A Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott hosszú megbeszélés után a Szent Szék államokkal fenntartott kapcsolataiért felelős titkára nyilatkozott a közös sajtótájékoztatón. Geleger érsek megismételte 14. Leó pápa felhívását a háború és a polgári lakosság szenvedéseinek befejezésére. Az orosz külügyminisztérium moszkvai székházában augusztus 25-én kedden tartott kétoldalú találkozón Paul Richard Geleger érsek az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter számos közös pontot azonosított a kulcsfontosságú nemzetközi kérdésekben, egyetértve az Oroszországi Föderáció és a Szentszék közötti párbeszéd folytatásának fontosságában. A kétoldalú érdeklődésre számot tartó témák között szerepeltek az oroszországi katolikus közösséggel kapcsolatos kérdések, valamint az Oroszország és Ukrajna közötti békefolyamat megindítására irányuló humanitárius kezdeményezések. Az apostoli nuncius Giovanni Daniello érsek részvételével zajlott több mint egy órás találkozó végén Geleger érsek és Lavrov külügyminiszter sajtótájékoztatót tartottak. A Szentszék magasrangú képviselője felidézte 14. Leó pápa felhívását, hogy vessenek véget az Oroszország és Ukrajna közötti ellenségeskedésnek, és kezdjenek valódi tárgyalásokat a nemzetközi közösség támogatásával. Geleger érsek szerint a Szentszék álláspontja egyértelmű. A konfliktust nem lehet katonai eszközökkel megoldani, ezért kijelentette. Elengedhetetlen a politikai és diplomáciai folyamat feltételeinek megteremtése. A szentszéki diplomata arra hívta Oroszországot és Ukrajnát, hogy mutassanak nyitottságot és jó akaratot, valamint tartsák tiszteletben a nemzetközi és humanitárius jogot, különösen a civilek, az infrastruktúrák, a sebesültek és a hadifoglyok tekintetében. Hogy világos legyen, ennek a háborúnak véget kell vetni, szögezte le Geleger érsek az ukrán kérdéssel kapcsolatban. Az áldozatok száma mindkét oldalon folyamatosan emelkedik az ellenségeskedés miatt, akár csak a civilek szenvedése. Sürgős és szükséges, hogy véget vessünk az ellenségeskedésnek, és úgy tervezzük meg a jövőbeli kapcsolatokat, hogy ne maradjunk a múltbeli igazságtalanságok fogjai, és hogy a gyűlöletet megfosszuk erejétől. Lavrov külügyminiszter kifejezve elismerését a Szentszék Oroszországgal folytatott párbeszéd iránti nyitottságáért és a béke iránti elkötelezettségéért kijelentette, hogy egyetért vatikáni kollégájával abban, hogy fokozni kell az együttműködést a konfliktussal kapcsolatos humanitárius kérdésekben. Lavrov nagyon hasznosnak nevezte a találkozót. A humanitárius területen elért bármilyen konkrét eredmény hozzájárul a szenvedés enyhítéséhez, és lehetővé teszi a konfliktusban álló felek közötti bizalom helyreállítását, hangsúlyozta az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozták Zuppi bíboros közelgő oroszországi missziójának fontosságát. A Szentszék megerősíti, hogy továbbra is hajlandó hozzájárulni a párbeszéd tereinek megteremtéséhez, erősíteni a humanitárius erőfeszítéseket és jó szolgálatokat kínálni a béke megteremtése érdekében, hangsúlyozta Geleger érsek. Lavrov külügyminiszterrel folytatott találkozóján Geleger érsek kiemelte az egyházak és a helyi egyházi közösségek fontos szerepét a legkiszolgáltatottabbak támogatásában, a megbékélés szellemében. Ebben az összefüggésben az államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős vatikáni titkár emlékeztetett az Orosz Föderációban működő katolikus egyház helyzetére és szükségleteire is, különös tekintettel a hívek lelkipásztori gondozására, valamint az egyházi és szerzetesi közösségek karitatív tevékenységeire. Kedden este a Szentszék államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős titkára találkozott a Moszkvai Pátriárkátus külkapcsolatokért felelős képviselőjével, Antoni Volokolámszki metropolitával, akivel kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdéseket vitattak meg, különös tekintettel a jelenlegi regionális kontextusra. Antoni metropolita elégedettségét fejezte ki a két egyház és a Szentszék közötti folyamatos és szívélyes kapcsolatok miatt. Oh,
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson, augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.
1: Ébredjen a Mária Rádióval minden hétköznap reggel 6-tól 8 óráig. Hogy jól induljon a nap!

A tíz szűzről szóló példabeszédben olvashatjuk ezt az éjszaka közepén elhangzó felkiáltást, ami arra késztette az okos és balga szűzeket egyaránt, hogy álmukból felébredve felszítsák lámpásaikat. A balgák úgy siettek a vőlegény elé, hogy közben nem vittek elegendő olajat magukkal. Az okosak azonban korsóikban is vittek olajat. Felkészülten várakoztak. Vajon milyen a mi várakozásunk? Van-e benne hit és reménység?

Bizonyára a legtöbben már találkoztunk olyan emberekkel, akiknek szívében meggyökerezett a reménytelenség. Akik már nem vártak semmi jót az élettől, az Istentől. Akiknek már nem csillant fel a szeme attól az örömhírtől sem, hogy Jézus majd egykor visszajön. A mi várakozásunk pontosan erre irányul. Tudjuk, hogy egyszer majd szemtől szembe találkozni fogunk vele. Isten nem hagyja ezt a világot, s benne minket, az ő gyermekeit a kétségbeesésbe, a mélybe zuhanni. Nem hagy magunkra a bűneinkkel, a félelmeinkkel, a nyomorúságainkkal. Túl sokba kerültünk már neki. Túl nagy áldozatot hozott már értünk az ő egyszülött fia által. Újra eljön hát, hogy tanúságot tegyen szeretetéről. De azért is, hogy ítéletet hozzon.

mire kötelez? Mire figyelmeztetesz téged? Aki tudja, hogy az örök bíró visszajön, hogy megfizessen kinek-kinek cselekedete szerint, az kétszer is meggondolja, hogy ragaszkodjon-e a haragjához. Az tudatában van annak, hogy nem bánhat akárhogy az emberekkel. Nem töltheti akármivel a rendelkezésére álló értékes időt. Nem végezheti félszívvel a munkáját. Az ilyen ember felelősség teljesen, meggondoltan él. Vajon igaz ez rád is?

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmár Németi stúdióból. Ismét péntek reggel van, ismét hálával a szívünkben ébredhettünk, hálát adva a Jóistennek az ő szeretetéért, azért, hogy vigyázott ránk az éjszaka folyamán, és azért, hogy a mai reggelen is együtt lehetünk, együtt imádkozhatunk. Erre hívom most önöket, hogy indítsuk imával a mai napot is, kérve az ő áldását a napunkra.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged ádlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma világotra nézek, engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől, nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal is jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy. Amen. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a Szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szülőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőinek vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, szegényeket, betegeket, szomorkodókat, magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Sietesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

A bölcsességet csalátság nélkül sajátítottam el, irigység nélkül adom tovább, nem rejtem el gazdagságát, hisz kifogyhatatlan kincs az emberek számára. Akik szert tettek rá, megszerezték Isten barátságát, mert ajánlották őket a fegyelem adományai.

0: Krisztusnak, a jó pásztornak, aki életét adta juhaiért, hálásan mondjunk dicséretet és könyörögjünk hozzá, Urunk, légy néped pásztora. Krisztus, te a szent lelki pásztorokban megmutattad szerető irgalmasságodat, az ő közbeni járásukra légy mindig irgalmas hozzánk.
1: Urunk, légy néved pásztora!
0: Krisztus, te lelki pásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod, továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által.
1: Urunk, légy néved pásztora!
0: Krisztus, te szentjeid által vezetted a népeket, és testi-lelki orvosuk lettél. Add, hogy mindig legyenek, akik életünket és megszentelésünket szolgálják.
1: Urunk, légy néved pásztora!
0: Krisztus, te szentjeid bölcsességével és szeretetével nevelted nyájadat. Vezess minket pásztoraink által mindig az életszentség útján.
1: Urunk, légy néved pásztora!

0: Istenünk, újítsd meg egyházadban azt a lelkületet, amellyel betöltötted Szent Ágoston püspök szívét, hogy mi is egyedül téged szomjazzunk és keressünk, igaz bölcsesség forrása és minden szeretet szerzője. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Ha gödörbe kerültél, az első és legfontosabb szabály: ne áss tovább magad alatt. Tartja egy szólásmondás.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. 5 közülük balgák voltak, 5 pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, menjetek eléje! Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat. Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták. Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen, inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak. Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretett testvéreim! Éberségre hív bennünket az Úr Jézus az evangéliumi résszel, így a mai napon is, ezen a mai szép reggelen is. Amikor ezt az evangéliumi részt hallgatjuk a 10 szűzről, a balgákról és az okosakról, talán az első kérdés, amit tisztáznunk kell önmagunkban, vagy megkérdeznünk magunktól, miért is mondja el az Úr Jézus ezt a példabeszédet? Elsősorban azért, mert tudnunk kell, amikor tanítványainak, a hallgatóságnak elmondja a szüzekről szóló példabeszédet, már közeledik az Úr Jézus szenvedése. Tulajdonképpen búcsúzik a tanítványaitól. Búcsúként fel akarja készíteni őket arra az időszakra, amikor már úgy fizikailag nincs velük, mint ahogy akkor, emberi testben. Még nagyobb ajándékot hagy, közöttük marad az oltári szentségben, de már nem húsvér emberként. Éppen ezért, amikor hallgatjuk ezt az evangéliumi részt, tudnunk kell, hogy ma is nekünk is szól, hiszen mi is ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint amibe kerültek akkor a tanítványok, hogy az Úr Jézus már nem húsvér emberként járkál közöttünk, hanem nagyobb ajándékként, állandó ajándékként, örök ajándékként az oltári szentségben velünk marad, de éppen ezért, mivel már nem fizikai testben, nem emberi testben jár és beszél közöttünk, olyat hagyatékhoz ránk, amikhez nekünk is az életüket szabnunk kell. Ilyen ez a példabeszéd is. A 10 szűzről, az okosakról és a balgákról. Az éberségre hív az Úr Jézus. És amit legelőször talán le kell szögeznünk, nem azt mondja az Úr Jézus, hogy ember ne pihenj, ember ne aludj. Nem ezen van, hiszen mind a 10 szűz aludt, az okosak és a balgák is egyaránt. A legnagyobb kérdést az rejti, hogy amikor hirtelen felébredünk, akkor mivel rendelkezünk. Mert az élet bizony hoz olyan helyzeteket, olyan eseményeket, olyan pillanatokat, amikor hirtelen ébredünk, amikor mint villámcsapást kerül elénk bizonyos élethelyzet, vagy kerülünk bizonyos élethelyzetbe. A kérdés az, hogy ilyenkor mivel rendelkezünk. Hogyha csupán emberi gondolkodással nézzük a történetet, akkor meg is ütközhetünk az okos szüzek viselkedésén. Azt mondhatjuk róluk, hogy nem voltak segítőkészek, nem volt meg bennük a felebaráti szeretet, mert nem adtak az olajokból a balga szüzeknek. Itt azonban a hangsúly, kedves testvéreim, nem az anyagi javak megosztásán van. Ennél sokkal több. Hiba csak azt gondolni, hogy mások segítségére mindig számíthatunk. Erre vagyunk teremtve, hogy egymásnak segítőtársai legyünk. De mindannyian, külön-külön személy szerint a saját életünkért vagyunk felelősök. Azt gondolhatjuk hibásan, hogy mások hite, jó cselekedetei vagy a közösség ereje minket is idézőjelben bevisz a mennyegzőre. Nem, nem hagyatkozhatunk csupán erre. A saját életünkért vagyunk mindannyian felelősök. Milyen a szüzek viselkedése? Elmondhatjuk azt, hogy sem az okosak nem voltak irigyek, sem a balgák nem szánt szándékkal nem vittek olajat, hanem jött egy olyan élethelyzet, hogy késett a vőlegény, késlekedett, és elfogyott a balgák olaja. Ezt kell megtanulnunk, kedves testvérek, hogy bizony az élet hoz ilyen helyzeteket, amikor hirtelen kell dönteni, amikor álomból is ébredve ébernek kell lenni, lelkileg felkészültnek kell lenni. És ezt csak úgy tudjuk, ha gyűjtögetjük az olajunkat, hogyha a korsónkat soha nem hagyjuk üresen. Ez a korsó maga az életünk. Az Isten mindig ad olyan lehetőségeket az életbe, hogy értékeket, lelki értékeket tudjunk gyarapítani magunkban. Elsősorban a vele való találkozás által, amikor imádkozunk, amikor szentmisére megyünk, amikor szentségekhez járulunk. És emberek kapcsán is, a segítőtársaink kapcsán is ad mindig olyan csodálatos lehetőségeket és élethelyzeteket, hogy lelkileg gazdagodhatunk, és a korsónk, a korsónkban, vagyis az életünkben az olaj, a jó cselekedetek, a lelki éberség, az odafigyelés, az mindig csak gyarapszik. Kérjük a mai napon az Úr Jézustól, hogy segítsen bennünket, hogy ma is az olajat gyűjtsük a korsonkba, a lelki értékeket az életünkbe, azért, hogy bármilyen hirtelen vagy nehéz élethelyzet elé állunk, mindig tudjunk jól dönteni, az imádságainkban Istenre hagyatkozni, lelkileg felkészültek lenni. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.
1: Barta Barnabás atya gondolatait hallhatták, köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai reggelen.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az éget estélőn, és mi köztünk lakozék. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kényszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliumá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink, a pontos idő 7 óra 8 perc. Hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. Gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán Lővéte bányán, holnap Alsó Sófalván, míg vasárnap Borszéken a Lurdi Boldogasszony templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Járjunk az oltári szentségben jelenlévő Krisztus elé, és könyörgjünk családjainkért, a békéért és a lelkek megmentéséért. Előadás Szép Üzem. Emberkatedrális főhajtás Isten szolgája Márton Áron emléke előtt című előadását mutatja be Marosán Csaba színművész ma délután 5 órától a Szépvízi Polgármesteri Hivatal pincetermében. Az összeállítást Márton Áron fontos, máig aktuális beszédeiből válogat. A belépés ingyenes. Zöld oázisok Marosvásárhelyen. A Ciao a Pentro Natura Urbana szervezet ma délután 6 órától vezetett túrát szervez Marosvásárhelyen. A téma Zöld oázisok Marosvásárhelyen. A téglagyári tavak túravezetők Márton Attila ornitológus és Ványolos Endre műépítész. A biológus és az urbanisztikai szakember óriási zöldövezeti potenciáit lát a megyesfalvi volt téglagyár területén, míg az urbanisztikai szakember azt kívánja érzékeltetni, hogy itt lévő tavak miként illeszkednének a város metropoli övezeti zöld környezetjének szerkezetébe.

Búcsú Giród Tótfalun. Holnap keresztelő Szent János fejvételének emléknapján búcsút tartanak Giród Tótfalu középkori eredeti templomában, mely délelőtt 11 órakor kezdődik, ünnepi szentbeszédet mond Magász Jenő, a nagybányai Árpádházi Szent Erzsébet plébánia plébánosa. A búcsúra szeretettel várják a híveket, hogy együtt adjanak hálát és kérjék keresztelő Szent János közbenjárását, aki életével és vértanúságával mindvégig hűséges tanúja maradt az igazságnak.

múzeumok éjszakája a Kőrispatakon. Holnap este 9 órától tartják az egy éjszaka a Kappa Kollektívban a Kópia Kollektívával című nyitott programot Kőrispatakon, amely egyben a Kőrispataki Értéktár és Agrárgyűjtemény a Kápp Kollektív tér hivatalos megnyitója is. Az eseményen a kortárs fotográfia és a helyi agrárörökség találkozik. A látogatók megtekinthetik a Kópia Kollektíva kulturális szervezet alkotóinak kiállítását, valamint tálatvezetésen is részt vehetnek. A programot vizuális kultúráról szóló előadások, alkotói bemutatók, filmvetítések és kötetlen beszélgetések színesítik. A belépés ingyenes. Séta a szoptatásért. Vasárnap tartják a már hagyományosnak számító Séta a szoptatásért című rendezvényt Székelyudvarhelyen, az Udvarhely Széki Anyák Egyesülete. A találkozó délelőtt 10 órakor lesz a Betlen negyedi parkban. A Szögők utcánál onnan átvonulnak a Haász Rezső Múzeum udvarára. 10:30-tól megtekintik az Anya melegében lenni fotókiállítást és a Mesélj teljességről történet író pályázat bevezetett alkotásait. 11 órától beszélgetések lesznek szakemberekkel, ugyanakkor népi gyermekjátékokkal is készülnek, a fotópályázat eredményhirdetésére pedig 12:30-kor kerül sor. Nyárzáró ünnep búzában. Vasárnap a Búzai Kultúrotthonban nyárzáró ünneppel búcsúztatják a nyarat. A Ha felmegyek a Búzai Nagyhegyre című rendezvényen zene, bábszínház, népdalok és tánc várja az érdeklődőket. Az esemény este 7 órától veszi kezdetét.

koncert Gyergyószárhegyen. Augusztus 31-én este 7 órára szeretettel várnak minden komoly zene kedvelőt egy varázslatos est keretében a gyergyószárhegyi Lázár kastélyba, ahol Edzengárd vonós négyes koncertjére kerül sor. Fellépők Sipos Péter, Sipos Tamás, Leon Zsolt, Kovács István. Műsoron Antonio Vivaldi, Johannes Brahms, Weiner Leo, Bartók Béla művei. A belépés ingyenes.

Szakmai nap Sepri Szentgyörgyön. Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ szeptember 26-án második alkalommal szervezi meg a jegyes pasztorációban dolgozó szakmai napját. A Sepsi Szentgyörgyi Krisztus Király plébánián tartandó találkozó központi témája ezúttal kerügma a jegyes pasztorációban. A találkozás lehetőséget ad a közös gondolkodásra, a tapasztalatok megosztására, egymás jó gyakorlatainak megismerésére és a jegyes pasztorációban szolgáló közötti kapcsolatok erősítésére. Jelentkezni és további tájékoztatást kapni az irodakukac.család.ru e-mail címen, illetve a 0771 483 274-es telefonszámon keresztül lehet.

Néhány szóban az időjárásról. Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen. Említésre méltó csapadék keleten várható. A keleti-délkeleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz. Hajnalban 4-15 fok, a legmelegebb órákban 22-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap egy hideg front hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó záporok, zivatarok kialakulhatnak, de ezúttal sem fog mindenhol esni az országban. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakulhat. Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Bárciumban és a Bánságban. Máromorosszigeten 9 fok van, Szatmárnémetiben 14, Nagybányán 14, Nagyváradon 17, Zilahon 16, Désen 11, Besztercén 9, Kolozsváron 14, Nagysármáson 13, Tordán 13, Marosvásárhelyen 11, Nicsőszentmártonban 13, Gyulafehérváron 16, Déván 17, Aradon 16, Temesváron 20, Resicabányán 15, Nagyszebenben 14, Fogarason 12, Brassóban 10, Sepsiszentgyörgyön 9, Kézdivásárhelyen 10, Baróton 9, Székelyudvarhelyen 9, Csíkszeredában 6, Gyergyóalfaluban 8 és Maroshévízen 6 fokot mértek a reggeli adatok szerint.

Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb ma délben jelentkezünk. Holapunkon a mariaradio.ro oldalon az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac mariaradio.ro címre.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai reggelen az esemény naptárunkhoz. Picit szétnézünk a történelembe, és megnézzük, hogy augusztus 28-án kik is azok a híresebb személyek, akik a mai napon születtek, illetve hunytak el. 277 éve, 1749-ben megszületett Johann Wolfgang Goethe, német költő, regény és drámaíró. 231 éve, 1795-ben megszületett Nicolas Augusto Hesse, francia festő, a klasszicizmus egyik jelentős alakja. 226 éve, 1800-ban megszületett Szentvei József, költő, műfordító, újságíró, szerkesztő és akadémikus. 132 éve, 1894-ben megszületett Karl Böhm, osztrák karmester, zenei rendező, opera igazgató, a legnagyobb Wagner interpretátorok egyike. 130 éven, 1896-ban megszületett Márton Áron, az erdélyi katolikus egyház püspöke. 118 éven, 1908-ban megszületett Robert Merle, francia regény és drámaíró, esszéista és irodalomtörténész. 100 éven, 1926-ban megszületett Zárai Márta, énekesnő, aki férjével Vámosi Jánossal a könnyűzenei élet egyik jelentős alakja volt. Éve 1665-ben meghalt Elizabeth Cirani, olasz barokk festőnő és nyomdász. 143 éve 1883-ban meghalt Petzval Otto, mérnök, matematikus, egyetemi tanár és akadémikus. 102 éve 1924-ben meghalt Adolfo de Bossis, olasz költő, műfordító, szerkesztő. 14 éve 2012-ben meghalt Kiszei István, biológia, földrajz szakos tanár, antropológus, aki Petőfi expedíciót indított Szibériába.

Kedves hallgatóink, ezek voltak azok a híresebb személyek, akikre szeretünk volna emlékezni a mai napon. Most pedig ismerkedjünk meg egy picikét közelebbről a mai napunknak a szentjével, Szent Ágostonnal.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Tarjányi Krisztina színművész.
1: Szent Ágoston püspök, egyházatya. Aurelius Augustinus 354. november 13-án született Észak-Afrikában, Tagastéban. A kisbirtokos család római eredetű volt, sorsuk azonban egyre rosszabbra fordult, mert a birodalom egyre súlyosabb terheket rótt rájuk az adókkal. Ágoston ezért a tanulmányait csak egy jótevő támogatásával fejezhette be, ami önérzetében nagyon sértette. Atya Patricius nem volt keresztény. Egész haláláig katekumen maradt, s csak közvetlenül a halála előtt keresztelkedett meg, ami akkoriban nem volt ritkaság. Indulatos, féktelen természetével nagyon sok bánatot okozott feleségének, Mónikának, aki talpig keresztény asszony volt. Ágoston szellemének elevensége nagyon korán megmutatkozott. Rendkívül temperamentumos természetet örökölt, nagy volt a fogékonysága is, s ennél csak fegyelmezetlensége volt nagyobb. Diákkorában túlságosan tudatában volt annak, hogy neki a tanulás nem okoz nehézséget. Homérosz és a görög szerzők általában nem hagytak benne mély nyomokat. Vergilius azonban elindította képzeletének szárnyalását. Amikor 16 éves lett, elfogyott a pénz, és haza kellett térnie Tagastéba. A tétlenség, amelybe kényszerült, nem volt rá jó hatással. Rossz baráti körbe került. 371-ben folytathatta tanulmányait, Kártágóba ment, ahol retorikai és jogi előadásokat hallgatott. Itt ismerkedett meg egy számunkra ismeretlen nővel, akivel életközösséget kezdett, és született egy fiúk. Az asszony miatt Ágoston sokáig Kártágóban maradt. A tanulásban elért sikerei felfúvalkodottá tették. Anyja vallásosságát Dajka mesének tartotta. De a hitetlenségben soha nem talált nyugalmat. A szíve mélyén állandóan valami alapvető nyugtalanság élt. Ez hajszolta anélkül, hogy észrevette volna benne Isten kezének működését. Miközben Cicerót olvasta, felébredt benne a bölcsesség szeretete. Majd kezébe került a Szentírás, de ezt is, mint a többi egyházi szerzőt, köztük Jeromost, bárdulatlan nyelvezete miatt félretette. Nem sokkal ezután a manikeus tanítás hálójába került. Ágoston eleinte lelkesedett a manikeizmusért, aztán egyre inkább szabadulni próbált belőle, mert hamarosan észrevette a manikeus elméletek mágikus homályosságát és erkölcsi romlottságát. Közben tanár lett Tagastéban, ahol 13 éven át tanított. Karrierje gyorsan ívelt fölfelé. A kis provinciabeli városból előbb Kártágóba, majd Rómába, végül 384-ben a birodalom akkori fővárosába, Milánóba került. Tanítványai csodálták, ő pedig értett hozzá, hogyan bilincselheti magához a hallgatóságot. Ez természetesen nem zárta ki, hogy olykor ki ne fütyüljék a diákjai. Ágostonban semmi nem hiányzott abból a kelléktárból, ami az ifjúság vonzásához szükséges. Kora érett, képzett, mesteri szónok volt, és nagyon éles elmével volt megáldva. Tanárai sikerei felettették korábbi szegénységét, sőt, egyre büszkébb lett önmagára. Rómába már azért kilincselt, hogy valahol kormányzói hivatalt kapjon. De mindezek ellenére sem nyugalmat, sem megelégedettséget nem érzett. Csak hánykódott titokzatos vágyai és várakozásai a test és a lélek között. Két ember van bennem, mondogatta. Milánó lett Istenhez vezető útjának döntő állomása. Mónika utána jött és rávette, hogy szakítsa meg kapcsolatát Deodatus anyjával. Vajon Ágoston valóban szerette ezt az asszonyt? Vallomásaiban sehol nem ejt róla egy gyengéd szót. Ám bár ez még nem bizonyít semmit. Úgy tűnik azonban, hogy a férfi és a nő kapcsolatában csak a testi oldalt látta, s ez mindvégig képtelenné tette arra, hogy a házasság teológiájával részletesen foglalkozzék, és megadja az igaz szerelemnek azt az értékelést, amelyet megérdemel. A szerelemről csak a saját ifjúkorának tapasztalatai alapján tudott szólni. Akkoriban Ambrus püspök Milánóban naponta prédikált. Ez a római arisztokrata, aki a kicsinyek és szegények pásztora lett, magával ragadó szónoki képességét és kiemelkedő műveltségét püspökként is megőrizte, és ezzel nagy hatással volt Ágostonra. A rétortanár Ágostont először a püspök nyelvezete ragadta meg. Emiatt kezdte rendszeresen hallgatni. Micsoda szónok! Ám a szónok szavai által az evangélium szólt, és behatolt az ifjú afrikai szívébe. A vallomásokban így olvashatjuk a jelenetet. Kereste a magányt, ezért egyik milánói barátjának kertjébe húzódott vissza. Sírt, mert a szívét egymással ellentétes erők feszítették, és imádkozott, sőt, kiáltozott kilátástalanságában. Meddig még, Uram? A zsoltáros szavában újra meg újra magába ismert, és akkor váratlanul meghallott egy vékony gyermekhangot, amely ezt ismételgette. Tolle, legge, azaz fogjad, olvasd, fogjad, olvasd. Kezébe vette az előtte fekvő szentírást, és ennél a helynél ütötte fel. Vessetek véget a kicsapongásnak és a tobzódásnak, a civakodásnak és a versengésnek. Öltsétek magatokra Urunkat, Jézus Krisztust, és ne dédelgessétek a testeteket, nehogy bűnös kívánságokra gerjedjen. Ez Isten válasza volt a kiáltozásokra, és békét, megnyugvást adott Ágoston szívének. Úgy áradt szívembe a szó, mint az erős fény, amely előzött minden bizonytalankodást és sötétséget. Az út, amely 32 évig tartott, elvezette az Úrhoz. Oly későn szerettelek meg téged. Te mindig új és régi szépség. Későn szerettelek meg. De hogyan történhetett ez? Te bennem voltál, és én kívül voltam saját magamon. Hívtál engem, és a kiáltásod legyőzte a süketségemet. Felragyogtál, és fényességed elűzte vakságomat. Illatod felhője felgomolygott, és belélegeztem, és most epedek utánad. Megízleltelek, és most éhezem és szomjazom rád. Megérintettél, és fellángoltam a békességért, amely tőled való. Előadásait ezután még néhány hétig folytatta, aztán lemondott tanári állásáról. Édesanyjával, a fiával és néhány barátjával együtt visszavonult Cassiacumba, amely Milánótól északra fekszik, mintegy 30 kilométernyire. 387. április 23-án húsvét vigíliáján Ambrus püspök megkeresztelte. Édesanyja Mónika a hazafelé vívő úton meghalt Osztiában. Maga Ágoston a következő év őszén látta meg újra a szülőföldjét. Mindenét eladta, és barátaival szerzetesi életet kezdett, éppen úgy, mint nagy szent Vazul. Életük elmélyült imádságból, aszkézisből, filozófiai és vallásos tárgyú beszélgetésekből állt. Ez a szakasz 3 évig tartott. Jelet várt Istentől, hogy hogyan folytassa tovább az életét, és olyan jelet kapott, amit nem várt. Egy napon Hippóban, a mai Boné, a templomban volt. A város öreg püspöke Valérius éppen arról beszélt a híveknek, hogy válasszanak ki maguk közül egy férfit, aki papként a segítőtársa legyen, főként a prédikálásban. A jelenlévők észrevették Ágostont, s egyszer csak felhangzott, és egyre erősebben zengett a szó a hívek körében. Ágoston legyen a pap. A jelölt tiltakozott, mentegetőzött, sírt, de hiába. A szentelése eldöntött kérdés volt. Azt jelentette ugyanis a papsága, hogy fel kellett adni a kedvelt tanulmányait, a szemlélődő életet, és el kellett búcsúzni a barátaitól. Mindezt egy nagyon fáradtságos szolgálat kedvéért. Új feladata arra ösztökélte, hogy szemlélődését és tanulmányait a szentírásra, a hagyományra, teológiai és lelkipásztori kérdésekre irányítsa. 35 éves volt ekkor. 5 évvel később meghalt Valériusz püspök, és Ágoston követte őt a püspökségben. Hippó akkor Észak-Afrika második legjelentősebb városa volt. Ágoston hatása pedig messze túlsugárzott a város határán. Hamarosan ő lett az egész észak-afrikai püspök kollégium feje, sőt az egész egyház teológiai öntudata és lelkiismerete. De azért mindenek előtt a hippói egyház szolgálatában élő püspök volt. Nem elnökölni, hanem szolgálni. Így határozta meg többször is a püspöki hivatalt. Papjaival, diákónusaival és klerikusaival szigorú szabályzat szerint kolostori közösségben élt. A szerzetesi élet mindvégig a szem előtt lebegett, ez az

Foglalkoznia kellett a szegények és árvák gondjaival, és meg kellett szerveznie a városban a karitatív tevékenységet. Gyakran emlegette, hogy összeroskad a püspökség gondjai alatt. A püspöki teendők ellátása mellett nem hanyagolta el a teológiát sem. Mikor meghalt, 113 könyv és 218 levél maradt utána. A teológiai művek írása közben is az a cél vezette Ágostont, hogy korának és a jövendő egyháznak szolgálatára legyen. A vandálok már 3 hónapja ostromolták Hippót, amikor meghalt 430. augusztus 28-án. Kevés olyan alakja van a keresztény ókornak, aki annyira ismerős lehetne számunkra, mint a vallomások szerzője Szent Ágoston. Utolérhetetlen módon írta le Istenhez vezető útját. Vázolja Istennek azt a felfedezését, amely abban a mélységben történik, amely mélyebb, mint minden bennem lévő mélység, és magasabb, mint minden bennem lévő magasság. Isten iránti szeretete abban a finom szeretetben fejeződik ki, amellyel Krisztusnak szolgál a tagjaiban. De tagokat azzal a szeretettel szereti, amellyel Krisztus szerette őt. Mindeneket Istenért szeret, aki maga a szeretet. Ágoston kora történelmileg nyugtalan korszak volt. Hanyatlása korát élte a római birodalom, az egyházat pedig különféle tévtanítások osztották meg. Amikor Marinus hadvezér diktatúrát vezetett be Észak-Afrikában, Ágoston kihirdette, hogy az egyház újra az üldözés állapotába került. Ágoston a maga igaz tanításával különösen a donatisták szemébe volt szálka. Fennen hirdették a szószékeiken, hogy üssék agyon Ágostont, mint egy farkast, mert zavarja a nyájat. Néhányszor útja közben rá is támadtak, hogy megöljék, de mindannyiszor sikerült megmenekülnie. Mikor azonban a donatisták zsinatra jöttek Kartágóba, alaptételének megfelelően, gyűlöld a tévedést, de a tévedő embert szeresd, mérsékletre intette híveit. Most senki sem keresheti a vitát. Még csak nem is védheti a maga hitét vitatkozással, mert abból szikra pattanhat ki. Mi, a zsinati atyák, tárgyalunk értetek, ti pedig imádkozzatok értünk. Nagy Károly szívesen hallgatta, ha Ágoston De Civitate Deiből olvastak fel neki, és a szerző iránti elismerésétől indítva egyszer elragadtatással így kiáltott. Bárcsak volna 12 ilyen ember a birodalomban. Alkuin pedig, a császár lelki tanácsadója így válaszolt. Felség, miért kívánsz te 12 ilyen embert, ha az ég és földura megelégedett azzal, hogy egyetlen ilyen szentje legyen?

Kedves hallgatóink, a következőben pedig szeretném átadni önöknek a szót, lehetőségük van a köszöntésre, hiszen önök tudhatják, kik a mai napnak a névnaposai, vagy kik azok, akik születésnapot, fontos évfordulót ünnepelnek. Azért abban segítséget nyújtok, hogy elmondom, hogy mai napon Ágoston és a Mózes nevűek ünnepelhetnek. Az Ágoston az latin eredetű név, az Augustus latin név kicsinyítő képzős származékáként az Augustinus nevének a megmagyarosodott alakja, jelentése magasztos, fenkölt. A Mózes héber eredetű bibliai név, jelentése a vízből kihúzott, kimentett fiú. Kedves Ágostonok és kedves Mózesek, nagyon boldog névnapot kívánunk! 0259 420 555 és 0359 420 555, ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758 420 555 pedig az SMS szám, ide várjuk az üzeneteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék fel a szeretteiket, az ismerőseiket.

0: vagy csupán kívánjanak valakinek egy szép napot. És már is itt van egy kedves telefonáló. Halló, Mária Rádió.
1: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket Székelyudvarhelyről. Szeretném köszönteni a drága jó férjemet, Székelyudvarhelyen Bálint Ágaston, és még szeretném köszönteni a drága családomat, gyermekeimet, unokáimat, a Jóisten éltesse a drága jó férjemet sokáig, hosszú-hosszú boldog életet kívánok a kedves családjával együtt. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, a Jóisten éltesse sokáig a kedves köszöntötteit, Önnek is áldott és szép napot kívánunk. Újabb hallgató van velünk. Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Szeretném köszönteni névnapja alkalmából Kencse Gusztát, és még szeretném egy kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel köszönteni Csicsicsóba Kelemén Ritát, a Jóisten értesse minket őket sokáig szerető családi körébe. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse sokáig a kedves köszöntötteit, Önnek is szép napot kívánunk.

üresek a vonalak, üresek a postaládák is, ezért akkor most egy szép dalt szeretnék küldeni minden ünnepeltnek, aki a mai napon vagy a hétvége folyamán ünnepel, Isten éltessen mindenkit, hallgassák szeretettel a következő dalt.

Kedves hallgatók, és már csak annyi maradt a mai reggeli műsorunkból, hogy elmondjam önöknek, mit hallhatnak a továbbiakban. Nem sokára majd az igézőt hallhatják, majd 8 órától Szabadkáról közvetítjük a Szentmisét. A 4 magyar nyelvű Mária Rádió közös Szentmiséje ez. 9 órakor fogadom ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafőzért fogjuk imádkozni. 10 órától katekézis Tibor atyával, 10 óra 30 perc Szövetség az életért, Böjte Csaba atya műsora. 11 órától ünnepi prédikációkat hallhatnak, 11 óra 30 perctől életünk Krisztus Fülöp Zsombor gondolatai. 12 órakor megszólalnak a harangok az urangyalát, majd a Zsolozsban napközi imaóráját imádkozzuk. 12 óra 15 perckor kezdődik a Béli magazin, a magazin végén hallhatnak majd egy újabb műsorismertetőt.

Búcsúzom a mai reggelen is Anselm Grün egy kedves gondolatával. Légy jó indulatú a környezetedben lévőkkel. A másik jó indulatú tekintete megváltoztathat minket. A másik előcsalogathat belőlünk olyan szeretetet, ami eddig csak titkon húzódott meg a mélyben.

Kedves hallgatóink, megköszönöm, hogy a mai reggelen is együtt ébredhettünk, és együtt lehettünk ebben a mai műsorban. Jóisten áldását kérem önökre, és bíztatom önöket arra, hogy tartsanak a Mária Rádióval a továbbiakban is. Töltsük együtt ezt a mai napot is. Búcsúzom most a reggeli műsorból, Szűcs Timáját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Nem hívnak többi elhagyottnak, sem országodat magányosnak, hanem így neveznek, én gyönyörűségem és országodat menyasszony. Az volt a szokás, hogy mindig a menyasszonynak a templomában kötik a házasságot, és én minden héten azt képzeltem, hogy ott állok majd egyszer az oltár előtt, mindig más ruhában, másfajta kivágással, más anyagból, és mindig valamilyen más férjel, és hogy milyen boldog leszek ott, és így talán gyorsabban elteltek azok az idők, amik olyan unalmas volt nekem az a hosszú litánia, még rózsafűzér. Ez a szentírási rész arra emlékeztet, hogy egész életemben arra vártam, hogy valaki legyen mellettem, hogy valaki legyen velem, aki segít, és akiben minden örömöm és boldogságom megtalálom. És ezt megtaláltam Jézusban, és ezt a csodát, hogy ő mindig velem van, és bennem gyönyörködik, és hogy én pedig benne gyönyörködhetem, és hogy ő úgy örül nekem, mint egy mennyasszonynak.
1: Kuhta Margit nővér gondolatait hallották.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk Szabadkáról, a Mária Rádió stúdió kápolnájából. A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös szentmiséje ez, melyet Horváth Endre műsorigazgató atya mutat be. Imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntjük a négy magyar nyelvű Mária Rádió hallgatóit, akik mind hallgatják ezt a mai közös szentmisét. Ezen a mai napon egyházunk Szent Ágoston püspöknek az emléknapját üli. Szent Ágostonit, aki egy egészen kimagasló személyisége, egészen kimagasló teológusa a nyugati egyháznak, voltak még hozzá hasonló méretű, nagyságú teológusok az egyházba, de igen kevesen. Biztos, hogy benne van az első 5-6-ba. Minket, nyugati keresztényeket, latinokat, hogy szokás mondani, egészen különleges módon meghatároz az ő tanítása, sokszor olyan szinten, hogy a hétköznap nyainkban is, meg a mindennapi egyház életünkben is úgy ott van, hogy nem is tudjuk. Rengeteg dolognak a meghatározása az ő teológiája múlik. Kérjük az ő közbenjárását mindannyiunk számára, hogy ő, aki az egyik nagy megtérő az egyházban, minket is újra meg újra segítsen Istenhez, és az egyházat szolgálva, az emberiséget szolgálva élni. Hogy tiszta lélekkel tudjunk részt venni ebben a mai szentmisében. Most tartsunk bűnbánatot, és kérjünk Istentől minden bűnünkért, mulasztásunkért bocsánatot. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk! Istenünk, újítsd meg egyházadban azt a lelkületet, amellyel betöltötted Szent Ágoston püspök szívét, hogy mi is egyedül téged szomjazzunk és keressünk igaz bölcsesség forrása és minden szeretet szerzője. Ami írunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled ír és uralkodik a Szentlélek keretségben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, Krisztus nem azért küldött engem, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. De nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse. A keresztre feszített Krisztusról szóló ige hirdetésünk oktalanság azoknak, akik elvesznek. De nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. Hiszen így olvassuk a Szentírásban. Lerontom a bölcsek bölcsességét, és az okosok okosságát meghiúsítom. Hol marad a görög bölcsellő, a zsidó írástudó, vagy az e világ tudósa? Nem, de megmutatta Isten, hogy a világ bölcsessége ostobaság. Mivel a világ a maga bölcsességével nem ismerte fel Istent isteni bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy balgaságnak látszó ige hirdetéssel üdvözítse a hívőket. A zsidók csodajeleket kívánnak, a görögök bölcsességet követelnek, mi azonban a megfeszített Krisztus hirdetjük. Ő a zsidóknak ugyan botrány, a pogányoknak meg ostobaság, de a meghívottaknak legyenek bár zsidó vagy pogány, származásúak, Krisztus az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Hiszen Isten oktalansága bölcsebb az embereknél, Isten bölcsessége pedig erősebb az embereknél. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Kegyes az Isten hozzánk, jóságával eltölt mindent. Kegyes az Isten hozzánk, jóságával eltölt mindent. Örvendezzetek igazak az Úrban, a szentekhez dicséret illik. Dicsérjétek az Urat citerával, tízhúrú hárfán zengjetek néki. Kegyes az Isten hozzánk, jóságával eltölt mindent. Kegyes az Isten hozzánk, jóságával eltölt mindent. Sziklaszirált az ő igéje, minden tettét hűség vezeti. Az igaz lelkűséget és a törvényt szereti, telve van a föld az Úr irgalmával. Kegyes az Isten hozzánk, jóságával eltölt mindent. Semmivé teszi az Úr a pogányok szándékát, meghiúsítja a népek terveit. Ám az Úr szándéka megmarad örökre, szívének gondolata nemzedékről nemzedékre. Kegyes az Isten hozzánk, jóságával eltölt mindent.
3: Alleluja, alleluja, alleluja.
2: Imádkozva virasszatok szüntelen, hogy az emberfia elé méltóan álljatok.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
2: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta a tanítványoknak. A mennyek országa olyan, mint a 10 szűz, akik vették lámpáikat és kimentek a bőregény elé. 5 közülük bolgák voltak, 5 pedig okosak. A bolgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, és ők mind elálmosodtak, és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott, íme a vőlegény, menjetek elébe. Erre a szűzek mindannyian felébredtek, és felszították lámpásaikat. A bolgák kérték az okosakat, adjatok olajatokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták, nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virrasztatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi.
2: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves testvérek, Szent Ágoston püspökről szeretnék egy-két gondolatot mondani, aki, ahogyan mondtam a bevezetőben, a nyugati egyház egyik legnagyobb alakja. Szent Ágostont általában, mint a nagy megtérőt szoktuk emlegetni, és a maga könyörg is arról szól, ez a Istenre szomjazni egyedül az Istenre. Viszont Szent Ágoston nem csak és nem is elsősorban a megtérésben tett különlegeset, hanem már mint püspök az egyházban végzett szolgálat az egészen különleges. Rengeteget írt. Pontosabban rengeteg prédikációját leírták, és ténylegesen nagyon-nagyon sok kötetre rúg az egész műve, a munkássága. De amit most szeretnék kiemelni, az alapvetően a prédikációiban, a leírt prédikációiban, a zsoltárokról prédikált rengeteget, amelyekben az egyház iránti magatartását próbálta megfogalmazni, ami úgy hiszem, hogy a jelenkorban egészen különleges módon fontos lehet számunkra. Egyrészt az egyház iránti hűsége, odaadása, másrészt pedig az a nagyon konszekvens hozzáállása, hogy minden estül az egyház újra meg újra a szentségekből születik. Az első az, hogy hogyan állt, mennyire odaadottan, figyelmesen állt az egyházhoz. Van egy-két hasonlatot szeretnék mondani a prédikációiból. Az egyik azt mondja, hogy ugye kedves testvérek, amikor megáldozunk, akkor mennyire ügyelünk arra, hogy a szentostjából egyetlen egy morzsa se essen a földre. Ha véletlenül leesik, akkor rögtön összeszedjük, mert a szent. De azt mondja, az egyház, mint Krisztus teste, ugyanígy szent. És akkor, amikor hagyunk elveszni egyes embereket, nem törődünk vele akármi miatt, mert nem szimpatikus vagy, mert pásztorként nem törődünk velük, hogy ténylegesen ugyanolyan magatartással vagyunk, mint hogyha hagynánk, hogy az oltári szentségből, a szentostjából szaraszít húgyulak a darabok. Az egyház, mint Krisztus teste, amelyben az egyes emberekben, az egyes hívőkben jelen van Krisztus, és egybe akar bennünket fogni, és nem szabad engedni, sőt, egyfajta nem csak hogy tiszteletle, hanem attól sokkal súlyosabb magatartás, amikor hagyjuk, hogy valami, ami szent, mert Krisztus teste, részei csak úgy, hogy elvesszenek. Annyira szépen mutatja meg azt, hogy mennyire átélte Krisztus jelenlétét a szentségekben is, de magában az egyházban is. Abban az egyházban, amelyről ő maga is leírja, hogy hát mennyi-mennyi bűnös van benne. De annak ellenére, hogy bűnösök, gyakorlatilag minden ember bűnös, minden egyházi hívő, annak ellenére átélte azt, hogy az egyház úgy, ahogy van Krisztus teste, nem szabad, hogy elveszítsük azokat a tagjait, akik esetleg a mi nem törődömségünk miatt, vagy akár az ő bűneik miatt, de elvesznek. Másik az a magatartás, ahogyan megélte újra meg újra, hogy az egyház a szentségből születik. Az egyház létezik még mielőtt mi megszülettünk, tehát beleszülettünk valamibe, a keresztséggel része lettünk egy közösségnek, ami előttünk létezett. Ennek ellenére Szent Ágoston arról beszél, hogy valahol újra meg újra születik az egyház, elsősorban az oltári szentségből. Van egy prédikációja, amikor az újonnan megkeresztelteketnek prédikál, jó hosszú különben, és abban mondja, hogy amikor a pap nyújtja nektek az oltári szentséget, és azt mondja, Krisztus teste, és te azt mondod, hogy ámen. Azt mondja, hogy váljatok azzá az oltári szentségen keresztül, amik vagytok. Hogy az oltári szentség, mint Krisztus teste, mikor befogadom, akkor válok én magam teljesebben Krisztus testévé. Kimondom az áment arra, hogy ez a kenyér, amit a szentmisében nyújt nekem a pap, ez Krisztus teste, de igazából ezzel az ámennel azt is kimondom, hogy én akarok az oltári szentség által igazabban Krisztus testévé válni. Az egyház az oltári szentségből születik minden nap. Pontosabban minden egyes alkalommal, amikor megáldozunk, akkor mélyebben leszünk Krisztus teste, mélyebben kapcsolódunk hozzá. Egy nagyon kicsit újra születik az egyház, újból születik. És amikor elveszítjük a kapcsolatunkat a szentségeinkkel, akkor gyakorlatilag az egyháznak az ereje is gyengül és törékenyé válik. Persze az egyház magját nem lehet megtörni, de hogy bennünk mi igazán Krisztus teste és egyház legyünk, ahhoz van szükségünk erre a szüntelen személyes kapcsolatra Krisztussal is, meg a szentségekkel is. Hogy vegyétek magatokhoz Krisztus testét, hogy ti magatok is igazabban Krisztus teste legyetek. Szent Ágostonnak a teológiája nagyon sok mindent átfog. De a szolgálata elsősorban az egyház építésére vonatkozott. Úgy is, hogy pásztorként odaadóan törődött az elesettekkel, az elhullókkal, mondjuk így, föl is merve bennük az, hogy hát ez is Krisztus teste, nem szabad hagynom, hogy elpusztuljon. És ha nem is vagyunk mindig pásztorok, azért ez nekünk is valahol kötelességünk. Másrészt viszont az a tudat, hogy minden egyes szentáldozásban igazabban leszek Krisztus. Növekszik bennem a Krisztushoz tartozás, az, hogy valóban Krisztus teste vagyok, hogy még inkább azzá legyek. A szent áldozásból, a szentségekből élünk. Kérjük Szent Ágoston püspököt, aki a munkásságával olyan mélyen meghatározta az utána következő évszázadokat, hogy adjon a mi szívünkbe is őszinte, Isten után szomjazó, Istenre vágyódó szeretetet, de adjon nekünk az egyház közössége iránt is elköteleződést és szeretetet. Biztos, hogy az Isten az első, és utána jön a közösség. De az Isten szeretete csak akkor igazi, hogyha a közösség iránti szeretetünk is megmutatkozik. Az egyháznak szüksége van a mai napon is, a mai korban is mindannyiunkra. Pontosabban Isten ezen az egyházban akar bennünket használni. Annak tudatában, hogy mi magunk is gazdagodunk akkor, amikor az egyházba mélyebben belekapcsolódunk, ennek tudatában kérjük a Jóisten kegyelmét erre a szolgálatra is. És fölállunk és könyörgéseinkkel fordulunk a Jóistenhez. Kérjük testvéreim, teljes szívünkből, lelkünkből a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki kereszthalála árán meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést.
3: Az itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt egyházért kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Szentséges atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársaiért kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Városunkért, községünkért és minden lakójának jólétéért és üdvösségéért kérjük Urunkat.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk Jézus Krisztus, nyújtsd ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életért ontott drága véred. Hárítsd el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, odát pedig elnyerjük az örök boldogságot, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk ezt a kenyeret, fölajánljuk néked, mint a föld termését, és az emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere.
2: Áldva legyen az Isten
0: mindörökké. Részesedjük annak Istenségében, amik kegyesebben részesedjük. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istenem, mert a te bőkezűségedből kaptuk ezt a bort. Fölajánljuk néged, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala.
2: Áldott legyen az Isten mindörökké.
0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
2: Fogadja el a bőkezetből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Üdvösségünk áldozatát bemutatva, kérve kérünk, irgalmas Istenünk, hogy szentséged családi asztala az egység jele és a szeretet összetartó kapcsa legyen közöttünk, Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkedet.
0: Emeljük föl szívünket.
2: Felváltuk az
0: Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szent Ágoston ünnepén, erősödjék buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatod és elütted kedves közbenjárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és a szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Aha. A magasságban. Valóban, Szent Istenünk minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra bírunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

0: A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölöljeljük neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Ferenc püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ügyegyesével, a szent apostolokkal, Szent Ágoston püspökkel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és Isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot is üdvözítünknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat, hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívvel egymással.
1: Legyen védettség összünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Krisztus teste.
1: Amen.
0: Krisztus teste.
1: Amen.

0: Krisztus lelke, szentelj meg! Krisztus teste üdvözíts! Krisztus vére tölts be! Krisztus oldalából kifolyt víz most tisztára! Krisztus kínszenvedése erősíts! Ó édes Jézus, hallgass meg! Szent sebeidbe rejts el! Ne hagyd tőled soha elválni! A gonosz ellenségtől oltalmaz! Halálom óráján hív magadhoz! Színed elé hadd járuljak, szentjeiddel hadd ágyalak, országodban mindörökké. Amen.
1: Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, szentelje meg minket Krisztus asztalánál való vendégeskedésünk, hogy mi, akik titokzatos testének tagjai lettünk, azzá váljunk, amit magunkhoz vettünk. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
1: Az Úr legyen veletek. Áldjon és őrizzen titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
1: Szentmise véget ért, menjetek békében.
3: Istennek legyen hálád.

0: Mária, Mária, Mária szűz anya.
1: Szentmisét közvetítettünk a Délvidéki Stúdióház kápolnájából a Szentmisét főtisztelendő dr. Horváth Endre atya, a Szerbiai Mária Rádió magyar műsorainak igazgatója mutatta be.

Mária Rádió Erdély. A pontos idő 9 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmári Meti stúdiónkból. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd a fájdalmas rózsafőzét fogjuk imádkozni minden kérésért és szándékért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám, ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, és ajánlják fel az imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk. Az 1951-ben születettek, hálaadó szentmisét végeztetnek, holnap a Gyergyó Alfalvi és Borzonti 75 évesek, Isten éldesen minden ünnepeltet az elhunyt kortársainkért, közöttük Varincz Béla lelke üdvéért ajánljuk a rózsafűzért, emlékük legyen áldott, nyugodjon békében. Ezt a szentolvasót és minden imát felszeretném ajánlani testvérem gyógyulásáért, családom egészségéért, kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarja be védő palástjával, Isten fizesse, egy édesanya írja. Háláért ajánlom ezt a rózsafűzért és a mindennapi kapott kegyelmekért, a Szentlélek járadásáért, Szent Ágoston tiszteletére, és még felajánlom az unokámért, családomért, Gyimesből írja Erzsébet. Gyermekeimért, az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk, Isten akarata szerint, egy édesanya írja. Rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom önökért, fájdalmai menyhüléséért, családi békéért, Csíksomjai segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, közös halottaimért adjon a jóisten örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Ugráról érkezett ez az üzenet. Ezt a rózsafűzét felajánlom testi-lelki gyógyulásért, és gondjaink megoldásáért. Telefonáló is van velünk, akit köszönhetünk.
1: Köszönhetessék az Úr Jézus.
0: Ezt
1: a rózsafűzést és a napi szentmiséget el szeretném ajánlni az én egészségemért, fiam családjának egészségét, férjem örök nyugodalmáért, és Tőke Ágoston lelküdvéért, aki a Csíkszentkirályi temetőben nyugszik, névnapjára, hogy egy békesség az Úr Jézus szent nevébe imádkozik, észre Csíkszeredából jutka, valamint a Szekentetőn történt balesetesekért, hogy a Jóisten adja, hogy minél előbb gyógyuljanak meg. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Jézusom, bízom benned.
0: Mindörökké, amen. A Jóisten hallgassa meg kéréseit. Imádkozzunk együtt. A ma elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom gyermekeimért, unokáimért, saját magam testi-lelki gyógyulásáért, férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízva a közös ima erejében, Erzsébet írja. Rózsafűzét felajánlom egy édesapáért és önökért áldott napot. A mindennapi imákat és szentmiséket felajánlom hálából a jó akaratú emberekért, fontos szándékokért. Isten hallgassa meg mindenki imáját. Halló, Mária Rádió!
2: Halló, dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké,
2: amen! Ezt a rózsafűzést és a mai nap összes imáit önökkel imádkozva felajánlom édesanyám halálának a tudik évfordulójára, hogy a Jóisten adjon örök nyugodalmat, vegye fel az őszintjeibe. És továbbá hálából megköszönöm mindenkinek, mindenki imáját, aki körülbelül egy hónappal ezelőtt kértük a kis Bianca gyógyulásait, hogy a Jóisten adjon mindenkinek jó egészséget, mert na, egy kicsit jobb útra tért, jobb orvosi eredményei vannak, hiszünk a közös imába, Jóisten adjon mindenkinek jó egészséget. Köszönöm szépen, és a család összes halottjait, betegjeit, mindenkiért, önökért Jóisten adjon egészséget mindenkinek. Köszönöm szépen, meghallgattak. Áldott szép napot mindenkinek.
0: Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért egészségért, békességért, férjem örök nyugalmáért, lányom családi gondjai megoldásáért, fiam munkahelyi sikeréért ajánlom fel. A ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk, segítsen munkájukat, imádkozom fiamért és a családja gyógyulásáért, egészségért, békességért, édesanyám és a család többi halottainak a lelke üdvéért. Ezt a rózsafüzét felajánlom a családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, és azért, hogy ellen tudjunk állni minden kísértésnek, és ne engedjük a gonoszt az életünkbe. Hidegségről jött ez az üzenet. Halló, Mária Rádió!
1: Hálódi kétetség az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szimeó, nagy szeretettel köszöntelek Szeredából, Ászlóma néni. Éppen szeretném ajánlani ezt a rózsafüzét. Testi-lelki meggyógyulásom, én köszönöm a jó Istenemnek, meggyógyította a lábamot. El szeretném ajánlani két család unokáim, külföldön vannak, hogy szerencsésen tudjanak hazajönni, őrizze meg a jó Isten, szóval szívsomjai szűzanya takarja bépalástjával. És fel szeretném ajánlani Lőrinc Anna néniét, akit a tegnap előtt hazavittek a kórházból. Nem tudunk kapcsolatot kapni vele, nem tudjuk, hogy mi telefonja nincs beállítva, de a drága jó Isten gyógyítsa meg, adja vissza az egészség is, hagyja még közöttünk, mert nagyon szeressük. Minden hozzám tartozó különös családtagomnak, jótevőm, rossztevőmnek, mindenkinek adjon a jó Isten erőt, egészséget, békességet, a halottaimnak csendes nyugodalmat. Nyugodjanak békébe az Úr Jézus szemmelébe.
0: Imádkozzunk együtt, a jó Isten hallgassa meg kéréseit. Ezt a rózsafűzét felajánlom elhunyt szeretteimért, gyermekeimért, szűzanya takarja be védő palástjával, édesanyámért, saját magamért, egészségért, békességért, segítő kegyelemért. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, a Jóisten segítsen ki belőle, hála a szűzanyának és a Jóistennek. Felajánlom a rózsafűzért és minden imád a családomért, az én gyógyulásomért és minden betegért. Köszönöm. A rózsafüzet felajánlom családom fontos szándékaiért, Jézusom, bízom benned. Rózsafüzet felajánlom gyermekeimért, unokáimért, családomért, sorstársaimért, halottaim lelke üdvéért, nyugodjanak békében, az Úr szent nevében Kati írja. Imád kérünk szerencsés utazásért Magyarországra, és lelki és testi békéért. Ezt a rózsafűzét és a mai szentmiséket felajánlom testvéremért, Imre gyógyulásáért. Rózsafűzét felajánlom egészségért, békességért, egyetértésért és hálából a szűzanyának, hogy minden nap megsegít. Rózsafűzét felajánlom hálából minden kegyelemért, betegekért és elhunyt szeretteim lelke üdvéért. Köszönöm mindenki imáját, egy mindennapos hallgató írja Csíkból. Ezt a rózsafüzét felajánlom Váta János lelke üdvéért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat neki. Halló, Mária Rádió!
3: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztusnak!
0: Mindörökké, amen!
3: Ezt a rózsafüzét felajánlom halából családomnak, gyermekeimnek, a külföldön vannak, hogy a Jóisten adjon egészséget nekik, és a feleségemnek, és most még az unokatestvéremnek, Falkos Gyulának, Gyümesbükkő, pontos a lábát, sok egészséget, az Úr Jézus segjen meg, hogy gyógyuljon meg. És a szeretnék, felajánlom a papoknak, a Somlyon, hogy adjanak Jóisten egészséget nekik, hogy tudjanak viselni az egészségét az embereknek. Snik Attila vagyok, Csíkszentmihályra.
0: Jóisten hallgassa meg kérését, imádkozzunk együtt. Rózsafüzet önökkel imádkozva, egy kedves ismerősöm gyógyulásáért és egy rokonom gyógyulásáért, nagyszüleimért és édesapám lelke üdvéért ajánlom fel, emeseért a Csíkszeredából. Ezt a rózsafüzet felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, az idegenben dolgozó gyermekeimért, az úton levőkért, munkai gondok megoldásáért és békéért egy édesanya írta. Felajánlom a rózsafüzet és a nap minden imádságát a gyermekeimért, aki nehéz műtét előtt áll. Szűzanyám, kérlek, állj mellette, fogd a kezét, gyógyítsd a testét és lelkét, oltalmazd meg minden bajtól és veszélytől, édesanya írja. Családom egészségért, szeretetéért, békességért ajánlom fel ezt a szentolvasót, mindennapos hallgató írja. Halló, Mária Rádió!
4: Tessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
4: A mai rózsafüzért és a mai szentmisét szeretném felajánlani az egyik kedves ismerősömért, Pap Henrietáért, aki holnap esküszik. Kívánok nekiek egy Istentől megáltott boldog életet, a szüzanya oltalmazza és segítse meg, hogy ezt a szent köteléket örökre tartsák meg. A nagyszülőknek és szüleinek sok örömet az unokájukban, és a Mária Rádió összes dolgozóját és önkénteseiért. Egy áldott szép napot kívánok önöknek, csomag közül voltam, Erika, dicsértessék!
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg. Drága szűzanyám, segítsd meg, szerencsés utunk legyen. Ezt a rózsafüzét felajánlom férjem megtéréséért, a családomért, Isten fizesse. Az összes imád felajánlom hálából az eddig kapott kegyelmekért, a beteg testvérem gyógyulásáért, a fiam és a családja békéért és szerencséjükért, Isten fizesse, egy édesanya írta. Magukkal együtt imádkozva minden nap a szent rózsafűzéreket, imákat felajánlom a családom egészségéért, a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, két lányom fontos szándékáért, önökért, betegekért, Jézusom, bízom benned. Halló, Mária Rádió.
5: Halló, Mária Rádió.
0: Köszönjük.
5: Dicsőség a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: És minden egyes szemmisét el szeretném ajánlani a Patkos és a Péter család összes halottaiért, valamint Pongrácia nevér, volt Malezdorfi nevér, fér és a szüleiért. Keresztlánya voltam. Köszönöm szépen, dicsőség a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Szeretném felajánlani a rózsafűzért és a hét minden imáját gyermekáldásért és a családi békéért. Adjon a Jóisten egy munkát, és külön édesapám és nagytatám emlékére adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, Gyimesből írja egy hallgató. Felajánlom a rózsafűzért a magam és családom betegének gyógyulásáért, elhunyt szeretteim és jótevőim lelke üdvéért, lelki békéért, segítő kegyelemért, családi békéért és a világ békéért. Imádkozzunk együtt, egy édesanya írta. Rózsafűzért családom fontos szándékaiért és halottaim nyugalmáért ajánlom fel. Kedves hallgatóink, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásba. Isten meghallgat minden kimondott és ki nem mondott kérést is. Meghívjuk most önöket, hogy imádkozzuk együtt a fájdalmas rózsafűzért. A mai délelőtön a Hildegárda templom rózsafűzért társulatának néhány tagjával tartsanak velünk.

0: Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja, Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen. Amen.
0: Jézusom, csodálatos volt eljöveteled a földre. Csodálatos, mert kész voltál szenvedni és tűrni, mint minden ember. A keresztektől nem voltál mentes, de mindig kész enyhíteni mások fájdalmát. Elvenni keresztjeiket, gyógyítani és vigasztalni. Most egy rendkívüli óra érkezett el. Személyes kálváriád jött közel. Eljött az elkerülhetetlen halál. Nem akarok sem szenderegni, sem aludni, hanem veled maradni. Szeretném, Jézusom, ha imám vigasztalást nyújtana neked szenvedő testvéreimben. Szeretném, ha örömet és erőt vinnél nekik. Árasz ki rám szent lelkedet, hogy tudjak imádkozni és közeledben kerülni. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és fölnek teremtőjében és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
0: Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszony.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Első szent titok. Aki érettünk vérrel verítékezett. Jézusom, vérrel verítékeztél a Getszemáni kertben. Érted az Atyát, hogy a keserüke hely kerüljön el. De azonnal hozzátetted, Atyám, legyen meg a te akaratod. Te, aki annyi szenvedőnek adtál vigaszt, magadra maradtál a szenvedésben. Nincs, aki segítsen neked. Az Atya megtehette volna, de te elfogadtad, hogy ki itt a keserük elhet. Túl keserű kín lehetett ez, hiszen vérrel verítékeztél. Hiszem, hogy a világ minden kínja és szenvedése jelen volt a te véres verítékedben. Jézusom, hála neked minden csepp vérért, amely elfolyt a verítékkel. Tudom, hogy e pillanattól a világ minden szenvedése megváltó szenvedésé vált. Kérlek, verejtékedért tekints azokra, akik most az Atya akaratát keresik. Segítsd azokat is, akik megismerték az Atya akaratát, de túl gyengék, hogy elfogadják. Add, hogy minden szenvedés az Úr akaratának újbóli elfogadásával legyen megváltva.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Amen.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérelve rejtékezett.
1: Asszony.

0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Az

0: irgalmadra. Amen.
1: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Jézusom, megostoroztak téged Pilátus udvarán. Tudom, hogyan folyt le az ostorozás. Az elítéltet egy oszlophoz kötözték. Akkor a büntetés végrehajtói 39 korbácsütést mértek az elítélt testére. Jézusom, ennek hallatán elakad a lélegzetem. Szívem jéggé dermed. És te mégis nagy lelkűen megbocsátottál ütlegelőidnek minden ütést, mellyel felsebezték testedet. Ezért kérlek, hogy korbácsütéseiddel szabadíts meg azokat is, akik nem akarják az akaratát teljesíteni. És az őket érő korbácsütésektől semmisülnek meg, mert nem szánják el magukat, hogy megbocsássanak és szeressenek. Köszönöm a szeretet és megbocsátás példáját, mely akkor nyilvánítottál ki, amikor vadul ostoroztak téged.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden nap.

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.

0: Oráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.

0: Orájál, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.

0: Szabadra. Amen.
1: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel koronáztak. Jézusom, az ostorozás után tövissel koronáztak meg. A bolondok öltözékét rakták rád, s a hozzád közel állók gúnyt tűztek belőled, mert barátai távol maradtak. Amikor a gyűlölet gonosz terveket kezd kovácsolni, akkor nem merül ki könnyen. Nem elégedtek meg, hogy oly kegyetlenül megkorbácsoltak, folytatták azzal, hogy kigúnyoltak és tövissel koronáztak. De a gyűlölet és a gonosz ezúttal is meglepődött látodon. Egész szenvedésed során nyugodt maradtál, magatartásodból felfogták, hogy azokat is megérted, akik veled így bántak, sőt, szereted és nem ítéled el őket. De ők gonoszságukban nem ismertek határt. Így van ez, ha a gonosz rabul ejti az egyént, a családot, a közösséget. Akkor nem ismer megállást romboló tevékenységében. Jézusom, tekints le minden megsértett, megalázott, kinevetett, elutasított emberre. Szabadítsd meg őket kínzóik és sanyargatóik karmaiból, tövis koronáddal. Tisztítsd meg szívüket minden gyűlölettől, hogy ne tervezzenek bosszút, és rosszért rosszal ne fizessenek. Jézusom, a te nevedben terjedjen a megbocsátás.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden.

0: Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

Szerelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.

0: halljon. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk tövissel koronáztak.
0: Az

0: Márián, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asz-

0: negyedik szentitok, akit érettünk, a kereszt, aki érettünk a keresztet hordozta. Jézusom, keresztedet a Kálvária hegyeig cipelted. Minden, amit keresztutadról ismerek, tudom, hogy félelmetes volt. Mégis a fájdalom és szenvedés tengerében volt három csepp vigaszod. A találkozás édesanyáddal, Veronika kendője és Szirenei Simon futólagos segítsége a kereszt hordozásában. Ezekért a vigasz cseppekért biztosan hálás voltál, s vigasszal és erővel viszonoztad azokat. De lehet, hogy megkérdezted-e közben is magadtól, és hol vannak azok, akiknek oly önzetlenül segítettem? És ismét tudom, őket is megértetted, és a keresztet őértük is felajánlottad. Segíts Jézusom, hogy valamit megtanuljak. Érzékeny legyek mások fájdalmára, hogy a legnehezebb percekben is tudjak vigasztalni, és soha ne tekintsem terhesnek, hogy felvegyem és hordozzam mások keresztjét. Különösen arra kérlek, segíts mindnyájunknak, hogy ne nehezítsük meg egymás keresztjét és szenvedéseit, mert az Atya akarata az, hogy szépen éljünk és szeressük egymást, még a nehézségekben is.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszony.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképp

0: segítsen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ötödik szent titok, akit érettünk keresztre feszítettek. Jézusom, lelkedet az atyára bíztad, és meghaltál a kereszten, miután kiittad a megpróbáltatás kelyhét, melyet az atya nyújtott neked, mivel kész voltál elfogadni. Szó nélkül maradok. Csendes összeszedettségemben leszed kereszted előtt. Itt nem is lehet mit mondani, csak felsóhajtani. Ó, hát az emberi gonoszság ilyen messzire mehet? Valóban oly nagy Isten szeretete irántunk, hogy az atya saját fiát sem kímélte, hanem odaadta, hogy az emberek keresztre feszítsék megmentésünkért. Oly nagy volna az isteni irgalom, hogy saját fiában mindenkinek azonnal megbocsátott? Jézusom, köszönöm, hogy mindezt megtetted értünk. Ajándékozz nekünk is a szeretet és megbocsájtás erejét. Erősítsd meg mindazokat, akik önnön szeretet hiányból nem tudnak megbocsátani, és a gyűlöletben tönkreteszik magukat. Segíts mindannyiunknak, hogy elfogadjuk a te példád szerint az atya akaratát, mert ez a megmenekülésünk egyetlen útja. Végül kérünk téged a haldoklókért, ajándékozz nékik erőt, hogy békében adják vissza lelküket az atyának. Békébe vezesd őket, Uram Jézus!
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk

Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Asszony.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldod a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: atyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen. Amen.
1: Rózsafűzér királynéja,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.

Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson, augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő Szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.

dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben tovább megyünk a hitről, dogmatikai szempontból nézzük meg, mit jelent Isten ajándéka, és mi erre az embernek a válasza. Amikor azt mondjuk valakiről, hogy hiszek neki, egészen másról beszélünk, mint amikor azt mondjuk, hiszek Istenben. Az első esetben egy ember szavára hagyatkozunk, a másodikban azonban egész életünket rábízzuk valakire, Istenre. A keresztény hit nem egyszerűen azt jelenti, hogy elfogadok néhány vallási igazságot, nem csupán azt jelenti, hogy elhiszem, Isten létezik, Jézus Krisztus történelmi személy volt és van örök élet. A hit ennél sokkal mélyebb valóság. A hit az ember szabad és teljes válasza a kinyilatkoztató Istennek. Isten először megszólítja az embert, feltárja előtte önmagát, szeretetét és üdvözítő tervét. Az ember pedig erre megszólításra hittel válaszol. Ezért a hitben két dolog mindig együtt van, Isten kegyelmi kezdeményezése és az ember szabad válasza. A hit alapja Isten kinyilatkoztatása. A katolikus dogmatika szerint az ember természetes értelmével bizonyos mértékben el tud jutni Isten létének a felismerésére. A teremtett világ, annak rendje, szépsége és célszerűsége mind Istenre utal. De Isten nem elégedett meg azzal, hogy az ember következtessen rá. Isten kinyilatkoztatta önmagát. A kinyilatkoztatás azt jelenti, hogy Isten szabadon feltárja önmagát az ember előtt. Nem egyszerűen információkat közöl önmagáról, hanem önmagát ajándékozza nekünk. A Biblia egész története ennek a kinyilatkoztatásnak a története. Isten megszólította Ábrahámot. Menj el földedről, rokonságot köréből, és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Ábrahám hitt Istennek és elindult. Ez nagyon fontos a hit megértéséhez. A hit mindig elindulás. Aki valóban hisz Istenben, az nem marad ugyanott, ahol korábban volt. Isten szava mozgásba hozza az életét. Ábrahám nem kapott előre teljes térképet, Isten csak azt mondja, hogy indulj. És a hit sokszor ilyen. Nem látjuk előre az egész utat, de tudjuk, hogy kivezet bennünket. Másodszor, Isten végső, teljes kinyilatkoztatása Jézus Krisztus. Ez mit jelent? A kereszténység középpontjában nem egy könyv, nem egy filozófiai rendszer és nem egy erkölcsi szabályzat áll. A középpontban Jézus Krisztus áll. Isten az idők teljességében elküldte fiát. Jézus Krisztusban Isten nem csupán beszél az emberhez, hanem belép az emberi történelembe. Jézus Krisztusban Isten szeretete láthatóvá válik, ezért mondja Jézus, aki engem látott, az atyát is látta. A keresztény hit tehát Krisztusba vetett hit. Nem elegendő azt mondani, hiszek valamilyen felsőbb erőben. A keresztény ember ezt vallja, hiszek Jézus Krisztusban, az élő Isten fiában, aki értem emberré lett, meghalt értem a kereszten, feltámadt és ma is él. Ez már személyes hitvallás. Mit mond az egyház a hitről? A katolikus egyház katekizmusa szerint a hit mindenek előtt az ember személyes ragaszkodása Istenhez, és egyben szabad beleegyezés mindabba, amit Isten kinyilatkoztatott. Ezért a hitnek két alapvető dimenziója van. A személyes dimenzió, hogy hiszek Istenben. Ez azt jelenti, rábízom magam Istenre. Nem csupán igaznak tartom Isten létezését, hanem kapcsolatba lépek vele. A tartalmi dimenziója, hogy hiszem mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott. Vagyis elfogadom azokat az igazságokat, amelyeket Isten az egyháznak átadott.
Ezért a keresztény hit egyszerre hiszek neked, és hiszem, amit mondasz. A hit tehát Isten ajándéka. Ez a hit egyik legfontosabb dogmatikai igazsága. Az ember saját erejéből nem tudja önmagát megváltani. A hit végső soron Isten kegyelmi ajándéka. Szent Pál mondja, kegyelemből részesültetek a megváltásban a hit által. Ez nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Mit jelent ez? Azt, hogy még a hitre való képességünk mögött is Isten kegyelme áll. Isten megelőz bennünket. Mielőtt mi keresnénk Istent, Isten már keres minket. Mielőtt mi szeretnénk Istent, Isten már szeret bennünket. Mielőtt kimondanánk, Uram, hiszek benned, Isten már megszólította a szívünket. Ezért a hit nem büszkeségre ad okot. Nem mondhatom én azért hiszek, mert jobb vagyok, mint mások. Inkább ezt kell mondanom, Uram, köszönöm, hogy megajándékoztál a hittel. A hit kegyelem, de szabad emberi válasz. Ha a hit Isten ajándéka, felmerül a kérdés, van-e akkor szabadság az embernek? Igen, tehát Isten nem kényszerít bennünket a hitre. A hit szabad válasz. Isten meghív, de nem kényszerít. Megszólít, de nem erőszakolja ránk önmagát. Ezért mondhatunk igent és nemet is. A hitben tehát találkozik Isten kegyelme és az ember szabadsága. Ezért a hit nem vak engedelmesség, a hit értelmes döntés. Isten olyan jeleket adott, amelyek segítik az embert abban, hogy hittel válaszoljon, ilyenek a teremtett világ, Isten népének története, a proféták tanúsága, Jézus Krisztus élete, csodái feltámadása, valamint az apostolok tanúságtétele. Miért lehet hinni Istennek? A hit nem bizonyíték nélküli ugrás az ismeretlenbe. A keresztény ember azért hisz, mert Isten igazmondó és hűséges. A hit végső alapja nem az, hogy mindent megértettem, hanem az, hogy Istenben megbízom. Gondoljunk egy gyermekre, aki megfogja édesapja kezét. A gyermek nem tudja pontosan, hogyan működik a világ. Nem érti az összes veszélyt, és nem látja előre az utat, de bízik az apjában. És a hit hasonló. Nem azt jelenti, hogy mindent látok, hanem azt, hogy Uram, nem látom az egész utat, de tudom, hogy Te látod. Fontos dogmatikai kérdés a következő, hogy ellentétes-e a hit az értelemmel? Hát nem. A katolikus egyház mindig is tanította, hogy a hit és az értelem nem ellenségei egymásnak. 16. Benedek pápa gyakran hangsúlyozta a hit és az értelem egységét. A hit nem azt mondja, hogy ne gondolkodj, éppen ellenkezőleg. A hit arra ösztönöz, hogy gondolkodj mélyebben. Az értelem képes bizonyos igazságokat felismerni Istenről. A hit pedig olyan igazságokra nyitja meg az embert, amelyeket pusztán saját értelmével nem tudna teljesen megismerni. Ezért a keresztény ember mondhatja, hiszek és közben gondolkodom, kérdezek és közben hiszek. A kérdés nem feltétlenül a hit ellensége, sokszor éppen a mélyebb hithez vezető út. A hit tartalma sokszor meghaladja az emberi értelmet. Ilyen például a Szent Háromság misztériuma, Krisztus valóságos istensége és embersége, a megtestesülés, az Eukarisztia misztériuma, a kegyelem, a feltámadás, az örök élet. Ezeket nem tudjuk teljesen kiszámítani, de a hit nem értelmetlenség. A misztérium olyan igazság, amelyet Isten feltár előttünk, de amelyet emberi értelmünk soha nem képes teljesen kimeríteni. Olyan ez, mint amikor valaki belenéz a tengerbe. Látja a tengert, de nem képes befogadni az egész tengert. A hitben az ember valóságosan megismerheti Istent, de Istent soha nem tudja teljesen birtokolni az értelmével. A hitnek van természetesen közösségi dimenziója. Tehát a hitet nem egyedül kapjuk. Az egyház hite megelőz bennünket. Amikor a keresztségben megvalljuk, hiszek Istenben, a mindenható atyában, akkor egy több mint 2000 éves hitvalláshoz kapcsolódunk. Tehát a keresztény hit az nem egy magánvélemény, nem mondhatok, én hiszek Istenben, de majd elnőttem, hogy
melyik evangéliumi tanítást fogadom el. A katolikus hit lényege az, hogy az egyház hitével együtt hiszek. Ezért mondjuk, hiszünk. A hit személyes, de nem individualista. Jézus nem egyszerűen különálló híveket gyűjtött maga köré. Egy közösséget alapított, az egyházra bízta az evangélium hirdetését és a szentségeket. Ezért az egyház a hit továbbadásának nélkülözhetetlen közege. Az apostolok továbbadták azt, amit Krisztustól kaptak. Ezt nevezzük apostoli hagyománynak. A Szentírás és a Szent Hagyomány együtt alkotják azt a szent letéteményt, amelyet az egyház őriz. Az egyház tanítóhivatala pedig szolgálja és hitelesen értelmezi Isten igéjét. A hitvallás, vagy mit hiszünk, a keresztény hit tartalmát különösen szépen összefoglalja az apostoli hitvallás és a niciai konstantinápolyi hitvallás. Amikor vasárnap a Szentmisén mondjuk, hogy hiszek az egy Istenben, akkor nem egy üres formulát ismétlünk. Ez a keresztény élet összefoglalása. Hiszünk először az Atyában, tehát Isten mindenható teremtő és szerető Atya, Jézus Krisztusban, ő az Isten egyszülött fia, aki értünk, üdvösségünkért emberré lett. Harmadszor hiszünk a Szentlélekben, ő az Atyától és a Fiútól származó Szentlélek, aki megszenteli az egyházat és a hívő embert. Az egyházban hiszünk Krisztus egy szent katolikus és apostoli egyházában, hiszünk a kerességben, hiszünk a bűnök bocsánatában, a feltámadásban, hiszünk abban, hogy Krisztus feltámadásának erejében az ember is részesül a feltámadásban. Az örök életben hiszünk abban, hogy az ember végső célja nem a földi élet, hanem az Istennel való örök közösség. És nézzük meg egy picit a hit és a szentségek közötti kapcsolatot, mert a hit nem marad puszta gondolat. Tehát a hitből szentségi élet fakad. A kerességben Isten gyermekévé válunk. Tehát a bérmálás megerősít a Szentlélekben. Az Eukarisztiában Krisztussal egyesülünk. A bűnbocsánat szentségében Krisztus irgalmát fogadjuk. A betegek kenetében Krisztus megerősít. A házasságban Krisztus kegyelme szenteli meg a házastársi szeretetet. Az egyházi rendben Krisztus szolgálatára kap valaki különleges küldetést. Ezért a hitből szentségi élet következik. Ha valaki azt mondja, hiszek Istenben, de nincs szükségem az egyházra és a szentségekre, akkor a hit keresztény teljessége sérül. Továbbá Szent Pál egyik legfontosabb tanítása, a szeretet nincs bennem, semmit sem érek. A hitnek tehát gyümölcsöt kell teremnie. A Jakab levél nagyon erőteljesen mondja, a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt. Ez nem azt jelenti, hogy az ember jó cselekedetekkel megvásárolja az üdvösséget, hanem azt jelenti, hogy az élő hit természeténél fogva szeretetet terem. Ha valóban hiszem, hogy Isten szeret engem, akkor nekem is tanulnom kell szeretni. Ha hiszem, hogy Krisztus megbocsátott nekem, akkor nekem is meg kell tanulnom megbocsátani. Ha hiszem, hogy minden ember Isten teremtménye, akkor másképpen nézek az embertársamra. És ami a legfontosabb talán, a hit nem azt jelenti, hogy soha nem lesznek nehézségeink. Sőt, a hit sokszor éppen a próbákban mélyül el. Eljön az idő, amikor imádkozunk, és úgy érezzük, hogy Isten hallgat. Eljön az idő, amikor betegséggel, gyászsal, csalódással, magánnyal vagy igazságtalansággal találkozunk. Ilyenkor könnyű azt mondani, hol van Isten, de a hit egyik legmélyebb formája éppen ez. Uram, nem értem, mi történik, de nem akarok elszakadni tőled. Jobb könyve ezt a hitet mutatja be. A kereszt alatt pedig Mária hite ragyog fel. Mária nem kap minden kérdésre magyarázatot, mégis ott marad Jézus keresztje alatt. Ez az érett hit egyik legszebb képe. A keresztény hit nem azt tanítja, hogy aki hisz, annak nem lesz szenvedése. Jézus maga mondja, ha valaki követni akar, tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem.
Tehát a hit nem mindig veszi el a keresztet, de értelmet adhat a kereszt hordozásnak. A hívő ember nem azt mondja, hogy nem fogok szenvedni, hanem nem egyedül fogok szenvedni. Krisztus velünk van. Ezért a keresztény reménye nem pusztán az, hogy a szenvedés egyszer elmúlik. A reményünk Krisztus személye. És ami fontos, a hit és az imádság. Mert az imádság a hit lélegzése. Aki nem imádkozik, annak a hite lassan kiszárad. Lehet valaki vallásos, hagyomány szerint élő ember, de ha nincs személyes kapcsolata Istennel, a hite könnyen szokássá válik. Az imádságban azt mondjuk, Istenem, szükségem van rád. A mi atyánk minden kérése a hitből fakad, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. A hit legmélyebb imája talán ez, hogy legyen meg a te akaratod. Tehát a hit nem statikus, növekednie kell. Jézus tanítványai is mondták, Uram, növeld bennünk a hitet. Ez nagyon szép imádság, mert lehet kicsi hitünk, lehet bizonytalan hitünk, lehet fáradt hitünk, lehet sebzett hitünk, de kérhetjük, Uram, növeld bennem a hitet. A hit növekedésének eszközei, Isten igéjének a hallgatása, rendszeres imádság, szent mise, oltári szentség, gyónás, szentírás olvasás, lelkiismeretvizsgálat, jó cselekedetek, közösségi élet, lelki olvasmányok, szentek példája, és a szenvedések hittel való hordozása. Fontos különbséget tenni azonban a hit és a bűn között, ez nagyon fontos. Az ember hívőnek vallhatja magát, és mégis elkövethet súlyos bűnt. A súlyos bűn azonban megsebezheti az Istennel való kapcsolatot. Tehát a hitnek ezért együtt kell járnia a megtéréssel. Jézus első üzenete, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Tehát a hit és a megtérés összetartozik. Nem mondhatok, hiszek Istenben, de az életemet nem akarom megváltoztatni. Az igazi hit mindig meghívás a megtérésre. A hit és a remény, ugye? A hit, a remény és a szeretet a három isteni erény, és ez összetartozik. A hit azt mondja, Isten igazat mond. A remény azt mondja, Isten ígéreteiben bízom. A szeretet azt mondja, hogy Istent önmagáért szeretem, és szeretem embertársamat Istenben. Hit nélkül nincs keresztény remény, remény nélkül a hit könnyen félelemmé válhat, szeretet nélkül pedig a hit puszta elméleti tudássá válik. És fontos még kiemelnünk, a hit egyik legszebb példája ugye a szűzanya. Erzsébet azt mondja róla, boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária hite teljes önátadás. Az angyali üdvözletkor nem látja előre egész életének történetét, csak Isten szavát hallja, és válaszol, én már az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Ez a hit lényege. Nem azt mondja, Uram, előbb magyarázd el minden részletét, hanem Uram, ha te kéred, rád bízom magam. Mária hite ott van Betlehemben, ott van Egyiptomban, ott van Názáret csendjében, ott van Kánában, és ott van a Golgotán. Ezért Mária nem csak a hit példaképe, hanem az egyház hitének tökéletes képe. Miért hiszünk? Nem azért, hogy vallásosabbnak tűnjünk, nem azért, hogy jobb embereknek tartsanak, nem pusztán azért, hogy ne féljünk a haláltól. A hit végső célja Isten maga. Az örök életben színről színre láthatjuk Istent. A földi hit még tükör által homályosan lát, de egyszer eljön az idő, amikor a hitből látás lesz, a reményből beteljesedés, a szeretet pedig örökké megmarad. Hogyan vizsgálhatom meg a saját hitemet? Érdemes néha feltenni magunknak néhány kérdést. Valóban hiszek Istenben, vagy csak vallásos szokásaim vannak? Bízom-e Istenben akkor is, amikor nem értem őt? Van-e személyes imádságos kapcsolatom Istennel? Olvasom-e Isten igéjét? Rendszeresen részt veszek-e a szent misén? Élek-e a szentségekkel? Megbocsátok-e azoknak, akik megbántottak? Segítek-e a rászorulóknak? Látható-e az életemben, hogy Krisztushoz tartozom? Mert a hit végül nem csupán abból látszik, amit mondunk. A hitből élet lesz. És egy rövid történettel zárnám. Egy ember egy sötét erdőben elveszítette az útját. Nem látott semmit, nem tudta, merre induljon.
egyszer csak egy hangot hallott. Gyere utánam. Megkérdezte, látod az utat? Nem látom. És tudod, hová vezet? Tudom. Akkor menj előttem. Nem, mondta a hang, menj mellettem. Ez a keresztény hit egyik legszebb képe. Isten nem mindig mutatja meg előre egész életünk útját, de azt ígéri, veled vagyok. Hát kedves hallgatók, a hit Isten ajándéka, de egyben az ember szabad válasza. A hit bizalom Istenben, de egyben Isten kinyilatkoztatott igazságainak elfogadása. A hit személyes kapcsolat Krisztussal, de egyben az egyház hitében való részesedés. A hit nem bakugrás, hanem bizalom a hűséges Istenben. A hit nem menekülés az életből, hanem az élet Krisztusban való új értelmezése. A hit nem azt jelenti, hogy soha nem lesz kérdésünk, hanem azt, hogy kérdéseinkkel együtt Istenhez fordulunk. És végül a hit nem önmagáért való. A hit szeretethez, reményhez, megtéréshez és örök élethez vezet. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Szovátán, a Medvetónál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Áldott szép napot kívánok a Mária Rádió kedves hallgatóinak. Hát igen, Mártonáron éjünk van. És egy nagyon bátor dologba kezdtünk bele. Ugye Mártonáront mi felnőttek valamilyen szinten ismerjük, de azt gondolom, hogy ez az év arra lenne jó, hogy hát mindegy Mártonáron tanfolyamot végezzünk. Ezért úgy gondoltuk, hogy biztatnánk a székelyföldi fiatalokat, hogy lépjünk Mártonáron nyomába. Tudjuk, hogy 1907-ben kezdte el Mártonáron középiskolát itt Csíksomjon a Ferences gimnáziumban. És ő Damokoson született, és elkezdett járni iskolába. Beíratták a szülei. Egy nagyon kedves történet, halálos ágyán mesélt el egy kedves nővérnek, diszkréten, de hát az újságukba is belekerült, hogy a bizony első napokban úgy gondolta, hogy ez az iskola nem neki valós. Szépen gyalog az, hazament. És hát ugye az édesapja fogadta, kedvesen elbeszélgetett vele, adott két piros almát, és mondta, fiam, mi székelyek, amit elkezdtünk, az be is fejezzük. Na, menj vissza. És még aznap visszaküdte gyalog Mártonáron, Csíksomjóra. Hát 30 kilométer. Na és hát ugye 1907-ben még nem volt átadva a székely körvasút, mert hát akkor még nem volt megépülve, de már volt bicikli. 1880-ban jelent meg Székelyföld az első bicikli, akkor mindenki csodálkozott, de azt mondják, hogy hát 10-20 év alatt nagyon-nagyon elterjedt. Na és nem tudjuk, hogy Mártonáron biciklivel járt-e iskolába, de úgy gondoltuk, hogy szeptember 1-én, az egy keddi nap, biciklivel eljönnénk Csíkszentdomokosról Csíksomjóra. Szervezettem. És minden faluban megállunk, és minden faluban hívjuk a diákokat, szülőket, tanárokat, hogy jöjjenek velünk. Mária lábánál tartunk egy szentmisét. Úgy van, hogy reggel 9-kor találkoznánk Csíkszentdomokoson, és jöhetnek Gyergyóból is, vagy bárhonnan. Fiatalok, ha valakinek nincs biciklije, és jelzi előre, akkor megpróbáljuk ezt is megoldani. Tehát, hogy 9 órakor találkozunk, van egy Mártonáron múzeum, és akkor oda beengednek, és megnézzük, elmagyaráznak, hogy miket látunk ottan. És az előadás után 10 órakor kerékre ülünk, és iszkiri, nyomás, Csíksomjóra. Hát útközben az itt-ott megállunk, mit tudom, Dánfalván, vagy Karszfalván, vagy az ottani gyerekeket, fiatalokat is felvegyük. 14 év fölötti gyerekeket, fiatalokat tudunk, hát közúton biciklizhetnek. Na most nagyon fontos, hogy jó kedvedet ne hagyd otthon. Adja az Isten, hogy tényleg együtt, közösen egy kicsit hangolódjunk rá a tanévre, és Mária lábánál kérjük az üzenye közbejárását, hogy 2026-27-es tanév jó sikerüljön, hogy áldás legyen annak minden napján. És persze imádkozni fogunk a szüleinkért, a tanárokért, a pedagógusokért, és mindazokért, akik ezt a tanévet ugye meghatározzák. Adná az Isten, hogy 2 órától gondoltuk, hogy Somjón elkezdődne a szentmise, arra reméljük 4 óra alatt beérünk, és hát akkor utána lenne egy bográcsozás, és aztán mindenki indulhat haza. Úgyhogy nagy-nagy szeretettel hívom és várom, és van Ozsvád Judit, ez egy olyan hölgy, aki Mártonáronból doktorált. Képzeljétek el, erre is van lehetőség, és ez nem is Mártonáronnak az erdélyi iskola fiatalkori írásai vannak ebbe benne, még amielőtt püspök lett volna, ő ifjúsági lelkész volt. Nagyon megrázó, szép leveleket írt a fiataloknak, és abból doktorált ő, és akkor most meghívtuk, hogy tartana útközben is, meg elindulunk is, meg megérkezünk is egy-egy rövid kis előadást Márton Áronról. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy megértsük, ugye Jézus Krisztus beszél arról, hogy az okos sziklára építi a házát. De ez a részletekre nem figyelünk oda. Ugye úgy mondja Jézus, hogy a bölcs ember valóra váltja az én tanításomat, az én parancsaimat, és így sziklára építi a házát. Tehát nem elég csak az, hogy Jézusom, itt vagyok, és én sziklára építem a házamat, hanem az van, hogy Jézus, te megadtad a szeretet parancsát, és én tettekre váltom, gyakorlatba ültetem. És ezáltal építkezek én a mi Urunk Jézus Krisztusra, mint sziklára. És akkor aztán jöhet az árs, jöhet a bármi, mert nem fog összedőlni a házam. Tehát ugye Jézus Krisztus a mennyek országában nem plátói szeretettel szeretett bennünket, hanem eljött közénk. Megtestesült. 3 kiló 20 deka. Tehát velünk volt. Most ugyanígy nekünk is nagyon fontos, hogy a szeretet parancsát váltsuk tettekre. És persze nem csak egy ilyen biciklizéssel, hanem a mindennapokban, a szüleinkkel, nagyszüleinkkel, és osztálytársainkkal, és barátainkkal. Tehát gondolkozzunk nap, mint nap, hogy hogy tudok valami jót tenni. Én a gyerekeimnek úgy mondom, hogy de a vadászkutya, hogy szimatol, és ha valahol megérzi a vad

szép lett, szépen fel van újítva, rendbe raktuk, és mint zarándok szállás is, látogatható. De tanév közben nagy szeretettel hívunk és várunk olyan diákokat, akik itt Szeredába tanulnak, és akik szállást ki. És hát úgy van, hogy körülbelül 40 lej egy napra a szállás. Tehát, hogy kollégium, ebben nincs benne persze az ebéd, a vacsora, meg az ilyenek. Ezt ellen úgy lesz, hogy cateringgel, tehát megrendeljük, és akkor ott lesz különféle kínálat, és akkor hát mind a vendéglőbe lehet rendelni. De ezt se hiszem, hogy 40 lejnél több lenne. Tehát ez mostan persze lehet finomakat rendelni, vagy kevésbé egyszerűbb ételt rendelni, de úgy körülbelül azt gondolom, hogy tehát mi, amit kérünk, az 40 lej, és ebbe benne van az, hogy szoba, meleg víz, hideg víz, fürdőszoba, ágy, négy ágyas szobák vannak, és hát ugye, hát a wifi, és ami ilyenkor így kell, hogy jó meleg legyen, és hát egy pedagógust is fogunk fizetni, aki igen, a diákokra szeretettel figyel, nevelje őket, tanítsa, tehát, hogy, és nem is akárki lesz a két nevelőnk van eddig, ugye mind a kettő nagyon-nagyon ügyes, talpra esett hölgy, és akkor hát a szülőket, meg a rokonokat, akiket érdekel ez a lehetőség, akkor jöjjenek és látogassanak meg. Itt a Szent István háznál Szabó Katalint kell keresni, és hát majd megadom a telefonszámot, és hát, ha bemondják a műsor végén. Igen. A Jézus Krisztus tanítását váltsuk tettekre. Tehát gyerekünknek adjunk meg lehetőséget, hogy jó körülmények között szépen kibontakozzon. Tehát, hogy ne csak szídjuk a fiatalokat, hanem hozzuk olyan helyzetbe, hogy tanuljanak, kibontakozzanak, hogy nevelést kapjanak. És hát mi ezt szeretettel felkínáljuk. Tehát én azt ugye el tudom mondani, hogy hát olyan közel 7000 gyerek került ki tőlünk, az utcáról jöttek hozzánk, de hál' Istennek megállják a helyüket, és én úgy gondolom, hogy mindegyik becsületes munkájából megél. Hát van, aki a szülőföldje, és van, aki a nagyvilágban, de hál' Istennek nem koldulnak nálunk. Na de úgy van, hogy ezek a nagy gyermekvédelmi központok megürültek, és ezért kínáljuk fel, hogy bárki kollégiumba jöhet. És van egy másik ajánlatom is, na már itt tartunk, ugye én látom, hogy gyerekek vannak, akik nem erős szeretik a elméleti oktatást. Volt egy fiunk, és bizony, hát tantárból állt bukkásra. Elmentünk sétálni, és mondom, te Karcsit, úgy hívták, mondom, te hetedik osztály neked ennyire bejött? És azt mondja, nem, hát még kérdem. Hát mondom, látom, újra akarod járni. Azt mondja, biztos, hogy nem. Hát mondom, tehát, hogy a 8 tantárból megbuksz, akkor, hát akkor ezt csak újra kell járni, mert tanárok az nem viccelnek. Hát az, aki javítom, még van egy hónap. Hát nagyszerű, mondom, hát miből van hónap, milyen órátok van? Kémia. Hányas kell, hogy átmenj? Azt mondja, 6-os elég lesz. Aztán kiszámoltuk, és hát mondom, te 9-es kell. Mondom, számtalból is buktás. Azt mondja, igen, na jó van, na, nem baj. Hát mondom, te kémiából egy dolgot, amit akarsz, azt szépen tanuld meg, jó? Hónap feleltetnek. Hát, ha összejön az a 9-es. Na hát, én még a hülye fejemmel szóltam is a tanárnőnek, hogy feleltesse, és adjon jó magas labdát, egy leckét biztos jól megtanul, át tudna menni. Na hát, a tanárnő adott egy fehér lapot, és másnap Karcsi el is hozta ezt a fehér lapot, én forgattam, de egy betű nem volt ráírva. Te mondom, Karcsi, ez a dolgozatos? Az igen. Hát mondom, legalább a nevedet. Hát miért nem írtad fel? Nézett a nagy kék szemeivel, és azt mondja, papbácsi, ha hiszi, ha nem, nem voltam formában. Hát én azt hittem, aggódtam meg őt. Na hát végül tőleg megbuktatták a gyereket, aztán nyáron elvittem az egyik farmra, lovak vannak, meg minden, hát úgy belejött az állatgondozásba, persze, ő ment, és szorgalmas fiú volt, egy embernek lefestette az egész kaput, kerítést, mindent, kapott valami pénzt, aztán gyerekpénzzel kiegészítve vett egy lovat magának. Hát őszel szinte megütött a gutta, hogy most mit csinál egy hetedikes gyereke lóval, de

gondozta minden, és tavaszra még annyi pénzt összeszedett, hogy vett egy húszár, mentét, csizmát, hát mindent, kardot az oldalára, és akkor, hát ugye, ott van a legelül a naptáromba, Karcsi ül a lóháton, március 15-e kezébe egy nagy székelyzászló, és vezeti a felvoruló gyergyói fiatalokat. Jó volt látni. Igen, formába jött. Na most én azt gondolom, hogy van, akinek nem megy az elméleti oktatás, és hiába erőlteti a szülő, és minden nem megy. Na most ezeknek a gyerekeknek nekünk van Csíkszentsimonban egy kollégiumunk. Szentmártonban járnak be a gyerekek, mezőgazdasági iskola, állattartást, meg mindent, ami a mezőgazdasággal van, tanulnak inkább elméletben. Na most nálunk van 10 ló, és gyakorlatban is ültethetik. Tehát nem csak az van, hogy ganyét hánynak, meg mit tudom én, hanem szépen felnyergelik a lóakat, és ugye úgy van, van egy mester oktatónk nekünk, és járnak oda hozzánk a gyerekek, a városból is, meg minden, és hát még kicsi zseppészt is lehet így ezáltal kapni. Úgyhogy én nagy-nagy szeretettel bíztatom azokat a szülőket, akiknek 8. végzett gyerekük van, hogy nem én megtehetik, a Szentmártoni iskolába beíratják, és a Szentsimoni kollégiumban szintén, én azt gondolom, hogy egy olyan útra terelik a fiúkat, lányukat, ami kibontakoztatja. Tehát ugye az oktatás az olyan, hogy nem tudom mennyire látták, volt egy ilyen karikatúra, hogy az állatok ott ülnek egy nagy iskolába, és akkor jön a tanítónén is, elmondja, hogy kedves gyerekek, ma fára mászást tanuljuk. És persze, hát ott a kabba helyben majom elkezd ugrálni örömébe, meg mit tudom, a kígyó is, de a víziló, meg a zsiráf, szomorúan néz, ezt most tényleg komolyan gondolta a tanárnő, hogy én fára másszak? Igen, nem vagyunk egyformák. Tehát biztos van, akinek az matematika elvont szépsége, hát nem nyűgözi le, de szeret gazdálkodni, szereti a természetet, szereti az állatokat. Hát adjunk lehetőséget nekik, hogy erre, ebbe az irányba menjenek. Találják meg a helyüket, életük értelmét ezen a földön. Váltsuk tettekre Krisztus parancsát, a szeretet parancsát. Ne csak üljünk, sopánkodjunk, jaj, milyen rossz ez a világ, hogy mennyi baj van, hogy milyen rosszak ezek a mai gyerekek. Üljünk le, nézzük meg, hogy mit lehet ezzel a gyerekkel kezdeni, hogy tényleg, hát kibontakozzon, növekedjen, hogy áldás legyen az anyjának, az apjának, a nagyszüleinek, mindannyiunknak. Én nem hiszem, hogy lehetetlen házi feladatot adna az Isten. Én olyan Istenben nem hiszek, aki úgy megnyomorítja az embert, hogy arra nincs megoldás. Tehát keressük a megoldást, gondolkozzunk. Ha házat akarunk építeni, akkor is szakemberekkel leülünk, beszélgetünk, vagy itt az autót meg akarom javítani, hát kipukkant a kereke, vagy valami más baja van, akkor nem leülök, hogy na hát ilyen szar a világ, és hogy ennyi baj van, meg minden, hanem mesterembert keresek, és megoldjuk. Megoldják. Na hát én Mária rádió kedves hallgatóinak, tehát ezt mondanám, hogy bátorság, kezdeményezés, szeretet, és én azt hiszem, hogy szebb lesz a világ. Isten jó világot teremtett. Én nagyon fontosnak látom, hogy ez a bizalom, ez a szeretet meglegyen bennünk. Áldott szép napokat kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, az elkövetkezendő percekben Obermayer Ervin István plébános szentbeszédét hallják, amely a Mária Áhítaton hangzott el Kovásznán 2025. január 18-án.
1: Az Úr legyen veletek!
2: Istenem.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondott a tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint a 10 szűz, akik vették lámpásaikat, és kimentek a vőlegény elé. 5 közülük balgák voltak, 5 pedig okosak. A balgák fogták lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal, az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, sők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hallatszott, íme a vőlegény, menjetek eléjem. Erre a szüzek minnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat, adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták, nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre, az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is, így szóltak, Uram, nyiss ajtót nekünk! De ő így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves jó testvéreim, kedves Mária Rádió hallgatók, amikor ezen a szép emléknapon szeretnék itt mondani nektek valamit, akkor nem csak a szűzanyának a példája állít előttünk, hanem magyar nemzetünk egyik kiválóságának, egyik kiváló szentjének az életpéldája is, Árpádházi Szent Margit ünnepe van a mai napon. Minden szentnek, minden szűznek, minden Isten követő léleknek az elsődleges szempontból a példája a boldogságos szűz Mária. Mert az emberek között ő volt a legszentebb, ő volt a legszűziesebb, ha úgy tetszik az evangélium mintájára mondva, ő várta a legjobban a vőlegénynek a látogatását, az eljövetelét. Ugyanakkor a szűzanyát követve a keresztény történelemben is számos olyan nő és férfi akadt, aki szerzetességben akarta megélni azt a karizmát, a szűziességre, a szeplőtelen életre, azokat a dolgokat, amiket a Jóisten a szerzeteseknek, papoknak, megszentelt élet intézményeinek ad át az evangélium által, hogy a példájuk nyomára az emberek higgyenek a Jóistenben, az ő szentségében és mindenek fölött valóságában. Sokszor emberként, hogyha ezt a bevezető gondolatot, alaptételt elgondoljuk, olyan gyermekiek vagyunk, és olyan pórias az életvezetésünk, mert míg várnánk mi is a vőlegényt, és ebben a világban szeretnénk, hogy egy picit jobb életünk legyen, hogy az egzisztenciánk egy picit fölemelkedjen, szeretnénk gyermekeinknek jobb életet nyújtani, jobb életet megalapozni, az e világi sürgés forgásban gyakran belefáradunk, és a lélek munkáját olybá tekintjük. A mai estén ebben az elmélkedésben azon gondolkodtam, időn készültem ennek megtartására, hogy legyen szó a lélek munkájára. Miután mindannyian kidolgoztuk a mai fáradtságos napot, miután mindnyájan elmentünk valakinek valamit segíteni, valami jót tenni ezen a mai napon, a mai este legyen számunkra a léleknek a munkája. Az első pont, amire szeretném a kedves híveknek a figyelmét felhívni, a várakozás. Sokszor, nagyon gyakran eljövünk ide a templomban, egy szent misére, egy szent áhítatra, és gyakorlatilag minden elvárás nélkül jövünk ide, és azon járatjuk a fejünket, az eszünket, hogy mit kell otthon megtennünk, mit kellene még a boldogulás érdekében cselekednünk ezen a földön. Ott, ahol nincsen felkészülés és nincsen várakozás, oda a vőlegény nincs, ahogy megérkezzen. Éppen ezért Árpádházi Szent Margit, de mi több, a szűzanya életében is volt egy várakozás, egy felkészülés. Néhány héttel ezelőtt, amikor az egyik neves ilyen videó megosztó platformot pötyögtettem fölfele, előmbe került egy filmrészlet a Boldogságos Szűz Mária életéről. Igaz, hogy a Szentírásban ez nincsen megírva, és pusztán a keresztény hagyományra alapozhatták a filmnek a készítői, amikor megelevenítették a Boldogságos Szűz Mária gyermekkorát. A szűzanya ott volt a templomban, e szerint a film szerint ott nevelkedett, és a hagyomány is így tartja, Isten szentélyében, Isten szolgálva imádkozott, és a templom szent dolgait rendeztem. És egy ilyen munkás momentumban, pillanatban, amikor a szűzanya fizikailag a kötelességét teljesítette, egyszer csak megjelent egy sötét alak egy árnya sarokban, egy szerecsen ember képében, és megszólította a szűzanyát. És megkérdezte tőle: Mária, miért nincs gondod az evilági élvezetekre, hogy éld jobban a te életedet, hiszen ezen a világon csak egyszer élünk, és hozzáteszem, én úgy élünk, mintha soha nem halnánk meg. És ez az alak, az ördög volt, a sátán. És a szűzanyának a válasza a filmben nagyon meglepő: igazán itt értettem meg, és itt nyertem el a templomban az életemnek az értelmét. Nem kell én a nagybetűs élettel törődjek, mert a nagybetűs élet számomra a Jóisten. Válaszolta a gyermek szűzanya a sátánnak. És ekkor oda jött ebben a filmben természetesen szép kék ruhába, a kék egyébként az istenségnek a szimbóluma, hogy valami isteni van ott jelen, és azt a sötét árnyat Gábor angyal, az örömhír hozója elkergette. Természetesen a Bibliában, a Szent Evangéliumban ez a momentum nem szerepel így tételesen. És fel szeretném tenni a kérdést az elmélkedés első pontjában, hogy vajon nekünk a várakozás megvan-e a mi lelkünkben, szívünkben legbelül. Minden szent misén, amikor az oltárra a mindenható Isten egyszülött fia megtestesül. Megvan-e bennünk a várakozás és a készület, mint az öt okos szűzben a Szent Evangéliumban? Világítottak, nem tétlenkedtek, nem tétlen várakozás, mert nagyon sokszor az evilági embernek a kicsinyes sértődöttsége a tétlen várakozásból születik meg az ember lelkében a Jóisten irányában. Várjuk, hogy a Jóisten valamiféleképpen a mi családjainkban, közösségeinkben mennyországot teremtsen, annélkül, hogy mi bármit is tennénk ennek az érdekében. Várjuk életünk nehéz sarokpontjainak a megoldását a Jóistentől, de mégis az evilági fáradtságokban annyira ki vagyunk fáradva, hogy ezt a Gábriel angyalt, a jó hírhozóját már semmi nem várja bennünk. Kedves jó testvéreim, Szent Margit is, amikor bevonult a kolostorba, a Nyulak szigetére, szerette volna teljesíteni azt, amit az ő édesapja Béla király, édesanyja Mária királyné megfogadtak, hogyha Isten segít nekem, hogy valami jót tegyek az én népemmel, az én családommal, az én életemmel, akkor én egy darabját az életemnek átadom a Jóistennek, beteszem a Jóisten templomába. A második gondolat, amire csak szeretném a figyelmet felhívni, a kedves híveknek házi feladat mind a három pont, mert a papnak a prédikációja soha nem kész megoldásokat tartalmaz, hanem egy rávezetést fejben és egy rávezetést szívben, és magamnak kell a várakozást kimunkálnom, az igazi várakozást. A második gondolat pedig a szűzies vagy szent életmód. A boldogságos Szűz Máriának természetes volt az, hogy a Jóistennek szolgálhatott. E világ emberének nem természetes dolog. Mindig azt mondjuk, eljöttünk a templomba, saját magunk fejét megsimogatjuk, mennyire ügyesek vagyunk, mennyire odaadtuk magunkat a Jóisten akaratának, és közben sokszor úgy van, hogy mégsem. Csak az embernek nehéz ezt beismernie. Mennyire természetes az én életemben a szent életmód. Természetes-e az, hogyha valakivel jót tudok cselekedni? Természetes-e számomra az, hogyha a szegénynek tudok valamit adni az én időmből, az én pénztárcámból, az én szellemi képességemből, vagy tovább folytathatnánk ezt a felsorolást? Természetes-e számomra? Vagy annyira a természet fölötti, hogy amikor valami jót teszek, akkor mindig kürtöltetem magam előtt. Elmentem ezekkel, jót tettem. Imádkoztam ezekért. És milyen érdekes, hogy a Szent Evangéliumban a vőlegény előtt nem kürtölnek. Megérkezik, és az okos szüzekkel bemegy a lakomára. Ott bent a Jóisten házába. Éppen ezért a keresztény ember, hogyha bárkiért tudott imádkozni, bárkiért tudott valami jót tenni, és nem kürtölte szét az egész világot, hogy hát engem dicsérjetek meg, mert hát én aztán tényleg keresztény vagyok, és közben nem. Akkor, kedves jó testvéreim, boldogok lehetünk, és mi is a 10 szűz példájára bemehetünk az Isten országába. Ott van Szent Margit életében, a legendában az elbeszélés, hogy amikor megkérdezték az egyik szolgálót abban a kolostorban, egy modern fogalommal mondva takarítónőt, hogy milyen Szent Margit, hogy viselkedik, hiszen ő királyleány, egyébként Szent Margitnak törekvése volt, hogy leszoktassa a nővértársait és a körülötte élőket arról, hogy őt királyleánynak tekintsék. És amikor ezt a szolgálót megkérdezték, azt mondta a szolgáló, Margit nővér a legnagyobb odaadással ápolja azokat, akik felől mi a fejünket elfordítjuk. És Margit nővér nem kürtölte szét és tele az egész világot, hogy szeretem a szegényeket, a legelesettebbeket, a legszerencsétlenebbeket, sőt, mi több, a legbűnösebbeket, akik nem tudnak valami okból kikászálódni az e világi élet nehézségeiből. Mégis megtette, Szűz anya Isten követő életet élt. És a harmadik pont, bebocsátás, vagyis a remény beteljesülése, vagy kiteljesedése. Megérkezik a vőlegény, és azok, akik ilyen éberen várják, és ilyen jókat tudtak tenni, azok bemennek vele a mennyek országába. Sokan keresztény emberi fejjel, egyszerű emberi gondolkodással azt képzeljük, hogy a mennyek országában nincsen semmi munka, a mennyek országában nem kell semmit tenni, a végtelen nagy tétlenség. És mégsem. Mert a mennyek országát meglátni a mi életünkben a legnagyobb munka. A 21. században, amikor az emberek egy része olyan előszeretettel szeret egymásra kígyót, békát hordani, a mennyek országának a meglátása a másik emberben, az én életemben, Isten kegyelmi ajándékában a legnagyobb munka. Reményik Sándor, az a mennyország, amely Pokol című költeményében arról a mennyországról beszél, ahol mindig ébren kell tartani a szeretetnek a motívumát, a reménynek, a hitnek a motívumát a saját emberi életben, és nem arról a mennyországról, ahol nem kell semmit sem tenni. Istent megnézni a saját életemben, itt a templomban, a másik ember jó cselekedetében a legnagyobb munka, de a legnagyobb dicsőség is. És most az elmélkedés lezáró akkordjaként, kedves rádióhallgatók, kedves testvéreim, fogadjátok reményiknek ezt a költeményét az úti tarsolyotokban. Ha azt mondaná nekem valaki, lélek, te mától fogva megpihensz, és mától fogva többé nem virágzol, és mától fogva többé nem termesz, már nem vesződsz, nem bajlódsz a világgal, és ten magaddal sem lesz több bajod, én körülfonlak örök glóriával, és minden úgy lesz, ahogy akarod. Ha így beszélne hozzám valaki, lélek, neked kijár az örök bér, azért, mit eddig a világra hoztál, és minden napra egy babérlevél. Ó, ez a mennyország a pokol volna, nem virágozni, nem termeni már, csak nézni, amint virág és gyümölcs, mit én termettem, kézről kézre jár. Nézni mindazt, min régen túlhaladtam, és a hozsannák közepette tudni, keserűn tudni, hogy semmit sem adtam. Ó, ez a mennyország a pokol volna. Amen.
0: Kedves hallgatók, önök az elmúlt percekben Obermayer Ervin István plébános szentbeszédét hallották, amely 2025. január 18-án hangzott el Kovásznán a Mária áhítat alkalmából.

0: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson, augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő Szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.
1: Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

0: Életünk Krisztus. Fülöp Zsombor atya műsora következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Az Életünk Krisztus című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Fülöp Zsombor, Dévai plébános. A múlt műsorban elkezdtük a vágyakról beszélgetni. Anselm Grün Vágyaink című könyve alapján. Hogyan elégedjünk meg azzal, ami a miénk, teszi fel a kérdést a bevezetőben a Bence és Atya. És a mai műsorban ennek a könyvnek az ismertetését tovább folytatom. Elérkeztünk ahhoz az alcímhez, amely így fogalmaz: a vágy tárgyá alacsonyítja az embert. Az Új és az Új Szövetség abban egyetért, hogy az embereket óvaintik a birtoklás vágyától, mert az annak a jele, hogy az embernek nem Istenben van az élete alapja. Mivel életének nincs szilárd alapja, mely hordozza, mindig keresi az egyre többet, hogy kitöltse belső ürességét. Ám ez a vágy végeredményben a szabadság elvesztéséhez és kudarchoz vezeti őket. A kapzsiság, bálványimádás, hamis vallásosság. Az ember nem Istenhez kötődik, hanem földi dolgokhoz. Ez azonban nem tesz jót a lelkének, mert az határozza meg a lelket, amihez az ember kötődik. Az anyagi dolgokhoz való kötődés magát az embert is tárgyá teheti. Ezért nem meglepő, hogy a kapzsiság korunkban az embereket oda vezette, hogy egymással tárgyként bánjanak. Erik Fromm Birtokolni vagy létezni című könyvében a következőket fogalmazza meg: a tárgyasítás a birtoklás magatartásának a következménye. A legnagyobb tulajdon nem maga a pénz, hanem az emberek. Fromm ezt a magatartást a patriarchális társadalomnak tulajdonítja, és így ír róla: a patriarchális társadalomban a legszegényebb férfi is tulajdonosa volt a feleségének, a gyermekeinek és a jószágának. Azok abszolút urának érezhette magát. Korunkban ez ahhoz vezetett, hogy a cégek az emberekre termelési tőkeként tekintenek és tekintettek. Fromm ezt a birtoklási gondolatot, szándékot olyan megfogalmazásokban is meglátja, amikor az ember az orvosáról, az ügyvédjéről vagy az alkalmazottairól beszél. Ezen felül egészségünkre is gyakran tulajdonként tekintünk. Úgy véljük, mindent birtokolhatunk, amit akarunk. Ez a magatartás annak a vágynak a jele, hogy minden felett átvegyük az uralmat. Mindent kézben tartsunk, és semmit se engedjünk ki a kezünkből. Jézus az evangéliumban beszél ennek a szabaddá válásnak az útjáról, és Anselm Grün atya 14 példabeszédet tár fel ebből a szemszögből, hogy az ember hogyan válik szabaddá, vagy hogyan tudja jól kezelni, jól megélni, és hogyan tudja vágyait úgy összenyalábolni, hogy az életét előbbre vigyék. Az első az a fogyasztásnak a vágya, amelyről a Máté evangéliumában olvashatunk Jézus megkísértésénél. Idézném az evangéliumi részt: akkor a lélek a pusztába vitte Jézust, hogy az ördög megkísértse. 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő, és így szólt: ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Azt felelte: meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik. Most a szent városba vitte az ördög, és a templom párkányára állította. Ha Isten fia vagy, mondta, vesd le magad, hiszen írva van: parancsot adott angyalainak, a kezükben hordoznak, nehogy kőbe jussd a lábad. Jézus ezt válaszolta, az is meg van írva, ne kísérsd uradat Istenedet. Végül egy igen magas hegyre vitte az ördög, és felvonultatta szem előtt a világ minden országát és dicsőségüket. Ez mind neked adom, mondta, ha leborulsz és imádsz engem. Jézus elutasította, távoz ördög, mert írva van, uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Erre otthagyta az ördög, és angyalok jöttek az ő szolgálatára. Az első megkísértés ebben az a szükségleteinkre való vágy. Ebben a megkísértés történetben Máté megmutatja nekünk, hogy Jézus háromszoros vágyat győzött le. Jézus megkísérti a gonosz lélek, az ördög, a diabolosz, aki mindent összekavar. Aki összekavarja az emberi gondolkodást, aki a jót összemossa a rosszal, aki minden emberi tevékenységbe és szükségletbe belekeveri a vágyat. Az első megkísértés lényege a vágy és az étkezés egybeolvasztása. Az életben maradáshoz mindenkinek ennie kell, mindenkinek fogyasztania kell, hogy valamit adni tudjon. A megkísértés lényege ebben az esetben az, hogy mindent magunkénak akarunk tudni, mindent elfogyasztunk. Korunkra alkalmazva ez nem csak azt jelenti, hogy lehetőleg mindenből ehető ételt készítünk, majd megesszük, sokkal inkább azt, hogy ez a legveszélyesebb kísértés, hogy mindent elfogyasztunk, még a szentséget is a magunk tetszése szerint használjuk. Mert a kövek, amelyeket Jézusnak kenyérre kellett volna változtatnia, a szentség szimbólumai. Keménysége miatt az ókorban a követ gyakran az örök és megváltoztathatatlan isteni hatalmakkal hozták kapcsolatba. Sok kultúrában vannak szent kövek. A szent a világtól elvont. A világ nem rendelkezhet felette. Ám a mindenképpen létezik az a kísértés, amely magát a szentséget is hasznosíthatóvá szeretné tenni, amely szerint magának a vallásnak is hoznia kell valamit. Amerikában olyasmit hirdetnek, amit sikerteológiának is nevezhetünk. Istent arra használják fel, hogy sok pénzt keressenek. Imádkozz és légy gazdag, hangzik az ilyenféle tipikus amerikai könyvek egyikének a címe, amely szerint általában nem tudnak ellenállni az első kísértésnek. Ebben az esetben ráadásul a vágyat emelik a vallás magaslatára. Az ima a mohóságot szolgálja, gazdaggá teszi az embert. Mindenki, amit vallási területen teszünk, valamit hoznia kell. Sikerhez kell vezetnie. Mindent a hasznosságon mérnek le. Minden minket szolgál, és a szükségleteink kielégítését. Elfelejtjük a szentséget, meghagyni a szentnek. Érinthetetlennek, ami kivételt képez, hogy a hozzáférésünk ne terjedjen ki rá. A fent említett bibliai helyen Jézusnak a kísértő szerint arra kellene felhasználnia az Isten kapcsolatát, hogy kielégítse a szükségleteit. Ám ő az írás szavára figyelmezteti a kísértőt. Az ember azokkal az igékkel él, amelyek az Isten szájából származnak. Az ember valódi éhsége lelki. Azokkal az igékkel meg

és a hírnév utáni vágy fejeződik ki, hogy azt már korábban láttuk, beszéltünk vele. Nem csak az egyre több vagyonbirtoklása, hanem az egyre több elismerés a csodálatra irányuló vágyra is vonatkozik. Istent azért gyalázzuk meg, hogy saját önértékelésünket növeljük, magunkat különlegesnek érezzük, és a többiek felé helyezzük. Úgy fogalmazhatnánk, hogy a második megkísértés az a grandiozitás kérdése. A pszichológia szerint a grandiozitásba történő menekülés tipikusan narcisztikus viselkedés. Az ember szeretne elmenekülni saját elhagyatottsága elől azáltal, hogy grandiózus elképzelésekben talál menedéket. A spiritualitás ehhez jó alapanyagnak kínálkozik, hogy a grandiozitásba meneküljünk. Jézus azonban elutasítja ezt a menekülést. Ebben a megkísértésben a bibliai igékkel való visszaélés jelent veszélyt. Az ördög Jézus második megkísértésekor éppen arra a Zsoltára utal, amelyben Isten megparancsolta angyalainak, hogy tenyerükön hordozzák az embert. Felhasználhatjuk arra Istent, hogy az embereknél elismerést arassunk. Ekkor azonban nem Isten a fontos, hanem csak a saját énünk. Ha visszaélünk a szentséggel, akkor az ember számára legértékesebbet romboljuk le. Ez a veszély ma nagy. Meggyalázzuk Istent az ellenséggel vívott saját harcunk érdekében. Istennek kellene segíteni, hogy legyőzzük az ellenséget, mi meg belerántjuk őt abba, hogy megindokoljuk saját akaratosságunkat. Jézus nem bukott el ebben a kísértésben sem. Egy másik bibliai igével válaszolt, ne kísérsz uradat, Istenedet. A lelki utamat arra használom, hogy az emberek előtt különleges mutatványokat vigyek végbe, vagy olyan képességeket fejlesszek ki, amelyekkel föléjük helyezem magam, akkor, ahogyan Jézus mondja, Istent kísértem. Istent felhasználom a saját magam számára, a saját énem számára. Sok mindent, amit ma a spirituális piacon nagyobb tapasztalathoz vezető útként kínálnak, csupán az ént erősíti, ahelyett, hogy Istenre nyitná meg. Mindez az önmegtapasztalás, önmegismerés utáni vágynak köszönhető, melynek egyre különlegesebb formái egyre nagyobbra nőtt énhez vezetnek el, de nem az Istenre való nyitottsághoz. A harmadik kísértés az a hatalom utáni vágy. A harmadik megkísértés az a hatalomra hív. Ennek a kísértése, hogy az embereket használjuk, hatalmat gyakoroljunk felettük, és egyre több hatalomra tegyünk szert, hogy minél több ember felett uralkodhassunk. A hatalom növeli a sóvárgásunkat, és még több birtoklásra késztet bennünket. Az ember soha nem elégedett azzal a hatalommal, amivel emberként rendelkezik. Az ördög megmutatja Jézusnak a világ minden országát. Jézus uralkodhatna rajtuk, ha leborulna a kísértő előtt, és imádná őt. Ez a kísértés talán ismerős számunkra egy másik összefüggésbe. Sok mesében az ember szövetségre lép az ördöggel. Úgy véli, növeli hatalmát azáltal, hogy szerződést ír alá vele. Ám mindennek megvan a maga ára. Az ember elveszti a szabadságát, és elég gyakran a szeretetet is. Hideggé válik, és lelki halottá. Máté számára ez a hatalomra hívó harmadik kísértés a legveszélyesebb. És ez ezért evangéliumban olyannak írja le Jézust, aki minden hatalomról és uralomról lemond, aki erőszakmentesen reagál az emberi hatalomvágyra, és éppen a mennyei atyába vetett bizalmával bizonyítja fiúságát. Jézus elutasítja a hatalommal való megkísértést azáltal, hogy idézi a második törvénykönyv igéjét, amellyel Mózes Izrael népét intette az igaz szolgálatra.
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szólj.

Gály, mondja a Szentírás. Feltűnő, hogy mind a három ige, amellyel Jézus ellenáll a gonosz léleknek, a második törvénykönyvből származik. Máté ezzel azt is megmutatja, hogy Jézus ugyanannak a kísértésnek volt kitéve, mint Izrael népe az egyiptomi kivonulás idején. Jézus ellenáll a kísértésnek, így lesz Isten új népének alapítója, aki követik őt a megigazulás útján. Jézus éles parancsára távoz ördög. Az ördög ténylegesen meghátrál. A kísértések azonban, amelyeket Jézus működésének kezdetétől ismerünk, még nem értek véget. Máté evangéliumának két további helye is erre mutat rá. A távoz sátán fordulat szó szerint bukkan fel még egyszer. Jézus ezt a mondatot mondja Péternek, amikor a tanítvány vissza akarja tartani Jézust attól, hogy a szenvedés útját járja. A másik helyen a bevezető mondat, amelyet Máté mind a három kísértésnél használ, tér vissza, ha Isten fia vagy. Hogy a keresztnél hangzik el, amikor Jézus a gúnyoló emberek szólítják fel őt, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. A megkísértés a kereszten csúcsosodik ki. Teljesen és véglegesen ott szenvedi el Jézus. Amikor Jézus ellenállt a pusztában a három kísértésnek, az ördög meghátrált, és angyalok jöttek, hogy szolgáljanak neki. Jézus a kísértés hegye, így a paradicsom hegyévé válik. Ez azt is jelenti, hogy ha ellenállunk a kísértésnek, ott van számunkra a paradicsom. Ott tapasztaljuk meg Isten gyógyító és szerető közelségét, ami az angyalokon keresztül válik világossá és valósággá. Mivel Jézus a kereszten sem enged az utolsó kísértésnek, a feltámadásban Isten a paradicsomba, az Atya dicsőségébe helyezi őt. Megfosztani a vágyat a hatalmától. Lukács a megkísértés elbeszélésének más sorrendjét alkalmazza az evangéliumban. A második megkísértés szól a hatalomról, a harmadik pedig az Isten grandiozitásával való visszaélésről. Máté háttérrel rendelkezett vele ellentétben, Lukács, aki görög volt. Az ő kultúrájában nem a hatalom számított a legnagyobb kísértésnek, hanem a tudás, amely az ember kérkedhet, vagy az, ha a tudása és különleges képességei miatt mások fölé helyezheti magát. A zsidók és a görögök tehát mindnyájan más veszélyeknek voltak kitéve. A mai emberek közül a zsidókhoz hasonlóan egyeseket jobban veszélyeztet a hatalom kísértése, mások a görögökhöz hasonlóan a grandiozitásba menekülnek, elnyomják saját elhagyatottságukat, és különlegesnek vélt spiritualitásuk miatt más emberek fölé helyezik magukat. Mindkét kísértés annak a vágynak a kifejeződése, hogy egyre több hatalommal és megbecsüléssel rendelkezzenek, és önmagukat a többi ember fölé tudják helyezni. Végeredményben ez annak a vágya, hogy Istent és az embereket is a hatalmunkba tartsák, más szóval fogyasszák. Minden és mindenki csak a saját nagyságukat és a hatalmukat szolgálja. Ez a vágy kísértésének kell ellenállnunk. Hogy ez hogyan lehetséges, az Jézus a megkísértés történetében mutatja meg nekünk, amelyet Máté és Lukács is ránk hagyott. A vágyat úgy tudjuk legyőzni, ha Jézussal együtt megvizsgáljuk annak rejtett okait, és a bibliai igéről úgy elmélkedünk, hogy általa megfosztjuk magunkban a vágyat túlzott hatalmától. Ha Jézust hívom segítségül a kísértés idején, és a Szentírás igéit, akkor ez a vágy elveszíti felettem az ő hatalmát. Kedves Mária Rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő műsor alkalmával. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Dél van, megszólaltak a harangok, amelyek imára hívnak minket. Mi is meghívjuk Önöket, imádkozzuk együtt az Úrangyalát, majd a Zsolozsman napközi imaóráját. Felajánlva ezt minden kérésünkért, minden szándékunkért, amelyekért szeretnénk a mai napon is közösen imádkozni. Mai déli imád kedves kollégámmal, Pál Gellérttel fogjuk közösen imádkozni. Hívjuk Önöket, hogy csatlakozzanak, imádkozzunk együtt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az éget estélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük az ő kínszenvedése és keresztje által, a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, ami urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére búzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel, lelkesen, az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől megy tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk és egyszülött örök fiát, s a szent lelket ki vigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad. Dermedt lelkemmel porba roskadok. Ígéddel éltes engem.
1: Dolgaimat eléd tártam, és te meghallgattál. Taníts meg rendelkezéseidre.
0: Döntéseid útját add megértenem. Csodás tetteiden szemlélődöm.
1: Dúlt lelkem könnyes a kintól. Igéddel emelj föl engem.
0: De tarts távol tő engem a hazugok útjától. Jóságodban add nekem törvényedet.
1: Döntöttem, a hűség útját választottam. Végzéseidhez tartom magam.
0: Döntéseidhez tapadok, Uram. Ne engedd, hogy szégyent valljak.
1: Dicső végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad.
1: Ingadozás nélkül az Úrra hagyatkozom. Szolgáltas nekem igazságot, Uram, mert ártatlanul élek, és ingadozás nélkül rád hagyatkozom.
0: Légy próbára, Uram, vizsgálj meg engem. Tisztítsd meg szívemet, lelkemet.
1: Szemem előtt tartom jóságodat szüntelen. Igazságod szerint járok, kelek.
0: Nem ülök hitvány emberek közé. Alattomosokkal nem járok együtt.
1: Gyűlölöm a gonosz hordáját, és nem ülök istentelenek közé.
0: Ártatlan szívvel mosom kezemet, s úgy járom körül oltárodat, Uram.
1: Hogy hangos szóval zengje dicséretedet, és hirdessem csodás tetteidet.
0: Szeretem, Uram, lakóházadat, dicsőségednek otthonát.
1: Ne ragadd el lelkem a gonoszokkal, se életem a vérengzőkkel.
0: Teli az ő markú gonoszsággal, s vesztegető ajándékot rejt jobb kezük.
1: Én azonban fethetetlenül élek. Szabadíts meg, és könyörülj rajtam.
0: Lábam megmarad az egyenes úton, s a gyülekezetben áldom az Urat.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ingadozás nélkül az Úrra hagyatkozom.
0: Szívem az Úrban bízott, és ő megsegített. Téged hívlak, Uram. Istenem, ne fordulj el tőlem szótlan.
1: Mert ha némán elfordulsz tőlem, olyan leszek, mint azok, akik sírba szálltak.
0: Hallgass meg könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltok. Kezemet szent templomod felé tárom.
1: Ne végyed sorba a bűnösökkel és a gonosztevőkkel.
0: Akik társaikkal békésen beszélnek, de rosszat forralnak szívükben.
1: Áldott legyen az Úr, aki meghallgatja a könyörgésem szavát. Erőm az Úr és védőpajzsom.
0: Szívem benne bízott, és ő megsegített, örvendezik a szívem. Énekemmel adok hálát neki.
1: Népének erőssége az Úr, fölkentjének szabadulása és menedéke.
0: Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Légy pásztora, és te vezesd mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Szívem az Úrban bízott, és ő megsegített. Rövid olvasmány. Gyengeségében ugyan megfeszítették Krisztust, de Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk benne, de vele együtt élünk azzal az erővel, amelyet Isten ad.
0: Dermet lelkemmel porba roskadok.
1: Igéddel éltes engem, Uram.
0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérünk, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak. Kedves kollégámnak, Pál Gellértnek is köszönöm, hogy itt volt velünk. Továbbra is arra bíztatjuk önöket, hogy tartsanak a Mária Rádióval, hiszen nem sokára kezdődik a Déli Magazin.

0: Déli magazin a Mária Rádióban.
1: Továbbra is nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót itt a Mária Rádióban. Déli magazinunk veszi kezdetét, melynek az elején a híreinket hallgathatják meg, majd azután a reggeli műsorból ismételjük meg a nap evangéliumát, műsorunk második felében pedig egy picit a Nézőpont keresztény nyári szabad egyetemről fogunk beszélgetni meghívott vendégemmel. Tartsanak velünk!

A pontos idő 12 óra 15 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Zarándoklat Mária Radnára. Holnap kerül sor a motorkerékpáros Mária Radnai zarándoklatra. A zarándokok délelőtt 9 órakor gyülekeznek az Erzsébet városi templom előtti parkolóban, indulás 10 órakor a templom elől. A közös szentmisét déli 12 órakor mutatják be a Radnai 2 templomban, a hazaintulás 14:30-kor lesz.

Márton Áron biciklis zarándoklat. Szeptember 1-én tanévkezdő Márton Áron biciklis zarándoklatot szerveznek Csíkszentdomokosról Csíksomjóra. Az indulás reggel 9 órakor lesz Domokosról, délután 1 órakor hálaadó szentmisét mutatnak be a csíksomjói kegytemplomban, melyet közös ebéd követ a Mária kertben. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak. Kiállítás megnyitók. Szeptember 1-én délután 6 órakor nyílik meg Keresztes Magdaléna festőművész kiállítása a Sepsi-Szentgyörgyi Lábasházban. A kiállítást Deák Ferenc Lóránt művészettörténész nyitja meg. Az esemény házigazdája Éltes Barna szobrászművész. A Franciaországban élő Székelyföldön született művész tárlata szeptember 25-éig látható. A Kovásznai Kádár László képtárban szeptember 3-án délután 6 órakor kerül sor a Fazekas Barna képzőművész Fénytörész című egyéni kiállításának megnyitójára. Megnyitó beszédet mond Kányádi Irénne, művészettörténész, a tárlat kurátora.

Szent Rozália templom búcsú reszegén. Szeptember 4-én palermói Szent Rozáliára emlékezik a katolikus egyház. Tiszteletére minden évben augusztus utolsó vasárnapján búcsút tartanak a reszegei kápolnában. Az ünnepi szentmisét délután 4 órakor mutatják be, melynek Turturiano Róbert kisdengelegi plébános mond szentbeszédet. Szeretettel várják a búcsúra a híveket.

Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál. Első alkalommal kerül sor szeptember 4 és 6-a között Marosvásárhelyen a Nexus Nemzetközi Kortárs Táncfesztiválra a Művészeti Egyetem Stúdió Színházában. A fesztivált, amelynek kiemelt célja a romániai koreográfus képzésben résztvevő hallgatók bemutatkozása, a Kult Mint Egyesület és a Navarra Dance Egyesület szervezi. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem szakmai partnerként vesz részt a projektben. A Vásárhelyi Tanintézet és a Jászvárosi Gheorghe Enescu Művészeti Egyetem koreográfia szakos hallgatói saját produkcióikkal képviselik intézményeiket. Az előadásokat követő kerekasztal beszélgetések során az alkotói folyamatról, az egyetemi képzésről, a hallgatók lehetőségeiről, a társulati munkáról és a diploma utáni szakmai utakról értekeznek az alkotók, előadók, hallgatók és a meghívott szakemberek. A fesztivál szakmai programját hazai és nemzetközi kortárs táncsworkshopok, professzionális társulatok előadásai, szakmai előadások, filmvetítések, könyvbemutató szakmai könyvvásár és közös programok egészítik ki. A részletes program az esemény Facebook oldalán található. A találkozás kultúrája. A Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ szeretettel hívja az Erdélyben a házasságokért és a családokért dolgozó egyházi és civil szervezetek vezetőit, képviselőit és munkatársait az Együtt Szakmai Kör következő találkozójára, melyre október 24-én kerül sor a Székelyudvarhelyi Márton Áron ifjúsági házban. Meggyőződésünk, hogy a találkozás több, mint egy térben lenni, figyelmes jelenlét, egymás meghallgatása, értékek és tapasztalatok megosztása, valamint a közös cselekvés lehetősége. Első körben kérik az irodakukac.család.ru címen jelezzék a részvételi szándékot szeptember 15-éig.

Zaher Gábor előadásai. Életmentés teszt közelből, 4 évtized a mentőszolgálatnál címmel tart előadást dr. Zaher Gábor, toxikológus október 27-én a Gyergyószentmiklósi Godakó rendezvényteremben, 28-án a Székelyudvarhelyi Areo Evans rendezvényteremben, 31-én pedig a Csíkszeredai Művészetek Házában. A közismert sürgősségi orvos nyugdíjba vonulása után őszintén mesél a rohammentős lét kihívásairól, felemelő és megrázó pillanatairól, valamint azokról a tapasztalatokról, amelyek egy életre nyomot hagynak. A humorral és közvetlenséggel átszőtt előadás betekintést enged a kulisszák mögé. Szó lesz életmentésről, halálról, kiégésről, függőségekről, és arról, hogyan lehet emberként helytállni a legnehezebb helyzetben is. A szakember beszélgető társa Máté Kincső lesz. Jegyek az in-team.ru honlapon válthatók.

Szeretnél szóban az időjárásról? Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lesz az égen. A keleti, délkeleti szél az ország nagy részén élénk, erős lesz. Hajnalban 4 és 15 fok, a legmelegebb órákban 22-34 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és helyenként futó zápor, zivatar kialakulhat, de ezúttal sem fog mindenhol esni az országban. A nyugatira, észak-nyugatira forduló szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul. Ma délben 12 órakor a következő hőmérséklet értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Máramarosz szigeten 22 fok van, Nagybányán 24, Szatmárnémetiben 25, Nagyváradon 26, Zilahon 23, Désen 22, Besztercén 22, Kolozsváron 22, Nagysármáson 23, Tordán 21, Marosvásárhelyen 22, Dicsőszentmártonban 20, Gyulafehérváron 22, Déván 23, Aradon 28, Temesváron 28, Rasicabányán 29, Nagyszebenben 20, Fograson 21, Brassóban 18, Sepsiszentgyörgyön 18, Kinzivásárhelyen 19, Baróton 20, Székelyudvarhelyen 20, Csíkszeredában 18, Gyergyalfaluban 15 és Maroshévízen 19 fokot mértek a déli adatok szerint.

Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn reggel jelentkezünk. Honlapunkon a mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. A közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek kukac mariaradio.ro címre.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint az a 10 szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. 5 közülük balgák voltak, 5 pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, menjetek eléje! Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat. Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták. Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen, inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak. Uram, uram, nyiss ajtót nekünk. De ő így válaszolt. Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretett testvéreim! Éberségre hív bennünket az Úr Jézus az evangéliumi résszel, így a mai napon is, ezen a mai szép reggelen is. Amikor ezt az evangéliumi részt hallgatjuk a 10 szűzről, a balgákról és az okosakról, talán az első kérdés, amit tisztáznunk kell önmagunkban, vagy megkérdeznünk magunktól, miért is mondja el az Úr Jézus ezt a példabeszédet? Elsősorban azért, mert tudnunk kell, amikor tanítványainak, a hallgatóságnak elmondja a szüzekről szóló példabeszédet, már közeledik az Úr Jézus szenvedése. Tulajdonképpen búcsúzik a tanítványaitól. Búcsúként fel akarja készíteni őket arra az időszakra, amikor már úgy fizikailag nincs velük, mint ahogy akkor, emberi testben. Még nagyobb ajándékot hagy, közöttük marad az oltári szentségben, de már nem húsvér emberként. Éppen ezért, amikor hallgatjuk ezt az evangéliumi részt, tudnunk kell, hogy ma is nekünk is szól, hiszen mi is ugyanabban a helyzetben vagyunk, mint amibe kerültek akkor a tanítványok, hogy az Úr Jézus már nem húsvér emberként járkál közöttünk, hanem nagyobb ajándékként, állandó ajándékként, örök ajándékként az oltári szentségben velünk marad, de éppen ezért, mivel már nem fizikai testben, nem emberi testben jár és beszél közöttünk, olyat hagyatékhoz ránk, amikhez nekünk is az életünket szabnunk kell. Ilyen ez a példabeszéd is. A 10 szűzről, az okosakról és a balgákról, az éberségre hív az Úr Jézus. És amit legelőször talán le kell szögeznünk, nem azt mondja az Úr Jézus, hogy ember ne pihenj, ember ne aludj. Nem ezen van, hiszen mind a 10 szűz aludt, az okosak és a balgák is egyaránt. A legnagyobb kérdést az rejti, hogy amikor hirtelen felébredünk, akkor mivel rendelkezünk. Mert az élet bizony hoz olyan helyzeteket, olyan eseményeket, olyan pillanatokat, amikor hirtelen ébredünk, amikor mint villámcsapást kerül elénk bizonyos élethelyzet, vagy kerülünk bizonyos élethelyzetbe. A kérdés az, hogy ilyenkor mivel rendelkezünk. Hogyha csupán emberi gondolkodással nézzük a történetet, akkor meg is ütközhetünk az okos szüzek viselkedésén. Azt mondhatjuk róluk, hogy nem voltak segítőkészek, nem volt meg bennük a felebaráti szeretet, mert nem adtak az olajokból a balga szüzeknek. Itt azonban a hangsúly, kedves testvéreim, nem az anyagi javak megosztásán van. Ennél sokkal több. Hiba csak azt gondolni, hogy mások segítségére mindig számíthatunk. Erre vagyunk teremtve, hogy egymásnak segítőtársai legyünk. De mindannyian, külön-külön személy szerint a saját életünkért vagyunk felelősök. Azt gondolhatjuk hibásan, hogy mások hite, jó cselekedetei vagy a közösség ereje minket is idézőjelben bevisz a mennyegzőre. Nem, nem hagyatkozhatunk csupán erre. A saját életünkért vagyunk mindannyian felelősök. Milyen a szüzek viselkedése? Elmondhatjuk azt, hogy sem az okosak nem voltak irigyek, sem a balgák nem szánszándékkal nem vittek olajat, hanem jött egy olyan élethelyzet, hogy késett a vőlegény, késlekedett, és elfogyott a balgák olaja. Ezt kell megtanulnunk, kedves testvérek, hogy bizony az élet hoz ilyen helyzeteket, amikor hirtelen kell dönteni, amikor álomból is ébredve ébernek kell lenni, lelkileg felkészültnek kell lenni. És ezt csak úgy tudjuk, ha gyűjtögetjük az olajunkat, hogyha a korsónkat soha nem hagyjuk üresen. Ez a korsó maga az életünk. Az Isten mindig ad olyan lehetőségeket az életbe, hogy értékeket, lelki értékeket tudjunk gyarapítani magunkban. Elsősorban a vele való találkozás által, amikor imádkozunk, amikor szentmisére megyünk, amikor szentségekhez járulunk. És emberek kapcsán is, a segítőtársaink kapcsán is ad mindig olyan csodálatos lehetőségeket és élethelyzeteket, hogy lelkileg gazdagodhatunk, és a korsónk, a korsónkban, vagyis az életünkben az olaj, a jó cselekedetek, a lelki éberség, az odafigyelés, az mindig csak gyarapszik. Kérjük a mai napon az Úr Jézustól, hogy segítsen bennünket, hogy ma is az olajat gyűjtsük a korsónkba, a lelki értékeket az életünkbe, azért, hogy bármilyen hirtelen vagy nehéz élethelyzet elé állunk, mindig tudjunk jól dönteni, az imádságainkban Istenre hagyatkozni, lelkileg felkészültek lenni. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.
1: Barta Barnabás atya gondolatait hallhatták, köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai reggelen.
2: Van-e olyan kincs a világon, ami soha nem porlad el, ami többet ér, mint a színarany, s amit nem lophatnak el?

0: Déli magazin a Mária Rádióban.
1: Továbbra is nagy-nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai déli magazinunkban. Ahogy ígértem önöknek az elején, egy picit a nézőpontról fogunk beszélgetni.

0: meghívásunkat.
1: Üdvözöljük a kedves hallgatókat!
0: Ugye az idén ismételten megszervezitek ezt a keresztény nyári szabad egyetemet, melyre nagy-nagy szeretettel várjátok a résztvevőket, várjátok azokat, akik szeretnének néhány napot együtt tölteni, sok érdekes programban, sok érdekes témában. Mik a visszajelzések, hogyha visszatekintetek az előbbi évekre? Miért tartjátok fontosnak azt, hogy akkor évről évre megszervezzétek ezt a közös együttlétet?
2: Dicsőítessük a Jézus Krisztus, köszöntöm én is a kedves hallgatókat. A visszajelzések általában azok, hogy folyamatosan visszatérő embereink vannak, és hogy fejlődni tudnak, akik ott vannak. Már csak magamról tudom, hogy én 3 éven keresztül, ahogy jártam, mennyi önismereti témát hallottam, ami segített nekem. És általában a visszajelzések is ezt tükrözik, hogy egy-egy olyan téma meg tudja fogni a részvevőket, amiről akár nem tudnak beszélgetni más közegekben is, és itt ezt a lehetőséget próbáljuk nekik megadni.
0: Meséljétek egy picit arról, hogy akkor az idén, amely ugye szeptember 2. és 6. között lesz már a jövő hét folyamán, mivel várjátok a résztvevőket, azok, akik ellátogatnak, azok, akik jelentkeznek és együtt szeretnének tölteni. Én itt nézegetvén a programot, rengeteg érdekességet látok, de akkor meséljetek egy picit arról, hogy kicsit keltsük fel az érdeklődést, hogy minél többen ellátogassanak majd.
2: Igen, hát 2. szerdától már lehet jönni, 1 órától kezdődik a regisztráció, és hát nagyon sok műhelyre készültünk idén is. Az előadóink, műhelytartóink már többen is jelezték, hogy lelkesek már nagyon a folyamat alatt is, és várják, hogy milyen lesz, mi is már nagyon várjuk, hogy végre ott legyünk, és lássuk a gyümölcsét a munkánknak. Délelőtt 2 blokk van általában, 4-4 műhelyel, tehát akik ilyen délelőtt vagy 8 különböző műhely közül tud választani, ami mind ilyen beszélgetősebb, közben vannak szabadidős, sportolós műhelyeink is, ezekből több délután van, de ugyanúgy délután is van egy-két hasonló műhely. Nem is tudom, emeljek ki közülük néhányat? Vagy...
0: Igen, hogyha néhányat kiemelnél, ami érdekesebb lesz, vagy amit úgy tartasz, hogy jobban megfogná a hallgatókat, akkor mesélj egy picit ezekről röviden.
2: Amit talán kiemelnék, az a 2 előadásunk, ami ilyen nagyobb plénumban történik. Az egyik csütörtök este 8:30-tól van. Erre György Alfréd atya vállalta be, hogy tart nekünk egy kis előadást. A címe az, hogy a megbocsátás szabadsága, hogyan lesznek a sebeinkből erőforrások. Valamint a szombati napunk az alapvetően jóval több mindennel tele van. Ez egy családos nap, gyerekfoglalkozást biztosítunk, és itt is van egy nagyon jó előadásunk. Munkácsi Petra és Erdő Enikő lesznek velünk a hét folyamán, több műhelyet is tartanak, de itt szombaton 3:30-tól van egy előadásuk, kapcsolódás, kötődés, kapcsolataink, hozott mintáink tükrében. Úgy gondolom, hogy ezekre érdemes mindenképp kijönni.
1: Én Én azt fűzném még esetleg hozzá, hogy az idei évben az a nagyon különleges,

0: ahogyan az előző években is, hogy olyan emberek szervezik a nézőpontot, és olyan igényekre válaszolnak, amik évek folyamán visszajött. És olyan tehát a visszajelzéseket követve, illetve ők is voltak résztvevők, ők is tudták, hogy mi az, amin szívesen részt vettek, milyen műhelyek, milyen előadások, milyen témák azok, amik a fiatalokat érdeklik, úgyhogy ez alapján állították össze a programot, és ez egy igazán különleges, hogy tényleg olyan dolgok vannak behozva, és több embert is megkérdezve, és mindenféle témában merítkezve, ami megmozdítja az embereket, ami vonza az embereket. És ezek a témák akár pszichológiai szempontból is megvannak, vagy akár a testünk fejlesztése szempontjából is vannak választva. De ugyanakkor, mivel keresztény nyári szabad egyetem, ezért a lelkünkre is különösen figyelünk, illetve a vallásunkra. Tehát ezt is gyakorolni tudjuk. És az a különleges benne, hogy van egy visszajáró vendég, nem vendég, hanem van egy visszajáró közeg, akik találkoznak, és ugyanakkor új emberek is folyamatosan becsatlakoznak. Úgyhogy ettől tud vonzó lenni a nézőpont.
1: Nagyon érdekes, amiket elmondtatok, és tényleg nagyon sok szép program lesz, akinek esetleg felkeltettük az érdeklődését, az a nézőpontnak a honlapján megtalálja a teljes programot, ott szét lehet nézni, hogy melyek is azok a műhelyek, melyek azok a programpontok, amelyek érdeklik az embereket. Ugyan te is mondtad, lelki programok is vannak, én itt láttam, hogy minden reggel van reggeli, ma este pedig Szent Mise, tehát így be lehet kapcsolódni így a Szent Misébe is, de a programok között is rengeteg olyan program van, ami az ima életünket, a lelki életünket szolgálja és fejleszti. Ti mivel bíztatnátok a fiatalokat, ugye, mert ez elsősorban fiataloknak szól, miért érdemes kilátogatni erre a rendezvényre, hogyha nem is a teljes időszakra, de legalább akkor egy-egy napra elmenni és egy-egy programon részt venni?
2: Hát alapvetően egy ilyen rendezvénynek az ismerkedés is egy fontos pontja, és ez egy olyan hely, ahol hasonló értékrendű fiatalokkal tud találkozni az ember, és ezeket a különböző témákat meg tudja vitatni. Nagyon sokan csinálják ezt, mivel hogy párhuzamosan vannak a műhelyek, hogy egyszerre annyi minden van, hogy mindenre el szeretnének jutni, és akkor megbeszélik ketten-hárman barátokul, hogy oké, te erre mész, te arra mész, és akkor a végén így összeülnek, és megbeszélik, és mindenki elmondja. Úgyhogy sokat lehet ismerkedni, fejlődni, együtt gondolkodni. Én azt mondom, hogy talán ez az, amiért leginkább megéri kijönni.
1: Akkor mi arra bíztatjuk a fiatalokat és azokat, akiket esetleg érdekel ez a rendezvény, hogy látogassanak ki. Aki részt szeretne venni a teljes programon, mondjuk egy egész, mind a 4-5 napon, amelyen ez a rendezvény zajlik, van-e lehetősége szállásra, vagy ott kaphat-e szállást, illetve hát akkor anyagilag mennyivel kell hozzájárulni?
2: A teljes programra a regisztráció az lezárult már egy hete. Még van néhány szállás lehetőségünk, de ez csak a helyszínen derül ki igazából, hogyha valaki kijön, napi jegyet alapból tud venni. Sajnos étkezést már nem tudunk biztosítani, viszont adott esetben szállás lehet, hogy igen. De igen, körülbelül így állunk jelenleg ezzel.
1: Akkor nagy-nagy szeretettel bíztatunk mindenkit. Azt mondjátok meg el, hogy pontosan hol lesz ez a rendezvény, és akkor mondjuk a pontos időpontot is, hogy aki esetleg egy-egy napra szeretne kilátogatni, az tudja akkor, hogy mikor, hova mehet, és körülbelül hánykor kezdődnek így a programok.
2: Szeptember 2-6 között van a rendezvény Szeltersfürdön, a Boldog Özséb Ifjúsági Házban és környékén. A programok általában Igen, tehát ilyen 10 óra körül már műhelyek kezdődnek, a reggelik és ilyesmik vannak azelőtt. Érdemes 9:30-ra már kiérkezni, hogy az első műhelyblokkot elkapja az ember. Aki esetleg délután jönne, 12-kor indul újabb műhely, érdemes mindig egy 1/2 órával hamarabb odaérni, hogy nem műhely kezdve már nem nagyon lehet csatlakozni. És délután pedig szintén 4 órától indul egy újabb blokk, amire 3:30-ra érdemes kiérni. És aztán vannak esti programjaink is, akit még inkább az érdekel.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és egy picit beszélgethettünk erről, és akkor tényleg biztatunk mindenkit, hogyha nem is a teljes programra, de akkor egy-egy napra látogasson ki, és vegyen részt ezeken a programokon, mert én biztos vagyok benne, látván itt a különböző műhelyeknek a címeit, hogy mindenki gazdagodhat majd valamivel, és biztos megtalálja majd azt a műhelyt, azt az előadást, amely hozzá közel áll, és amelyen részt szeretne venni. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Kristály Veronikával és Péterfi Péterrel beszélgettem, a Nézőpont Keresztény Nyári Szabad Egyetemnek a szervezőivel. Sok kegyelmet, sok résztvevőt és sok áldást kérünk erre a rendezvényre, és az, hogy tényleg gazdagodjatok, és nagyon sok résztvevő legyen, aki valamit majd hazavisz magával ebből a sok szép élményből, amelyet ott szerezhet.
0: Köszönjük a meghívást, és nagy szeretettel várunk minden érdeklődőt.
1: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, továbbra is biztatjuk Önöket, hogy tartsanak velünk, és legyünk továbbra is együtt. Gyorsan elmondva nem Önöknek azt, hogy a továbbiakban még milyen műsorokra számíthatnak a délután folyamán. Nem sokára, majd 13 órától a Szeretett Láng rózsafűzőrét fogjuk imádkozni, majd 13 óra 20 perctől ima a békéért. 13 óra 30 perckor kezdődik a zenés köszöntő, 14 órától Angyalok citeráján Zalder Éva műsora. 14 óra 30 perckor olvasok a Szentírás Tibor atyával, 14 óra 37 perctől a Medjugorje üzenetet hallhatják, 14:40-től fogadjuk az ima szándékaikat, 15 órától az Érgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől dicsérjétek az Urat, Boldizsár Ferenc műsora, 16 órától ígéző, 16 óra 5 perctől a nap katekézisét hallhatják, 16 óra 40 perctől pedig a Vatikáni Rádiónak a műsorát. 17 órától fogadjuk az ima szándékaikat, és a fájdalmas rózsafűzért fogjuk imádkozni. 18 órától pedig a Szatmár Németi Szentlélek templomból közvetítjük a Szent Misét, mely után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el Önöknek. 19 órakor imádkozzuk az Úrangyalát, 19 óra 5 perctől Tibor atya evangéliumi elmélkedéseit hallhatják. 19 óra 30 perctől pedig majd egy újabb műsorismertetőben a késő esti műsorokat is elmondjuk Önöknek. Holnap reggel 7 órától lesz majd a Szent Mise a Szatmár Németi Szentlélek templomból. 10 órától Csíkszentdomokosról fogjuk a Márton Áron zarándok napnak a Szent Miséjét közvetíteni, majd délután 6 órától a Csíkszeredai Szent Ágoston templomból lesz egy újabb Szent Mise. Vasárnap reggel 9-től lesz a Szent Mise a Szatmár Németi Szentlélek templomból, délután 12:30-tól a Csíkszeredai Szent Ágoston templomból, este 6 órától pedig a Csíksomlyói kegytemplomból fogunk Szent Misét közvetíteni. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottak, hogy így a mai műsorban is együtt lehettünk, együtt ébredhettünk, a délelőtt folyamán is együtt töltöttük. A Jóisten áldását és szeretetét kérem Önökre, és kívánok Önöknek egy örömökben gazdag, nagyon szép hétvégét. Búcsúzom most a Szatmár Németi stúdióból, Szücs Timáját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai szép napon is imára hívjuk a kedves Mária Rádió hallgatókat. Imádkozzunk közösen a szeretett láng rózsafűzérét és litániáját, felajánlva a Szentatyánkért, püspökeinkért, a papságért, a bűnösök megtéréséért, a betegekért, az öregekért és haldoklókért, a családokért, az ifjúságért, a hitetlenek megtéréséért, hitünk megerősödéséért, Szűz Mária szeplőtelen szíve szándékára és a szeretett láng elterjedéséért. Hívjuk segítségül a Szent Lelket, jöjj Szentlélek Úristen, és tölts be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretett láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely a Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetre méltóbb vagy. Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz Anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz Anyánk, ments meg minket,
0: árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre,
1: most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretet lángja által. Árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
3: Üdvözd légy, Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lánga, ja, áthassa lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy tökéletes Isten tiszteletre késztesse szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy anyai szívet szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
1: Add meg, Urunk,
3: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szíved szeretett lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
3: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretett lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretett láng szöntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Uram!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram!
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk, Uram!
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte szent fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Amen. Drága Jézusom, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához irgalomért. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Kedves Mári Rádió hallgatók! Szeretettel köszöntjük Önöket innen a Székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók! Imára hívjuk Önöket. Imádkozunk együtt a világ békéért, de különösen azért, hogy az emberi szívekben béke legyen, hogy megszűnjék minden háborúskodás, nyomor és éhínség, hogy Isten szeretett gyermekeiként tudjuk az üdvösség útjait munkálni. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen. Úristen, békesség Istene, Te jóságodban teremtetted az embert, és arra hívtad, hogy dicsőséged részese legyen. Dicsérünk Téged, és hálát adunk Neked, mert elküldted nekünk Jézust, szeretett fiadat, aki a húsvét misztériumában életét adta értünk. Ő a mi üdvösségünk, minden béke forrása, ő a mi embertestvériségünk köteléke. Hálát adunk Neked minden békevágyért, minden erőfeszítésért és minden kezdeményezésért, amelyet lelked ébresztett korunkban, hogy a világon béke uralkodjék, és felváltsa a gyűlöletet a szeretet, a bizalmatlanságot a megértés, a közönösséget az összefogás. Nyisd meg szemünket és szívünket még jobban embertestvéreink minden baja előtt, hogy így mi is egyre jobban munkálhassuk a békét. Irgalmasság, Atya, emlékezzél meg minden szenvedő emberről, mindazokról, akik gyötrődnek és haldokolnak. Jöjjön el minden néphez, minden nyelvhez és nemzethez a Te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Visszhangozza az egész föld a Te dicséretedet. Amen.

0: amennyire rajtatok áll, éljetek mindenkivel békességben. Istenünk, alázattal kérünk, hallgass meg könyörgéseinket, amelyekkel a békéért fordulunk hozzád. Légy irgalmas népedhez, hallgass meg könyörgéseinket. Urunk, ragyogjon arcod fénye minden betegre, szenvedőre és haldoklóra, és légy irgalmas hozzájuk, küldj jó szamaritánusokat, akik megmentik és ápolják a betegeket, a szenvedőket, a haldoklókat és a sérülteket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Uram, küldd le a mennyekből gyógyító erődet, érints meg, csillapítsd a szívek háborgását, enyhítsd a háború okozta szenvedést, és minden lappangó gonoszságot űsz távol tőlünk, légy testi és lelki orvosunk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Ajándékozz meg, Urunk, minket a te szereteteddel, hogy neked tetsző módon szolgáljunk, és neked tetsző módon építsük országodat, amely a béke országa.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mindenható Úrunk, Szent Királyunk, aki megerősíted az esendőket, felemeled az elesetteket, és gyógyulást adsz az ember gyötrelmeire, könyörgünk hozzád, látogass meg minket irgalmaddal.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, aki megpróbáltatások között élő gyermekeidet mindig irgalmasan meghallgatod, kérünk áld meg az időseket, a betegeket, a hontalanokat, akiket a háború, az éhínség, a nyomor megfosztott emberi méltóságuktól, add meg nekik a hitkegyelmét, a testvéri közösség ajándékát, hogy emberhez méltó életet élhessenek.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, bocsásd meg mindazt, amivel vétettünk a világba beültetett gyönyörű isteni rend ellen, az emberi személy, a család és a nemzeti közösségek általad megálmodott harmóniája és rendje ellen. Kérünk, adj békét szíveinkbe, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelen és jövő bajaitól. A boldogságos és dicsőséges, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriának, az Isten anyjának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmat segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden háborítástól biztosak legyünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária!
2: Ó, irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máj gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó, irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk a békéért. Tudjuk, mennyire törékeny a béke. Tudjuk, mennyire sérülékeny. Éppen ezért alázattal kérjük és kértük a mindenség Urát, ajándékozzon nekünk béke szerető szívet. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Önök Olasz Bélát hallották, Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Klasszikusrádió. Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyudvar helyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójából 2026. augusztus 28-án. A mikrofonnál Simó Katalin, technikai munkatársam nevében is, Józsa Ferenc nevében is nagy szeretettel köszöntjük. A Zenés Köszöntő című műsorunk kezdődik. A mai napon az ágastonok és mózesek ünneplik névnapjukat. Kedves hallgatóink is élhetnek azzal a lehetőséggel, hogy felköszöntsék minden névnapusukat, szeretteiket, ismerőseiket, barátaikat, jó kívánságaikkal. Mi is köszöntünk minden kedves hallgatót, akik a mai napon ünnepelnek névnapot, születésnapot, vagy házassági évfordulójukat, vagy bármilyen fontos eseményt. A kedves hallgatók, hogyha hívnak bennünket vonalas telefonszámunkon a 0259 420 555-ös vagy a 0359 420 555-ösön, vagy hogyha SMS-ben szeretnék megírni köszöntésüket, jó kívánságaikat, akkor azt megtehetik a 0758 420 555-ös telefonszámra. A jó kívánságaikhoz csatlakoztathatják az énekeikkel, énekeinkből kiválasztottat. Van egy ötös dallistánk, Lakner Sándortól az Ó nagyasszony az első címmel, második László Attilától Emlékezzél meg az Úr jóságáról, a harmadik Jézusomnak szívén. Negyedik, múlnak az évek Sie Jenő előadásában. Az ötödik, a Golgota dicsőítésből a kegyelmed rám talált címmel. Kedves hallgatóink, hívjanak, vagy írjanak nekünk. Köszöntöm is már a kedves betelefonálót. Halló!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: A hit remény szeretett jegyében szeretném köszönteni Csisztent királynak Iva utcába Gergely Annácskát házasságkötése alkalmából. Tempő megáldott. Nagyon hosszú, boldog életet kívánok. Adja a jó Isten, hogy nagyon-nagyon boldog legyen. Elnézést legyen, ezt kívánja tiszta szívből nénye Csíkszeredából, Jutka nénye, az összes elhangzó dallal, valamint még szeretném köszönteni Brencsán Gusztit, a Tudor Vladimirescu 25-ös blogba, őt is szintén névnapi alkalmából, és önöket, nem utolsó sorban a Szerpatárfélően Nagy Ágostont. Istentől megáldott hosszú boldog életet kívánok neki is. Köszönöm szépen, hogy bejutottam egy áldott szép napot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Már le is tette a kedves hallgatóm. Érkezett egy SMS is. A mai összes dallal szeretném köszönteni Gyergyó Szent Miklóson a drága fiamat, Honpót Attilát születésnapja alkalmából. A Jóisten éltesse nagyon sokáig erőben, egészségben és szeretetben a szép családja körében. Ezt kívánja a drága felesége, anyósa, édesanyja, két gyermeke, akik külföldön vannak, és nem utolsó sorban a drága kis

És nem csak Bolzonton és Gyergyó alfalba, hanem a világon mindenütt. Legyen egy áldott szép napjuk, és küldjük nekik is László Attilától emlékezzél meg az Úr jóságáról, de előtte én még szeretném köszönteni Sebestyén Ágaston atyát, aki Mári falván napabácsi. Jóisten éltessen, nagyon sokáig jó egészségben szolgálj még, nagyon sokáig az Úr szöllőjében.

0: Érkezett egy üzenet, Isten éltesse a műsorvezetőket. Ülkébe Anna néninek erőt, egészséget, minden jót kívánunk. Isten áldását kérem életük minden napjukra. Ne add fel a reményt, áldott napot mindenkinek. Köszönjük szépen, és Anna néninek is kívánunk erőt, egészséget. A következő énekkel is, én a Jézusomnak szívén erre gondoltam, hogy a következő lesz, de van egy betelefonálunk is. Halló. Nagy szeretettel köszöntöm. Halló, igen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves Katalin felsőbányáról.
0: Joli néni.
1: A Joli néni. Igen, én vagyok az, egyedül itt ülök. És hát Isten mit csináljuk, minden nap hallgatom önöket, és az

0: imákat együtt imádkozom önökkel, és nekem nagyon-nagyon kedves az első szám Nagyasszonyunk Hazánk Reménye, és ezt bármikor szívesen meghallgatom, és küldöm mindenkinek, aki hallgatja a műsort, és önöknek is nagyon sok szeretettel. Legalább ennyi örömöm van, hogy önöket tudom hallgatni.
1: Na, a az nagyon jó.
0: Adta a... nekem,
1: így
0: ezt
1: van.
0: Is megköszönöm.
1: Így van.
0: Akkor... így értesik a Jézus Krisztus.
1: Akkor ezt fogjuk betenni, ezt fogjuk meghallgatni a következőkor, Lakner Sándor előadásában, Ó, nagyasszony!

0: Halló, köszöntöm a betelefonálót.
1: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen.
1: Köszöntöm a műsorvezetőket, valamint szeretném köszönteni Csikjánő Polvan, szomszédasszonyomot, Jéré Mónikát és Szekeres Mónikát, valamint jó ismerőseimért Gergő Mónikát és Péter Mónikát. Névnapjuk alkalmából sok erőt, egészséget, hosszú boldog életet, még nagyon sok boldog névnapot kíván. Terjenő Folvarról. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindenre amen. Köszönjük szépen, hogy tetszett hívni. A Jézusomnak szívén című ének az jó lesz.
1: Jó lesz.
0: Jó, köszönöm szépen. Na,
1: igen.
0: Küldöm önöknek is, a Jóisten áldja meg, és egy áldott szép délutánt kívánunk önöknek.

Érkezett üzenetünk Alfaluba Sovér Mónikát névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti Tercsi néni, kívánva jó egészséget, szeretetet, boldog, hosszú életet. A Jóisten éltesse kedves Mónikát névnapja alkalmából. Kedves hallgatóink, még egy-két percig tessenek hívni, hogy beleférjenek a Zenés Köszöntő című műsorunkban. Még maradt, igaz, már nem fér bele az éneket, hogy lejátszódjuk, de hogyha hívnak bennünket a 0259 420 555-ös telefonszámon, vagy a 0359 420 555-ösön, SMS-t is elolvashatjuk, még hogyha hamar írnak, a 0758 420 555-ös telefonszámra.

Kedves hallgatóktól elköszönök, a Zenés Köszöntő című műsorunk ezzel lejárt. Egy áldott szép délutánt kívánunk, és megköszönöm mindazoknak, akik hívtak bennünket, és köszöntötték szeretteiket, és maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fennvesett nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.
1: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson, augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.
2: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
3: Páncsázza a következő telefonszámot.
4: 031 5 04 04 04.
3: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
4: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
3: Hallgassa telefonon keresztül is.
5: Oh,

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva Mária üzen önöknek az angyalok citeráján. Szeptember az iskola kezdés napja. Ekkor kezdődik az új tanév. De az előkészületeket már augusztusban elkezdik. A tanárok szabadsága augusztus végén lejár, hiszen számos teendőjük van az iskolai év kezdete előtt. Az órarend összeállítása, az éves feladatok összehangolása, a tanítás technikai hátterének biztosítása, ellenőrzése. Az iskolások és szüleik eközben a tanszerek vásárlásával készülnek az új tanévre. Az új ember 2018. szeptember 23-i számában pedig ezt olvashattuk. A családok életében az iskola kezdés sokszor változásokat is jelent. Vége a nyárnak, a pihenésnek. Az iskolában új tanárok, tantárgyak, új elhatározások. A munkahelyeken pedig új arcok, feladatok. Valamit mindig másképpen, jobban szeretnénk csinálni, hibákat helyrehozni, kijavítani. Csak hát a lehetőségeink nemigen változnak. Nem lettünk okosabbak, nincs több időnk, anyagi lehetőségeink sem valószínű, hogy bővültek. Milyen mód van akkor a megújulásra? Kérdezheti valaki.

Ha figyelmesen olvassuk a Szentírást, akkor felfedezhetjük, hogy a nagy dolgok nem a külsőségekben és a lehetőségeink bővülésében, hanem mindig az ember szívében történnek. Erről tanúskodik a Szentírás is. Jézus a megtérésre hívja fel a figyelmet. Ez pedig szó szerint a gondolkodásmód megváltoztatását jelenti. Az ember alázatosan megnyílik Isten előtt, és engedi, hogy Szent Lelke behatoljon a szívébe, a lelkébe úgy, mint egy vitorlába, hogy azután a célja felé segítse őt. Szép példára Nikodémus esete, aki az esti imádság idején felkeresi Jézust, hogy a megújulásról kérdezze őt. Érzi, hogy változtatni kell az életén. Amikor Jézus az újjászületésről beszél, keserűen megjegyzi. Az ember nem térhet vissza anyja méhébe, hogy újra szülessen. Jézus azonban a vízből és a Szentlélekből való újjászületésről beszél neki. Nikodémus képes volt erre a lelki újjászületésre. Ez mutatkozott meg, amikor okosan érvelt Jézus érdekében a főtanács előtt. A Jézust elítélni akaró farizeusoknak azt mondta, hogy a zsidó törvények szerint meghallgatás nélkül senkit sem lehet elítélni. Később volt bátorsága ahhoz is, hogy Jézus sírbatételénél tevékeny résztvevőként legyen jelen. A leleményességet és a bátorságot a lélek adta számára. Az újrakezdés tehát mindig lelki és szellemi megújulást kíván tőlünk, amit a Szentlélek előtti megnyílás tesz lehetővé. A lélek előtti megnyílás segíthetik őszinte kérdéseink, amelyeket elsősorban önmagunk számára teszünk fel. Például így. Van-e az életünknek valóban célja, amelyre hétköznapi választásaink is irányulnak, vagy azok vaktában történnek, szétszórva, nem csak a cselekedeteinket, hanem a személyiségünket is? Képesek vagyunk-e már meghozott, akár fontosabb döntéseinket is újra gondolni, esetleg felülbírálni, módosítani? Ez persze a legtöbbször nem a korábbi életünk megtagadását jelenti, hanem annak erkölcsi nemesítését, gazdagítását. Így például annak a belátását, hogy nem jó állandóan a saját igazunkat keresnünk, vagy hogy érdemes lehetőleg kerülni a felesleges vitákat, amelyek megosztottsághoz vezetnek. Egy képpel élve törekedjünk életünk folyójának elmélyítésén és kiszélesítésén, hogy az önmagunk és másunk számára is hajózhatóvá váljék. Ne legyenek benne olyan zátonyok, amelyek ütközések és megütközések okai, okozói lehetnek. Akár iskolások vagyunk, akár új munkába fogunk, akár csak változtatni szeretnénk eddigi életünkön, kezdjük mi is a szeptembert a Szentlélek erejéből táplálkozva. Bízzunk abban, hogy Isten Szent Lelke megerősítést, újabb célokat és távlatokat adhat számunkra. Akkor is, ha úgy tűnik, külső akadályaink vannak. Isten Lelke belülről adja számunkra az újulást, hogy lélekben megerősödve feladatainkat teljesíteni tudjuk. Jöjj, Szentlélek Úristen, árazd reánk teljesen mennyből fényességedet. Mennyből fényességedet. Jöjj el, jöjj, Szentlélek Úristen. Jöjj el, árvák gyámola, jöjj el, szívünk orvosa. Oszd ki égi kincsedet. Jöjj el, lelki vígaszunk, testi, lelki támaszunk, érezzük bőségedet. Fáradtságban nyugalmunk, hévben hűvös árnyékunk, sírásunkban örömünk. Ó, dicső nap, híveid, sötétséges szíveid világítsd be, légy velünk. Add, Uram, a híveknek, benned bízó népeknek hétszeres kegyelmedet. Esdve kérünk, ó, engedd, hogy elnyerjük a mennyet, s megláthassuk színedet. Jöjj el,
Jöjj, Szentlélek, Úristen!

A 20. század egyik legjelentősebb magyar költője, Pilinszky János, Veni Sancta című írásában ezt olvashatjuk. Szeptemberben nyit az iskola. Van-e szebb a kezdet szépségénél, mikor a sportpálya salakján a futók lekuporodnak a startvonalra, s vékonka füstöt eresztve eldördül az indítópisztoly. Szabad a pálya, s ismeretlen. Sose fogom elfelejteni az új könyvek, az új tanárok, új tantárgyak keltette bizonytalan izgalmat. Iskola év kezdetén csaknem mindig verőfényes volt az idő. Afféle megbízható, szeptemberi ragyogás fogadott. Minden érkező gyerek jelentett valami meglepetést. Volt, aki egyetlen nyáron fejjel magasabbra nőtt, volt, aki szerecsen feketére barnult, s volt, aki éppen az volt a meglepő, hogy semmit se változott. De valami újat mindenki hozott magával. Nyári emlékeket, s a viszontlátás örömét. De a kezdet igazi áhítatát a templomban éltük át. Itt, mint egy nagy bárkában, mennyei hajón, mely most készült felszedni Horgonyát, kicsinyek, nagyok, mindannyian együtt voltunk. S felsős korunkban már tudtuk azt is, hogy a tudás és felismerés mennyire Istentől való. S már ismertük a költőket, kik a Szentlélek sugalló erejét, ihletük hevét, szellemük megvilágosodását művészi remekeikben megörökítettük. Sejtettük már, hogy az apostolok húsvétja, Saul megvilágosodása mit is jelent. Hogy vallásunkban a szeretet mellett a tudás, az igazság felismerése, teljes valóság megsejtése a legfőbb eszmény és feladat. Ez jut eszembe mindig Veni Sancta idején, s az, hogy ez a Veni Sancta hangulat azóta is egész életemre elkísért, nem dátumhoz kötve, hanem mindenféle munkám kezdetén. Mert a kisdiák, aki a templompadban kuporogva kéri Isten megvilágosító kegyelmét, nem sokban, s talán semmiben sem különbözik a férfitől, aki munkája fölé hajol, s az öregtől, aki élete mélységei fölött most már az egész értelmére figyel, elcsöndesedő szívével. Eddig az idézet. Évtizedek óta viták folynak arról, hogyan viszonyul egymáshoz nevelés és oktatás, milyen feladatmegosztás képzelhető el a szülő, a család és az iskola között. Egy tanár imája. Segíts, Uram, hogy meg tudjam érteni diákjaimat. Add, hogy végighallgassam őket türelmesen, és kérdéseikre szeretettel válaszoljak. Ne engedd, hogy szavukba vágjak, hogy letorkoljam őket minden ok nélkül. Add, hogy mindig tapintatos és udvarias legyek velük szemben, mint hogy én is elvárom ezt tőlük magammal szemben. Adj erőt, hogy soha se takargassam előttük hibáimat feleslegesen, s hogy tudjak tőlük bocsánatot kérni, ha valamit rosszul tettem, vagy megbántottam őket. Ne engedd, hogy tetteimmel valaha is sebeket ejtsek érzelmi világukban. Ne engedd, hogy nevessek hibáikon. Nem akarok úgy büntetni, hogy megszégyenítem, vagy nevetségessé teszem őket a többiek előtt. Mindenek előtt azt kérem, Uram, hogy soha ne töltsem ki rajtuk mérgemet, pusztán csak azért, hogy önzésemnek eleget tegyek. Tégy engem napról napra alázatosabbá, és segíts, hogy hagyjak fel diákjaim szüntelen szidásával és felmosásával. Vezess, hogy minden órán szavaimmal és tetteimmel is erősítsem bennük azt a meggyőződést, hogy a becsületesség a boldogság alapja. Tégy elnézővé diákjaim apró hibáival szemben, és segíts, hogy észrevegyem a legkisebb jót is bennük. Adj ajkamra megfelelő szavakat, ha valamelyik dicséretet érdemel. Ne engedd azt várnom tőlük, hogy felnőtt módjára érveljenek, s hogy olyan ítélőképességük legyen,
amelyet csak az élet hosszú tapasztalata adhat. Add, hogy minden kérésüknek engedjek, ha azok észszerűek és erkölcsileg megengedhetők. És adj kellő határozottságot, hogy tudjak nemet mondani, ha valami megítélésem szerint ártalmuk kellene. Ne engedd, Uram, hogy elvegyem tőlük annak a lehetőségét, hogy önállóan gondolkodjanak, hogy ők hozzák meg saját döntéseiket, és ők gondoskodjanak magukról. Add, hogy ne legyek személyválogató, hanem igazságos és szeretetteljes legyek mindegyikükkel, s így tiszteletük őszinte lehessen irántam. Tégy méltóvá, Uram, hogy diákjaim szeressenek, és általam közelebb kerüljek hozzád. Ámen. A gyermekek azért állnak olyan közel a szüleikhez, mert a szülők nagyrészt önmagukat is látják a gyermekükben. A szülők azonosulnak gyermekeikkel, és a gyermek is azonosul szüleivel. Keresztény szülőnek lenni nehéz. A szülőknek minden nap a másodperc tört része alatt döntések százait kell meghozni, miközben a siker nyomása alatt vagyunk, és nyomás alatt tartjuk a gyermekeinket is, hogy sikeresek legyenek. De hogy néz ki a siker manapság? Sajnos a sikeres keresztény gyermeknevelés nem hasonlítható semmi sikereshez. A keresztény szülőnek levés kínzóan szembe megy ösztöneinkkel, melyek azt diktálják, hogy védjük meg a gyermekeinket a világ gonoszságától. Meg akarjuk védeni őket, nem élve, hogy nekik sohasem kell majd szembenézni a zord valósággal, amit mi már láttunk. A valós világgal, szenvedésekkel, fájdalmakkal, betegségekkel és rondottsággal.

szülők imája. Ó, mennyei atyám, tégy engem jobb szülővé. Segíts, hogy értsem a gyermekeimet, türelmesen hallgassam a mondandójukat, és szeretettel válaszoljak minden kérdésükre. Óvjál engem attól, hogy félbeszakítsam őket, vagy oktalanul ellent mondjak nekik. Ne engedd, hogy nevessek a hibáikon, vagy megszégyenítsem őket, ha nem tetszik, amit csinálnak. Soha ne büntessem őket a saját önző szándékaim miatt, vagy azért, hogy a hatalmamat titoktassam. Soha ne vigyem őket a hazugság vagy a lopás kísértésébe. Mindig irányíts, hogy minden szavammal és tettemmel azt mutassam, hogy a becsület boldogságot ad. Kérlek, gyógyíts ki az indulatokból, s amikor nem tudok higgadt lenni, segíts, ó Uram, inkább csöndben maradni. Hogy legyek mindig tudatában annak, hogy ők gyerekek, tehát nem várhatok tőlük felnőttes nézeteket. Add, hogy ne vegyem el tőlük azt a lehetőséget, hogy önmaguk érdekében döntsenek. Ajándékozz nekem bölcsességet, hogy az összes értelmes kérésüket teljesítsem, s bátorságot, hogy megtagadjam tőlük azokat a kívánságokat, amelyek árthatnak nekik. Tégy engem igazságosá, igazzá és béketűrővé. Ó, Uram, add, hogy gyermekeim becsüljenek és szeressenek. Ámen. Én nem történetekben, hanem hangulatokban emlékezem. A történetekre is. A gyermekkoromra is. Olvashatjuk Lászlófi Aradár Papírrepülő című regényében, aki így emlékezik vissza az iskolakezdés hangulatára. Valami csodálatos illattal kezdődött még szeptember elején. Sőt, még előbb, iskola kezdés előtti héten. Egyszer kaptam egy doboz színes cerzát. Az eleje annyira az enyém volt. Minden egyes mozdulat, minden illat, minden pillanat, minden lépés. Az összes ablakon kinéző stál. Benne volt a hely, ahol felnőttem. Minden során. Másokkal megszerettethetem a gyermekkorom? Nem. Újra sem élhetem fájdalom nélkül a hangulatait, soha többé. Pedig egyetlen közérzet hiányzik azóta a napjaimból. A teljesség tudata még egy pillanatra. Hogy visszasétáljak, elvánszorogjak valahogy még a régi szülőházig. Haza. Eddig az időzet. A gyermek számára a gyermekkor összeforr az iskolával, az iskola pedig az otthonnal, az otthon pedig legtöbbünk számára a családot jelenti. Család. Sokféleképpen értelmezett fogalom. Szentséges is, megtisztelt és olykor megnevetett, cinikusan és félve regyintett. Állapota, jellege, szelleme mégis sorsot formáló, de legalábbis meghatározó mindnyájunk számára. A földi vándorúton a ma bizonyos hamuban sült pogácsa, a család. Jó szava szelleme, védőszentje a mesebeli hősnek. Aki enélkül indul, nagyobb veszedelmek közé kerül, sebezhető minden tekintetben. Némelykor épp legutolsó menedék a család. A család az, ahol zúzmarás időkben titkon ünnepelhető a titok, az együvé tartozás tudata. Az iskola az együvé tartozás közösségi helye. Kiket tanít? Gyermekeket, fiatalokat, a felnőtt képzésben pedig idősebbeket is. A keresztény élet közösségi élet. Istennel, önmagunkkal, emberekkel, egyházzal, teremtett világgal közösségben megélt élet. Az egyházi oktatási intézményekben áldott lehetőség van erre. Ennek azonban alapvető és lényegi feltétele a közösség. Az, hogy az iskola mögött ott áll az egyház közössége, a hívek közössége. Az iskolának célt, a célok eléréséhez eszközt, a megvalósításhoz teret,
csak az egyház közössége tud adni. Az egyházi iskola kizárólag Jézus követőinek közösségén keresztül tud megvalósulni, mert a keresztény élet közösségi élet. Ennek a közösségi életnek az egyházi iskola esetében legalább 4 szereplője van. Tanárok, diákok, szülők, egyház, s mind a 4 alapvető szerepet tölt be, amelyet más nem tud helyettesíteni. A cserkészet, vagy cserkész mozgalom, egy önkéntes, politikamentes, ifjúságnevelő mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint felekezettől.

Kit nevezek én cserkésznek? Azt, aki mindenben jó példát mutat. Nem durváskodik és értetlenkedik, hanem komoly, férfias, de emellett vidám és jókedvű is. Mindenképpen az olyan cserkészt, aki minden téren a cserkészetben, hazájával szemben és Istennel szemben is ízig-vérig kötelességét teljesítő cserkész, mondja Kaszab István. Az Ambrosiánus himnusz szövegét Sík Sándor ültette magyarra, elsősorban a cserkészek használatára számva, őket megcélozva vele. A himnuszt valaki egykor Ambrus szellemében írta latinul. Itt reggeli imaként vált közismertén. Reggeli himnusz. Ragyogva fénylik már a nap, az Úrhoz szálljon énekünk, hogy minden ártót üzzön el, járjon ma mindenütt velünk. Nyelvünket fogja fékre ma, ne szóljon rút pereg szava, szemünket védőn óvja meg, a hívságot ne lássa meg. Lakjék szívünkben tisztaság, távozzék minden dőreség, a testnek dőfét törje meg étel s italban hősi fék, hogy majd a nap, ha távozott, s az óra újra ét hozott, lemondásunk szent éneke, legyen az Úr dicsérete. Ámen. Imádkozzunk, és kérjük az Urat együtt, hogy ez a közös és közösségi szándék megvalósulhasson egy olyan ifjúság nevelésében, amelynek célja, hogy támogassa a fiatalokat testi, lelki, társadalmi és szellemi képességeik teljes kifejlesztésében, mint egyenként, mint felelős állampolgárként, és helyi, nemzeti és nemzetközi közösségeink tagjaiként. Isten oltalmazó tenyeré. Zalder Éva Máriát hallották, az angyalok citerája.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Tessék a Jézus Krisztus szeretettel, köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Nehemiás 8. fejezeténél tartunk, az első 12 vers sorában, amikor is Mózes törvényét felolvasták a népnek, és ők elszomorodtak. És ott hagytuk abba a tegnapi nap folyamán, hogy amikor Isten igéje hangzik, és szíven talál, már pedig ahova Isten küldi az ő szavát, onnan nem tér vissza üresen, és ezeket az embereket szíven találta, és elszomorodtak, elkeseredtek a szívükben. A külsőleg nem is sírtak, de ez a belső kesergés, ez a belső sírás ott volt, hogy akkor ismerték fel, hogy mit tettünk, és akkor azt mondták, hogy most már mit csináljunk, most már mondjátok meg, hogy mit csináljunk. És akkor Péter megmondta nekik, hogy mit tegyenek, térjetek meg, keresztelkedjetek meg mindnyájan az Úr Jézus nevére, és kérjétek a bűnbocsánatot, mert nektek lett az ígéret a gyermekeiteknek, valakiket csak elhív az Úr. Hát ilyen Isten szavának a hatása. És amikor ott sírt Nehemiás idejében is ez a nép, akkor utána jött a következő üzenet. Egyformán mindenki azt mondta, Ezdrás, leviták, Nehemiás is, a helytartó is, mindenki azt mondta, most ne sírjatok, menjetek haza, egyetek és örüljetek. És ez az öröm, az igazi öröm, a mennyei öröm csak azután jöhet az ember életébe, amikor először van egy összetörés az Isten szava alatt, egy felismerése annak, hogy ki vagyok, és amikor Isten szava érinti az embernek a szívét, összetöri, megítéli, és az ember összeroppan ez alatt, és azt mondja, hogy végem van. Ezután jön Istennek az az üzenete, hogy nincs véged, most vagy jó helyen, most vagy boldog. Miután így sírtál, én meg akarlak vigasztalni, és én meg is vigasztallak. Menjetek haza, egyetek és örüljetek. Miért? Mert öröm van a mennyben, és egy megtérő bűnösön. Mert a menny örül, az angyalok örülnek, Isten örül, és az Úr öröme a ti erőségetek. Nem a sírásnak örül Isten, hanem annak örül, hogy végre egy ember szívében világosság gyúlt, de ismétlem az ige hatására. Vannak sírások, amikor az ember sír a körülményei miatt. Sír azon, hogy kitoltak velem, sír, hogy milyen nehéz nekem, sír, hogy milyen gonosz a világ, sír, hogy nekem a helyzetem most milyen kibírhatatlan, sír, hogy én vagyok az egyedüli szerencsétlen ebben az egész világ mindenségben, hogy én milyen szegény, szerencsétlen ember vagyok, én rajtam senki sem segít, ilyen sírás is van. Ez a sírás azonban a világ szerint való. Ez nem ér semmit. Ez a kárhozat felé vezető sírás. Ismétlem, ahogy az ige mondja, van Isten szerint való szomorúság, ami megbánhatatlan megtérést szerez, és van világ szerint való szomorúság, ami halált szerez. Nem ilyen

megtér, az innentől örülhet. Akinek Krisztus van a szívében, az újjá is született, onnantól örülhet. Az Úr öröme a ti erőségetek, tehát ebből fakad az igazi öröm. És hadd említsek még egy néhány igét, amiről itt közvetlen ebben a történetben nincs szó, de ahhoz kapcsolódik, hogy milyen Isten szavának a hatása, és milyen hatása van most is a mai életünkre. Azt olvassuk Izaiás 57. fejezet 15. versében, hogy magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosak lelkét és a megtört szívűeket. Nos, ezért kell ez az Isten szerint való szomorúság, az ige hatása, amikor az ige szíven talál, mert amikor megszomorodik így az ember, megtörik a szíve, egy ilyen kimondhatatlan nagy ígéret van, hogy Isten azt mondja, magasságban és szentségben lakom, de egy ilyen megtört szívben is lakozást akarok venni. Tehát ezen a két helyen lakozom, magasságban és szentségben és a megtört szívben. Azért aztán ilyen hatása van Isten szavának, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten szava által, mondja Szent Pál Rómaiakhoz írt levélben. Tehát az Isten igéjét, amikor az ember hallgatja, ez hitet fakaszt a szívben. Nem lesz úgy hitünk Istenben, hogy ülünk és várunk, hogy majd egyszer valahonnan belénk száll, és mit tehetek én arról, hogy nincs hitem. Hát tehetek én arról, és akkor azt mondja másiknak, jó neked, van neked hited, de hát nekem nincs. Tehát Isten szava mindenkihez szól, és a hit hallásból van, és a hallás Isten szava által, és aki hallgatja Isten szavát, mint itt ez a nép, annak a szívében hitet fakaszt Istennek a szava. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, tiszta és őszinte szeretetetek vonzza édesanyai szívemet. Hitetek és a mennyei atyába vetett bizalmatok illatos rózsa, amelyet nekem hoztok. A legszebb rózsacsokrokati imáitokból, jó cselekedeteitekből és a szeretetetekből állnak. Szeretetem apostolai, akik őszinte, tiszta szívvel törekedtek követni fiamat. Ti, akik őszintén szeretitek őt, ti segítsetek, mutassatok példát azoknak, akik még nem ismerték meg fiam szeretetét, de gyermekeim, ne csak szóval, hanem cselekedetekkel és tiszta érzésekkel, amelyekkel dicsőítitek a mennyei atyát. Szeretetem apostolai, a vérasztás ideje van, és szeretetet kérek tőletek, nem azt, hogy ítélkezzetek, senkit ne ítéljetek el, mert a mennyei atya fog megítélni mindenkit. Azt kérem tőletek, hogy szeressetek, terjesszétek az igazságot, mert az igazság régi, nem új. Az igazság örök és igaz. Az örök Istenről tanúskodik. Hozzátok fiam fényét, és törjétek meg a sötétséget, amely egyre inkább be akar borítani benneteket. Ne féljetek! Fiam kegyelme és szeretete által én veletek vagyok. Köszönöm nektek! Kedves hallgatóink, a 2020. március 2-ai üzenetet hallották.

0: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson, augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.
1: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Kézdivásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójából. Az ima szándékok fogadása ideje következik. Hívjanak kedves hallgatóink a 0259 420 555-ös vagy a 0359 420 555-ös telefonszámon, vagy ima szándékaikat megírhatják SMS-ben a 0758 420 555-ös telefonszámra. Imádkozzunk együtt a Mária Rádió munkatársaiért, önkéntesekért, hallgatóiért és minden támogatójáért. Pápáért, pápa szándékára, békéért, békét szíveinkben, családjainkban és a világ békéért. Papjainkért, papi hivatásokért, betegjeink gyógyulásáért, halottaink lelki üdvösségükért. A Mária Rádió munkaközössége a Dobói Pékség vezetőségéért és munkatársaiért hálából ajánljuk imánkat, a Jóisten áldja meg őket, kísérje életüket szent áldásával, önzetlen segítségükért. Betelefonálót köszöntök. Halló!
1: Halló! Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Önökkel imádkozva Rózsa Füzét ajánlom minden lemondott szándékért, már rád összes dolgozói, önkéntesei, adokozói, hallgatói, és minden halottainak felajánlom, emlékük legyen áldott nyugalmi csendet, és a szomszédasszonyunk tévéjét, aki az Ágostin nevet viselte, adjon a Jóisten őt irodalmat, és a hátra maradottaknak erőt, egészséget, békességet, szeretetet, kitartást minden nehézségben. Felajánlom a papjainkért, ifjúságunkért, minden beteg gyógyulásáért, műtöttek gyógyulásáért, és a műtött előtti történéseket, második antrenem a személyzésre, a Jóisten felítsa meg mindenki, adjon egészséget, és további én áldott szép napot kívánok szépségét mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm, mindent tessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy hívott, és maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Minden imát és szentmiséket felajánlom a Svédországban elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelki üdvükért. Nyugodjatok békébe az Úr Jézus szent nevébe, imádkozik volt szomszédotok Betlen falváról. Iluskát köszöntöm, jó egészséget, türelmet, lelki békét és Isten áldását kérem életedre, Irén. Betelefonálót köszöntök, halló! Mindörökké, amen.
2: Ezt az irgalmasabb Szent József Füzérétszer szeretném ajánlani, halabuló kaput kegyelmeké, Gertrű Péteré, Gertrű Mónikáé, Tankó Györgyi és Gudor Béla aludjainkét, hogy a Jóisten nyugtassa őket. Emlékük legyen áldott, így ugyanok rendességben. Isten szívesen meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy hívott és maradjon velünk. A rózsafűzért felajánlom drága édesanyám halálának 25. évfordulóján. Adjon Isten örök boldogságot és nyugalma, legyen csendes emléke, örök, nyugodjon békébe édesapámmal együtt. Lányuk Rózália Csíkszeredából. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért. Péter írta Szovátáról. Betelefonálót köszöntök, halló!
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Hát az irgalmasan rózsafüzétre szeretném ajánlni az unokámikét, akik 4 órakor indulnak a repülőn, mert hosszú útra. Kérem a drága Szűz már édesanyámat, vegye védő palástja alá, a Jóisten kísérje őket. Szerencsésen megérkezzenek minden úton lévőjét, kérem. És minden egyes betegért, sógoromért, aki nagy beteg, leányomért is. és minden egyes halottaim, és családjaim, minden egyes tagjáért. Köszönöm szépen, meghallgattam. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekkel amen. Köszönjük, hogy tetszett hívni, maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Drága gyermekeim, egészségéért, a gonosz távozásáért mondom a mai imákat. Jézusom, bízom benned, Mónika írta nekünk. A rózsafüzért felajánlom férjem szenvedélybetegségből való gyógyulásáért, a gonosz távozásáért. Jézusom, bízom benned. Telefonálót köszöntök. Halló?
4: Halló?
0: Igen. Élőben igen, élőben tetszik lenni, tessék mondani.
4: Jézus, Mária neve dicsértessék.
0: Mindenekkel.
4: De ahogy szentmiséket és rózsafűzőrimákat felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, gondviselését, áldásért számomra, családom, gyerekeim és családjaik számára, családom elhunytjai lelki üdvéért, külön megemlékezve a Mózes névnap alkalmából, drága nagyszüleimre, édesapám részéről, Farkas Mózesről és Krisztináról, akik a homorult karácsonyfalvi temetőben pihennek. Uram, add, hogy szent színed előtt találkozhassunk az örök üdvösségben, szüleimmel, felmenőimmel, gyerekeimmel, leszármazottjaimmal, családtagokkal, rokonokkal, barátokkal, ismerősökkel, jótövéinkkel, azokért is könyörgök, akikért nem imádkozik senki, akik tőlem várnak imád. A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése és megváltó kereszt halála által, az ő kegyelméből égi édesanyánk Szűz Mária közbenjárása által és hivatkozva az ő fájdalmaira.
0: Amen.
4: Isten fizesse mindenki támogató imáját. Jézus Mária neve dicsértessék.
0: Mindenekkel amen. Köszönjük, hogy tetszett hívni, és maradjon velünk, hogy tudjunk együtt imádkozni szándékaira. A rózsafűzért felajánlom Márton Áron püspök atya halálának évfordulójára, nyugodjék békébe az Úr Jézus szent nevében. Mindennapi imákat és szentmiséket felajánlom hálából a jó akaratú emberekért és a gonosz távozásáért. Isten fizesse meg mindenki imáját. Gyermekeim és családjaik egészségéért és gondjaik jó megoldásáért kérem a Szent Rózsafűzért, köszönöm, édesanya írtam. Ezt a rózsafűzért felajánlom családi békéért, egészségért. Telefonálót köszöntök, halló? Halló?
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Önökkel imádkozva reggel délbe este ágyba fekvő vagyok. Szeretném ajánlani a gyerekeimért, akik külföldön vannak, egészség, békesség, boldogságért. És férjemért és én magamért. A mindennapos hallgató vagyok, és mindenkinek, aki a Mária Rádiót hallgassa, köszönöm szépen, ahogy imádkoznak, érettünk a betegekért. Mindennapos hallgató vagyok, Száz Régenből, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönöm szépen, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk együtt. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy édesapáért és önökért. Áldott napot kíván. Kedves hallgató, minden imákat és szentmiséket felajánlom az elhunyt szeretteimért és minden rokonomért. Nyugodjatok békébe az Úr Jézus szent nevébe. Udvarhelyi hallgató írja. Ezt a rózsafűzért felajánlom a betegek gyógyulásáért. Drága szűzanyánk, bízunk benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom, van egy kis cégünk, legyen munkája, ne kelljen megváljunk a munkásoktól, mindenkinek kell a megélhetőség. A rózsafűzért felajánlom gyermekeimért, hogy a szűzanya védje őket minden lépésükbe és minden, mindig jól döntsenek, a jövőjük érdekében, szüleimért, és kérem az imát, és az egész családomért, egészségért, békéért. Rózsafűzőt fel szeretném ajánlani hálából kapott kegyelmekért a drága jó Istentől egy fontos szándékra, gyógyulásomért, egészségemért, Mária Rádió munkaközösségért, Isten fizesse egy mindennapos hallgató Csíkszeredából. Imád kérek, családom testi-lelki gyógyulásunkért, minden gondunk megoldásáért. Ezt a rózsafűzért felajánlom férjem megtéréséért. Betelefonálod, köszöntök, halló?
5: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafűzért szeretném ajánlani édesapám lelke üdvét Kunc Jánosért, aki az üzvölgyi temetőben aludsza örök álmát. Kérem a drága Jóistent, hogy adjon neki örök nyugodalmat. Továbbá fel szeretném ajánlani az én drága édesanyámért, testvéremért, anyósomért, apósomért. Kérem minnyájukért a Jóisten kegyelmét, és adjon neki örök nyugodalmat. Köszönöm, hogy bejutottam, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, mert mi is köszönjük, hogy tetszett hívni, és maradjanak a kedves hallgatóink is velünk. Hamarosan fogjuk imádkozni az isteni irgalmaság rózsafűzérét.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald, hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat a székelyudvarhelyi Mária Rádió stúdiójából. Megkérem, imádkozzanak velünk együtt. Mondjuk el közösen az isteni irgalmasság rózsafűzérét. Gondoljunk mély áhítattal Jézus kínszenvedéseire. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy,
1: szenteltessék meg a te neved,
0: jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézusom,
3: bízom benned.
2: Szent Faustina nővér,
3: könyörögj érettünk.
2: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, áldj meg és védj meg minden jó akaratú embert ezen a világon, és mindazoknak, akik távol állnak tőled, adj jó akaratot. Indítsd őket az igazság keresésére, és segítsd őket, hogy téged megtaláljanak, megismerjenek, megszeressenek, és soha el ne hagyjanak. Engedd kérünk, hogy a te végtelen irgalmasságoddal találkozzanak, mielőtt igazságoddal kellene szembesülniük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen. Amen.
2: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak, akik a mai napon önökkel tartottak. Technikai munkatársunk József Ferenc,
4: Mennyáski Júli
2: és Simó Katalin önkéntes. Egy áldott, szép délutánt kívánva búcsúzzunk el önöktől. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Köszönöm.

dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsora következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké amen. Szeretettel köszöntöm a kedves híveket. Mai adásomban a papi nőtlenségről, celibátusról fogunk elmélkedni. Père François Potez atya, az öröm súlya papnak lenni napjainkban című könyvéből. Benoitnak, egy paptársának írja a papi tapasztalatait, és elérkeztünk egy olyan történethez, amelyet most az adásom elején már fel is olvasnék, és akkor a pap nőtlenségét, szeretettel való együttműködését, a jegyesi szeretetét, az egyház iránti szeretetét elmélkedjük tovább a következő történettel. Azt mondtuk, hogy vigyázat a természet feletti öröm még nem lesz kevésbé emberi, sőt nagyon is a testi valóság része, nem kell angyalt játszanunk. Ebben a perspektívában mindaz, ami kellemes, megmarad csupán eszköznek, olyan segítségnek, amely akaratunknak a reális jóban való megnyugvásához vezet. Ez engem arra a történetre emlékeztet, amit a Le Mans-i püspök, Monsignor Lesseau mesélt. Két apácával, egy fiatallal és egy régebb óta fiatallal készült riport a tévében. Feltették nekik a kérdést először az egyiknek, majd a másiknak. Önnek nem hiányzik az emberi szerelem, a szexualitás, meg minden ilyesmi? A fiatalabb szépen, de kissé konvencionális módon válaszolt. Jézus a vőlegényem, ő olyan jó, és így tovább. Ez persze mind igaz, de azért inkább mese habbal, és eléggé elcsépelt. Következett az idősebb nővér, aki rögtön visszakérdezett. Maga még soha nem tapasztalta meg az Úr örömét? Jött a felelet, hát nem. Mire az apáca lecsapta a magas labdát, és nem hiányzik? Tökéletes válasz, tökéletes riposzt. Én például a cigarettával szoktam példázódni, hogy hát cigarettázik ön? Hát nem igazán, pedig milyen sokaknak örömet ad. Na én sem szoktattam magam a cigarettához, ezért könnyen meg vagyok nélküle. Tehát mindig se, ennek az apácának tökéletesebb a válasza, úgyhogy ezentúl ezt fogom mondani, hogy hát maga tapasztalta-e az Isten iránti örömöt, az Úr örömét? Hát nem. Na hát akkor, és nem hiányzik. Szeretném, hogy biztos legyél benne. A tisztaság sohasem a vágy csonkolása. A vágynak hevesnek kell maradnia. Valamikor úgy tanultuk mi a teológián, hogy aki édesapának nem jó, az papnak se jó, de azért nem kell kipróbálni az apasságot. Tehát egy egészséges érzületi férfi ember kell legyen a pap. De attól nem kell apává válnia, hogy bebizonyítsa, hogy na, lássátok, férfi vagyok. Mert sok férfi attól, hogy bebizonyította, még nem vált férfivá. Tehát a tisztaság, az erélyesség, az erényesség, az valahol túlmutat egy természet feletti dimenzióra. És hát megélhető az egyház iránti szeretetben is. Szeretném, hogy biztos legyél benne, a tisztaság sohasem a vágy csonkolása. A vágynak hevesnek kell maradnia. Amikor arról beszélünk, a tisztaság mérsékli a vágyat, az valójában azt jelenti, hogy helyes irányba igazítja. Mint amikor lövészeten célra tartjuk a fegyvert. Másképpen mondva, a tisztaság megszelidíti, kanalizálja a vágyat. Ami pedig a papi tisztaságot illeti, az a vágynak ad egy másik, nem földi formát, átitatva erénnyel, hisz a természet feletti élethez tartozik. Isten adja ezt a beléoltott erényt, amit ugyanakkor el kell fogadni, és gondozni szükséges. Újra mondom, még mielőtt ettől az átitatott tisztaságról beszélnénk, a tisztaság emberi erényének kell gyökeret vernie bennünk. És ez igaz bármely életállapotra, a családos életállapotra is. Sokáig azt hittem, a tisztaság csak a szerzeteseknek és a megszentelt életűeknek nehéz. Később aztán sok házaspárt kísérve észrevettem, hogy a tisztaság mindenki számára igazi küzdelem. Nem kevésbé nehéz a házasoknak, mint másoknak. A pap elővigyázatos tartózkodása. Tisztaság,
mértékletesség, óvatosság. Minden erény összefügg, de ez a három kimondottan szoros kapcsolatban áll egymással. Legyen szabad még néhány szót mondani róluk, ha megengeded. Főleg, ami az óvatosságot illeti. Először a fiatal lányokkal kapcsolatban. Te magad is ifjú vagy, elkerülhetetlen, hogy odáig legyenek érted. Egy lány számára, aki még saját útját és érzelmi egyensúlyát keresi, nagyon szép és jó dolog, ha vannak olyan papok, akiket szerethet, csodálhat. Ennek ellenére vigyázni kell, ne kötődjenek túlságosan, álmodozva egy olyan kapcsolatról, ami túlságosan érzelmes. Ráadásul a veszélynek még ők maguk sincsenek mindig tudatában. E téren maradj nagyon óvatos, ezt a tanácsot merem adni, mind nekik, mind neked. Jobb, ha eleinte inkább túlságosan is távolságtartónak találnak, és később fedezik fel, hogy ez valójában diszkréció, mint az ellenkezője. Édesapám javaslatára, akiben nagyon bíztam, papságom minimum első 10 évében sosem poszíltam meg fiatal lányt. Ahogy mindig tegeztem a srácokat, úgy őket mindig magáztam. Most sem csinálom másképp. Még azt a lányt is, akit hittanóráról ismerek, vagy máshol már kiskorában találkoztam vele, mihelyst úgy 14-15 éves lesz, automatikusan magázni kezdem. Néhányszor egyikük másikuk rá is kérdez, hogy miért nem tegezem őt, mint a fiúkat. Azt válaszolom, hogy éppen azért, mert a lányokkal nem úgy bánunk, mint a fiúkkal. És az a tapasztalatom, hogy ezt könnyen elfogadják, sőt szívesen veszik, ha elmagyarázzuk nekik. Ezzel most azt kezdesz, amit akarsz. Tudom, hogy mások másképpen csinálják. De abban biztos vagyok, hogy ez a legkönnyebb módja annak, hogy eloszlassunk sok kétértelműséget. Másodjára a nőkkel kapcsolatosan. A lélek ugyan készséges, de a test gyönge. Nincs annak semmi oka, hogy a papokat úgy általában kevesebb kísértés érje, mint másokat. Különösen a szexualitás terén. Talán kezdetben tömjéneznek, rajonganak érted, de aztán egyik napról a másikra váratlanul egyedül maradsz. Oly sok papot ismerünk, akik 40 évesen szerelembe esnek, és egyszer csak egy nő karjai közt találjuk őket. Igaz, a testelleni vétkek, amelyek javarészt gyöngeségből, esendőségből fakadnak, alapvetően nem olyan súlyosak, mint a lélek bűnei. Gőg, hiúság, irigység, stb. Ugyanakkor mégsem maradnak azok, mert nagyon komoly bűnök gyökerévé válhatnak, és menthetetlen helyzeteket eredményezhetnek. Ahogy öregszem, egyre engedékenyebb leszek a test elleni bűnökkel szemben. Bár nem feltétlenül végzetes autóval árokba borulni, azért vigyázhat, előfordulhat. Ha azonban szokásunkká válik a figyelmetlen, óvatlan vezetés, az könnyen katasztrófához vezethet. Beszélnem kellene most arról, hogyan legyünk óvatosak a nézéssel, az érintéssel, a levelezéssel, a közösségi hálóval és az internettel. Szólnom kellene általában a diszkrécióról és a mértéktartásról. Nagyon sok párkapcsolati drámát látunk fiatal és kevésbé fiatal házaspároknál. Ez ugyanígy áll a papokra is. Senki sincs burokban. A hűtlenség nem egyenlő azzal, hogy lefekszünk valakivel, ami nyilvánvalóan helytelen. Már az is annak számít, ha szabad teret engedünk itt-ott egy nem igazán megfelelő kapcsolatnak, például munkatársal vagy önkéntessel. Kezdetben nem aggódunk, nem látunk benne semmi rosszat. Azonban az intimitás kötelékei lassacskán egyre szorosabbá, míg nem feloldhatatlanná válnak. Előfordul, hogy túl későn vesszük észre. A papok és a nők kapcsolatáról javaslom, olvasd el II. János Pál levelét, amelyet 1995-ben írt. Tudod, hogy a pápának szokása volt minden év nagy csütörtökén üzenetet küldeni a papoknak. A levelet, amelyről beszélek, a nők világkonferenciája előtt fogalmazta meg,
amire ugyanazon év szeptemberében Pekingben került sor az ENSZ égisze alatt. A pápa ebben egy csodálatos elmélkedést vázol fel. Témájának kiinduló pontja az a kapcsolat, amit maga Jézus tartott fenn a nőkkel. Szeretném idézni az egész levelet, hisz annyira szép és lenyűgöző. De most csak egy mondat, hogy kedvet csináljak neked az olvasáshoz. A nő és a pap közötti kapcsolat két alapvető dimenziója, az anya és a nővér viszonya. És ha már egyszer itt tartok, II. János Pál pápához hasonlóan ajánlom, hogy olvasd el a nők méltóságáról és hivatásáról szóló Mulieris Dignitatem kezdetű apostoli buzdítást, amit 1988. augusztus 15-én adott ki. Talán egyik a legszebb szövegeknek, amelyeket tőle kaptunk. Három tanács. Befejezésképpen három konkrét dolgot bátorkodom tanácsolni neked. Első, légy óvatos az internettel. Számtalan oldal valójában veszélyes csapda, ahol hamarabb bedőlünk az ördögi függőségeknek, mint gondolnánk. Tanuld meg felismerni a kísértés pillanatait és helyeit, tégy hatékony védelmi intézkedéseket. Azzal például, hogy esténként egy bizonyos idő után kikapcsolod az internetet, vagy a televíziót. Tudom, hogy egyes monostorok szigorú szabályokat vetettek be, dolgoznak a problémán, ami mindenhol jogos aggodalomra ad okot, és szerintem megoldásra is vár. Ne félj segítséget kérni ezen a kényes területen. Második tanács, ne menj bele olyasmibe, illetve ne maradj benne olyan dologba, ami felzaklat. A lehető leghamarabb nyílj meg valakinek, aki meghallgat ezzel kapcsolatban, és esetleg jó tanáccsal is tud szolgálni. Ugyanúgy kellene cselekednünk, mint amikor tűzjelzést hallunk. Megtenni az előírt intézkedéseket. Felkészülni mindenféle eshetőségre. Ahogy a haditengerészetnél mondják. Mert gyakran a válaszreakció gyorsaságán múlik minden. Harmadik s végső tanács. Ne hagyd, hogy egy nő beleavatkozzon az életedbe és a személyes ügyeidbe. Ez kezdetben legtöbbször ártalmatlan, valaki csupán kedvességből felkínálja a segítségét neked. De aztán apránként fokozatosan egyre szorosabbá válik a kapcsolat, és a végén már nem tudtok kiszállni belőle. Mindez korán sem jelenti azt, hogy ne engedhetnénk meg magunknak egy kis kényeztetést. Erre is szükségünk van. De mindenek előtt szeresd és gondozd magányodat. Fájdalmas lehet egyes napokon, de ez a te kincsed. Őrizd meg szeretettel, és olvasd újra Ózeás prófétát. A hűtlen jegyes megjegyzése, magamhoz éresgetem, kiviszem a pusztába, és a szívére beszélek. Ózeás második fejezet, 16-os vers. Most pedig befejezem levelemet, elolvasom még egyszer, remélem nem voltam túl kíméletlen. Igényes, igen, de nem kegyetlen. Mindannyian oly erőtlenek vagyunk. Voltak éppen elképesztő misztérium, hogy Isten így nagy kincset akar ránk bízni, miközben annyira gyarlók vagyunk. Igen, a természet feletti világ rendjébe illeszkedő titok ez, amely megkívánja tőlünk, hogy buzgón szemléljük a valóságot, megtapasztalva abban azt az igazi örömet, amelyet ő ad nekünk súlyos örömként. A szeplőtelen szűz őrizzen meg minket hűségesnek e nagy ajándékhoz. Sok szeretettel imádkozom érted mindörökké, Per François Potez atya. Egy következő fejezetünknek a címe a pap, mint lelki apa. Kedves Benoát, írja a lelki atya a pap testvérének. Ígértem neked egy levelet a papok apaságáról. Mérhetetlenül sok mindent magába foglaló és igen fontos kérdés ez. Nemrég azt írtam, a férfi két aspektusból tekintve is principium, amelyek a szexualitás ugyancsak két alapvető oldalával állnak összefüggésben. Először is a férfi az ajándékozás és az egyesülés megtestesítője, másodszor pedig a termékenységé. Az első alapján a férfi főlegény, a második alapján pedig apa.
miben áll a pap apasága, és hogyan éljük meg apaságunkat a celibátusban. Nos, ezeket a kérdéseket szeretném megvitatni veled, tekintetbe véve a férfi, mint apa legfőbb erényét, az erőt. No meg a jóságot és a gyöngétséget. Áttetszőség és eszköz okságból fakadó termékenység. A magyar katolikus lexikon meghatározása szerint az eszköz okság, latinul causalitas instrumentalis, bölcseleti kifejezés, a fő ok, causa principalis, ható és rendteremtő erejéből való részesedés megjelölésére. Míg a fő ok saját erejéből hatékony, az eszközök függőségi viszonyban van a főokkal, hatás attól függ, milyen létfokon áll. Bár van saját hatóereje is, ezt azonban a főok lendíti mozgásba, így képes önmagát felülmúlni. Az eszközokságnak szerepe van a megtestesülésben is, ahol Krisztus embersége mint egy istenségének eszköze, Aquinoi Szent Tamás, amint ezt elsősorban Krisztus csodái igazolják. Hasonló módon közelíthetjük meg a szentségeket is, a Krisztus által közölt láthatatlan kegyelmek ezekben a hatékony jelekben válnak fölfoghatókká, tehát az eszközökség szerepét töltik be. Tehát ezzel magyarázza az író az áttetszőség és eszközökségből fakadó termékenység alcímét. Az egyházban a pap a kegyelem termékenységének eszköze, ugyanúgy, ahogy a házasságban a férfi a természet termékenységének eszköze. Az eukarisztiában például a papra azt mondjuk, ő a causa instrumentalis, a kenyér pedig a causa materialis. Az egyik is, a másik is egyformán szükséges. Az eszközök annyira, mint a kalapács egy szög beveréséhez. Jelen esetben ezzel a különbséggel, hogy ami a papot illeti, ő értelemmel bír, és ez nagy felelősséggel ruházza föl. Akkor hát hogyan principium a pap a kegyelem ezen területén? Férfias tulajdonságait kell használnia, észben tartva, hogy a principium, amelyet megjelenít, a Szent Háromság három személye. Ez teljes transzparenciát kíván meg tőle. Hasonlóan az Árszi plébánoshoz, aki minden pap modellje, szerényen a háttérben maradva, teljesen áttetsző a kegyelem számára, különösen a gyóntatószékben. Vagy amiként Mária, áttetsző Jézus szüzi fogantatásának pillanatában a Szentlélek számára. Jellemzőjük, hogy a rendelkezésre állnak, teljes önzetlenségben. Íme az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Mária szintén eszközök, sőt fia emberségének egyetlen eszközöka, Jézus húsa húsából. Ez a gondolat teljes egészében kizárja a sztárságot, hogy sztárpap légy. Nagyon veszélyes dolog celebbé válni, ha valaki pap. Amikor lassanként már mindenhol őt látni, a csapból is az ő beszédei folynak, imádják és rajongó tábor veszi körül. Elismerem, igen nehéz ellenállni a kísértésnek, amikor az ember valamennyire híressé válik, és sikereket ér el az apostolkodásban. Ezért kérem gyakran Szent II. János Pál pápától, ő tanítson minket az átláthatóságra, akiért óriási tömegek rajongtak. Nem volt rá hatással az ünneplés, ugyanolyan egyszerű és mosolygós maradt, mint volt. Nem tartotta meg a neki szóló ovációt, hagyta, hogy ahhoz áramoljon, aki küldte őt, és akinek csupán eszközeként működött. A celeb épp ellenkező módon viselkedik, magának tartja meg az elismerést, és a hamis alázat játékát játsza. A termékenység elsődleges forrását a katolikus egyházban a szentségek jelentik. Azokkal kezdve értelemszerűen, amelyeket a pap leggyakrabban szolgáltat ki, a keresség, a bérmálás, az eukarisztia. Valójában persze az élet forrása, Isten igéje, a szentségek szerepe pedig, hogy előkészítsenek annak befogadására. Vegyük például a kiengesztelődés szentségét. Amíg a szívet elzárja a bűn, addig az ige vagy egyáltalán nem tud behatolni a szívbe, vagy minden haszon nélkül. A bűn tehát kizárja a szentséget. A szentség által
amelyet a pap szolgáltat ki, Isten képessé teszi a lelket igéjének befogadására, s hogy az benne kicsirázhasson. Erről szól a magvető példázata. Tehát a kiengesztelődés szentsége a szívet elzárja a bűn. Addig az ige vagy egyáltalán nem tud behatolni a szívbe, vagy minden haszon nélkül. Ott vagyunk a templomba, de nem gazdagodunk lelkileg. Tehát a magvető példázatát hozza, e szentséggel összefüggésben mindig úgy tekintettem a papra, mint a szemetes kukára és a vízcsapra. Egyrészt hasonlít arra a tároló edényre, amely válogatás nélkül magába fogad minden hulladékot, mondja Jónással kapcsolatba, hogy aztán az irgalom kóhójába valamennyi megsemmisüljön. Illetve a csapra, amelyen keresztül vízként árad ki a kegyelem, tehát a papa szentség kiszolgáltatója. A protestánsoknál ez nincs, a Jónás szentsége. Közösségeikben a lelkész az egyház feje. Főnök, nem apa. Egyrészt egy lelkésztől azt a megjegyzést hallottam, nekünk címezve, maguk nem is tudják, milyen nagy szerencséjük van. Az egyház húsból és vérből van. A szentségek testi jelek, érzékelhetők, nem csupán spirituális, lelki természetűek. A házasság testi, az eukarisztia is testi. Medd el belőle azt, ami a testhez tartozik, és az egyház csak lelki marad. Márpedig a termékenység testi. Ezért a papság nem intellektuális, még csak nem is lelki tevékenység. Nem csupán foglalkozás. Lehet együtt táborozni cserkészekkel, vagy egy lelkészség híveivel. Ám azzal a feltétellel, hogy az a szentségek kiszolgáltatásával kapcsolódik össze. Nem úgy gyónunk, mintha csak a pénztárhoz mennénk. A pap nem egyházi hivatalnok, hivatása atyai természetű. Ez az apasság a pap szentelés kegyelme. Vigyázzunk azonban, nehogy pszichés szinten ragadjunk meg annak a lényegét. Ahogy nem szabad sztárrá válnia, a pap nem

férfi principium, a kezdeményezés, az ajándékozás és a termékenység principiuma. Az apaság nem azonos az anyasággal. Manapság annyira leértékelik az apaságot, bizonyos törvényjavaslatokban tisztán és egyszerűen, sőt szándékosan figyelmen kívül hagyják. Valójában az élet továbbadásának módját akarják ezzel vitatni. Többé már nem termékenységről, hanem hatékonyságról van szó. Teremtünk és gyártunk még gyermekeket is. Ezzel pedig nem többet és nem kevesebbet teszünk, mint megöljük az emberit. De ez a kérdés annyira szertágazó, hogy egy egész könyv sem lenne elég hozzá. Krisztusban szeretett kedves testvérek, ennyi fért a mai adásban a papnak a szerepéről, az apaságáról beszéltünk, a lelki atyaságáról. Nagyon tetszik, és visszatérek erre, hogy a református lelkész mit mondott, hogy mennyire szerencsések vagytok ti, hogy atyaként tekintenek rátok, és nem főnökként, mert a főnök nem apa. És kedves testvérek, a pap, aki szentségeket szolgáltat ki, Isten képessé teszi ezt a papi lelket az igéjének a befogadására, és hogy termékenyé tegye a közösséget. És nagy ajándék a kiengesztelődés szentsége is, elmélkedtünk erről is, hogyha bűn van az életünkben, akkor az ige nem tud termékenyé lenni. És pont a gyónás készíti elé a szívünket, hogy az Isten igéjét be tudjuk fogadni, és termékenyít lehessen az életünkben. Tehát a szentségnek a fontossága emelődött ki, és a pap nem csupán intellektuális, és nem csupán lelki tevékenység, hanem fontos az, hogy szentséget közvetítsen. Hát a celibátusról értünk el ehhez a témához, és valóban a Szentírásnak is a mondata, hogy hát a pap, mint jel, az eljövendő Isten országát jelképezi, ahol nincsen már nősülés, ahol nem az érzékiség vezeti az embereket, hanem az Isten iránti hódolati szeretet. Kívánok mindenkinek Isten áldását, a tisztaságban való növekedést, erősödést, és imádkozzanak értünk papokért, mi is imádkozunk önökért, hívekért. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

Dicsérjétek az Urat! Boldizsár Ferenc, mikói falusi plébános műsorát hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsiszentgyörgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson, augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Nem hívnak többi elhagyottnak, sem országodat magányosnak, hanem így neveznek, én gyönyörűségem és országodat menyasszony. Az volt a szokás, hogy mindig a menyasszonynak a templomában kötik a házasságot, és én minden héten azt képzeltem, hogy ott állok majd egyszer az oltár előtt, mindig más ruhában, más fajta kivágással, más anyagból, és mindig valamilyen más férjel, és hogy milyen boldog leszek ott, és így talán gyorsabban elteltek azok az idők, amik olyan unalmas volt nekem az a hosszú litánia, még rózsafűzér. Ez a szentírási rész arra emlékeztet, hogy egész életemben arra vártam, hogy valaki legyen mellettem, hogy valaki legyen velem, aki segít, és akiben minden örömöm és boldogságom megtalálom. És ezt megtaláltam Jézusban, és ezt a csodát, hogy ő mindig velem van, és bennem gyönyörködik, és hogy én pedig benne gyönyörködhetem, és hogy ő úgy örül nekem, mint egy mennyasszonynak.
1: Kuhta Margit nővér gondolatait hallották.

tessék a Jézus Krisztus szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai katekézisünkben tovább megyünk a hitről, dogmatikai szempontból nézzük meg, mit jelent Isten ajándéka, és mi erre az embernek a válasza. Amikor azt mondjuk valakiről, hogy hiszek neki, egészen másról beszélünk, mint amikor azt mondjuk, hiszek Istenben. Az első esetben egy ember szavára hagyatkozunk, a másodikban azonban egész életünket rábízzuk valakire, Istenre. A keresztény hit nem egyszerűen azt jelenti, hogy elfogadok néhány vallási igazságot, nem csupán azt jelenti, hogy elhiszem, Isten létezik, Jézus Krisztus történelmi személy volt és van örök élet. A hit ennél sokkal mélyebb valóság. A hit az ember szabad és teljes válasza a kinyilatkoztató Istennek. Isten először megszólítja az embert, feltárja előtte önmagát, szeretetét és üdvözítő tervét. Az ember pedig erre, megszólításra, hittel válaszol. Ezért a hitben két dolog mindig együtt van, Isten kegyelmi kezdeményezése és az ember szabad válasza. A hit alapja Isten kinyilatkoztatása. A katolikus dogmatika szerint az ember természetes értelmével bizonyos mértékben el tud jutni Isten létének a felismerésére. A teremtett világ, annak rendje, szépsége és célszerűsége mind Istenre utal. De Isten nem elégedett meg azzal, hogy az ember következtessen rá. Isten kinyilatkoztatta önmagát. A kinyilatkoztatás azt jelenti, hogy Isten szabadon feltárja önmagát az ember előtt. Nem egyszerűen információkat közöl önmagáról, hanem önmagát ajándékozza nekünk. A Biblia egész története ennek a kinyilatkoztatásnak a története. Isten megszólította Ábrahámot. Menj el földedről, rokonságot köréből, és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked. Ábrahám hitt Istennek és elindult. Ez nagyon fontos a hit megértéséhez. A hit mindig elindulás. Aki valóban hisz Istenben, az nem marad ugyanott, ahol korábban volt. Isten szava mozgásba hozza az életét. Ábrahám nem kapott előre teljes térképet, Isten csak azt mondja, hogy indulj. És a hit sokszor ilyen. Nem látjuk előre az egész utat, de tudjuk, hogy ki vezet bennünket. Másodszor, Isten végső, teljes kinyilatkoztatása Jézus Krisztus. Ez mit jelent? A kereszténység középpontjában nem egy könyv, nem egy filozófiai rendszer és nem egy erkölcsi szabályzat áll. A középpontban Jézus Krisztus áll. Isten az idők teljességében elküldte fiát. Jézus Krisztusban Isten nem csupán beszél az emberhez, hanem belép az emberi történelembe. Jézus Krisztusban Isten szeretete láthatóvá válik, ezért mondja Jézus, aki engem látott, az atyát is látta. A keresztény hit tehát Krisztusba vetett hit. Nem elegendő azt mondani, hiszek valamilyen felső erőben. A keresztény ember ezt vallja, hiszek Jézus Krisztusban, az élő Isten fiában, aki értem emberré lett, meghalt értem a kereszten, feltámadt és ma is él. Ez már személyes hitvallás. Mit mond az egyház a hitről? A katolikus egyház katekizmusa szerint a hit mindenek előtt az ember személyes ragaszkodása Istenhez, és egyben szabad beleegyezés mindabba, amit Isten kinyilatkoztatott. Ezért a hitnek két alapvető dimenziója van. A személyes dimenzió, hogy hiszek Istenben. Ez azt jelenti, rábízom magam Istenre. Nem csupán igaznak tartom Isten létezését, hanem kapcsolatba lépek vele. A tartalmi dimenziója, hogy hiszem mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott. Vagyis elfogadom azokat az igazságokat, amelyeket Isten az egyháznak átadott.
Ezért a keresztény hit egyszerre hiszek neked, és hiszem, amit mondasz. A hit tehát Isten ajándéka. Ez a hit egyik legfontosabb dogmatikai igazsága. Az ember saját erejéből nem tudja önmagát megváltani. A hit végső soron Isten kegyelmi ajándéka. Szent Pál mondja, kegyelemből részesültetek a megváltásban a hit által. Ez nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka. Mit jelent ez? Azt, hogy még a hitre való képességünk mögött is Isten kegyelme áll. Isten megelőz bennünket. Mielőtt mi keresnénk Istent, Isten már keres minket. Mielőtt mi szeretnénk Istent, Isten már szeret bennünket. Mielőtt kimondanánk, Uram, hiszek benned, Isten már megszólította a szívünket. Ezért a hit nem büszkeségre ad okot. Nem mondhatom, én azért hiszek, mert jobb vagyok, mint mások. Inkább ezt kell mondanom, Uram, köszönöm, hogy megajándékoztál a hittel. A hit kegyelem, de szabad emberi válasz. Ha a hit Isten ajándéka, felmerül a kérdés, van-e akkor szabadság az embernek? Igen, tehát Isten nem kényszerít bennünket a hitre. A hit szabad válasz. Isten meghív, de nem kényszerít. Megszólít, de nem erőszakolja ránk önmagát. Ezért mondhatunk igent és nemet is. A hitben tehát találkozik Isten kegyelme és az ember szabadsága. Ezért a hit nem vak engedelmesség, a hit értelmes döntés. Isten olyan jeleket adott, amelyek segítik az embert abban, hogy hittel válaszoljon, ilyenek a teremtett világ, Isten népének története, a proféták tanúsága, Jézus Krisztus élete, csodái feltámadása, valamint az apostolok tanúságtétele. Miért lehet hinni Istennek? A hit nem bizonyíték nélküli ugrás az ismeretlenbe. A keresztény ember azért hisz, mert Isten igazmondó és hűséges. A hit végső alapja nem az, hogy mindent megértettem, hanem az, hogy Istenben megbízom. Gondoljunk egy gyermekre, aki megfogja édesapja kezét. A gyermek nem tudja pontosan, hogyan működik a világ. Nem érti az összes veszélyt, és nem látja előre az utat, de bízik az apjában. És a hit hasonló. Nem azt jelenti, hogy mindent látok, hanem azt, hogy Uram, nem látom az egész utat, de tudom, hogy Te látod. Fontos dogmatikai kérdés a következő, hogy ellentétes-e a hit az értelemmel? Hát nem. A katolikus egyház mindig is tanította, hogy a hit és az értelem nem ellenségei egymásnak. 16. Benedek pápa gyakran hangsúlyozta a hit és az értelem egységét. A hit nem azt mondja, hogy ne gondolkodj, éppen ellenkezőleg. A hit arra ösztönöz, hogy gondolkodj mélyebben. Az értelem képes bizonyos igazságokat felismerni Istenről. A hit pedig olyan igazságokra nyitja meg az embert, amelyeket pusztán saját értelmével nem tudna teljesen megismerni. Ezért a keresztény ember mondhatja, hiszek, és közben gondolkodom. Kérdezek, és közben hiszek. A kérdés nem feltétlenül a hit ellensége. Sokszor éppen a mélyebb hithez vezető út. A hit tartalma sokszor meghaladja az emberi értelmet. Ilyen például a Szent Háromság misztériuma, Krisztus valóságos istensége és embersége, a megtestesülés, az Eukarisztia misztériuma, a kegyelem, a feltámadás, az örök élet. Ezeket nem tudjuk teljesen kiszámítani, de a hit nem értelmetlenség. A misztérium olyan igazság, amelyet Isten feltár előttünk, de amelyet emberi értelmünk soha nem képes teljesen kimeríteni. Olyan ez, mint amikor valaki belenéz a tengerbe. Látja a tengert, de nem képes befogadni az egész tengert. A hitben az ember valóságosan megismerheti Istent, de Istent soha nem tudja teljesen birtokolni az értelmével. A hitnek van természetesen közösségi dimenziója. Tehát a hitet nem egyedül kapjuk. Az egyház hite megelőz bennünket. Amikor a keresztségben megvalljuk, hiszek Istenben, a mindenható atyában, akkor egy több mint 2000 éves hitvalláshoz kapcsolódunk. Tehát a keresztény hit az nem egy magánvélemény, nem mondhatok, én hiszek Istenben, de majd eldöntöm, hogy
melyik evangéliumi tanítást fogadom el. A katolikus hit lényege az, hogy az egyház hitével együtt hiszek. Ezért mondjuk, hiszünk. A hit személyes, de nem individualista. Jézus nem egyszerűen különálló híveket gyűjtött maga köré. Egy közösséget alapított, az egyházra bízta az evangélium hirdetését és a szentségeket. Ezért az egyház a hit továbbadásának nélkülözhetetlen közege. Az apostolok továbbadták azt, amit Krisztustól kaptak. Ezt nevezzük apostoli hagyománynak. A szentírás és a szent hagyomány együtt alkotják azt a szent letéteményt, amelyet az egyház őriz. Az egyház tanítóhivatala pedig szolgálja és hitelesen értelmezi Isten igéjét. A hitvallás, vagy mit hiszünk, a keresztény hit tartalmát különösen szépen összefoglalja az apostoli hitvallás és a niciai konstantinápolyi hitvallás. Amikor vasárnap a Szentmisén mondjuk, hogy hiszek az egy Istenben, akkor nem egy üres formulát ismétlünk. Ez a keresztény élet összefoglalása. Hiszünk először az Atyában, tehát Isten mindenható teremtő és szerető Atya, Jézus Krisztusban, ő az Isten egyszülött fia, aki értünk, üdvösségünkért emberré lett. Harmadszor hiszünk a Szentlélekben, ő az Atyától és a Fiútól származó Szentlélek, aki megszenteli az egyházat és a hívő embert. Az egyházban hiszünk Krisztus egy szent katolikus és apostoli egyházában, hiszünk a kerességben, hiszünk a bűnök bocsánatában, a feltámadásban, hiszünk abban, hogy Krisztus feltámadásának erejében az ember is részesül a feltámadásban. Az örök életben hiszünk abban, hogy az ember végső célja nem a földi élet, hanem az Istennel való örök közösség. És nézzük meg egy picit a hit és a szentségek közötti kapcsolatot, mert a hit nem marad puszta gondolat. Tehát a hitből szentségi élet fakad. A kerességben Isten gyermekévé válunk. Tehát a bérmálás megerősít a Szentlélekben. Az eukarisztiában Krisztussal egyesülünk. A bűnbocsánat szentségében Krisztus irgalmát fogadjuk. A betegek kenetében Krisztus megerősít. A házasságban Krisztus kegyelme szenteli meg a házastársi szeretetet. Az egyházi rendben Krisztus szolgálatára kap valaki különleges küldetést. Ezért a hitből szentségi élet következik. Ha valaki azt mondja, hiszek Istenben, de nincs szükségem az egyházra és a szentségekre, akkor a hit keresztény teljessége sérül. Továbbá Szent Pál egyik legfontosabb tanítása, a szeretet nincs bennem, semmit sem érek. A hitnek tehát gyümölcsöt kell teremnie. A Jakab levél nagyon erőteljesen mondja, a hit is, ha tettei nincsenek, magában holt. Ez nem azt jelenti, hogy az ember jó cselekedetekkel megvásárolja az üdvösséget, hanem azt jelenti, hogy az élő hit természeténél fogva szeretetet terem. Ha valóban hiszem, hogy Isten szeret engem, akkor nekem is tanulnom kell szeretni. Ha hiszem, hogy Krisztus megbocsátott nekem, akkor nekem is meg kell tanulnom megbocsátani. Ha hiszem, hogy minden ember Isten teremtménye, akkor másképpen nézek az embertársamra. És, ami a legfontosabb talán, a hit nem azt jelenti, hogy soha nem lesznek nehézségeink. Sőt, a hit sokszor éppen a próbákban mélyül el. Eljön az idő, amikor imádkozunk, és úgy érezzük, hogy Isten hallgat. Eljön az idő, amikor betegséggel, gyászsal, csalódással, magánnyal vagy igazságtalansággal találkozunk. Ilyenkor könnyű azt mondani, hol van Isten, de a hit egyik legmélyebb formája éppen ez, Uram, nem értem, mi történik, de nem akarok elszakadni tőled. Jobb könyve ezt a hitet mutatja be. A kereszt alatt pedig Mária hite ragyog fel. Mária nem kap minden kérdésre magyarázatot, mégis ott marad Jézus keresztje alatt. Ez az érett hit egyik legszebb képe. A keresztény hit nem azt tanítja, hogy aki hisz, annak nem lesz szenvedése. Jézus maga mondja, ha valaki követni akar, tagadja meg önmagát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem.
Tehát a hit nem mindig veszi el a keresztet, de értelmet adhat a kereszt hordozásnak. A hívő ember nem azt mondja, hogy nem fogok szenvedni, hanem nem egyedül fogok szenvedni. Krisztus velünk van. Ezért a keresztény reménye nem pusztán az, hogy a szenvedés egyszer elmúlik. A reményünk Krisztus személye. És ami fontos, a hit és az imádság. Mert az imádság a hit lélegzése. Aki nem imádkozik, annak a hite lassan kiszárad. Lehet valaki vallásos, hagyomány szerint élő ember, de ha nincs személyes kapcsolata Istennel, a hite könnyen szokássá válik. Az imádságban azt mondjuk, Istenem, szükségem van rád. A mi atyánk minden kérése a hitből fakad, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. A hit legmélyebb imája talán ez, hogy legyen meg a te akaratod. Tehát a hit nem statikus, növekednie kell. Jézus tanítványai is mondták, Uram, növeld bennünk a hitet. Ez nagyon szép imádság, mert lehet kicsi hitünk, lehet bizonytalan hitünk, lehet fáradt hitünk, lehet sebzett hitünk, de kérhetjük, Uram, növeld bennem a hitet. A hit növekedésének eszközei, Isten igéjének a hallgatása, rendszeres imádság, szentmise, oltári szentség, gyónás, szentírás, olvasás, lelkiismeretvizsgálat, jó cselekedetek, közösség, élet, lelki olvasmányok, szentek példája, és a szenvedések hittel való hordozása. Fontos különbséget tenni azonban a hit és a bűn között. Ez nagyon fontos. Az ember hívőnek vallhatja magát, és mégis elkövethet súlyos bűnt. A súlyos bűn azonban megsebezheti az Istennel való kapcsolatot. Tehát a hitnek ezért együtt kell járnia a megtéréssel. Jézus első üzenete, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Tehát a hit és a megtérés összetartozik. Nem mondhatok, hiszek Istenben, de az életemet nem akarom megváltoztatni. Az igazi hit mindig meghívás a megtérésre. A hit és a remény, ugye? A hit, a remény és a szeretet a három isteni erény. És ez összetartozik. A hit azt mondja, Isten igazat mond. A remény azt mondja, Isten ígéreteiben bízom. A szeretet azt mondja, hogy Istent önmagáért szeretem, és szeretem embertársamat Istenben. Hit nélkül nincs keresztény remény, remény nélkül a hit könnyen félelemmé válhat, szeretet nélkül pedig a hit puszta elméleti tudássá válik. És fontos még kiemelnünk, a hit egyik legszebb példája, ugye, a szűzanya. Erzsébet azt mondja róla, boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki. Mária hite teljes önátadás. Az angyali üdvözletkor nem látja előre egész életének történetét, csak Isten szavát hallja, és válaszol, én már az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Ez a hit lényege. Nem azt mondja, Uram, előbb magyarázd el minden részletét, hanem Uram, ha te kéred, rád bízom magam. Mária hite ott van Betlehemben, ott van Egyiptomban, ott van Názáret csendjében, ott van Kánában, és ott van a Golgotán. Ezért Mária nem csak a hit példaképe, hanem az egyház hitének tökéletes képe. Miért hiszünk? Nem azért, hogy vallásosabbnak tűnjünk, nem azért, hogy jobb embereknek tartsanak, nem pusztán azért, hogy ne féljünk a haláltól. A hit végső célja Isten maga. Az örök életben színről színre láthatjuk Istent. A földi hit még tükör által homályosan lát, de egyszer eljön az idő, amikor a hitből látás lesz, a reményből beteljesedés, a szeretet pedig örökké megmarad. Hogyan vizsgálhatom meg a saját hitemet? Érdemes néha feltenni magunknak néhány kérdést. Valóban hiszek Istenben, vagy csak vallásos szokásaim vannak? Bízom-e Istenben akkor is, amikor nem értem őt? Van-e személyes imádságos kapcsolatom Istennel? Olvasom-e Isten igéjét? Rendszeresen részt veszek-e a szent misén? Élek-e a szentségekkel? Megbocsátok-e azoknak, akik megbántottak? Segítek-e a rászorulóknak? Látható-e az életemben, hogy Krisztushoz tartozom? Mert a hit végül nem csupán abból látszik, amit mondunk. A hitből élet lesz. És egy rövid történettel zárnám. Egy ember egy sötét erdőben elveszítette az útját. Nem látott semmit.
Nem tudta, merre induljon, egyszer csak egy hangot hallott. Gyere utánam. Megkérdezte, látod az utat? Nem látom. És tudod, hová vezet? Tudom. Akkor menj előttem. Nem, mondta a hang, menj mellettem. Ez a keresztény hit egyik legszebb képe. Isten nem mindig mutatja meg előre egész életünk útját, de azt ígéri, veled vagyok. Hát kedves hallgatók, a hit Isten ajándéka, de egyben az ember szabad válasza. A hit bizalom Istenben, de egyben Isten kinyilatkoztatott igazságainak elfogadása. A hit személyes kapcsolat Krisztussal, de egyben az egyház hitében való részesedés. A hit nem bakugrás, hanem bizalom a hűséges Istenben. A hit nem menekülés az életből, hanem az élet Krisztusban való új értelmezése. A hit nem azt jelenti, hogy soha nem lesz kérdésünk, hanem azt, hogy kérdéseinkkel együtt Istenhez fordulunk. És végül a hit nem önmagáért való. A hit szeretethez, reményhez, megtéréshez és örök élethez vezet. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Az adakozás nem csak, hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámait.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, csütörtöki műsorunk tartalmából.

0: 14. Leó a luteránus püspökökhöz. A keresztények együtt törekedjenek a szeretet közösségre és a béke előmozdítására. Leó pápa táviratban köszöntötte az Amiata hegy 80 éve restaurált keresztjét. Tekintsünk föl! Leó pápa felidézte Lengyelországnak a kommunizmus idején Máriának tett fogadalmát. Különös utak, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra. Leó pápa a luteránus püspökökhöz. A keresztények együtt törekedjenek a szeretet közösségre és a béke előmozdítására. 14. Leó szerdán több norvég evangélikus püspökkel találkozott, akik Rómába zarándokoltak. Beszédében a pápa arra hívta a püspököket, hogy látogassák meg a korai keresztényekhez és mártírokhoz kapcsolódó különböző szent helyeket, akiknek élete továbbra is inspirációt jelent a modern keresztények számára.
1: Encouraging us likewise to give our lives for the glory of God and for the good of our brothers and sisters.
0: Példájuk arra is ösztönöz minket, hogy életünket Isten dicsőségére és testvéreink javára adjuk. Leó pápa rámutatott a világunk különösen viharos időszakának nehéz kihívásaira. Úgy tűnik, egyre növekszik az ellenségeskedés a népek között, ami nem csak a nemzetközi konfliktusokban és vitákban nyilvánul meg, hanem az egyes országokon belül is, amint azt a politikai és társadalmi közbeszédet gyakran jellemző keserűség is mutatja, állapította meg Leó pápa. A keresztények is szembesülnek azzal a kísértéssel, hogy ellenségeskedjenek azokkal szemben, akikkel nem értenek egyet, jegyezte meg a Szent Atya. Majd rávilágított, hogy ehelyett a megbékélés és a testvériség útjait kell keresnünk. Jézus egy másik utat mutat nekünk,

0: itt, hogy a korai vértanúk és szentek példájára úgy tekintsenek, mint tanúságtevőkre a szeretet átalakító erejéről. Kérjük Isten áldását, hogy végtelen jóságában és bölcsességében segítsen nekünk egyre inkább igazán testvérként élni, és így közös tanúságot tenni megváltónkról, a mi Urunkról, Jézus Krisztusról.
1: Leó pápa táviratban köszöntötte az Amiata hegy 80 éve restaurált keresztjét. Tekintsünk föl! A Szentatya Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával táviratot küldött hétfőn Montepulciano Chiusi Pienza egyházmegye püspökének abból az alkalomból, hogy a II. Világháború végén megrongált nagy vaskeresztet éppen 80 éve restaurálták, és 1946. augusztus 24-én éjjel 12. Pius pápa rádiós összeköttetés révén távirányítással Rómából bekapcsolta a 22 méter magas kovácsolt vaskereszt elektromos irányítását. 14. Leó pápa lelkileg csatlakozik a Montepulciano Chiusi Pienza egyházmegye közösségéhez, az Amiata hegyen található, helyreállított monumentális kereszt felavatásának 80. évfordulója alkalmából, amely a II. Világháború sebei után újból visszanyerte eredeti szépségét. A Szentatya reméli, hogy ez a jelentős évforduló megújult tudatosságot ébreszt a megváltás szimbóluma iránt, hogy annak meghívása jegyében felfelé tekintsünk, és együtt járjunk a jóság, a szolidaritás és a béke ösvényein. Leó pápa imádságában megemlékezik az eseményről, és kéri, hogy a hegycsúcson ragyogó keresztfénye ragyogjon fel a rácsodálkozók szívében is. Végül pedig készségesen küldi az ünnepélyes szertartáson jelenlévőknek apostoli áldását. Leó pápa a táviratát Augusto Paolo Loiulice bíboros püspöknek a Montepulciano Chiusi Pienza térség összevont egyházmegyéje főpásztorának küldte, aki az augusztus 26-i jubileumi ünnepi eseményeket vezette. A szerint gesztenyével teleültetett, és éppen emiatt is nagyon népszerű Amiata hegy 22 méter magas monumentális keresztét a 20. század elején építették fel 13. Leó pápa felhívására, aki 1899. május 11-én a Properante ad exitum seculo, vagyis a század végéhez közeledve kezdeti pápai bullájával meghirdette a szent évet. A katolikus egyház nagy és erős várakozással tekintett a századfordulós jubileumra, hiszen a 19. század viszontagságai közepete 1825 óta nem tartottak Rómában ünnepélyes szentévet. A pápaság még mindig vatikáni fogságában szenvedett, ezért is gondolt 13. Leó pápa arra, hogy átlépe minden fizikai határt, a messziről látható hegycsúcsokon emelje magasra a megváltás keresztjét. A Krisztus születése óta eltelt 19 évszázadnak megfelelően Olaszország 19 magas hegycsúcsát szemelték ki, az Alpok magaslataitól kezdve egészen Szicília magas bérceiig. Ezen hegycsúcsok egyike lett a Toszkán föld szívében fekvő Amiata hegy 1738 méteres magaslata, ahol megkésve ugyan a munkálatokkal a kész vasszerkezetet 1910. szeptember 18-án avatták fel. Az építéséhez szükséges elemeket a szénai Luciano Calaffi kovácsmester műhelyében készítették, majd a kiszemelt hegycsúcshoz közeli San Salvatore, Szent Üdvözítő bencés apátságba szállították. A századforduló világa az építőművészetben a modern vaskorszak, eljött csak a párizsi Eiffel-toronyra és a pesti nyugati pályaudvarra gondolni. A 830 méter magasságban fekvő és a még a Nagy Károly császár idejében alapított ősi apátság területén állították össze a monumentális keresztdarabjait, amelyet onnét még közel 1000 méterre magasabbra kellett felvinni. Mint hogy a hegycsúcsra rendes út nem vezetett, így szűk ösvényeken kellett a vaskereszt elemeit felszállítani. igavonó állatok mellett nagyon sokan, gazdagok és szegények egyaránt, saját kezükben,

0: Alok vitték fel az ő amiatai Golgotájukra a kereszt egy-egy darabját. Tették ezt úgy, mint az új 20. évszázad toszkán cirenei simonjai. Miután a kereszt végigélte, de inkább végig szenvedte a nagy háborút, ahogy Itáliában máig így hívják az első világháborút, a második világháború végén, 1944. június 17-én a visszavonuló német hadsereg lebombázta a keresztet. A környék lakosainak azonban ez olyan nagy lelki veszteség volt, hogy a helyi püspök és a San Salvatore település akkori polgármestere Libero Tondi vezetésével megkezdték annak az újjáépítését. Valójában darabjaira kellett szedni a maradék vaskeresztet, közel 4 tonnányi elemet pótolni kellett hozzá, és a háború utáni mélységes szegénység ellenére, másfelől pedig az épp olyan mélységes hit lelkesedésével 3 hónap alatt befejezték a munkát. Annak híre a Vatikánig is eljutott, és már 12. Pius pápa példát látott benne, 1946. augusztus 24-én a Vatikáni Rádió mikrofonjánál állva a Szentatya rádió szózatot intézett nem is csak az Amiata hegy népéhez, hanem egész Itáliához, hogy a háború okozta károk eltakarítása és az ország újjáépítése mellett meg ne feledkezzenek továbbra is kérni a megváltás kegyelmét. Ennek látható jeleként kapcsolta be a nagy kovácsolt vaskereszt éjszakai kivilágítását, hogy a megváltás fénye, ahogy azt a húsvéti örömeinekben imádkozza az Anyaszentegyház, mindmáig továbbra is szeliden áradjon a teremtett világra és annak minden lakójára.
1: Leó pápa felidézte Lengyelország fogadalmát, amelyet a kommunizmus idején Máriának tett. Szeretettel köszöntöm a lengyeleket. Lélekben csatlakozom a Częstochovában összegyűltekhez, mondta a Szentatya a szerdai általános audiencián. A pápa felidézte a lengyel nemzet jasztagurai fogadalmát, az egyház történetének egyik legjelentősebb eseményét a háború utáni Lengyelországban, amikor a kommunista uralom idején az egyház a vallásszabadság és a lengyel nép lelki identitásának egyik legfőbb védelmezőjévé vált. A fogadalom szövegét Stefan Wyszyński bíboros írta, miközben a lengyel kommunista hatóságok internálták, és először közel 500 000 hívő előtt olvasták fel.
2: Il programma di rinnovamento morale della società in essi contenuto.
1: Az ebben foglalt a társadalom erkölcsi megújulására irányuló program továbbra is ösztönözze az igazságosság és a testvériség építését, az emberi élet védelme, a házasság és a család ápolása, valamint a gyermekek és a fiatalok nevelése révén, mondta a Szentatya. 1956-ban Stefan Wyszyński bíborost, Lengyelország prímását közel 3 évre internálták a kommunista hatóságok. A bebörtönzése idején megérlelődött benne az a gondolat, hogy szükség van a társadalom erkölcsi megújulására, amelyet először a II. Világháború tragédiája, majd a kommunista rezsim elnyomása sújtott. 1956. május 16-án Bobola Szent András misszionárius, jezsuita vértanú ünnepén Wyszyński bíboros reggel 5 órakor kezdte el a fogadalmak szövegének kidolgozását. 2 órával később készen is volt. A dokumentumot ezután titokban eljuttatták a jasztagurai kegyhelyre. 1956. augusztus 26-án ünnepélyesen kihirdették a lengyel nemzet jasztagurai fogadalmát a Częstochovai miasszonyunk ikonja előtt. Közel 500 000 ember gyűlt össze a szentélyben. A szöveg szerzője nem volt köztük. Wyszyński bíboros még mindig börtönben volt. Ezért egy üres széket helyeztek az oltár mellé, jelképezve a prímás távollétét és az egyház által elszenvedett elnyomást. A fogadalmak szövegét Mikál Klepácz püspök olvasta fel helyette. Az ezt követő fohászokra 100 000 hívő válaszolta, Lengyelország királynője, ígérjük. A jasztagurai fogadalmak a Szűz Máriának való felajánlás évszázados lengyel hagyományában gyökereznek, de nem merültek ki egy egyszerű vallási áhítatban. Wyszyński bíboros beillesztett ebbe egy konkrét programot is a nemzet erkölcsi és társadalmi megújulására. A lengyelek hűséget fogadtak Istenhez, a kereszthez és az evangéliumhoz, az emberi élet védelméhez, a stabil házasság és család megőrzéséhez, valamint a gyermekek keresztény neveléséhez. Fogadalmat tettek továbbá az alkoholizmus, a felszínesség és a pazarlás elleni küzdelemre, valamint a becsületes munka és a kölcsönös tisztelet előmozdítására. A fogadalmak egy olyan Lengyelországot is körvonalaztak, amely mentes a gyűlölettől, az erőszaktól és a kizsákmányolástól, és amelyben a munka gyümölcsét megosztják, hogy ne legyenek éhes, hajléktalan vagy könnyező emberek. A lengyel prímás által írt programnak, ahogy Leó pápa utalt rá, továbbra is ösztönöznie kell az igazságosság és a testvériség építésére. Különös utak. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra.
3: Loyolai Ignác spanyol nemes ifjúként arról álmodott, hogy híres katona lesz. Egy csatában azonban ágyugolyó roncsolta szét a lábát. Egész életére sánta maradt, és úgy tűnt, minden álma szerte foszlott. A lábadozás idején olvasni kezdte Jézus életét és az evangéliumokat. Különösen szíven ütötte Jézus kérdése. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyer is, de lelke kárt szenved? Ez a mondat megváltoztatta az életét. Ignác hosszabb időre visszavonult, megírta lelki gyakorlatos könyvét, majd megalapította a jezsuita rendet. Nem lett belőle olyan katona, amilyennek fiatalon elképzelte magát. Sokkal több lett. Krisztus katonája. Loyolai Ignácból Loyolai Szent Ignác. Az ő története igazolja a mondást, Isten túlságosan szeret ahhoz, hogy minden kérést úgy teljesítsen, ahogyan szeretném. Néha bezár előttem egy ajtót, mert egy másik, fontosabb útra akar vezetni. Szent Ignác is bizonyára sokszor megkérdezte, miért történt ez velem. Miért kellett elveszítenem mindazt, amiről álmodtam? Ismerős kérdések. Miért ment tönkre a házasságom? Miért betegedtem meg? Miért kellett elveszítenem valakit? Miért lettem kiszolgáltatva mások segítségének? A szenvedés titok. Nem tudok minden miértre választ adni, mégis van néhány dolog, amit megtanulhatok belőle. Az első, a szenvedés közelebb visz önmagunk igazságához. Az emberélet tele van elszakadásokkal. Megszületünk, elszakadunk az édesanyánk testétől. Iskolába kerülünk, kilépünk az otthon biztonságából. Növekszünk, majd elhagyjuk a megszokott környezetet, majd jönnek a vesztességek, a betegségek, az öregedés és végül a halál. Minden elszakadás fáj, de közben alakít is. Arra tanít, hogy nem az vagyok, amit birtoklok. Nem a pénzem, a rangom, a házam vagy az elért sikereim határozzák meg, hogy ki vagyok. Előbb-utóbb mindent el kell engednem. Ez nem ijeszgetés, hanem meghívás arra, hogy már most szabadabban éljek. Ne kapaszkodjak görcsösen abba, amit úgysem tarthatok meg örökre. A második és legfontosabb választ maga Jézus Krisztus adja. Jézus nem kívülről szemlélte az ember szenvedését, hanem belépett abba. Ő is félt, elfáradt, sírt és megtapasztalta a halált. A Getsemáni kertben kérte az atyát, hogy vegye el a szenvedés kelyhét, ha lehetséges, de hozzátette azt is, hogy ne az ő akarata legyen, hanem az atyái. Jézus nem valamilyen látványos földi birodalommal váltotta meg a világot, hanem szeretetével, önátadásával és szenvedésével. A kereszt azt üzeni, nincs olyan mélység, amelyben Isten ne lenne jelen. Péter apostol ezt nem tudta elfogadni. Le akarta beszélni Jézust a szenvedés útjáról. Emberileg érthető volt, hiszen féltette a mesterét. Jézus mégis keményen válaszolt neki, mert Péter szeretete mögött ott rejtőzött a kísértés. Menekülj el a küldetésed elől, ha az fájdalmassá válik. Ez a kísértés engem is elér. Különösen akkor, amikor elfáradok, és nem látom munkám értelmét és eredményét. Nem mindig maga a munka fáraszt el, hanem sokkal inkább az, amikor úgy érzem, hiába dolgozom, hiába szeretek, hiába áldozom fel magam, senki sem becsüli meg. Elfárad a próféta, elfárad a szülő, elfárad a lelkipásztor, még Jézus is elfáradt. Mit tarthat meg ilyenkor? Az, ha megtanulom úgy tenni a jót, hogy nem várok érte állandóan elismerést, hálát vagy dicséretet. Jézus ezt mondja, hogy olvassuk Máté evangéliumának 6. fejezetében, a 4. versben. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Jeremiás próféta is megtapasztalta a küldetés terhét. Elkeseredésében így imádkozott. Rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Kemény szavak is, mégis őszinte imádság lett belőlük. Jeremiás menekülni próbált Isten hívás elől, de Isten szava égő tűzként élt benne, és nem tudott hallgatni. Ignác egy ágyugolyó miatt elveszítette régi álmát, de megtalálta valódi küldetését. Amit ő tragédiának látott, Isten egy új élet kezdetévé formálta. Isten hívása néha nehéz. Olyan utakra vezethet, amelyeket nem választottam volna, mégis ezekből az utakból születhet meg életem legnagyobb ajándéka.
1: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 22. vasárnapra különös utak címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatóit Székelyudvarhelyről, a stúdió mikrofonjánál Geri Banikó, technikai munkatársam Józsa Ferenc. Újra együtt vagyunk itt az éter hullámain keresztül. Együtt ajánlhatjuk fel a mi hálánkat, kéréseinket, mondhatjuk el, és fogalmazhatjuk meg szándékainkat az elkövetkezendő 15 percben, amennyiben hívnak bennünket a 02-59-420-555 vagy 03-59-420-555-ös telefonszámok egyikén, vagy írhatnak nekünk szöveges üzenetet is a 07-58-420-555-ös számra. A mai nap is együtt a nagy családdal határon, innen is határon túl. Köszönjük meg azokat a kegyelmeket, amelyeket kaptunk a mindenható Jóistentől a hét folyamán. Imádkozzunk egyházunkért, egyházi előjáróinkért, papjainkért, kántorainkért, szerzetesekért, a szerzetesnőkért. Imádkozzunk hivatásokért. Hozzuk ide a családjainkat, különösképpen imádkozzunk a nagy családokért, a családi békéért, és azokért a családokért is, ahol gondok vannak, akik válságban vannak. Imádkozzunk a vakációzó gyermekekért, a vakáció szabadságon lévő szülőkért, de hozzuk ide a betegeinket is, a betegápolókat, az orvosokat, mindazokat, akik nehézséggel küszködnek, akik munkanélküliek. Imádkozzunk a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és nem utolsó sorban a haldoklókért, hogy a Jóisten adja meg nekik a szép halál kegyelmét. Ezt a rózsafűzért ajánljuk fel, és imádkozzunk a Dubói Pékség vezetőségéért és munkatársaiért, akik oly nagy lelkűek évről évre, és támogatnak bennünket, megajándékoznak bennünket. Isten áldja meg őket, kísérje életüket, és szent áldásával, és az önzetlen segítségét ne vonja meg tőlük. Ezt kívánjuk. Nem csak most, hanem minden imában az ők számukra köszönjük mindazt, amit értünk, a rádióért tesznek. Ezt a rózsafűzért felajánlom Ábel papbácsi és Lajos kántor születés és névnapjuk alkalmából, a Jóisten áldását kérve életükre. Ezt a rózsafűzért és minden imát felajánlok hálából a Boldizsár családért, különösen a kis Attila születéséért. Jóisten áldja meg a szülőket, a nagyszülőket, hogy tudják szeretettel fogadni, nevelni Isten dicsőségére. Köszöntök egy betelefonálót, halló Mária Rádió! Köszöntöm, teném a BEV telefonálót.
1: Halló?
0: Igen.
1: Halló? Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Önökkel imádkozva ezt a rózsafűzért felajánlom, élő elhunyt szeretteimért, testi lelki nyugalmamért, jó orvosi eredményekért, a kaput kegyelmekért, az igazság kiderülését, problémáim megoldásáért, a közös ima reményével bízva, önökkel imádkozva, Isten fizesse, meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tartsunk együtt, és imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. A rózsafűzőt önökkel imádkozom, felajánlom önökért, fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, a Csíksomjói Segítő Szűz Mária takarja be védőpalástjával, valamint a közös halottaim lelki üdvéért, Jézusom, bízom benned. A rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom a betegségemért, és annak abból való kigyógyulásomért. gyermekeinkért, az élőhit kegyelméért, és hogy kezdjöjjön az életük Isten akarata szerint, egy édesanyja írja nekünk. A ma elhangzó rózsafűzérrel köszönteném Demeter Ferikét és Erikát házasságuk évfordulójuk alkalmával. Sok erőt, egészséget, hitet, reményt és szeretetet kérve életükre. Köszöntök egy betelefonálót, Halló Mária Rádió.
2: Dicsértesik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: A mai rózsafűzést felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a Mária Rádió dolgozóért és hallgatóért, a Tilda fiam gyógyulásáért, és egy ismerősöm családjáért, és az összes elhűnt rokonaimért. Péter Hajnal voltam, Szent Egyházáról. Dicsértesik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. A ma elhangzó közös imákat és szentmiséket felajánlom saját magam testi-lelki gyógyulásomért, a férjem örök nyugalmáért, a rossz szándékú személyek távozásáért az életemből, bízva a közös ima erejében, írja egy másik hallgatónk. A felsorolt szándékok mellé az én szándékaimat is ajánlom a rózsafűzért. Köszönöm imájukat, imádkozzunk kedves önkéntes társunk, Anna néni gyógyulásáért, türelemért és a mielőbbi felgyógyulásáért. Imát, minden imát, szentmisét, rózsafűzért felajánlunk hálából Kányádba, Csíki Andrásnak és Kápolnásfaluba Balázs Lajosnak egy éves évfordulójukra. Jóisten nyugtassa őket az anyafülbe, nyugodjanak békébe Jézus Mária szent nevébe. A Benedek család imádkozik velünk, Isten fizesse. Ezt a rózsafűzért felajánlom egészségemért, és minden legyen rendbe bűneim bocsánatáért, ne legyenek rossz gondolataimért, bizalomért, a családomért. Drága Jézus, bízok benned, és egy-két kisgyermekes édesanyja. Ezt a rózsafűzért együtt imádkozva a Mária Rádió nagy családjával felajánlom Szabiért és Ursiért, akik 18-án kötnek szentségi házasságot. A Jóisten áldása legyen életeteken, házasságotokon és családotokon. Ezt a rózsafűzért felajánlom az utazókért, és minden úton lévőért Szent Mihály védelmezze az úton, borítsa be a szűzanya palástjával minden utazót, autóvezetőt, vagy bármilyen járművet, hogy szerencsésen, balesetmentesen célba érjenek. Ezt a rózsafűzért felajánlom magamért, Attila, István, Róbert, akik külföldön dolgoznak, egészségéért, hálából a kapott kegyelmekért, egy jó munkahely lehetőségéért, lelke nekik, arra kérem a szűzanyát, mindig vigyázzó ránk, Isten fizesse egy mindennapos hallgató. Minden imákat és szentmiséket, a rózsafűzéreket felajánlom hálából Gergely Fülöp papbácsinak halálának évfordulójára. A Jóisten nyugtassa az anyafülben, nyugodjon békében, Jézusom, bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom a papjainkért, a Jóisten áldását kérem életükre, munkájukra. Köszöntök egy betelefonálót, Halló Mária Rádió.
3: Tiszteltessék az Úr Jézus Krisztus. Imádták még kéri élő áhunk tagjaimé a család béké, komozadé kiderítésé, a gonosz ember távozásáé, és azon, hogy a szüzanya tudja, hogy mire van szüksége, segjen meg, derítsek el igazságot. Imádtunk együtt egymás, és Isten fülesz a bejutottam. Tiszteltessék az Úr
0: Jézus. Mindörökké, amen. Így, ahogy tetszik mondani, imádkozzunk együtt egymásért, hordozva egymás terhét, szándékát, nehézségét. Szeretettel gondolok minden kedves Mária Rádió hallgatóra, és imádkozok önökkel. Ezt a rózsafűzért felajánlom távolban dolgozó családtagjai miatt a Jóisten és a Szűzanya vigyázzon rájuk, segítsen munkájukba, egészséget, békességet az egész családnak. Köszöntök egy telefonnál lévő hallgatót, Halló Mária Rádió.
4: Kitesik a Jézus Krisztus.
0: Mindörökkjelme.
4: Azt az áldott szent úrvosót, bajosz a simmalát, szentkuséget, önökkel Markuszba kell ajánlom önökét. A drága tizonyoság éjjel, meg áldalmas munkájukat, kell ajánlom. Csíkszem Mártoni néhány gáldúra ásperesti lelkei vért, mert hétkénylet a halálai fordulója, még Suppa bácsiét, kitejre megsorolva. A Jóisten adjon öreg boldogságot, nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevébe, aki 40 évet szolgálta a Csíkszentmihályi Csekefalva községet. A Jóisten adjon segítőkegyelmet az élőknek, s a halottaknak örök nyugodalmat felajánlom a családomért, gyermekeimért, unokáimért, dédunkáimért, szomszédjaimért, a sok betegért. Testvéreimért, családjukkal együtt keresztel gyógyulásáért, minden betegért. A Jóisten segélyen meg mindjárt Isten kivesen megtetszettek hallgatni. Áldott napot kívánok továbbra is. Dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott bennünket, és hogy együtt tudunk imádkozni ezekért a szándékokért is. Maradjon velünk. Istenem, bocsáss meg bűneimet, köszönöm, hogy megsegítettél. További segíts, hogy tudjak beilleszkedni a munkahelyen, mert nagyon nehéz az új környezet. Légy velem, fogjad a kezem, ne engedj el. Imádkozzunk a kedves testvérünkért is, hogy mindezeket a kegyelmeket megkapja, és mielőbb jól érezze magát a munkahelyén. Ezt a rózsafűzért fölajánlom édesanyámért, sok egészséget neki, arra kérem a Szűzanyát, mindig vigyázzon rá, Isten fizesse egy mindennapos hallgató. Köszöntök egy betelefonálót, Halló Mária Rádió. Halló.
5: Kértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
5: amen. Én ezt rózsafűzért fel szeretném ajánlni a családomért, gyermekeimért, unokáimért. A férjem egészségével, és a kórházban van, édesanyám egészségét, a testvéreimét, szóvoraimét, szóraszonyaimét, például az egész halottanként, például a szomszédasszonyom beteg, érte egy fiatalasszony, ő is nagy beteg, és a szóvornőm is beteg, kívánok a Jóistentől erőt, egészséget, segítőkegyelmet, hogy gyógyulásikhoz, az egész halottakért kicsértessék a Jézus Krisztus tisztelemről szóltam bírok rára, Isten tüdesse meghallgatott, kellemes szép délután kívánok mindenkinek, erőt, egészséget, segítőkegyelmet.
0: Köszönjük szépen önnek is, és köszönjük, hogy hívott bennünket, és hogy együtt imádkozhatunk a mai nap is. A rózsafűzért felajánlom halottaimért, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében. Ezt a rózsafűzért és a mai imát felajánlom testvéreimért, akik külföldön dolgoznak, és az egész családomért. Én ezt a rózsafűzért együtt imádkozva családommal és a nagy családdal felajánlom emőjért, az ő kisbabájának a megszületéséért. Köszöntök egy telefonálót, aki a vonalban van. Halló!
6: Igen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké,
6: amen! Én ezt a rózsafűzést felajánlom minden betegért, a betegtársaimmal, de felajánlom én magam betegségéért is. És még felajánlom a papi hivatásokra, a papjainkért, és a hónapi ünnep hősökért, akik Bilibók hegyen ünnepelik, akik elhaltak ott Bilibók hegyen, a hősiekért is ajánlom az imát. Dicsértessék, és önökért is, önökkel imádkozok, mindig, és önökkel vagyok. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Gyimesből egy állandó hallgatójuk voltam.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott bennünket, és azt is, hogy együtt vagyunk nap, mint nap, együtt imádkozhatunk. Jóisten áldása kísérje az életét, és tartson ki velünk, mellettünk, hogy sokszor tudjunk együtt imádkozni egymásért. Ezt a rózsafűzért felajánlom Váta János lelki üdvéért, adjon az Isten neki örök nyugodalmat. Ezt a rózsafűzért felajánlom Szigeti Imre bácsi és Szabó Rózsika néni lelkük üdvéért, a Jóisten adjon nekik örök boldogságot. Felajánlom a Szent Rózsafűzért és minden imát családomért, az én gyógyulásomért, a felnőtt gyermekeimért, az összes unokáimért, testvéreimért, Évikéért, Enikőért, a lelki testvéreimért. Egy édesanyja Udvarhelyről köszöntök egy utolsó betelefonálót. Halló, Mária Rádió. Halló. Mindörökké, amen.
7: Szeretnék imádkérni a szívanyához, hogy adjon nekem segítséget, ennek segítséget. Nekem is jó, látni, hogy minden szívanyám. Hallgattam, hogy a szívanyámat.
0: Így legyen.
7: Ajánlom a szívanyámat, ajánlom a szívanyámat, ennek a szívanyámat, ennek a szívanyámat, a húgom a szívanyámat, három szívanyámat, a szívanyámat, a hátunknak meg. Istenben mondanak, kérem a szívanyámat, hogy hallgassa meg a kérdésemet. Kérdésapám, hogy szívanyámnak adjon örök nyugodalmat. A rossz lélek, a rossz hangja, emberek tartanak a hatásainkban.
0: Imádkozzunk együtt. Elköszönök a kedves hallgatóktól, ne menjenek messzire, hiszen hamarosan minden szándékért együtt kezdjük el imádkozni a rózsafűzért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Hálát élt szívek, hívom imára mindazon kedves Mária Rádió hallgatókat, akik most csatlakoznak hozzánk, vagy akik az előzőkben is elmondták ima szándékaikat, ima kéréseiket. Tartsunk együtt, imádkozzunk együtt a mai délutánon is, Székelyudvarhelyről a Mária királynő kápolnájából, ahonnan a nagy családos közösség tagjai fognak vezetni bennünket az imába. Csatoljuk oda a mi egyéni szándékainkat is, imádkozzunk együtt egymásért.
1: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében, Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszony.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyok!

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a megbeleteket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatról. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Az asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászólnak égalmatra.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál.

0: te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszony.

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a kóbor szélről, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászólnak, irgalmatra, amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és nem vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,

kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, akit érettünk tövissel megkoronáztak.

0: Az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Az asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunkkor.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál.

0: az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ne ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, kérdezik, amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszony.

0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Köszönöm.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Amen.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatnak.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek. Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.

0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bohó tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád,
1: csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsa füzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodban, boldogságos Szűzanyánk. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk a Krisztus igény.

0: Könyörögjünk! Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel, e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Rózsafűzér királynője, béke királynője, csíksomjói segítőszőz, Mária rádió királynője, Istenünk, Te áron püspököt,
1: arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőtt szentjeid között tiszteltessük, tanítása és példája, világítója legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmaz nekünk!
0: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az örök atyának szíve!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, végtelen fölségű szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, Isten szent temploma!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az Isten háza és a mennyország kapuja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az igazságosság és a szeretet tárháza.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden erénynek mélysége.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden szív királya és középpontja.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és a tudomány összes kincsei megvannak.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedve telt.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből minnyájan merítettünk.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az élet és a szentség forrása.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gyalázásokkal tetézett szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk.
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve a bűnösök áldozatja.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a benned remélők üdvössége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a haldoklók reménysége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Valaki is szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kilátásaink jussanak elédbe.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Köszönjük meg a mindenható Istennek, hogy együtt tölthettük ezt az órát vele és a családos közösséggel, akik vezettek bennünket az imába, Isten bőséges áldását kérve életükre, imájukra, családjaikra, és mindarra a tevékenységre, amit folytatnak. Megköszönjük, hogy eljöttetek, vezetetek bennünket az imába, a Mária Rádió nagy családjával együtt töltöttétek ezt az órát. Isten áldjon benneteket. A Mária Rádió hallgatóktól elköszönök Székelyudvarhelyről, a Mária Királynő kápolnájából kívánva további áldott estét és egy nagyon szép hétvégét. Ha tehetik, akkor maradjanak velünk, hallgassák a Mária Rádiót, imádkozzunk mindig együtt egymásért. A mikrofonnál Gerib Anikó technikai munkatársamot, József Ferencet hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a Szatmárnémeti Szentlélek templomból. A szentmisét Istvánfi Szilárd atya mutatja be, a kántori szolgálatot Vonház Zoltán látja el. Hívjuk Önöket, ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot.

0: Az Atya, a Fi és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Szeretett drága testvérek, a ma esti szentmisét Majlát Mária lelküdvösségért ajánlom föl. Kedves Mária Rádió hallgatók, szeretett jó hívek! Szent Mónikának az érdemei, akire emlékeztünk a tegnap, a fiában válnak teljessé, és jelzi mindez, hogy Istennél nincs lehetetlen, és bármilyen hibából vagy mélységből újra Istenhez lehet kapcsolódni. Nem tudunk annyit vétkezni, hogy teljesen elszakadnánk az Úristentől, és van mindig reményünk a legmélyebb pontról is. Szent Ágoston ebben egy élő példa. Lehet úgy érzem, hogy nekem már nincs visszaút. Lehet úgy érzem, ebből már nem tudok felállni. Lehet, hogy feladom, és elhagyom a templomot. Lehet, hogy kiábrándulok valamiből, csalódom, vagy úgy érzem, hogy annyi sok teher van élet.

0: Életem hátizsákjában annyi sok hiba vagy méltatlankodás, vétek, nyom, hogy számomra már nincs út, nincs lehetőség, kész. A világ lemond rólunk, de az Isten nem. Nézzünk őszintén a szívünkbe. Bánjuk meg kudarcainkat és botlásainkat, és kérjük a Szent Lelket, mennyi Atya megerősítő erejét, életünk jobbítására, szebbé tételére. Gyónom,
1: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat részeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és nyilasztással. Én békem, igen nagy békem, élem azért a boldogságos, mindenkor szüksége.

0: de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, és ők mind-mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, menjetek eléje. Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat, adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták, nem lehet. Nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz is, vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak. Uram, uram, nyiss ajtót nekünk. De ő így válaszolt. Bizony, bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket. Virasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldjon téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvérek, szeretett Mária Rádió hallgatók! Szent Máté evangélistának a sajátja ez a történet, és ezt csak nála olvashatjuk. Egy szó mint száz, az állandó készenlétre akar Jézus Krisztus tanítani bennünket ezzel a példabeszéddel. Nagyon sok esetben Jézus a tanítványokhoz, a zsidósághoz mindig egy metaforával, egy költői képpel, egy hasonlattal áll, és ezzel próbálja őket nevelni és oktatni. Ugye a zsidó esküvés szokásból indul ki ez a történet, amely szerint ugye a vőlegény hát hatalmas kísérettel indul a mennyasszonynak a házához, és ez eddig nagyon is rendben van. Az út ugye hosszabb időt is vesz igénybe, és ez alatt többször ugye nagyobb türelmet kívántak az érkezőktől, és nem tudták, hogy mikor érkezik meg a vőlegény. Hát bizonyára megálltak itt is, megálltak ott is, és a mennyasszonyos háznál a nyuszonyó lányok, nevezhetjük talán így őket, azok várnak. Amikor megjön a vőlegény, akkor újonganak, előkészülnek. Ez egy nagyon érdekes képe az állandó ébrenlétnek, a lelki éberségnek, a figyelmes szívnek, a nyitottság lelkületének, amely sokszor a világot hát nem feltétlenül jellemzi. Ez az életünkről szól. Ez a mennyegző, ez tulajdonképpen az Istennel való találkozásunknak az a tetőpontja, amikor hozzáköltözünk, és ott vannak már szeretteink, elhuntjaink, családtagjaink, barátaink is, és mi is ezen az úton még most olajgyűjtésben vagyunk. Mert mindannyiunk szívében megvan az a kis lámpás, amelyhez olajat kell előkészíteni. És milyen sokszor az ember akár talán idősebb korában, vagy később, vagy talán elég későn ébred rá élete végén, hogy az én lámpásom bizony-bizony azért kialvóban van. Nincs életemben igazi, mély érték. Nincs semmi, ami világítana. Elmegy sokszor az ember mellett az élet. Nincs, amit Istennek adhatnék. Kiégetett a világ. Mert a világ az kiéget, kizsigerel, kihasznál emberileg, testileg, pszichikailag. Nagyon sok esetben úgymond leszívja az energiát, szokták ezt így is mondani. Oktalan voltam. Kivasszik életemnek a fénye. Azt mondják az okosak, hogy nem adunk, ugye a balgáknak a történetben. És hát azt mondják, hogy mert nekünk sem lesz elég, és nektek sem. Hát itt nem irigységről van szó, hanem egy szent félelemről, egy szent féltésről, hogy valaki nem akarja eltékozolni az örök életnek a kincseit. És még idős korban is ugye megjelenik a kísértés, hányszor lepik meg az ember sötét gondolatok. Nem adom oda az örök életemet. Nem adhatom. Ez az én egyetlen igazi kincsem. Hányszor meglepi az embert a hitetlenség, vagy a kétkedés, vagy a kiábrándultságnak, vagy a dű, vagy a dac, vagy valamire való neheztelés miatt a világnak a kísértése, és egész egyszerűen megpróbálja a világ a hitünket. Elkezdi próbatételek elé állítani, és akár az Isten is. Hányszor közelednek a hitetlenségnek a gondolatai, még akkor is, amikor már ott vagyunk az örök élet előtt, az átlépésnél, akár a betegágyon, vagy már nagyon közel van az utolsó búcsú szó. Az örök életnek az olaja egész egyszerűen nem eladó. És ugye ezek elmennek vásárolni, folytatódik a szimbolikus történet. És az igazak, az okosak, azok felkészítik a szívüket. Előkészítik a lelküket az örök életre, az Istennel való mély találkozásra, akár egy jó kiadó Szent Jónásban. Lelkük, szívük, elméjük, pszichéjük táplálásával a szent áldozásban. Egy jó szentségimádás hozzásegíthet ehhez. Az biztos, hogy nem elég, hogy valaki valamikor részesült a szentségekben, valamikor volt első áldozó, vagy bérmánkozó, vagy szentségi házasságot jutott, vagy egyáltalán ugye meg is van keresztelve. A hit és a kegyelem, a jóság és a szeretetnek, a szeretet lámpásának égnie kell. Az Isten szeretetének, a tűzének égnie kell az életemben. Legyetek hát ugye éberek, tanít az Úr Jézus, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Julius Verne 1905-ben halt meg, a híres regényíró, és a regényében a haldokló vértan utolsó szavai így szólnak: barátaim, én most megyek. A jutalmazó Isten segítsen a célotokhoz, és fizesse meg nektek, ami jót velem tettetek. A halál csak az örök lét kezdete, a földi gondoknak a vége. A mai estén, amikor úgymond a napunkra felkerül a korona, hiszen a szentmisével úgymond betetőződik ez a mai napunknak az egész eseménye, története, kivel találkoztam, mit mondtam, főztem, tettem, vettem, ide mentem, oda mentem, napunk eseményeire úgymond bekerül a, elkerül a korona, felkerül a pont, az I betűre a pont. Hát jó lenne este, csendes perceinkben tovább gondolnunk ezt, hogy Uram, hogyan állok én az okosság lelkületével? Tudjuk, 4 sarkalat is erény van, és ezek közül az egyik az okosság lelkülete. Vajon készen vagyok-e én most, ezekben az időkben, hogy lehajtsam fejemet a Teremtőmnek az ölébe? Jézus ugye meghívott az örök életre, ez a végső célom, ez a föld élet elillan. Szempillantás alatt. Látom, hogy múlik el a világ, változik a világ, én gyengülök, már itt fáj, ott fáj. Az Úr Jézus meghívott az örök élet lakomájára. Ezt kitüntetésnek veszem? Vagy eddig, mostanság, ha visszanézek a napjaimra, a hetekre, vagy elalszom? Alszom ebben a várakozásban? Vagy nem félek, nem fáradok-e bele a készen létbe? Mert van úgy, hogy az ember feladja, olyan belefáradtam már, türelmetlené válik, kiábrándul, aztán keres valami boldogság pótlékot. Vajon az én krisztusi lámpásomból, hogy az abból, hogy én keresztény vagyok, kifogyott-e az olaj? Jelképesen mondom. Vajon az én lámpásomnak a fényét elfújta már a világ kísértésének a szele? Szent Ágoston ebben elöljárt. És az ő életútja mutatja, hogy bármilyen mélypontról vissza tudok térni, de kérek segítséget, kérek támaszt lelki atyámtól, vezetőmtől, az Úristentől, mert szükségünk van egymás segítségére. Használjuk ki ezt az időszakot, szítsuk fel életünknek a lángját, lámpásunknak a lángját, és töltekezzünk, jelképesen mondva, lelki olajjal. Amen. Szeretett testvéreim, ránk a mennyei lakoma vár, amire a föld életünkben fel kell készülnünk. Imádkozzunk, hogy felkészülésünk eredményes legyen.
2: Segítsd egyházmennyünk főpásztorát és lelki pásztorait, hogy eredményesen hirdessék igédet, és méltóan szolgáltassák ki szentségeidet.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy a fiatalok szorgalmas tanulással és felelősséggel készüljenek fel jövendő hivatásukra.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy parancsai megtartásával és a szentségek gyakori vételével olyan keresztény életet éljünk, hogy mennyei lakomádban is részünk lehessen.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Add, hogy belássuk, minden méltón végzett szent áldozás elővételezése az égi lakomának.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Elhunyt testvéreinket ajándékozz meg az örök lakoma boldogságával.
1: Kérünk téged, hallgass minket!
0: Isteni vőlegény Jézus Krisztus, köszönjük, hogy meghívtál az örök boldogság égi lakomájára. Segíts vigyáznunk szívünk mécsesének olajára, a megszentelő kegyelemre, hogy eljussunk örök világosságodba, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el a szúrkezetből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyháznyavára.
0: Üdvösségünk áldozatát bemutatva kérve kérünk, irgalmas Istenünk, hogy szentséget családi asztala, az egység jele és a szeretet összetartó kapcsa legyen közöttünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr

Áldunk téged, tehát mindenható atyánk, Jézus Krisztus a te fiad által, aki a te nevedben jött, ő az emberek üdvösségének igéje, ő a kéz, amelyet a bűnösnek nyújtasz, ő az út, amelyen a te békédet adod. Amikor a bűneink miatt elfordultunk tőled, Urunk, visszavezettél minket a kiengesztelődéshez, hogy hozzád térve végre szeressük egymást fiad által, akit értünk halálra adtál. A Krisztus által ajándékozott kiengesztelődést ünnepelve, kérünk most téged szentelked kiárasztásával, szenteld meg ezeket az adományokat, hogy fiad testévé és vérévé legyenek, akinek rendelését teljesítjük ezen misztériumok ünneplésével. Ő ugyanis, amikor odaadta az életét, hogy minket megszabadítson, a vacsora alatt kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva megáldotta, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Hasonló módon azon az estén kezébe vette az áldás kelyhét, irgalmadat dicsőítve tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségi. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Áldott hirdetjük, Úr, és Isten halálának utalmazása, amíg el nem jössz.
0: Fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, aki szeretetének zálogát nyújtotta számunkra, felajánljuk neked a tökéletes kiengesztelődés áldozatát, amit te magad adtál nekünk, szent atyánk. Könyörögve kérünk, hogy fogadj el minket fiaddal, és ezen az üdvösséges lakomán add meg nekünk az ő lelkét, hogy elvegyen mindent, ami minket egymástól eltávolít. Ő tegye egyházadat az emberek között az egység jelévé és a béke eszközévé, s őrizzen meg minket a közösségben 14. Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel, minden püspökkel és a te egész népeddel. Amint összegyűjtöttél most minket fiad asztalánál, úgy kapcsol össze bennünket az új ég és az új föld tökéletes egységének lakomáján, Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, szent Józseffel, minden szenteddel, szent Ágostonnal, valamint testvéreinkkel, és azokkal az emberekkel minden törzsből és nyelvből, akik a te barátságodban hunytak el. Fogadd be, Urunk, örök országodba Mária testvérünket is. Add, hogy együtt lehessünk ott, ahol a te békéd teljessége ragyog. Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

0: Isten. Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által, ezért imádkozzunk bizalommal. Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék a nevedet, jöjjön el a te országodat, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert ez a hosszmár, a hatalom és a dicsőség mindenki amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod az apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk
0: mindenkor.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hajlékomban
1: jöjj, hanem csak egy szóval mond, és megrövül az én lelkem.

könyörögjük. Kérünk Istenünk, szenteljen meg minket Krisztus asztalánál való vendégeskedésünk, hogy mi, akik titokzatos testi

0: az Úr legyen veletek.
1: És Istenetekkel.
0: Erősítsen és áldjon meg titeket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istenünk,
0: Urunk Istenünk, Te határtalan
1: gondviselőszeretettel, adtad nekünk hányás
2: hogy ő mielőtt személyek között visszállása. Amen.

0: Szentmisét közvetítettünk a Szatmár Németi Szentlélek templomból. A Szentmisét Istvánfi Szilárd atya mutatta be, a kántori szolgálatot Vonház Zoltán látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, áldott szép estét kívánunk mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Szatmár Németi Szentlélek plébániát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Szatmár Németi Románia északnyugati szögletében, a Szamos folyóvölgyében 126 méteres tengerszint feletti magasságon, a Partium régió északnyugati felében megyei rangú város. Elhelyezkedése révén a magyar és az ukrán határ felül is könnyen megközelíthető, határvárosnak számít, Nagyvárattól 135 kilométerre északkeletre fekszik. Szatmár Németi a történeti Szatmár valódi központja volt annak ellenére is, hogy a vármegye székhelye a 19. századtól Nagykároly volt. A Szamos partján fekvő város napjainkban Szatmár megye székhelye. Neve az ősi magyar Zotmar személynévből ered, ennek előzménye pedig a török Szat, azaz elad, íge. Szatmár Németit az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés értelmében annak ellenére csatolták Romániához, hogy abban az időben a város lakosságának 95%-a magyar anyanyelvű volt. Szatmár Németi kialakulását és fejlődését nagymértékben befolyásolta a Szamos folyó. Az emberi település kialakítására alkalmas élettéren kívül fontos gazdasági szerepet is kölcsönzött a városnak. Németi a Szamos másik partján helyezkedett el, és 1712-ben egyesültek, 1715-ben pedig már szabad királyi városi címet szerzett az egyesített település. Szatmár Németit Kölcsei városának nevezik, mivel 1829-ben a megye főjegyzőjévé kiváló költőnket Kölcsei Ferencet nevezték ki. Trianon után a karhatalmi és hivatali rétegek kicserélődése következtében jelentősen megnőtt a románok száma, a magyarok számát a kivándorlás mellett a zsidóság statisztikai különválasztása csökkentette. Az 1960-as évektől aztán a várost is elérte a szocialista urbanizáció. Az új lakótelepek főleg a Szamostól délre épültek, itt található a 9 új városnegyedből 7, ahova döntően románok költöztek. Ezek elnevezése is az akkor uralkodó ideológiai, politikai szempontok szerint történt. A Szatmár Németi székhelyen 7 római katolikus plébánia van. Az 1989-es változások után a római katolikus hívek közül senki nem gondolt arra, hogy az 1970-es árvíznek az eredménye lesz a Szamos túlsó partján felépülő impozáns római katolikus templom, és a Jóisten segítségével létrejön egy plébánia közösség is. A templom alapjait 1991. május 1-én rakták le a 16-os lakónegyedben. A környék lakói nyomására a polgármesteri hivatal visszavonta az építkezési engedélyt. Egy esztendő múltán a Csendes Parkban jelölték ki a templom új helyét. Ez a gondviselés művének bizonyult, hisz sokkal ideálisabb hely az előbbinél. A templomnak nagyon találó a hely, a környezet, maga az építés.

Észeti forma is besimul, és mégis kiválik a tömbházak közül. A hívek hittek abban, hogy ezt a plébániát magukénak valhatják, mivel az ember számára a legméltóbb, legeredményesebb életút az, amit Jézus mutat meg, és ez az út, ha odafigyelünk, képes emberibbé, szebbé tenni az életet. Ez a közösség már akkor felvállalta egymást, tudnak egymásról és felelősséget éreznek egymásért, a közösségért körülbelül 80 gyermek, 70 fiatal és olyan 400 felnőtt. A templom és a plébánia 1992-95 között épült fel, Merk Mihály, kanonok plébános és a hívek közreműködésével, valamint az áldozatos adományaikból 95-re körülbelül 80%-ban készült el a templom. Ez alatt sikerült kialakítani a plébániai közösséget is, a templomot 1994. november 20-án szentelte fel Reiser Pál püspök a Szentlélek eljövetelének tiszteletére. Paulovics László festőművész alkotása a Szentlélek plébánia főoltárképe, a keresztút képei. A templom nagyméretű főoltárképen a Szentlélek eljövetelét, de ezen kívül még Scheffler János vértanú püspök, boldog emlékű Hám János szatmári püspök, az egyházmegye második megalapítója, Isten szolgája Mártonáron Erdély nagypüspöke, és Tomori Pál hadvezér kalocsai érsek, vagyis a négy főpap alakja láthatók a központi helyen. A templom különálló tornyában három harang lakózik. Ügyes megoldás a templomba felvezető lépcső, melyet két oldalt színes virágok díszítenek. Merk Mihály első plébános nevét kapta tiszteletből az altemplom közösségi terme. Ha kicsit beletekintünk a Szentlélek plébánia életében, találkozhatunk többféle kis csoporttal, minden kedden a Mária Légió csoportja hűségesen végzi megszokott imádságait. Minden első vasárnap a Rózsafűzér társulat tagjai összegyűlnek, hogy a Rózsafűzér titkait beosszák. Minden szerda délután a férfiak egy része eljön szebbé tenni a templom kertet, minden pénteken, mise után az asszonyok tisztává varázsolják a templomot. Minden szombat este a fiatalok egy csoportja előkészíti az énekeket a vasárnapi szentmisére, ezen kívül még a Szent Sebestyén, Kolping család és a Ferences világrend működnek. A Szatmár Németi Szentlélek plébánia a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Szatmári Főesperesség Erdődi Esperesi kerülethez tartozik. A plébánia búcsús ünnepe a Szentlélek eljövetele, pünkösd, amely mozgó ünnepnap, de a templom felszentelésének 30 éves évfordulóját is megünnepelték 2025. novemberében. A Szentlélek plébánia filiája Vetés, Szatmárnémetitől nyugatra a Szamos balpartján található település. Az Árpád-kori eleje óta lakott település nevét már az 1200-as évektől említették az oklevelekben. A templomát Sallos Boldogasszony tiszteletére szentelték fel, a templom búcsús ünnepét július 2-án tartják. Említése méltó, hogy az innen a kaplony nemzetségből származó Vetési Albert veszprémi püspök, diplomata, királynévá koronázta Mátyás király feleségét, Beatrixet. A műsor a Szatmár Németi Szentlélek plébánia honlapjáról és más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Elköszönök Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az igetestélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk,
2: kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te
1: határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békességben.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
3: Mária Rádió.
4: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.
5: Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.
3: Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában Karácsony Tibor atya, rádiónk műsorigazgatójának, a Mária Rádióban celebrált szentmiséjének prédikációi közül válogatunk önöknek. Ha tehetik, tartsanak velünk.
6: Az Úr legyen veletek,
7: és a te lelkeddel.
6: Evangélium Szent János könyvéből.
7: Dicsőség neked, Istenünk!
6: A kenyér szaporítás napján, amikor beesteledett, Jézus tanítványai lementek a tóra. Beszálltak a bárkába, és elindultak a tavon át Kafarnaum felé. Már rájuk sötétedett, de Jézus még mindig nem volt velük. Erős szél fújt, és a tó háborgott. 25-30 stádiumnyit, mintegy 5 kilométert eveztek már, amikor látták, hogy Jézus a vízen járva közeledik a bárkához. Nagyon megijedtek, de Jézus bátorította őket, én vagyok, ne féljetek. Fel akarták venni a bárkába, de a bárka abban a pillanatban partot ért, éppen ott, ahová tartottak. Ezek az evangélium igéi.
7: Áldunk téged, Krisztus!
6: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves Mária Rádió hallgatók, az elmúlt időkben ezen a héten nagyon sokat beszéltünk Isten szeretetéről, Isten haragjáról. Az első számú világhatalomról szeretnék most azonban beszélni, amiből legtöbb van a világon, és ez nem más, mint a félelem. És a mai evangéliumban is erről van szó, mikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok, ne féljetek. Tehát a félelem az valóban világhatalommá vált, világjelenségé vált ezen a minden veszélytől fenyegetett földön. Amikor az emberek valami nagyon jóról, valami nagy eredményről beszélnek, akkor ilyenkor mindig a félelemmentes élet ígéretére, vagy annak a megvalósítására gondolnak. És ez valóban nagyon jó és szép eredmény, ha sikerül megvalósítani, de vajon sikerül-e ez a kérdés, hogy van egyáltalán ilyen a világon? Akkor nézzünk bele ennek a problémának a mélyére, próbáljuk megérteni, hogy mi is a félelemnek a lényege, és hogy van-e tőle szabadulás. Hát a félelem az emberiségnek a legaktuálisabb életérzése. A legemberibb, a legősibb, de egyben a legmodernebb érzés bennünk az, hogy félünk. Sokszor azt sem tudja az ember, hogy mitől, de fél. Nincs tárgya a félelmének. Csak fél valamitől, valami bizonytalantól, valami félelmetes dologtól. Egyébként minden okozhat emberi félelmet a világon. Az élet éppen úgy, mint a halál. A jövő éppen úgy, mint a múlt vagy a jelen. Lehet attól félni, hogy az ember kudarcot vall az iskolában, a hivatásában, vagy nevetségesé válik az emberek előtt. Van, aki attól fél, hogy a háború is elérkezik ide közel hozzánk. Van, aki fél az éjszakától, fél a sötétségtől, van, aki fél a nappaltól. Tehát ösztönösen félünk a betegségektől, például a szenvedéstől. Van, aki azért fél, mert egyedül érzi magát. A másik talán éppen attól fél, hogy nincs egyedül. Van, aki Istentől fél. Van olyan, ismerek én is egy olyan valakit, aki minden nap szorongó félelemmel várja haza a munkából a hozzátartozóit. Állandóan attól rettek, hogy útközben valami bajuk eshet. És nem lehet felsorolni ezt a rengeteg félelmet, ami az emberek szívét szorítja. És tényleg úgy van, ahogy egyszer mondotta valaki, hogy élni életveszélyes mindig. Tehát az élet minden pillanatban életveszélyes. Tehát nem csoda, hogyha az élet állandó kísérője a félelem. és mennyi baj tud okozni a félelem. A legtöbb ember életét ez teszi tönkre. Mert értsük meg, sokszor nem az a tényleges baj, a szenvedés rontja meg az életet és bátorítja fel az egyensúlyt, hanem sokkal inkább az attól való félelem. Az orvosok tudják, hogy az egyik legveszedelmesebb betegség a betegségtől való félelem. Tehát ebből lehet a legnehezebben valakit kigyógyítani. Biztos már hallottátok ezt a történetet, az egyik orvos mesélte el, hogy egy állatfestő kezét megharapta a kedvenc kutyája. A festő belebetegedett abba a gondolatba, hogyha a kutya veszett volt, akkor most ő is elkapja a kutyától ezt a veszettséget. És szakkönyvekből kezdte tanulmányozni a veszettségnek a tüneteit, nem akart semmit enni és inni, folyton a nyálát törölgette a szája szélén, és állandóan a veszettségről beszélt. Majd kétségbe esetten panaszolta, hogy ha már nem tud nyelni, az izmai megmerevedtek, reszketni kezdett, és kétségbe esett kiáltással rogyott össze. És mire megjött az illetékes helyről a vizsgálati eredmény, hogy a kutya teljesen egészséges volt, addigra a festő egy olyan állapotba került, hogy be kellett szállítani az őrültek házába. Tehát ez egy a sok példa közül, hogy milyen rettentő pusztítást tud végezni az első számú világhatalom, a félelem. A filozófia is, a tudomány megállapítja, hogy a félelem az emberiségnek a motorja. Tehát ez egy jó elmés megállapítás, de ez a problémát nem tudja megoldani. Az orvos azt mondja, hogy sok olyan megbetegedés van, ami az ember félelem érzetével van közvetlen vagy közvetett kapcsolatban. Továbbá azt mondják, hogy a félelem kihatással van a testre és a szervezetre. Sok mindent mondanak, és érdekes, hogy minden, amit mondanak, ez a problémát nem tudja megoldani, és a pszichológia is azt mondja, állandó pszichológiának is az állandó tárgya a félelem érzet az emberben. És a pszichológiai kutatásokból tudjuk, hogy sok ilyen félelmet hozunk magunkkal a gyermekkorból, amelyek még felnőtt korban is befolyásolják a cselekedeteinket. És az ilyen félelmek megkötözöttséget, gátlást okoznak az emberben. És a pszichológia ezeket a titkos, meghúzódó félelmeket akarja mindig kideríteni, fölfedni, és így keresni a megoldást. Na de nézzük meg, mit mond a Szentírás. Isten szava szerint a félelem végső fokon Istennel van kapcsolatban. Mióta az ember Istennel szembeni engedetlensége miatt, ugye kiűzetett a tövist és a bogánskorót termőt világba, a paradicsomból, azóta ismeri az ember ezt az érzést, ezt a félelmet. Sőt, még korábban elkezdődött ez a félelem, közvetlenül azután, miután az ember az engedetlenség tettét elkövette Istennel szemben. Tehát miután Ádám evett a tiltott gyümölcsből, és elrejtőzött Évával a Isten elől a kert fái között, akkor mondta ki először ezt a rettenetes szót, hogy félek. Vagyis ez a kép az ember bűnbeeséséről azt jelenti, hogy a félelem az emberben tulajdonképpen bűntudat. Tehát a félelem az nem más, mint bűntudat. Az az ösztönös sejtelem, hogy a haragvó Isten lesújthat rám. Erről beszéltünk az Isten haragjáról. Tehát, hogy oka van rám haragudni, és egyszer utolér, hiába menekülök, és utána jön a többi. Tehát a félelem alapja az, hogy Istentől fél az ember, akit megbántott, megsértett, és akinek tartozik. És mivel a félelem Istennel van kapcsolatban, ezért a megoldás is csak Istennel kapcsolatban lehetséges. Vagyis minden más próbálkozás hiába való. Hiába fog össze az orvosi tudomány, a gyógyszerészet, a szórakoztatóipar, a pszichológia, a világpolitika a félelem legyőzésére, ezzel az első számú világhatalommal, a félelemmel nem lehet csak olyan könnyen elbánni. Hiába mondja valaki, hogy ő nem fél, mert sokszor a hősködés és a vakmerősködés nem egyéb, mint egy jól álcázott, rejtett félelem. Ugye a kutya is a félelmében a legbátrabb és a legvakmerőbb. És ha egyszer megtámadott valakit a félelem, ezt nem lehet legyőzni erős akarattal vagy önszuggesztióval, hogy az ember hajtogatja magában, hogy nem félek, nem félek. Az sem sokat segít, ha valaki biztat, hogy ne félj. Talán sikerül elrejteni, lármával tompítani, pszichológiailag kianalizálni, gyógyszerrel is lehet egy kicsit enyhíteni, és ez is nagy eredmény. De az ősfélelmet ember és emberi tudomány ezt nem tudja legyőzni. Tehát a félelem az Istennel van kapcsolatban, ezért a félelem megoldása is csak Istennel lehetséges. És hogyan? Azt mondja Jézus ma is, ahogy hallottuk az evangéliumban, a vízen járva, hogy ne féljetek. Én vagyok, ne féljetek. Tehát, és ezt mondja ma is a megrémült embereknek, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És az a Jézus mondja ezt, aki fölvette a küzdelmet ezzel a világhatalommal, a félelemmel. És ott a Getsemáné kertben, amikor vért izzadva haláltusájában, így rimánkodott, atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. És ott a kereszten, amikor így kiáltott föl a ráboruló sötétség rémületében, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engemet? Tehát ha valaki, akkor ő tudta a legjobban, hogy mit jelent ez a félelem. De ugyanakkor azt is tudta, hogy kicsoda az Isten. És ezért tudta így folytatni az imádságát, hogy de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy legyen, ahogy te akarod. És utána pedig azt mondja, hogy atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Tehát urrá vált minden félelmén, legyőzte azt. Ez azt jelenti, hogy a haragvó Isten megkönyörül rajtunk. Ő nem akar megbüntetni, hanem meg akar kegyelmezni. Én vagyok. Ez azt jelenti, hogy ha bármit vétettetek is, van számotokra bocsánat. Bármennyire azt érdemelnétek, hogy Isten lesújtson rátok, ő mégis szeret. Nekünk a mi félelmeink között az a teendőnk marad, amit így mondott, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És mi egy olyan valakiben bízhatunk, aki az első számú világhatalommal is hatalmasabb, aki megküzdött ezzel a hatalommal, és örökre győzött felette. Ezt mondja, hogy bízzatok, én vagyok. Mint azt mondaná, hogy ne felejtsétek el, hogy én létezek. Ne engedjétek, hogy az élet ilyen jesztő jelenségei eltakarják előletek, elfelettessék veletek a láthatatlan valóságot, hogy én vagyok. Tehát ne féljetek. És ha ő mondja, hogy ne féljetek, az lényegesen más, mint bárki más mondaná. Hát ugye Jézus szavára lecsendesedik a vihar, kinn a tengeren is, és benn a szívben is. És így volt ez a genezáreti tavon is, és azóta is mindig így van. Ma is, a te életedben is. Nem tudom, ki milyen félelemmel van megkötözve, de azt tudom, hogy ez a szorítás csak akkor oldódik föl igazán, ha egyszer maga Isten mondja személyesen, és te meg is hallod, hogy ne félj. És Isten igazán ezt mondja, ne félj. A Golgotai kereszt is ezt hirdeti, hogy ne félj. A kiomló drága vér is azt mondja, hogy ne félj. A sok szenvedés, borzalmas halál így bíztat, hogy ne félj. És az üres sír, a feltámadt, azt mondja, hogy ne félj. Tehát, ha engeded, hogy Isten bocsánatának és megváltásának ez a két csodálatos karja, ami a kereszten nyúl feléd, átöleljen, engeded, hogy átöleljen, és hogy az életed köré fonódjon, akkor senkitől és semmitől nem kell félned. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek, mondja a mai evangélium. És milyen nyugodtan lehet így, talán még aki ágyba fekvő beteg is, vagy halálosan beteg, ilyen szavak között békésen el tud aludni. Ilyen békésen lehet szenvedni, mert tudod, hogy Jézus a szenvedésben is veled van. Pál apostol is volt nehéz helyzetben, börtönben, úgyhogy kezét, lábát kalodába szorították, viharzon tengeren úgy, hogy semmi remény nem maradt az életben maradásuk felől, vagy volt dühöngő emberek között rázóduló kőzáporban, és talán ezek az élmények rémlenek föl benne, amikor azt írja a levelében, hogy meg vagyok győződve róla, hogy sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejedelmességek, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység nem szakít el engem Isten szeretetétől, amely megvan a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát ez nem vérmérséklet dolga a félelem, hanem bízalom abban a valakiben, aki a félelemnél az első számú nagyhatalomnál is nagyobb. És ha a bűnbocsánat kegyelmében feloldódtál, és már Istentől nem kell félned, akkor te is elmondhatod bármilyen aggasztó helyzetben a zsoltárosnak a szavaival, hogy mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Nem félek, mert te velem vagy. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, kérem hallgassák meg esti műsorkínálatunkat. Nem sokára kezdődik az esti mese, ezt követi a Zsolozsma esti dicsérete. 19 óra 58 perctől, minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában. 20 órától református fél óra, Köteles László szerkesztésében. 20 óra 30 perctől élő vízfolyói, Mörgulesz Kukotizó műsorát hallhatják kedves hallgatóink. 21 órától kezdődik a kiáltás, ima a nemzetért, ezt követi a békerózsa fűzére, majd a kispapok imája hivatásokért. 21 óra 25 perctől hitigasságok szívnek és léleknek, Csont Ede atya műsora lesz hallható itt a Mária Rádióban. 22 óra 15 perctől a Zsolozsma befejező imaóráját imádkozzuk. 22 óra 30 perctől kezdődik a Lélek tüzében dr. Sávai János atyával. 23 órától ima a családokért, Kertész Marika és Tibor műsorát közvetítjük, és 23 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorával zárjuk a mai estét. Minden kedves hallgatónknak kívánok nagyon jó rádióhallgatást, ha tehetik, maradjanak velünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves gyerekek! Ma este a sült hal illatáról és a pénz csörgéséről mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel! Egy városka szélén két ember élt egymás szomszédságában. A szegény foltozó varga, meg a gazdag kalmár. A varga egész nap foltozott, kopácsolt, mégsem tudott zöldágra vergődni, még kenyérre is szűkösen telt neki. A kalmár meg gazdag volt, nem látott szükséget semmiben. Sült halat árult, abból gazdagodott meg. Egész nap sütötte a halat, gyűlt rá a nép, jól meg is fizették. A szegény varga, akinek puszta kenyér volt az ebédje, kimódolta, hogyan csaphatja be az éhségét. Déltájban elővette a kenyeret, odaült a szomszéd kerítése tövébe, tört egy darabkát a kenyérből, s szippantott hozzá jót a sült hal illatából. Egy falat kenyér, egy szippantás sült hal illat, úgy érezte a végén, amikor elfogyott a kenyere, hogy jó ízű halat is evett. Így ebédelgetett jó ideig. Egy nap aztán észrevette a fukar kalmár a szegény varga mesterkedését. Megállt a kerítés előtt, és átkiáltott a vargának. Hallod-e? Azt hiszed, hogy ingyen adom a halam illatát? A sült halért pénzt adnak az emberek, hát az illatért is pénz jár. Minden ebéd után 10 részpénzt fizetsz nekem, s ha nem, börtönbe csukatlak. Nem szólt a varga semmit, hanem befordult a házba, s beletett egy kis bögrébe néhány részpénzt. Visszament a kalmárhoz, s csörgetni kezdte előtte a bögrébe dobott pénzeket. Csörgette egy darabig, aztán így szólt. Most már aztán, kalmár uram, nem tartozom semmivel. Megmérgesedett a kalmár, majd megpukkant dühében. Hogy ne tartoznál, te akasztófa virág, de hogy is nem tartozol? De hiszen fizettem. Fizettél nekem? Mikor? Sült hal illatáért részpénz csörgése a fizetség. Igaz? Az én orrom többet kapott, mint a te füled. Ezért, ha úgy gondolod, hogy még adósod vagyok, csörgethetem tovább is. A kapzsikal már megértette, hogy bolondát tették, nem kért többet a pénzcsörgésből, szégyenkezve visszakullogott a boltjába. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!
1: Kedves gyerekek, a ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Csillagként fénylik e csodálatos pap, egyháztanítónk Szent Ágaston püspök, gazdagon szórja hitünk tiszta fényét szerte a földön.
1: Égi Sionnak nagy nevű fiáért adjunk ma hálát Isten irgalmáért, ki őt csodásan bő kegyelmi fénnyel fűzte magához.
0: Ő szent hitünket éber szemmel őrzi, tévely hatalmát tőlünk messze űzi, erkölcsi szennyet most le igaztannal, nagy diadallal.
1: Ágoston népnek kegyes oktatója, papságunk tükre, szerzetes rend atya, hogy ránk ma kedvel nézzen Isten arca, kért te is értünk.
0: Áldás dicsőség a Szent Háromságnak, hogy titkát ésszel, szívvel is kutattad, mert lélek mélyén, s fent a csillagokban képe jelen van. Amen.
1: Gyógyíts meg engem, Uram, mert vétkeztem ellened. Boldog, aki gondol a szűkölködőre, annak az Úr megmentője lesz a rossz napokban.
0: Megőrzi őt az Úr, és életben tartja, boldoggá teszi a földön, és nem adja át ellenségei dühének.
1: Beteg ágyán segítséget hoz neki az Úr, és enyhülést ad minden betegségében.
0: Így szóltam, Uram, könyörülj rajtam, gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened.
1: Ellenségeim rám átkot szórnak. Mikor hal meg már, és neve mikor vész el?
0: És ha egyik bejön, hogy meg

0: állíts talpra, hadd fizessek meg nekik.
1: Abból tudom meg, hogy kedvelsz engem, ha nem ül diadalt fölöttem ellenségem.
0: Te pedig engem ártatlanságomért felkaroltál, és színed elé állítottál mindörökre.
1: Áldott az Úr Izrael Istene, öröktől fogva mindörökké. Amen, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Gyógyíts meg engem, Uram, mert vétkeztem ellened. Velünk van a seregek Ura, a mi menedékünk Jákob Istene. Isten, a mi menedékünk, a mi erős várunk, biztos segítségünk, amikor szorongatnak minket.
1: Nem félünk ezért, ha a föld háborog, és ha a hegyek a tengerbe zuhannak.
0: Hadd zúgjanak és áradjanak vizei, hadd rengjenek viharától a bércek.
1: Csörgedező patakok védítják Isten városát, a magasságbelinek szentséges lakhelyét.
0: Nem fog megrendülni, mert Isten lakik benne. Isten oltalmazza már kora hajnalban.
1: Nemzetek tomboltak, országok inogtak. Az Úr mennydörgő szózatától megrettent a föld.
0: Velünk van a seregek Ura, a mi menedékünk Jákob Istene.
1: Jöjjetek és lássátok az Úr tetteit, a csodákat, melyeket a földön végbe vitt.
0: Elnémítja a hadakat szerte a világon, összetör íjat, lándzsát összezúz, a pajzsokat tűzben elégeti.
1: Legyen elég, és lássátok be, az Isten én vagyok. Fölséges a nemzetek közt, fölséges a földön.
0: Velünk van a seregek Ura, a mi menedékünk Jákob Istene.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Velünk van a seregek Ura, a mi menedékünk Jákob Istene.
1: Eljön minden nemzet, és színed elé borul, Urunk. Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk.
0: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
1: Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet.
0: Egyedül csak te vagy a szent, eljön minden nemzet és színed elé borul, mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Eljön minden nemzet, és színed elé borul, Urunk.
1: Rövid olvasmány. Nekünk, erőseknek, az a kötelességünk, hogy elviseljük a gyengék gyarlóságát, és ne a magunk javát keressük. Törekedjék mindegyikünk embertársa javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem a maga javát kereste, hanem, ahogy írva van róla, gyalázóit szidalmai rám hullottak. Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által.
0: Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által.
1: Isten országává és papjaivá tett bennünket
0: saját vére által.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Krisztus szeretett minket, és megmosott bennünket saját vére által. Éppen olyan régi, mint örökkön új szépség, későn gyulladt föl szereteted bennem. Hívtál, kiáltottál, és összetörted süketségemet. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedék

0: Örökre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
1: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
0: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
1: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
0: Gondjába vette gyermekét Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
1: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Éppen olyan régi, mint örökkön új szépség,
1: későn gyulladt föl szereteted bennem. Hívtál, kiáltottál, és összetörted süketségemet.
0: Áldott legyen az Isten, aki kegyesen tekint a nélkülözők kéréseire, és betölti javaival a szűkölködőket. Könyörögjünk hozzá bizalommal.
1: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk.
0: Jóságos Atyánk, kérünk téged egyházunk szenvedő tagjaiért, akikért az egyház feje, Jézus a keresztfán esti áldozatként feláldozta életét.
1: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk.
0: Oldozd fel bilincseinket, világosíts meg vakságunkat, támogasd az árvákat és az özvegyeket.
1: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk.
0: Öltöztesd lelki fegyverzetbe minden hívedet, hogy ellenállhassunk az ördög cselvetéseinek.
1: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk.
0: Halálunk óráján állj mellettünk, Urunk, kegyelmeddel, hogy hűségesnek találj minket, és a te békédben költözzünk el ebből a világból.
1: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk.
0: Vezesd magadhoz a megholtakat örök világosságodba, amelyben lakózol, hogy mindörökké lássanak téged.
1: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk.
0: Mi atyánk,
1: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, újítsd meg egyházadban azt a lelkületet, amellyel betöltötted Szent Ágaston püspök szívét, hogy mi is egyedül téged szomjazzunk és keressünk, igaz bölcsesség forrása és minden szeretet szerzője. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Ha gödörbe kerültél, az első és legfontosabb szabály: ne áss tovább magad alatt. Tartja egy szólásmondás.

Békesség Istentől, kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórának stúdiójából jelentkezünk, a mikrofon mögött Köteles László. Van egy furcsa tulajdonsága az embereknek. Egy székben ülünk, autót vezetünk, mosogatunk, dolgozunk, kávét iszunk, közben a fejünk valahol egészen máshol jár. Valaki egy 20 évvel ezelőtti mondaton gondolkodik, más egy régi döntést forgat magában, másnak a gondolatai pedig már a jövőben járnak. És közben van egy egészen különös pillanat. A jelen, az a néhány másodperc, amelyben éppen most élünk. De milyen érdekes, hogy mire az iménti mondatokat kimondtam, már azok is a múlt részei lettek. Egyszer így fogalmazta meg valaki. A jelen olyan különös dolog, mint egy ajtó. Belépünk rajta, és már is mögöttünk van. Mai műsorunkban a három időről beszélünk. Múltról, jelenről és jövőről, de nem úgy, ahogyan általában szoktuk. Maradjanak velünk!

Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félórát hallják. A mai műsorunkban a múltról, jelenről és a jövőről beszélünk, már csak azért is, mert nemrég hagytuk magunk mögött augusztus 20-át, azt az ünnepet, ami a múlt egy eseményéhez köt bennünket, mégis meghatározza a jelenünket és a jövőnket is. Feltehetően hallgatóink is hallották már azt a mondatot, miszerint fontos tanulni a múltból, hogy tudjunk élni a jelenben és bízni a jövőben. Ez egy helyén való tanítás, csak az vele a baj, az egyetlen baj talán, hogy túl könnyen lehet kimondani ezeket a szavakat. Épp ezért most beszéljünk inkább arról a helyzetről, amikor a múlt, a jelen és a jövő, fogalmazunk így, összekavarodnak bennünk. Ahhoz, hogy megértsék, mire is gondolok, egy különös bibliai mondatot választottam. Ézsaiás próféta könyvének 43. fejezetében Isten azt mondja: ne emlékezzetek a régi dolgokra, és a régiekkel ne törődjetek, íme újat cselekszem, most kezd kibontakozni, talán nem tudjátok? Ez a mondat első hallásra meglepő. Mi az, hogy ne emlékezzetek, hiszen a Szentírás rengeteget beszél az emlékezésről. Elég, ha csak egyetlen példát említünk. Isten meghagyja a népének, hogy az egyiptomi szabadulás történetét generációról generációra adják tovább. Emlékezz Isten tetteire. Emlékezz arra, honnan hozott ki. Emlékezz arra, amit átéltél. Emlékezz, emlékezz, emlékezz. Itt pedig egyszer csak jön a felszólítás, ne emlékezzetek. Miért mondja Isten ezt az ő népének? Itt nem arról van szó, hogy Isten azt akarja, hogy töröljük ki a múltat, hanem arról, hogy a múlt ne telepedjen rá a jövőnkre, ne vegye kezébe az irányítást a jövő felett. És ez óriási különbség. Gondoljunk csak bele, a múltunknak két különböző szerepe lehet. Lehet belőle tanár, de lehet belőle börtönőr is. A tanár azt mondja, ebből tanulj, a börtönőr pedig ezt már egyszer elrontottad, te mindig ilyen leszel. A tanár azt mondja, igen, ez megtörtént, a börtönőr, ezért többé semmi sem lehet másképp. Azaz a tanár segít emlékezni, és az emlékekből építkezni, a börtönőr segít beleragadni, sőt egyre mélyebbre süllyedni abban, amin már úgysem változtathatunk. És talán pont ezért mondja Isten az ő népének, ne a régi dolgok körül forogjatok. Nem azt mondja, a múlt nem számít, hanem azt, hogy ne gondoljátok, hogy a múlt határozza meg azt, amit még megtehettek. Azzal kezdtem az imént, hogy érdekes az ember. Érdekes azért is, mert vannak, akik szinte állandóan a múltban élnek. Mások folyamatosan a jelen pillanatainak az élményeit keresik, mások pedig állandóan a következő lépést tervezik. A valóság az, hogy ezek közül egyik szélsőség sem feltétlenül jó. Kutatások eredményei bizonyítják, hogy a múlton való ismételt negatív rágódás összefügg az alacsonyabb életelégedettséggel, míg a jövőbe tekintés a lélek állapotának a stabilitását segíti elő. Hogy egy kicsit érthetőbb legyen, nem mindegy, hogyan értelmezzük, nem mindegy, hogyan éljük meg az időt és hogyan gondolkozunk róla. Van olyan ember, aki 30 éve történt dolgokat cipel minden nap, és van olyan, aki még meg sem történt dolgokat cipel már most. Az egyik a múlt miatt fáradt, a másik a jövő miatt. És közben mindkettőben az a közös, hogy elveszítik a jelent, nem tudnak abban élni. Talán ezért érdekes ez a bibliai mondat, amit az imént hallottunk. Íme újat cselekszem, most kezd kibontakozni, talán nem tudjátok? Figyeljük meg, a szöveg azt mondja, hogy most kezd kibontakozni, azaz most indul útjára, nem pedig azt, hogy majd valamikor. Azaz már történik valami, csak lehet, hogy nem vesszük észre. Ez pedig nagyon fontos gondolat, mert néha azt várjuk Istentől, hogy csináljon valami hatalmasat, olyat, amit azonnal észreveszünk, és észrevesznek mások is. Talán azért, hogy a hitünket igazoljuk vele. Ehelyett pedig lehet, hogy Isten valami egészen aprót kezd el. Egy beszélgetésen keresztül, egy gondolaton keresztül, egy találkozáson keresztül, amire talán hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy semmi. Isten mégis azt mondja, hogy ez egy új kezdet. Van egy érdekes részlet az elhangzott bibliai vers Héber szövegében. Az újat cselekszem után olyan kép jelenik meg, amelynek jelentése nagyjából valami kihajt, előtör növekedésnek indul. Nem egy kész épület jelenik meg, nem egy befejezett történet, hanem valami, ami éppen kezd kialakulni. És ez azért nagyon fontos, mert mi gyakran csak a kész dolgokat vesszük észre. Egy fa esetében például látjuk a nagy koronát, látjuk a leveleket, de nem látjuk azt a pillanatot, amikor a mag megreped a földben. Az élet nagy változásai sokszor kicsiben kezdődnek. És itt jutunk el a jelenhez, mert a jelen, a múlt és a jövő találkozási pontja is, ezért ennyire fontos.
A múlt már nem változtatható meg, a jövő még nem érkezett el, de a jelenben van valami, ami mindkettőre hatással lehet, a döntés. Van egy egyszerű példa, ami talán jól rámutat a lényegre. Képzeljünk el valakit, aki reggel elindul dolgozni minden nap. Autóba ül minden reggel, és egyszer csak az úton eszébe jut egy régi konfliktus. 10 évvel ezelőtt történt. Először csak egy gondolat, aztán még egy, aztán ott a kérdés, miért tette ezt velem, vagy jön a megállapítás, az emberekben nem lehet megbízni. És mire az illető megérkezik a munkahelyére, már dühös, pedig senki sem bántotta aznap reggel. A múlt viszont megtette, csak hogy nem maga az esemény történt meg újra, hanem az eseményről alkotott gondolat történt meg újra. A múltat nem tudjuk újra játszani, de a fejünkben képesek vagyunk naponta lejátszani. Van egy nagyon fontos kérdés. Mi történik akkor, ha a múltunkból csak azt őrizzük meg, ami fájt, hisz vannak ilyen emberek is? A tudomány jól ismeri a permanens trauma kifejezést, ami voltaképpen a múlt sebeinek jelen idejű megélése, mivel a veszteség emléke sok emberben vagy akár népben nem zárult le, hanem újra és újra értelmezni kezdik a jelenben. Az emberi memória furcsa. A rossz mondatot néha 20 évig megőrizzük, egy jó mondatot pedig 2 nap alatt elfelejtünk. Talán ismerős a mondat, megbocsájtok, de nem felejtek. Csak az a kérdés, hogyan lehet megbocsájtani úgy, hogy valamit nem felejtünk el, visszük tovább magunkkal. Istenről azt tudjuk, azt olvassuk a Szentírásban, hogy a megbánt bűneinket többé már nem hánytorgatja fel, nem foglalkozik többé azokkal. Isten azt mondja a népének, ne emlékezzetek a régi dolgokra, de néhány verssel később mégis arról beszél, hogy ő az, aki megszabadította a népét, azaz visszaemlékszik. Vagyis nem azt akarja, hogy a népe amnéziás legyen, hanem új perspektívát állít eléjük. A múltat nem kidobni kell, hanem a helyére tenni. A múltnak mögöttünk a helye, nem előttünk, mert ha a múlt előttünk van és állandóan arra nézünk, akkor nem haladunk. Ha mögöttünk van, akkor tudjuk, igen, ez az életem része, de már nem ott vagyok. Ha autót vezetünk, a szélvédő hatalmas, a visszapillantó tükör pedig kicsi. Miért? Mert előre kell nézni. A visszapillantó azért van, hogy időnként ellenőrizzük, mi van mögöttünk. De képzeljük el, hogy valaki azt mondja, én sokkal biztonságosabban vezetek, ha folyamatosan a visszapillantó tükröt nézem. 5 perc múlva valószínűleg balesetet okoz. Miért? Mert a tükör arra való, hogy időnként visszanézzünk, a szélvédő pedig arra, hogy haladjunk. Nézzünk vissza, tanuljunk, köszönjük meg, ha kell, gyászoljuk el a múltat. De aztán merjünk előre nézni. A keresztény ember időszemléletének a legmélyebb pontja nem az időben kell biztonságot találnunk, hanem abban, aki az időnél hatalmasabb, aki megalkotta az időt. És milyen érdekes, hogy Isten Ézsaiás könyvében nem azt kérdezi, látjátok már, mi fog történni 10 év múlva, hanem ezt nem veszitek észre. És ez a kérdés már a jelenről szól. Észrevesszük-e, hogy valami már mellettünk van? Észrevesszük-e, hogy Isten talán már dolgozik valamin, amit mi még csak problémának látunk? Képesek vagyunk-e nem a múltba ragadni, nem félni a jövőtől, nem pánikolni a jelen pillanattól, hanem mindhárom időszakaszt úgy nézni, mint Isten ajándékát?

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban utaltunk rá, hogy a múltat a jelennel és a jövővel maga az Isten köti össze. Az életünk ebben a három időben zajlik, de van egy mondata a Szentírásnak, ami arról szól, hogy nem csak ebben az életben kell reménykedni a Krisztusban. Hogy mit jelent ez, megtudhatjuk nagy tiszteletű Horváth Géza ige hirdetésének most következő részleteiből.
2: Isten igéjét olvasom a Pál apostol első korintusi levele 15. fejezetéből, a 15. fejezet 19. és 20. verséből, ahol így van megírva az ige. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Händel, a nagy zeneszerző, akinek a dallamála írt szép éneket, hogy győzelmet vettél, ó feltámadott, azt mondta az utolsó napján a halálos ágyán, tudva, hogy nem sok ideje van hátra, azt kérte az őt körülvevő rokonságtól, családjától, hogy olvassák neki az 1 Korintus 15-öt, mert azt mondta ez a nagy zeneszerző, hogy igen, ez az igazi evangélium. Milyen nagyszerű, hogy a Jézus Krisztusba vetett hit és kegyelem által biztos lehetek üdvösségemben. Tehát egy haldoklónak is vigasz volt, reménység, erő, bátorítás és biztonság. Inkább így mondom, hogy bizonyosság az 1 Korintus 15 igéi. Ahol Jézus Krisztus a feltámadásról, Jézus feltámadásáról és a mi majdani feltámadásunkról beszél. Nagyon érdekes, hogy kezdi Pál apostol ezt a fejezetet, ezt a csodálatos kijelentést Jézus és majd a mi egykori feltámadásunkról. Azzal kezdi, testvérek, hogy azt mondja a gyülekezetnek, eszetekbe juttatom, testvérek, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet befogadtatok, mely által üdvözültök is. Tehát azt jelenti, testvérek, hogy Pál apostol is így látta, vagy inkább úgy mondom, hogy Händel láthatta már ezért így, mert Pál apostolnak is így jelentetett ki a lélek által, hogy Jézus Krisztus feltámadása az igazi evangélium. És úgy látszik, hogy Korintusban ezt hirdette. Eszetekbe juttatom. Utána pedig azt mondja, hogy hogyan mondhatják némelyek közületek éppen ezért, hogy nincs halottak feltámadása. Mert ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel, de Krisztus feltámadt a halottak közül. Azért kezdi Pál apostol ezzel, mert ez az evangélium. Vagyis üdvösségünknek a szerzője, hitünknek a szerzője. Ugye azt mondja az Isten igéje, hogy a hitet az evangélium hirdetés által a Szentlélek gerjeszti a szívünkben. Tehát elengedhetetlen ez az evangélium, testvérek. Korintus tele volt részek tengerésszel, örömlányokkal, akik hát a részek tengerészeket szívesen kiszolgálták. Tele volt kocsmákkal, talán így is mondhatnánk, hogy lebújokkal. Tele volt kaszinókkal, szerencsejátékosokkal, és ebbe a Korintusba Pál apostol, ebbe a városba beviszi az evangéliumot, persze Isten parancsára. Ő maga ugyan menekülne onnan, mert hát mit kereső itt az evangéliummal? De Isten biztatja, hogy ne félj. Nekem sok népem van ebben a városban. Korintusban tehát megindult a feltámadás, mert Jézus Krisztusnak van hatalma. Volt és ma is van hatalma. Valakit kihozni halálból az életre, sötétségből a világosságra, a bűn szolgálatából az ő követésére. Ez az evangélium. Vagy ahogy János apostol mondja a levelében, hogy amikor a halottak hallják az ő szavát, és akik meghallják, azok élnek. Az erre vonatkozik. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Azt jelenti röviden ezt, testvérek, hogy már ebben a földi életben is reménykedünk a Krisztusban. De azt jelenti, hogy nem csak a földi létre nézve reménykedünk Krisztusban. Sok ember számára az a döntő, testvérek, hogy földi élete hogyan zajlik. Sok ember számára az a döntő, hogy Krisztus mit ad nekem, mit kapok én. Sok hívő keresztjén ugye azt várja, hogy a földi létben mit kap a Krisztustól, és ezért reménykedik a Krisztusban. A földi életünkben mit ad nekünk Krisztus? A hívő pedig nem azt keresi, hogy mit ad Krisztus itt, az életben, hanem az, hogy mit tesz hozzá az élethez Krisztus. Mit tolt hozzá Krisztus? Tudik az örök életet, az örökké valóságot. Hogy nem csak e földi élet. Értjük? Mit ad Krisztus itt a földi életben? Éppen ezért tehát, testvérek, az ige arról beszél, hogy van az evilági élet, ez a 70, vagy ha feljebb 80 esztendő, vagy még több, vagy kevesebb, és van az örök élet, és van az örökké valóságban eltöltött élet. És már itt meghatározza életünket a Krisztus feltámadásának az ereje. Azt mondja ez az ige, testvérek, hogy a földi élet és az örök élet egymástól nem elválasztható, nem különálló valami, hanem egybe tartozik. Ugye, ha csak ebben az életben. Folytathatnánk, mert nem csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, hanem az örökké valóságra nézve is. Nem egymással szemben álló valami, hanem egybefüggő élet. Hasonló ez ahhoz, mint amikor van egy úti célod. El akarsz menni valahova, és veszel egy repülőjegyet, de van benne egy átszállás is. És ez a repülőtér, ahol átszállunk, ott lehet, hogy már más gép visz, sőt biztos, más légitársaság, de ugyanaz a cél. Most hadd fogalmazzam meg így, hogy a mi földi létünk és örök létünk is ilyen. Van egy átszállás. Az úti cél változatlan, az utas megint csak változatlan, csak lehet, hogy más a légitársaság. Tudnélik, az átszállás után, ami az ember halála, jönnek az angyalok. Hadd mondjam így, hogy majd ők lesznek a sztjuárdeszek. A Lukács 16-ban ezt olvassuk, ugye, hogy és jöttek az angyalok, és vitték az Ábrahám kebelébe. Ugye, mi az a légitársaság? Jön, értem. És a halál pedig, ha hitben vagyunk, akkor ilyen átszállás. Csak átszállunk egy másik gépre. Az egész élet egy nagy készülődés erre az utazásra. És az első nagy kérdés, amikor olvastam, rögtön arra gondoltam, igen, de az első nagy kérdés az, hogy van-e jegyed. Az a menetjegy, tudnélik, amit az ad ki, aki erre jogos. Mennyei atyánk, a hitáltal elfogadott kegyelem Jézus Krisztus vérével megpecsételve. Ez az érvényes jegy. És testvérek, ha valakinek nincs érvényes jegye, az csak e földi létben reménykedhet Krisztusban. Értjük, mit mond az ige? Ha te nem tudsz majd átszállni a halálod pillanatában a ma mennyei vonatra, akkor te csak ebben az életben reménykedj Krisztusban. Tudjátok, úgy mondják ezt a hitetlenek, hogy együnk, ígyunk, mert holnap úgy is meghalunk. Élvezzük ki az életet. Habzsoljuk. Hát és a világ ezt teszi, nem? Mert azt mondja, hogy hát egyszer élünk. Csak ebben az életben. A vallásos ember meg legfeljebb ebben az életben reménykedik a Krisztusban. Akinek nincs feltámadás és Krisztus hite, testvérek, annak a számára annyira igaz a Prédikátor könyvének a tanítása, hogy akkor minden hiába való. Tudjátok, a Prédikátor hányszor leírja, hogy és mindez hiába való. Ugye, mint ahogy az Új Szövetségben mondja Jézus, hogy bolond, amit gyűjtöttél, hát kié lesznek. Épít csűröket a bolond gazdag, hogy betakarítsa a termését, és azt mondja, hát még az éjjel befejezed ezt a földi életet. Elkérik a te lelkedet. Csak ebben az életben. Igen, testvérek, erre fókuszál a világ. Erre az életre. Mindazt, amit ebben az életben megkaphat, elérhet. Csak ebben az életben. Reménykedni a Krisztusban. De nem az, hogy Krisztus mit tesz hozzá az én életemhez. Hogyan hosszabbítja meg az életemet egy örökké valóságig. Testvérek, nem azt mondja, hogy ebben az életben ne reménykedj Krisztusban. Csak azt mondja, hogy ne csak erre az életre nézve reménykedj Krisztusban. Azt mondja, hogy ne csak. Mert ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, most bocsánat, amiket fogok mondani, akkor nekünk Jézus Krisztus csak egy szociális munkás. Csak egy házi segítségnyújtó. Nem egyéb, mint egy ápoló, vagy gondozó, szponzor, mecénás, hitelező, tanácsadó, hogy mit, mikor, hogy. Amit csak akkor veszünk igénybe, ha szükség van rá. Egyébként nem. Úgy, mint a bundánkat, télen kivesszük, de nyáron senki nem tartja a fogason. Vagy az esernyőt, akkor eltesszük, mikor nincs eső. Amikor jön az esős idő, akkor meg elővesszük. Vannak, akik csak ebben az életben reménykednek Krisztusban. Felkiáltanak, hogy jaj, Uram, csak most segíts. Lehet reménykedni Krisztusban ebben az életben. De mit mond az ige, hogy ne csak ebben az életben reménykedj a Krisztusban? Mert Jézus Krisztus nem ilyen, amit most felsoroltam. Még egyszer már hadd ne soroljam, mert nekem se volt olyan jó ezt felsorolni. Csak ki kellett éleznem egy kicsit, hogy mit gondolunk Krisztusról. Hanem nekem Jézus Krisztus e földi létben is győzelmes megváltom. Ne csak ebben az életben reménykedjünk Krisztusban. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül. Ezért érdemes itt a földi létünkben felvenni a keresztet, vállalni a hit harcát, és elnyerni az örök életet, melyre készülünk, mert még nyomorult testünknek is van reménysége. A mi Urunk elváltoztatja ezt a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá teszi az ő dicsőséges testéhez. Hát testvér, ezért is reménykedj a Krisztusban, mert a mi testünk még fiatal korban hagyján, de majd utána, mikor öregszik, mikor elhagy erőnk, mikor alig bírunk már felkelni, mikor kiszolgáltatottan fekszel valamelyik kórházban, akkor gondolj arra, ha nem csak ebben az életben reménykedtél Krisztusban, még a tested felől is van reménységed. Nehogy azt gondoljátok, hogy csak a lélek felől van reménységünk, hogy majd a lélek, nem, még a test is. Mert Jób ezt tudta, amikor azt mondta, hogy az én porom felett megáll, az én megváltóm utoljára, mert az én megváltóm él. Vajon tudod-e ezt, testvérem? Honnan lehet megtudni, ha valaki nem tudja? Hadd fejezzem be azzal, amivel kezdtem, az evangéliumból. Honnan lehet megtudni? Ezt nem lehet megtudni egy filozófia könyvből, egy történelem könyvből. Ezt azt mondja az ige, hogy csak az evangéliumból. Pál azt mondja, hogy ezért hirdettem nektek az evangéliumot, melyet bevettetek, mely által üdvözültök is, melyben állotok is. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Talán ma érdemes három kérdést feltennünk magunknak. Az első, mit kell végre elengednem a múltamból? Természetesen nem mindent, csak azt, ami már nem tanít, hanem fogva tart. A második kérdés, mit kell észrevennem a jelenben? Mi az a kicsi dolog, amit eddig semminek gondoltam? Mi az a lehetőség, amely talán Isten új dolgának kezdete? És a harmadik, milyen jövő felé tartok? Nem az a kérdés, hogy pontosan tudom-e, mi fog történni, hanem milyen irányba megyek. Mert nem kell látnunk az egész utat ahhoz, hogy megtegyük a következő lépést. Ha össze kell foglalni a mai műsor üzenetét, talán ez lehetne. A múltat nem kell letagadni, a jelent nem kell elszalasztani, a jövőtől pedig nem kell előre férni. A múltból tanuljunk, a jelenben figyeljünk, a jövőben pedig induljunk el. És ha közben nem látjuk az egész utat, ne essünk kétségbe. Ézsaiás szavai szerint Isten nem azt ígéri, hogy előre megmutatja az egész térképet, de ettől még elkezdődhet valami, mert az új dolgok gyakran nem hangosan érkeznek. Ézsaiás szavaival búcsúzom ma önöktől, ime újat cselekszem, most kezd kibontakozni, talán nem tudjátok? Önök a Mária Rádió református félórát hallották, a mikrofon mögül búcsúzik önöktől Köteles László. Ne feledjék el, vigyázzanak magukra és másokra, illetve ne feledjék el azt sem, hogy várjuk önöket vissza a legközelebb is, ám addig is hallgassák a Mária Rádió értékes műsorait. Az Úristen legyen mindannyiuk őriző pásztora. Békesség Istentől!
1: A Mária Rádió református műsorát hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Élővíz folyói műsorban már sokféle hittel kapcsolatos témáról volt szó, és hát lehet, hogy a hallgatók észrevették, hogy azon vagyok, hogy mindaz, amiről beszélünk, valahogyan a Szentírásból legyen megalapozva. Ezt azért teszem elsősorban, mert eddig életem során felfedeztem és meggyőződtem arról, hogy valóban Isten igéje, amit a Szentírásban olvashatunk, mennyire fontos számunkra, hogy tulajdonképpen Isten igéje kell legyen az alapja mindannak, amit tanítunk, és az Isten igéje kell legyen az alapja az életformánknak. Onnan tudhatjuk meg, mi emberek, hogy mi szép és kedves Isten előtt. Ha a véleményünkre, érzelmeinkre, a világ indítatásaira bízzuk magunkat, akkor könnyen félrevezetnek minket. De Isten igéje, amelyről a zsidókhoz írt levélben azt olvassuk, hogy élő és hatékony. Az Isten igéje, amely maga Jézus Krisztus, sosem fog félrevezetni minket. Sosem fog a világ szájíze szerint és a jelenlegi irányzatok szerint változni, hanem mindig biztos sziklát jelent számunkra, amire építkezhetünk. És éppen ezért úgy döntöttem, hogy ma és talán a következő alkalommal egy bevezetőt tartanék azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a Szentírást használni, hogyan értelmezzük. Mert az történik, hogy olvassuk a Szentírást, sok keresztény, talán a legtöbben már megpróbálták elolvasni a Szentírást, de nagyon kevésnek sikerült is. És ez egy szomorú dolog, mert valahogy úgy állunk, hogy a keresztények többsége nem ismeri Isten igéjét. De valahol érthető is, mert elkezded olvasni a Szentírást, és legkésőbb ott a Mózes törvényeinél valahogy beleakadsz, mert úgy érzed, hogy mintha egy dzsungelben eltévedtél volna a sok fa között, a sok előírás között, és valahogy nem látod az értelmét. Ott van a Szentírásunk, egy 1400 oldalas mű, olyan valóban a Szentírás olyan tud lenni, mint egy dzsungel, mivel hogy sokféle könyv van benne, sokféle írás van, vannak történeti írások, van bölcsességi irodalom, vannak imák, vannak proféciák. Azon kívül a Szentírás úgy több mint 1000 éven keresztül írodott, olyan 1100 éven keresztül írod, vagy még, talán még annál is több, 1400-1500 éven keresztül írodott különböző korokban, és az emberi szerzőjük is nagyon különböző. Elkezdve, ha a hagyománynak hitelt adunk, Mózestől egészen az apostolokig, különböző emberek, akiket ugyanaz a Szentlélek indított mindig és vezetett, de mégis az ő személyiségüknek a keze nyoma is ott van minden egyes könyvön. Tehát különböző stílusok, ezért mindenféle szempontból nehézséget okoz a Szentírás megértése. Nem beszélve arról, hogy ugye a legkésőbbi könyv is Krisztus után úgy 100 körül írodhatott, vagy a 90-es években, tehát majdnem 2000 év választ el tőlük, egy másik kultúrában írottak, és azóta annyi sok minden történt, a gondolkodás oly nagy mértékben változott, úgyhogy valóban nehézségünk van sokszor megérteni a Szentírást. Ezért szeretnék, hogyha ezzel a dzsungelképpel élünk, szeretnék egy vagy két vágást nyitni ebben a dzsungelben. Ha eltévedünk egy erdőbe, de van egy vágás, egy út, akkor az nagyban segíthet nekünk, hogy megtaláljuk az irányt. És most hát nincs arra lehetőségem, hogy mindent megmagyarázzak, nem beszélve arról, hogy én magam sem értem teljesen a Szentírás, nem értem minden egyes részét. Már sok mindent megtanultam, sok mindent megértettem, de azért messze menően nem vagyok én ezzel kész. Viszont egy kis segítséget szeretnék nyújtani
azoknak, akik eldöntik esetleg újból, hogy olvasni fogják a Szentírást, hogy táplálkoznak Isten igéjéből, hogy amikor úgy érzik, hogy már tévednek el, hogy megint visszataláljanak, és úgy tiszta legyen nekik legalább nagy vonalakban, hogy hol tartanak, hogy miről szól az, amit olvasnak. A Bibliában, tehát akár melyik könyvet olvassuk, tulajdonképpen ami segíthet az az, hogy úgy tekinthetünk a Szentírásra, hogy lényegében, nagy vonalakban két fő téma van a Szentírásban. Az első fő téma, fő témának azt a címet adhatjuk, hogy Isten népe. Isten egy népet választ magának, akit szeretne maga körül tartani. És amikor ez a téma van terítéken, akkor tulajdonképpen arról szólnak a szövegek, hogy Isten hogy teszi ezt. Tulajdonképpen Isten története az ő népével. Az üdv történet. Vehetjük így. A másik téma, ami különösen olyan könyvekben jelenik meg, ahol nem annyira történetek vannak, annak a címe körülbelül így hangozhatna, hogy Isten kinyilatkoztatja az érzelmeit. Tehát egyrészt egy történet, egy hosszú történet, több évezreden keresztül, másrészt Isten megmutatja, hogy ő benne milyen érzelmek vannak, hogy ő hogy érez, hogyan gondolkozik, milyen ő. És minden könyvet besorakoztathatunk súlypontja szerint a két téma közül valamelyikben. Most persze mindenhol mindkét téma megjelenik, többé-kevésbé, tehát azért keverednek, de ahogy mondtam, súlypont szerint besorakoztathatjuk. És így akkor az Ószövetséget tekintve, ma különösen az Ószövetséggel fogunk foglalkozni következő alkalommal. Majd az Új Szövetségben is ugyanezt megnézzük. Az Ószövetséget tekintve, hát a történeti könyvek, az úgynevezett történeti könyvek, a Teremtés könyvétől kezdve, tehát Mózes 5 könyve, aztán Józsué könyve, a Bírák könyve, Rút, Sámuel könyvei, a Királyok könyvei, Nehemiás könyve, Ezrás könyve, egészen a Makkabeusok könyveig, ezek a történeteket leíró, elbeszélő könyvek, ezek tulajdonképpen Isten népe címszó alatt, Isten története az ön népével címszó alatt sorolhatók be. A másik téma, Isten kinyilatkoztatja érzelmeit, ide tartoznak az úgynevezett bölcsességi irodalom, a Zsoltárok könyve, a bölcsesség könyvei, a példabeszédek, prédikátor könyve, énekek éneke, és a proféták. Ha a zsidó szentírást vennénk, akkor a zsidó szentírást úgy nevezik, hogy Tanakh, ami lényegében egy rövidítésekből áll össze, a Tanakh Torah, ami a Mózes könyveit fejezi ki, Nebiim, ami a profétai irodalmat, és a Ketubim a többi írás, vagyis a bölcsességi irodalmat. De most, hogyha a két témánkra tekintünk, akkor a Tórák, vagyis a Mózes könyvei egyértelműen Isten népe témához tartozik. A Nebiim, a proféták, azok ketté oszlanak, mert a zsidó szentírás szerint vannak a korábbi proféták, ahol inkább elbeszélés formájában találjuk meg az anyagot, így például a Sámuel könyveiben, ezeket a zsidó szentírás profétáknak tekinti, de a Józsué könyvét is, és a Bírák könyvét is a profétákhoz sorolják, hogy miért ezt most ne tárgyaljuk, tehát a korábbi profétákat mi a történeti könyvekhez soroljuk, és a Isten népe, Isten története a népével címszó alatt olvasnánk, míg a későbbi proféták azok, amiket mi a keresztények valóban profétáknak tekintünk, ahol valóban proféciák vannak leírva, így Izajás, Jeremiás, Ezekiel, Dániel és a kis proféták, a 12 kis proféta. Tehát még egyszer, hogy tiszta legyen, a zsidó szentírás egy kicsit másképp osztaná fel, de a témát tekintve mi azt mondjuk, hogy vannak történeti írások, ami lényegében arról szól, hogy Isten hogyan váltja meg az ő népét, és az Ószövetségben kimondottan a zsidó népről van szó, majd az Új Szövetségben ez kiterjeszkedik mindazokra, akik Jézust elfogadják, mint megváltójuk.
és aztán van a Isten érzelmei, ami a prófétai könyvekben és a bölcsességi irodalomban nyilvánul meg. Tehát ez lenne a két téma, és lényegében így olvashatjuk a teljes Szentírást, kezdettől fogva egészen végig, és akkor tudom, hogy körülbelül hol tartok. Tehát ha Sámuel könyveit olvasom, akkor nyilvánvalóan a történeti könyveket olvasom. Ha valamelyik prófétát olvasom, akkor nyilvánvalóan inkább Isten érzelmeit találom meg benne. Most persze például Jeremiás könyvében is van olyan rész, ahol leír valamit, vagy Izajásnál is, amikor Izajás megy, és elmondja Hiszkia királynak, hogy ne féljen, mert győzni fognak az asszírokkal szemben, és aztán valóban megtörténik, utána pedig Hiszkia, amikor megbetegedik, és jön Izajás, és elmondja, hogy sajnos meg kell halnod, de Hiszkia elkeseredik, és Isten megváltoztatja a véleményét, és visszaküldi Izajást, hogy kap még 15 évet a király. Ezek elbeszélő részek, tehát amint mondtam, egy kicsit keveredhetnek a témák, de a nagy vonalakat tekintve történeti könyvek és Isten érzelmei, a bölcsességi irodalom, illetve a prófétai könyvek. Most ezek alól egy kicsit kivétel a legeleje a Szentírásnak, ahol a teremtés könyvének az első fejezete, ahol maga a teremtés történik, ott ennyire nem választható szét, ott mindkettő benne van, illetve az utolsó könyve a Szentírásnak, a Jelenések könyve, az szól a történetről is, de nagyon erőteljesen szól Isten érzelmeiről is. Jó. Az Új Szövetségben is viszont a többi könyvben a két téma nagyon egyértelműen szétválasztható, a történeti könyvnek tekinthető, vagyis Isten története az ő népével, oda tartoznak az evangéliumok és az apostolok cselekedetei, míg a levelek, a páli levelek és a katolikus levelek Isten érzelmei alá sorolhatók. Tehát sokkal inkább kifejezik Isten lényét, azt, ahogyan ő érez, és tanítást tartalmaznak. És akkor most egy kicsit belemegyünk egyenként a témákba, most, amint mondtam, az Ószövetségre tekintve elsősorban. Isten népe az Ószövetségben. Az egész ott kezdődik, hogy Isten megteremti a világot, és akkor felmerül rögtön az a kérdés, hogy miért tette Isten ezt, miért csinálta ezt. A válasz, az egyszerű válasz az, mert szeretné az örömét megosztani. Isten boldog volt már mindig, és ezt a boldogság, ezt a végtelen boldogságát, Isten nem volt magányos, mivel hogy már Szent Háromság, tehát nem hiányzott neki semmi, mégis szeretné megosztani az ő boldogságát, és ezért megteremti a világot, és abban az embert, akit a saját hasonlatosságára teremt, aki tud válaszolni a szeretetre, ezért teremti meg az embert, és vele akarja megosztani az ő életét, tehát Isten közösséget akar. Aztán jön a bűnbeesés, és minden rosszul megy, egy pár fejezeten keresztül egyre rosszabbul megy, a vízözön, a Bábel tornya, de Isten megváltoztatja a történelem irányát azáltal, hogy kiválasztja Ábrahámot, kiválaszt egy népet, hogy újból közösségre lépjen az emberrel. Hogy miért csinálja ezt így Isten, ezt nem tudjuk. Egyszerűen Isten így dönt. A kivonulás könyve 19-ben olvassuk, hogy nem azért választotta ki Isten a zsidó népet, hogy szolgái legyenek, és teljesítsék akaratát, hanem valahogy Isten kiválasztott egy népet, az Ószövetség erről szól, kiválasztott egy népet, amelyen megmutatja azt, amit később minden népre érvényes lesz, hogy Isten közösséget akar, Isten akarja, hogy az emberrel együtt éljen. És a törvények lényege, hogy Isten elkülönít magának egy népet, amit kadosnak, szentnek nevez. És tulajdonképpen azért van az a nagyon-nagyon sok törvény, mert sokszor úgy feltesszük a kérdést, hogy jó, de most mi köze a hitnek ahhoz, hogy egy házon, ha megjelenik a penisz, akkor mit kell tenni? Hát az a köze, hogy az Ószövetségben Isten azt akarja kifejezni, hogy nincsen profán, hogy őt minden érdekel, hogy ő valóban velünk akar lenni, és ezért életünk minden egyes részlete érdekli őt. És amikor kiválasztotta a zsidó népet, akkor ő beléjük akarta írni, hogy ők mások. És ezért van az a sok törvény, hogy

arra segítette volna a zsidó népet, hogyha követik azokat a törvényeket, hogy újból úgy gondolkozzanak, mint egy szent nép, mint az Istennel közösségben levő nép. Vagyis Isten nem azzal kezdő teológiai tanítást ad, hanem megtanítja a népet, hogy másképp éljenek. Például az, hogy ne keveredjenek más népekkel, akik nem ismerik Istent. Ez az isteni pedagógia, hogy egy olyan korbanról beszélünk, amikor nehéz lett volna felfogni, hogy milyen Isten. Ezért csodálkozhatunk, hogy miért van az Ószövetségben, hogy ki kell nyírni népeket, miért egy csomó olyan kérdés lép fel, amiről majd még később, egy későbbi műsorban fogunk beszélni, ami most számunkra olyan idegen és talán kegyetlennek is tűnik, de bele kell gondoljunk, hogy ez az isteni pedagógia, ő annak megfelelően kellett közeledjen az emberiséghez, amilyen szinten volt az emberiség abban az időben. Amikor Mózes a törvényt hirdette, az a törvény, amit a zsidók éltek meg, amit ők kaptak, a leghumánusabb és legirgalmasabb és legistenibb törvény volt, ami egyáltalán elképzelhetetlen volt abban a korban. Tehát egy olyan korban, ahol például, hogyha te kiütöd az én szememet, akkor én kinyírom a teljes családodat, ez volt az általános, egy olyan törvény egy ilyen korban, amely azt mondja, hogy szemed szemét, fogad fogét, nagyon is emberséges és nagyon irgalmas. Persze az új szövetségben már teljesen más, de Isten, úgy, ahogy egy gyermeknek előbb meg kell magyarázni, mikor kicsi, hogy neki van saját tulajdona, ezt kell felfogja előbb, hogy vannak dolgok, amik hozzá tartoznak, és amihez jogai vannak. Először egy gyermek megtanulja, hogy mihez van joga, és csak utána jöhetünk azzal, hogy erről le is lehet mondani. Tehát, hogyha azzal kezdünk egy 2 éves gyereket nevelni, hogy adod a játékodat, minden legyen a másoké is, és szeresd a többieket, persze, hogy egy kicsit ebbe az irányba is mozdulunk, de hogyha állandóan ezt nyújtjuk neki, ezt súlykoljuk, a gyermek nem tanulja meg, hogy neki vannak jogai. És hogyha nem tanulja meg, hogy vannak jogai, akkor nem is lesz amiről lemondjon szeretetből. Úgy, ahogy mi szülőként a gyermek felfogó képességéhez mérten neveljük és tanítunk meg dolgokat, úgy Isten is az Ószövetségben a megfelelő, nem csak értelmi, hanem lelki szintnek megfelelően adta a törvényeket. Ezt kell megértsük, és az utasításukat. Éppen ezért van az, hogy vannak olyan dolgok az Ószövetségből, amit az Új Szövetség fényében már másképp kell értelmeznünk. De abban a korban nagyon is irgalmas és humánus előírások voltak. Az Ószövetség csak a kezdete a nevelésnek, annak, amit Isten akar. Ezért mindig az Ószövetséget az Új Szövetség fényében kell olvasni. Olyan, mint a számítógépnél, mikor megjelenik egy újabb program, egy update-et kell csinálni, és akkor már másképp működik a számítógép, mint az előtt. Előbb meg kellett értse a zsidó nép, tehát az első lépés az volt, hogy a zsidó nép tanulja meg, hogy ők Isten népe és szentek, és ezért el kell különüljenek a más népektől, és nem szabad kövessék a más népek nagyon bűnös életformáját. Ahhoz, hogy eljussanak majd az Új Szövetségben ahhoz az üzenethez is, hogy Isten minden népet meghív, hogy a gyermeke legyen. És igen, vannak furcsa helyek az Ószövetségben, például leölni mindenkit, de azért azt meg kell értsük, hogy az is egy szempont, hogy van egy nagy terve Istennek, és egy olyan környezetben, ahol minden más nép veszélyt jelent erre a nagy tervre, az üdv történetre, Isten nagyon is meg kell védje ezt az ő tervét, és az ő népét fel kell készítse arra, hogy megvédje magát. Mert ez a nagy terv csak akkor valósulhat meg, ha Izrael megmarad. És ezért ennek a nagy tervnek az érdekében háborúkat is meg kell kockáztatni. És akkor jövünk mi az Új Szövetség, és azt mondjuk, igen, de Isten békeszerető. Igen, Isten békeszerető, ez igaz, de vannak olyan helyzetek, amikor egy olyan fontos jót kell megvédeni, hogy akár háborút kell indítani. Ha csak a második világháborúra gondolunk, helyes volt, hogy Anglia és a szövetségesek Németország ellen háborúra indult,

0: voltak. Azt kell mondjuk, hogy helyes volt, mert egy annyira igazságtalan, és akkor egy annyira igazságtalan rendszer uralkodott Németországba, amely más népeket leigázott, és akkora veszélynek tette ki Európát ez a rendszer, nem beszélve arról, hogy mit tett ez a rendszer a zsidó néppel, illetve a cigányokkal, és még más nemzetekkel, vagy népcsoportokkal, hogy abban a helyzetben az egyetlen helyes magatartás az volt, hogy háborúban megvédeni a demokráciát, illetve a helyes dolgokat, a helyes szemléletet. Tehát Isten békeszerető, de voltak olyan helyzetek, amikor hajszálon múlott, hogy az ő terve tovább tud-e menni. Volt olyan helyzet, amikor a zsidó népet majdnem kiirtották, vagy a nagy veszélyben volt a zsidó nép, és ilyenkor az, hogy 2000 ember meghaljon sokak üdvössége érdekében, talán egy olyan ár, amit nem is muszáj most teljesen ezt elfogadni, vagy nem muszáj teljesen megérteni, de mégiscsak azért van ebben valami, hogy van az az ár, amit számításba kell venni. Nem beszélve arról, hogy az, hogy Isten milyen esélyt adott azoknak az embereknek az üdvösségre, ezt mi nem tudhatjuk, ez Istennek a titka, és nem beszélve arról, hogy több helyen is Isten elmondja, hogy tulajdonképpen azoknak a népeknek, amiket ki kellett írtani, a bűnei oly mértékűek voltak, nem? Tehát általában ezek a népek gyerekeket áldoztak fel az isteneiknek, és szörnyű dolgokat követtek el, és Isten azt mondja, hogy betelt a pohár, és ez egy ítélet is azokra a népekre nézve. Most, hogyha ez nem teljesen elfogadható, én ezt megértem, mégis arra hívlak meg, drága testvérem, hogy kicsit elmélkedj el ezeken a dolgokon. Tehát, hogy isteni pedagógia egyrészt, hogy egy más korról beszélünk, másrészt Isten terve, amely meg kell valósuljon, harmadszor az ítélet, ami éri azokat a népeket, amelyek szörnyű dolgokat követtek el, akár vallásuk nevében. És egy olyan hozzáállást is követel ez tőlünk, hogy ha 99 helyen olvasuk Istenről, hogy jó, és a Szentírásban nagyon sok helyen azt olvasuk, hogy Isten jó és békeszerető, ha találunk mégis egy olyan helyet, amely nem passzol bele ebbe a képbe, akkor mégiscsak higgyünk annak a 99 helynek. És azt kell mondjuk, hogy Isten kártyáiban nem láthatunk bele, és mi nem kérhetjük számon Istent. Olyan a Szentírás, mintha egy hasonlattal élve, mint a sült csirke, a grillezett csirke, amit megveszünk bizonyos helyeken, és én, hogyha megveszem a grillezett csirkét, akkor lehet, hogy elkezdem enni, és aztán visszaviszem, és azt mondja, ez nem jó ez a csirke. Hát mi a baj? Hát csontok vannak benne, hát ezt nem lehet megenni. És erre a válasz mi? Hát meg kell enni a húst, és a csontokat félretenni. A Szentírással is körülbelül így kell hozzáálljunk. Megenni a húst, a csontokat félretenni. Vagyis ott vannak azok a részek, amiket értünk, azt egyszerűen fogadjuk be, és építsük az életünkbe. És fogadjuk el azt is, hogy vannak csontos részek, vannak olyan dolgok, amiket nem értünk. Kezd azzal, amit értesz. És olvasd el azt is, amit nem értesz, és hagyd, hogy Isten majd győzön meg erről. És lassanként egyre többet fogsz megérteni. Nem értett, nagyon sok mindent nem értettem, mikor először olvastam a Szentírást. Most már sokkal többet értek. Még mindig vannak csontos részek számomra, de ez nem akadályoz meg engem attól, hogy olvassam továbbra is a Szentírást. Ez egy alapelv. Csak akkor fogsz többet megérteni a Bibliából, ha kész vagy annak engedelmeskedni, amit már megértettél. És az bőven elég. Ha jól tudom, Mark Twain volt az, aki azt mondta, engem nem az aggaszt, amit nem értek a Szentírásból, hanem sokkal inkább az, amit értek, mert az feladat elé állít engem. És valóban így álljunk hozzá. Olvassuk a Szentírást, amit nem értünk, azt egyszerűen mondhatjuk Istennek, Uram, ezt nem értem, tedd félre, elmélkedj rajta, de ott van az a sok minden, amit értesz, és az feladat elé állít téged. Na, most vissza a történethez, mire való az a sok törvény, amit nem lehet teljesíteni? Hát arra való, hogy meglássuk, hogy Isten annyira szent, hogy mi a saját erőmből nem tudunk megszentelődni. A más vallásoknál ez nem így van. Például az iszlámban megvan 5 pillér, amit minden muszlim kell teljesítsen, és azt lehet is teljesíteni, nem könnyek azok sem, de lehet teljesíteni, például naponta 5-ször imádkozzál, vagy hogy látogass el Mekkába, de az az igazság, drága testvérek, ha belegondolunk, ez az 5 pillére az iszlámnak nem méltó egy olyan Istenhez, aki végtelenül szent. Egy végtelenül szent, tökéletes Istenhez egy olyan törvény méltó, amit ember feltárhelyből nem tud teljesíteni. És a törvény arról is szól, az ószövetségi törvény, hogy Isten kapcsolatot akar, de előbb meg kell értenünk, hogy csak ő szentelhet meg, hogy színe elé állhassunk, hogy nincs önmegváltás, hogy nem úgy van, hogy nekem jogom van Isten elé menni, úgy, ahogy mi gondoljuk az a 21. század, hogy nekem bizonyos jogaim vannak Isten előtt is, nem nekünk jogunk van hallgatni Isten előtt, és csak ő az, aki minket megszentelhet és méltókká tehet arra, hogy az ő színe elé állhassunk. Amikor majd a mennyországba kerülünk, akkor nem az lesz, hogy mi majd azt mondjuk, hát persze, hát olyan szuperek voltunk, nem, azt kell mondjuk, mi nem voltunk szuperek, de Isten tökéletesített minket, az ő kegyelméből lettünk megváltva. És az Ószövetség története, és most látom már, hogy ma nem fér bele még az teljes Ószövetség sem, csupán ez a történeti rész, hogy az, ha végigolvassuk a történetét az Ószövetségnek, akkor a fácita, a következtetés, hogy Isten terve csődöt mond. Isten akar a néppel találkozni, de a nép nem tud méltó lenni Istenhez. A kivonulás 33.5-ben az áll, azt mondja Isten, kemény nyakú nép vagy. Ha csak egy kis ideig is veled járnék, eltörélnének. Nem azért, mert Isten rossz, hanem azért, mert Isten szentségéje előtt nem állhat meg az ember bűnössége. Egy hasonlattal élve, a nap nem rossz, amiatt, hogy forró. Én nem tudom elviselni az ő forróságát. És Isten nem rossz azért, mert ő annyira szent, és a bűn nem állhat meg előtte. Mi bűnös emberek nem tudunk megállni az ő szentsége előtt. Ezért az az út, amit az Ószövetségben megpróbáltak, hogy Isten törvényt ad, ez itt zárójelben jelzem, Isten eredetileg nem törvényt akar. Csak el kell olvasni a kivonulás könyvében, hogy Isten azt mondja, hogy találkozni akarok veletek. És amikor a nép oda megy, hogy találkozzon Istennel, és Isten jön, és mennydörög, és villámlik, mert ilyen Isten, ilyen is, a nép megijed, és azt mondja, inkább adjál törvényeket, és mi teljesítjük. Tehát Isten ezek után ad olyan törvényt a népnek, hogy lássák, hogy ez nem út, ez nem a megfelelő hozzáállás, hogy mi akarunk teljesíteni bizonyos törvényeket, különben minden vallásban ez van, hogy mit kell én nekem tennem? Ezt el kell végezni, és akkor megfelelek az isteneknek. Na, a mi vallásunk, a zsidó és a keresztény vallás nem ilyen. Mert láthatjuk az Ószövetségből, és ez az Ószövetségnek a tanulsága, hogy megpróbálhatjuk, hogy megfeleljünk Istennek a saját tetteinkkel, hogy teljesítünk néhány törvényt, de ez nem fog működni. Mert nem tudunk felemelkedni arra a szentségi szintre, ami megfeleljen Isten szentségének. Úgyhogy azzal fejeződik be az Ószövetség, hogy egy másik megoldás kell. Hogy Isten kell újból a kezébe vegye a dolgokat, és ő kell találja egy megoldást, hogy mi méltókká tegyen minket arra, hogy vele éljünk, mert Isten erre vágyik. Törvényt nem lehet teljesíteni. Isten terve, hogy népe körében lakjon, nem működik egyáltalán. Ez a történeti része az Ószövetségnek erről szól. Persze erről szólnak a profétai könyvek is, de ott egy kicsit más megközelítésből, amiről majd a következő alkalommal beszélünk. Dicsértessék Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 21 óra.

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mári Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért, a döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket. Az

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. A mennyek országa olyan, mint az a 10 szűz, akik vitték lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal. Az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott, íme a vőlegény, menjetek eléje. Erre a szűzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat, adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak. Az okosak ezt válaszolták, nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen, inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Az ajtó pedig bezárult, később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk. De ő így válaszolt, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vérasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mári Rádió hallgatók! A mai evangéliumban az Úr egy nagyon szép példabeszédet mond, amely a mi emberi életünkről szól. Hogyan élünk? Mivel töltjük napjainkat, heteinket, hónapjainkat, éveinket? Valóban a legfontosabbra gyűjtünk? Valóban Istent akarjuk dicsérni? Valóban az ő akaratát fürkésszük, keressük? Valóban az ő eszközei akarunk lenni? Vagy minden más fontosabb az Istennél? Számunkra igazán nagy hivatás és küldetés, hogy mindenben, mindenhol az Úristen keressük. A mi életünk csak így lesz igazán hiteles keresztény élet. Isten keresni, őt szolgálni. Mindenható Isten, te Szent István királyt arra hívtad, hogy népünket Krisztushoz vezesse, és országunkat oltalmadba ajánlja. Kérünk az ő közben járására áld meg Magyarországot. Segíts bennünket, hogy őseink örökségét ne csupán őrizzük, hanem tovább is adjuk. Taníts meg arra, hogy Krisztus tanítása legyen életünk mércéje. Ne engedd, hogy a hit kialudjon szívünkben, életünkben. Szent István király, Magyarország apostola, könyörög érettünk. Magyarok nagyasszonya, oltalmaz népedet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Dicsértessük a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit műsorunk keretében Hitigasságok szívnek, léleknek. A mikrofonnál Csontedetus Nádi plébánust hallják. A múlt adás alkalmával egy új témát nyitottunk, és pedig a Gaudete et Exultate apostoli buzdítás ismertetését. A legutóbbi adásban arról a hittani kongregáció által kiadott levélről volt szó, amely a Placuit Deo címet viseli, és amely mintegy bevezeti ezt az apostoli buzdítást, felhívva a mai társadalomnak a figyelmét két veszélyre, és pedig egy újfajta gnoszticizmus, illetve egy újfajta pelagianizmus ideológiájára, amelyek ugyan nagyon divatosak és jól hangzó szólamokat fogalmaznak meg, de súlyos tévedéseket rejtenek magukban, és gyakorlatilag nem egyeztethetőek össze a keresztény hittel, a keresztény tanítással, az ember üdvösségéről, Jézus Krisztus megváltó művéről. A mai adásban tehát elkezdünk ismerkedni ezzel az apostoli buzdítással, amely a Gaudete et Exultate címet viseli. Ez magyarul annyit jelent, hogy örüljetek és újongjatok, és amelyet Ferenc pápa az életszentségre szóló meghívásról írt. Ennek az apostoli buzdításnak 5 fejezete van. Ma az első fejezet első részét fogjuk átvenni. Örüljetek és újongjatok, idézi a pápa kezdetnek a boldog mondásokat a hegyi beszéd kezdetén. Örüljetek és újongjatok, mondja Jézus azoknak, akik üldözést vagy megaláztatást szenvednek miatta. Az Úr mindent elkér, és amit fölkínál érte, az igazi élet, a boldogság, amelyre teremtve lettünk. Azt akarja, hogy szentek legyünk, és nem azt várja, hogy megelégedjünk egyfajta középszerű, felhigított, széteső élettel. Valójában különféle módokon a Szentírás első lapjaitól kezdve jelen van az életszentségre szóló meghívás. Így mondta az Úr Ábrahámnak, járj előttem, és légy tökéletes. Ezen a ponton röviden már meg is állunk, hiszen a második mondat melbevágó mindnyájunk számára, azt írja a pápa, az Úr mindent elkér, amit fölkínál érte az igazi élet, a boldogság, amelyre teremtve lettünk. Legtöbbször úgy vagyunk, hogy hajlandóak vagyunk ezt-azt felajánlani, feláldozni Istennek. Időnkből, energiánkból, javainkból ajánlunk Istennek, de hogy mindent Istennek átadjunk, erre igazából csak a nagy-nagy szentek voltak képesek, és ők is küzdelmek, vívódásuk árán. Ezt a szempontot talán nem árt szem előtt tartani. Meddig is jutottam el én az önátadásban? Mert mit is tudtam Istennek felajánlani? Abból, amit birtokolok, abból, amihez ragaszkodok? Ott van előttünk Jobbnak a példája, aki így imádkozik, az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. Illetve szoktam mondani, hogy a kereszténység nem olyan, mint egy kártyapakli, amelyből kiválogatjuk a jó kártyákat, mondjuk az ászokat és a többit letesszük, hanem aki a kereszténységet felvállalja, úgymond az egész kártyapaklit felvállalja, ászokkal, kettesekkel, hármasokkal, mindennel, ami benne van abban a kártyapakliban,
Nem lehet a kereszténységből kiválogatni azokat a részeket, amelyek nekünk szimpatikusak, amelyek nekünk kedvesek, amelyek fülünknek jól csengenek, és akkor visszautasítani mindazt, ami kellemetlen, nehezen elfogadható, nehezen megérthető, vagy ami ellenkezést vált ki bennünk. A másik dolog, amit ennél az első bekezdésnél meg szeretnék jegyezni, idézi a pápa Ábrahámnak szóló szavát az Úrnak, járj előttem és légy tökéletes, és ez a tökéletesség a latinban, illetve a görögben a teljességet, a beteljesedett életet jelenti. Tehát nem csak az, hogy tökéletes, hanem a tökéletességnek van egy mélyebb értelme. Az tökéletes, ami kerek, ami beteljesedett, amiből nem hiányzik, ami megérett. Tökéletes az az ember, aki teljesen önmagára talált, azért, mert befogadta Istent az ő életébe, és hagyta, hogy Isten őt átalakítsa, átformálja, értékrendjét megtisztítsa, őt magát pedig megszentelje kegyelmével. De hallgassuk tovább a Szent Atya szavait. Az alábbiakban ne az életszentségről szóló értekezést várjunk sok, ezt a nagyon fontos témát gazdagító meghatározással és megkülönböztetéssel, vagy elemzésekkel, melyeket a megszentelődés eszközeiről lehetne folytatni. Szerény célom csak annyi, hogy megismételjem az életszentségre szóló meghívást. Annak veszedelmeivel, kihívásaival és alkalmaival együtt. Úgy, hogy keresem megtestesülését a jelenlegi világunkban. Mert az Úr minnyájunkat kiválasztott, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte a szeretetben. Ezen rövid bevezető után tér rá a Szent Atya az első fejezetre, amely az életszentségre szóló meghívás címet viseli, és ennek első alpontja a szentek, akik bátorítanak és kísérnek bennünket. A zsidóknak írt levél tanúk koszorújáról beszél, akik arra bátorítanak, hogy fussuk meg kitartással az előttünk levő pályát. Szó van benne Ábrahámról, Sáráról, Mózesről, Gedeonról és másokról. És főként arra kapunk felhívást, hogy ismerjük fel, hogy a tanúk ilyen felhője övez, akik biztatnak bennünket, hogy ne az út szélén álljunk, hanem haladjunk a célunk felé. Közöttük lehet a saját édesanyánk, egy nagymama vagy más ismerősök. Talán nem volt mindig tökéletes az életük, ám tökéletlenségük és bukásaik ellenére is haladtak előre az útjukon, és kedvesek voltak az Úr előtt. Ezen a ponton Ferenc pápa zárójelben említi meg az egyik szentírási részt, Szent Pál apostolnak a Timoteushoz írt második levelének az első fejezetét, amit fontosnak tartok szó szerint is idézni. Ezeket írja Szent Pál apostol Timoteus tanítványának. Jól emlékszem őszinte hitedre, ez előbb nagyanyádban, Loisban, majd anyádban Eunikében élt, és most biztosan tudom, téged is eltölt. Tudjuk, hogy az első keresztények pogányságból tértek meg. Számukra újdonság és felfedezés volt a keresztény hit, de Timoteusnál már látjuk azt az életútat, amely talán számunkra is ismerős, amikor valaki nem önmaga küszködései által ismeri meg elsősorban a keresztény hitet, hanem
Szülei, nagyszülei példája, nevelése voltak azok a kegyelmi források, amelyből eljutott a keresztény hitre. És hogy mennyire fontos a hitet nem csak elnyerni, hanem továbbadni, és mennyivel könnyebb egy olyan embernek eljutni Jézus Krisztushoz, aki gyerekkora óta már hallott a keresztény hitről, nem egyedül kell bejárja, végigkutatva a különböző tanukat, az élet ösvényeit, míg nem megtalálja Krisztusban az igazságot. Ugyanakkor annak, hogy egy keresztény közegbe, keresztény társadalomba születik bele valaki, ahol természetes a családjában, a környezetében a keresztény hit, veszélyt is rejteget magában, hiszen lehet, hogy elfeledkezik a kereszténység nagy ajándékáról, természetesnek veszi, hogy ő keresztény, és minden körülötte keresztény, mindenki más kereszténynek vallja magát a környezetében, és ez oda vezet nagyon sokszor, hogy felületessé válik a hitünk. Nem mérjük fel annak a mérhetetlen gazdagságát, hogy keresztények vagyunk, mert nem is érezzük annak a súlyát, hogy mit jelent kereszténységen kívül, vagy keresztény életmódban élni. A világ pedig azt mutatja, hogy ahol keresztény társadalmak alakultak ki, ahol a társadalom nagy többségben, vagy elsöprő többségben kereszténynek vallja magát, ott elmarad a kihívás, hogy a hitemért megharcoljak, hogy szembesüljek azokkal, akik nem keresztény hit szerint élnek, ez pedig a kereszténység ellanyhullásához, elsekélyesedéséhez vezet. Ennek pedig egyenes következménye, hogy a hit kezd megszűnni. Gyakorlatilag ezt a folyamatot tapasztaljuk Európa szerte, és konkrétan a mi közösségeinkben, a mi társadalmunkban is. A szentek, akik már elérkeztek Istenhez, a szeretet és a közösség kapcsolatában vannak velünk. Erről tanúskodik a Jelenések könyve, amikor közben járó vértanúkról beszél. Az oltár alatt azoknak a lelkét láttam, akiket az Isten szaváért és tanúságtételükért öltek meg. Nagy szóval kiáltották, mondván: Urunk, te szent és igaz, meddig vársz még az ítélettel? Mikor állsz bosszút a vérünkért a föld lakói? Azt is mondhatnánk, hogy körülvesznek, kísérnek és vezetnek Isten barátai. Nem egyedül kell hordoznom azt, amit valójában egyedül nem tudnék hordozni. Isten szentjeinek serege oltalmaz, támogat, hordoz a tenyerén, idézi ezen a ponton Ferenc pápa elődjét, 16. Benedek pápát. Sokan értetlenül állnak a szentek szerepével szemben. A Szent Atya ezen bevezető részben is kiemeli azt, amit röviden így fogalmazunk meg a szentekkel kapcsolatosan. Egyrészt a szentek életükkel példát mutatnak számunkra, másrészt pedig közben járnak értünk. Az egyik protestáns író, aki megtérte a katolikus hitre, a következő képen fogalmazza meg önmaga számára a szentek közbenjárásának a kérdését. Azt írja, ha valaki el akar egy bizonyos ügyet rendezni, akár hivatalban, akár más helyen, és van neki egy ismerőse, aki hozzá közel áll, és azon a helyen dolgozik, vagy azon a helyen ismeretes, akkor nyilván, hogy meg fogja kérni a saját ismerősét, hogy segítsen neki eligazodni abban a hivatalban, vagy abban a kérdésben, ahol neki
elintézni valója van. És ha ez így működik az emberi társadalomban, hogy egymásnak a segítségét kérjük, hogy eligazítást kapjunk azon a területen, amelyen mi nem vagyunk jártasak, akkor miért nem működne ugyanez a dinamika a mennyek országában is? Isten nem irigy az emberekre, hogy egyedül ő szeretne csak jót tenni. Sőt, Isten mindent megoszt az emberekkel a saját gazdagságából, és annak örvend, ha mi emberek Istenhez hasonlóan megtanulunk jót tenni, megtanulunk közben járni, és azt a közbenjárást, amit egymásért itt a földön végzünk, illetve végezni megtanulunk, azt kiteljesedve folytatjuk a mennyek országában. A boldoggá és szentjavatási eljárások során az erények hősies fokú gyakorlását vizsgálják, írja Ferenc szentatya, illetve az élet feláldozását a vértanúságban, vagy az egészen a halálig tartó másokért odaadott élet eseteiben. Az élet ilyen odajándékozása Krisztus példájának a követése, és méltó a hívők csodálatára. Emlékezzünk például boldog Szagedú Maria Gabriellára, aki a keresztények egységéért ajánlotta fel életét. Ezen a ponton Ferenc pápa egy kevésbé ismert szentet idéz, talán pont azért, hogy kiemelje, a szentek nincsenek távol tőlünk. Nem csak a naptárba bekerült régi szentek azok, akik közben járhatnak értünk, akiknek megadatott, hogy az életszentséget elérjék, hanem a mikorunkban is szinte észrevétlenül és ismeretlenül ott élnek mellettünk a szentek. Maria Szagedú egy szárd származású lány, 1914-ben született Szardíniában. És amiután elvégezte az iskolát, katekéta, vagyis hittantanár szeretett volna lenni, ezt tanulta, és ahogyan elkezdte a katekizmust, a hittanórát tartani, az elején szigorú volt, és úgymond pálcával a kezében tanított, de lelkipásztora egy cetlit adott a kezébe, ezzel az üzenettel: fegyverkezz fel türelemmel, ne bottal. És ennek kapcsán is ez a hitoktató alakított életén, változtatott módszerei. Ahogy így haladt az Isten felé vezető úton, szerzetesi hivatást érzett magába,

És Maria Gabriella Sagedu megérezte ebben a lelkületben az Úr Jézusnak a szándékát, aki imádkozott, hogy egy nyáj legyen és egy pásztor, és életét a keresztények egységért ajánlotta fel. Isten elfogadta tőle ezt a felajánlást, hosszú betegségen esett át, tuberkulózis betegségét kapta el, fertőzését, úgyhogy körülbelül másfél évet élt a megbetegedése után, és 1938-ban halt meg. Utolsó gondolata, utolsó szavai ezek voltak: legyenek mindnyájan egyek, amint te, Atyám, bennem vagy, és én benned, és úgy legyenek ők is egyé bennük, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Rövid élete volt, alig feltűnő talán mások számára, de mégis ott volt benne a lelki fejlődés, hogy egyre tökéletesebben magáévá tudja tenni Isten akaratát, és megvolt benne az a nagy lelkűség, hogy felajánlja életét egy magasztos ügyért. Lehet, hogy valaki elgondolkodik ezen, hogy hogy is lehet, hogy életemet felajánlom, és akkor milyen az az Isten, aki betegséget küld rám, és hogy miért kell ez ahhoz, hogy egy jó ügy megszülethessen. A szenvedésnek és a kegyelemnek összefonódása egy mély misztérium, amelyet teljes egészében soha nem fogunk tudni megérteni, de a kiinduló pontja mégis az Úr Jézusnak a keresztje, amely minden vértanúságnak, minden áldozatvállalásnak a forrása és a gyökere, miszerint ebben a bűntől megsebzett világban úgy lehet gyógyítani, hogyha elszenvedjük a rosszat, elszenvedjük a bűnnek a következményét, azt letesszük Isten kezébe, és ezáltal a világ gyógyul. Titok számunkra, hogy hogyan. Titok megérteni ennek az ok-okozati összefüggését, de azt hisszük, hogy az Úr Jézus kereszt áldozata Istennek a mélységes szeretetéről árulkodik, és semmiképpen sem arról, miszerint Isten szeretné a szenvedést, szeretné, hogy az ember nyomorogjon, küszködjön. Isten az embert üdvösségre hívja, de igen sokszor az üdvösséghez vezető út bizony a szenvedésen és a megpróbáltatáson át vezet. A következőkben rövid szünetet tartunk, majd folytatjuk előadásunk második részével.

A Gaudete et Exultate apostoli buzdítás első fejezetének második alpontja, a szentek a kapu körül, vagy talán helyesebb fordításban, a szentek a szomszéd kapuban címet viseli. Nem csak a már boldoggá és szenté avatottakra gondolunk. Folytatja a Szent Atya gondolatmenetét. A Szentlélek mindenfelé árasztja Isten szent népében az életszentséget, mivel úgy tetszett Istennek, hogy az embereket ne egyenként,

Istenként minden társas kapcsolat kizárásával szentelje meg és üdvözítse, hanem néppé tegye őket, mely őt igazságban megismeri és szentül szolgál neki. Az Úr az történetben egy népet üdvözített. Nem létezik teljes önazonosság egy néphez tartozás nélkül. Ezért senki sem egy magában, elszigetelt egyénként üdvöző. Isten az emberi közösséget alkotó személyes kapcsolatok szövetét szemmel tartva vonz magához bennünket. Isten népi dinamikába, egy nép dinamikájába akart belépni. Szívesen látom meg az életszentséget Isten népének türelmében, a szülőkben, akik nagy szeretettel nevelik gyermekeiket, olyan férfiakban és nőkben, akik fáradtságos munkájuk eredményeként viszik haza a kenyeret, a betegekben, az idős apácákban, akik őrzik a mosolyt. Ebben a napról napra állandó előbbre jutásban látom a küzdő egyház életszentségét. Ez nagyon gyakran a kapunál megállók, a mellettünk élők életszentsége és Isten jelenlétének tükröződései, vagy más szóval élve az életszentség középosztálya. Az elhangzott részből kiemelhetjük, hogy a Szentatyának mennyire fontos bemutatni az Isten és ember közötti kapcsolatot a maga valódiságában, amely nem egy személytől személyig tartó kapcsolat olyan értelemben, hogy egy embernek az Istennel való kapcsolata kizárva minden más kapcsolatot, hanem amikor az ember kapcsolatba lép Istennel, akkor magával viszi a többi kapcsolatát is, vagyis hogy népként lép az ember kapcsolatba Istennel, közösségként lép az ember kapcsolatba Istennel. Nem tudja kizárni az embertársait az Istennel való kapcsolatból, mint egy saját magára összpontosítva csupán. Az ember a valahányszor úgy akarja az Istennel való kapcsolatát felépíteni, hogy ebből kizárja embertársait, az egyfajta lelki önzésnek minősül. Hagyjuk, hogy ösztönözzenek minket az életszentségnek azok a jelei, melyeket az Úr annak a népnek a legalázatosabb tagjai által nyújt, amely Krisztus profétai küldetéséből is részesedik, leginkább azáltal, hogy a hívő és szerető élettel egyre szélesebb körben tesz tanúságot róla. Gondoljuk csak meg, amint a keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta mondja, hogy az igazi történelem az ő sokaságukból épül, és itt idézi Szent Terézia Benediktát, a legsötétebb éjszakában jelennek meg a legnagyobb proféták és szentek. Mindazonáltal a misztikus élet éltető patakja láthatatlan marad. Kétségtelen, hogy a világtörténelem döntő eseményeit lényegesen befolyásolják olyan lelkek, akikről a történelemkönyvek egy szót sem mondanak. És hogy kik azok a lelkek, akiknek köszönetet kell mondanunk személyes életünk döntő eseményeiért, azt csak azon a napon fogjuk megtudni, amelyen minden rejtett dolog nyilvánvalóvá lesz. Eddig az idézet. Szót kell ejtenünk röviden erről a szentről, akit itt Ferenc pápa idéz, keresztről elnevezett Szent Terézia Benediktáról, aki a világi nevén Edith Stein névre hallgatott, zsidó származású személy, aki Németországhoz tartozó akkori Wroclawban született, és filozófiát tanult, tanulmányai által, illetve Avilai Szent Teréz írásai által katolizált keresztény lett, és belépett 33-ban a karmeliták kölni rendházába,
Aztán a második világháború alatt a nácizmus elő Hollandiába menekítették a rend elöljárói, de hát Hitler előbb-utóbb oda is kiterjesztette hatalmát, testvérével együtt Szent Edith Steint is letartóztatták, és az auschwitzi koncentrációs táborban lelte halálát 1942-ben. Rendi neve tehát keresztről elnevezett Szent Terézia Benedikta, világi neve Edith Stein. Ő írja tehát ezeket a sorokat, amelyek igenis mély üzenetet rejtenek számunkra. A világot jó felé nem a politikusok, nem a nagy tudósok, nem a nagy üzletemberek fogják vinni, hanem a szentek, akik lehet, hogy rejtve maradnak, sőt, legtöbbször nem fedődik fel kilétük. De a világ végén, amikor minden rejtett dolog nyilvánvalóvá lesz, akkor fogjuk igazából megérteni, hogy a történelemnek a forduló pontjain, amikor sikerült nagy veszélyeket elhárítani, sikerült a világot jó irányba fordítani, ott mindig nagy szentek álltak. Folytatja Ferenc Szentatya, az életszentség az egyház legszebb arca, de a Szentlélek a katolikus egyház keretein kívül és nagyon eltérő körülmények között is mutat olyan jeleket, melyek az ő jelenlétéről tanúskodnak, s amelyek segítségével magának Krisztusnak a tanítványai is mélyebben megérthetik az általuk közvetített üzenetet. Másrészt Szent II. János Pál pápa emlékeztet arra, hogy a Krisztusért vállalt vértanúság a katolikusok, ortodoxok, anglikánok és protestánsok közös öröksége. A szép ökumenikus megemlékezésen, melyet a pápa a 2000. jubileumi évben a Kolosseumban akart megünnepelni, hangsúlyozta, hogy a vértanúk halála minden megosztó erőnél hangosabban beszélő örökség, és valóban sokszor elhangzott ez az igazság, hogy amikor a vallás ellenes rendszerek letartóztatták a papokat, a szerzeteseket, a keresztény hívőket, akkor nem azt kérdezték, hogy milyen felekezetű vagy, hogy katolikus vagy-e, ortodox vagy-e, protestáns vagy-e, hanem keresztény hitükért haltak vértanú halált mindezek, a hősies lelkű emberek, és üldözőik mindig csak ennyit kérdeztek, hiszel Istenben, hiszel Jézus Krisztusban, akkor nekünk ellenségünk vagy, és mi téged el akarunk pusztítani, és hogyha Krisztus ellenségeinek elég volt ennyi ahhoz, hogy döntsenek élet és halál fölött, akkor megértjük, hogy az alapvető lényeges vonás minden ember életében, hogy Krisztushoz tartozik-e, avagy sem. És ezen alapdöntés mellett eltörpül a felekezeti hovatartozás. Ezért beszél Szent János Pál pápa a vértanúság ökumenizmusáról, és ezt eleventi fel ebben a bevezető részben Ferenc pápa, kétszer is rátérve az ökumenizmus gondolatára ezen sorok alatt. Ezzel ugyanakkor azt is sugallja nekünk, hogy az életszentségről nem lehet úgy beszélni, hogy ne legyen meg ez az alapvető érzékenység bennünk, hogy kívánjuk és kérjük az egyháznak a teljes egységét, kérjük, hogy megszűnjenek a szakadások, az ellentétek a keresztények között, hogy egy akul legyen és egy pásztor, hiszen az életszentség az mindig a Szentlélek adománya, és ahol a Szentlélek működik,
ott létrejön az egység. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom a mai napon a kedves Mária Rádió hallgatóktól, megköszönve megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Csontede Tusnádi plébánost hallották szokott műsorunk keretében, hitigasságuk szívnek, léleknek.

0: Van valaki, akire 130 év távlatából is példaképként tekint egész Erdély. Ünnepelje velünk Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóját Csíkszentdomokoson, augusztus 28-án és 29-én. A szombaton 10 órától kezdődő szentmise szónoka Monsignore Giampiero Gruder apostoli nuncius. Várjuk szeretettel! Részletek a www.martonaronmuseum.eu oldalon.
1: Kiszakadnál? Fellélegeznél? Kapcsolódnál? A nézőpont neked szól, ha 20 és 35 év közötti fiatal felnőttként nem az elvárások szerint, hanem a saját utadon szeretnél járni. Szeretnél elmélyülni, megpihenni, és végre korlátok nélkül önmagad lenni. Az idei év témája igazán szabadon. Éld át a valódi szabadságot Szerteszfürdőn szeptember 2. és 6. között. Fedezd fel a hited, engedd el a megfelelni vágyást, és töltődj fel a fenyvesek nyugalmában. Őszintén, hitelesen, igazán szabadon.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éhomályt, világosságot roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Imádságom jusson színed elé, hajlíts füledet kérésemre.
0: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
1: A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja.
0: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
1: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
0: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
1: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeid fölöttem összecsapnak.
0: Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak.
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodádat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feredés földjén?
0: De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakította tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Rövid olvasmány. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk Istenünk. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
0: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren,
0: s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

0: a lélek tüzében. Szent Pál apostol lelkisége. Dr. Sávai János atya műsora következik.
1: A lélek szerinti élet. Valójában a lélek révén úgy élünk, hogy részesülünk a föltámadt Krisztus életerejében, akit ránk árasztott. Ezért rendelkezésünkre áll a föltámadt Krisztus ereje, aki új életet teremt bennünk. Ha következetesek akarunk lenni, akkor a lélek erejével kell járnunk, az ő jelzéseit követve. Így teljes világosságban tárul föl a húsvéti misztérium. Jézus halálában való részvétel révén legyőzzük önzésünket, a föltámadásában való részvétel révén megkapjuk a lelket, aki ösztönöz minket és arra hangol, hogy Jézus szerint viselkedjünk, tanításait és igazságát pillanatról pillanatra ajándékba kapjuk életünkbe. Rajtunk múlik, hogy a lélek késztetését teljes rendelkezésre állással fogadjuk és kövessük. A rómaiakhoz írt levél 8. fejezete nevezhető a lélek evangéliumának, mert nagyon sajátos módon mutatja be a keresztény élet különböző szempontjait, amelyeket a lélek vezet. Pál kijelenti, hogy akik teljes mértékben követik a lelket, azokban nincs átok. Valóban nem azért, mert kifogástalanok, hanem azért, mert Krisztus halála föltámadása megoldotta a nehézséget, túl vannak a bűn gödrén. Jézushoz és a lélekhez való ragaszkodás megment minket a bűntől, amelyet a legradikálisabb jelenlétésében értünk, vagyis Isten elutasításaként, miközben nem szünteti meg következetlenségeinket, bizonytalanságainkat és hibáinkat. Nem élhetjük a magunk módján, a magunk feje szerint a keresztény és vallási életünket azzal, hogy a halálos bűn elkerülésére szorítkozunk. Ez elég a keresztség. Biztosan kell lennünk abban, hogy Isten megbocsátja gyengeségeinket, de ha teljes mértékben ragaszkodunk Jézushoz, akkor nem követhetjük el azt a hibát, hogy hátat fordítunk neki a halálos bűn elkövetése érdekében. Ennek az Istenbe vetett merész bizalomnak gyakorlati következménye, hogy rábízzuk magunkat, anélkül, hogy időt és energiát pazarolnánk bűneink gyötrelmes elemzésének. Jézus azt mondja, kelj föl és járj! Pál teljes mértékben az Úrra bízza a megítélését, és nem pazarolja idejét, energiáját annak megértésére, hogy Isten kegyelmében van-e vagy nem. Példája szerint nem csak elkerüljük a halálos bűnök kockázatát, hanem olyan utat választunk, amely a bűnt jelentő árkon túl vezet bennünket. Ez egy minimalista, szomorú keresztény élet lenne, amelyet csak a gonosz elkerülésére fordítunk, és még kevésbé lenne sikeres vallásos élet. A vallási élet, valamint a keresztény élet sokkal igényesebb, egész, teljes, aktív elkötelezettséget kér tőlünk, nyitottságban és határtalan bizalomban a lélek, Jézus és az Atya iránt. Pál megnyugtat minket. Nincs tehát már semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. És hozzáteszi, ennél fogva testvérek, nem vagyunk a test lekötelezettjei, hogy a test szerint éljünk. Ha ugyanis a test szerint éltek, meghaltok, de ha lélekkel megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. És ugyanannak a levélnek egy másik fontos része, miután beszélt a keresztségről, amely szilárdan egyé forraszt bennünket Krisztusban, rámutat, ti is úgy tekintsétek magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban. Aki Krisztussal meghalt, a megigazott bűntől, miután bűn eltűnt, a teljes élet marad hátra, hogy az önfeláldozásban és az ajándékozásban éljünk. Ezt a szemléletet kell magunkévá tenni. Ez a szeretet élete, amely felé a lélek késztet minket. Olyan élet, amely a vele való kapcsolattartásból, a bizalomból, a testvérek javára való elkötelezettségből áll, mert Isten azt mondja nekünk, ha szeretsz engem, szeresd őket, mindenkit, és amikor mindent odaadtál, akkor is van még mit adnod. Add, ami megmarad, mindent szünet nélkül. Az Istennek való teljes ajándék akarása a jelenlét által lehetséges. Jézusnak a lélek ajándéka által ránk gyakorolt befolyása révén. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mi, akik engedjük magunkat a lélektől vezérelni, teljes mértékben Isten gyermekei vagyunk. Félelem nélkül fordulhatunk hozzá, hogy Pál mondja, mert nem vagyunk rabszolgaságban és elnyomásban. Isten szeret minket, elfogadjuk, hogy ő szeret minket. Ez nem mindig könnyű, mert Isten iránti teljes bizalomra és nyitottságra van szükségünk fölszabadító szeretetéhez. Néha, valljuk meg szívesebben, kínozzuk magunkat bűneinkkel. Isten ehelyett apaként akar bánni velünk. Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét csak féljetek, hanem a gyermekké fogadás lelkét, amelyben azt kiáltjuk, Abba, atyánk. Az Abba jelentése apuka, apa. A gyermek általánosan használt kifejezése az apa megszólításakor. Izaiás teljesé teszi Pál gondolatát azzal, hogy Isten anya szívű apa. Szent merészség kell ahhoz, hogy ilyen magabiztosan forduljunk Istenhez. Gyakran félünk ettől az annyira bizalmas, eleven családias megnyilvánulástól, amely azonban nem vezethet soha oda, hogy megfeledkezzünk teremtményi mi voltunkról. Másrészt maga Isten az, aki legyőzte ezt a távolságot, és azt akarja, hogy eleven, örömteli, kreatív gyerekek legyünk, képesek félelem és rettegés nélkül fordulni hozzá. A lélek erre a vonalra visz bennünket. Pál tanítása keresztény életünk további érdekes része tárja föl előttünk. Például a 8. fejezetben megerősíti, hogy a lélek még imáinkban is beavatkozik. Elfoglalva helyünket, és mint egy orvosolja gyengeségünket. Itt mindenek előtt a kérő imádságra helyezi a hangsúlyt. Gyakran, amikor Istenhez fordulunk, nem tudjuk, mit és hogyan kérjünk. Ha nem ismerjük Isten ránk vonatkozó tervét, vagy inkább az, hogy mi vagyunk Isten terve, nem tudjuk, hogyan kérhetnénk a számunkra a legmegfelelőbbet és a legjobbat. Ehelyett az Isten szerint látó lélek mindig közreműködik imánkban. Amikor megfelel Isten tervének, indítást, impulzust ad neki, ha nem, akkor javítja és tökéletesíti. De a lélek kifejezhetetlen sóhajtásokkal tökéletesíti és javítja, mondja Pál, vagyis úgy cselekszik, hogy nincs tudomásunk róla. A lélek beavatkozása megszilárdul imánkban, és így jobban eljut Istenhez. Mindez nagy bizalmat jelent számunkra, az imánk nem vész el soha, egyetlen morzsája sem. Ezért ragaszkodik az imádsághoz, Jézus szavaira hivatkozva, aki arra hív bennünket, hogy imádkozzunk, anélkül, hogy megállnánk. Pál arra buzdít, hogy megszakítás nélkül imádkozzunk. Az imádsághoz való ragaszkodás lehetővé teszi számunkra, hogy bőséges anyagot kínáljunk fel a léleknek, amelyet ki kell dolgoznia értünk és mások számára, folyamatosan kérve Isten válaszát, akinek ugyanis nincs szüksége az imádságra, de imádságunkat a bizalom szeretetének gyakorlásaként akarja. Pál határozottan hangsúlyozza az ima fontosságát, és életével tanúságot tesz róla. Ő a cselekvő ember elsöprő akarattal, fáradhatatlan utazásaiban, bár egészségi állapota igen gyenge, mégis hiperaktív, meglepő módon az imádság embere is. Egyedül és munkatársaival együtt ragaszkodik az imádsághoz. Példamutató a tanúságtétele. Ezért az imának az első helyen kell lennie a keresztény életében, és különösen a vallási életben. Nem engedhetünk a csüggedésnek, amikor érezzük fáradtságot, amikor fölfelé vezető útként éljük meg, amikor úgy tűnik számunkra, hogy imádságban helyben járunk. Ehhez biztosak kell lennünk abban, hogy a lélek mindig tökéletesíti imánkat, és méltóvá teszi az Istennel való kapcsolat fölvételre. Pál további szép és alapvető kijelentésekkel folytatja. Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket, akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy fiának képmását öltsék magukra. Így lesz ő elsőszülött a sok testvér között. Az előtte ismert kifejezés nem az idővonalra vonatkozik, hanem Isten természet fölötti szintjére kerül az ember. Ő teremtett minket arra, hogy az ő képmására és hasonlatosságává váljunk. Gyökerében mi vagyunk az ő képmása, de konkrét értelemben hasonlóvá válunk, amikor Krisztus vonásait magunkévá tesszük. Itt Pál levele jól összpontosít Krisztus azon jellemzőire, amelyeket magunkévá kell tennünk. Az imádság gyakorlását, a szeretetet és az Atya akarata iránti készséget. Mindazt, amit Krisztus mint értéket be kell ültetnünk magunkba. Ekkor és csak akkor válik elevenend radikális Isten képünk Krisztus által Istenhez hasonlóvá. Ez az úti célunk, az a cél, amelyre Isten teremt minket, hogy mindannyian Krisztus képévé váljunk. Krisztus tolmácsolja, átéli a levelet, amelyet mi mondtuk, Krisztus vonásait kell, hogy kifejezze a lélek hatása alatt. A rómaiakhoz írt levél ezen pontján Pál Isten nagyon nagy ajándékain meglepődve igazi ünneplésbe és örömhimnuszba tör ki. Mit mondjunk tehát mindezek után? Ha Isten velünk, ki ellenünk? Ne féljünk, minden hátrányos cselekmény, esemény jelentéktelenné válik, mert Isten elkötelezett bennünk, mert velünk van. Pál pedig folytatja, még jobban ragaszkodva ehhez. Ő, aki tulajdonfiát sem kímélte, hanem odaadta értünk minnyájunkért, ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk. Isten szeretetének ez a megfontolása megfogja Pált, teljesen magával ragadja. Ha az Atya Isten azt adta nekünk, ami neki volt, saját fiát, és még azt is kérte, hogy halljon meg értünk, akkor nem mutathatott nekünk, és nem tudott nagyobb szeretetet megvalósítani. Elfogadjuk az Atya ezen szédítő szeretetét. Ha a keresztény nem érzi magát szeretetnek, ha nem érezzük magunkat igazán szeretve Istenben, szinte állandóan elénk tárul, szinte lefoglal minket ellenállhatatlan szeretete. Aki úgy szeret minket, amilyenek vagyunk, és nem úgy, ahogyan kellene. Ha nem veszünk tudomást erről a szeretetről, akkor nem valósíthatjuk meg önmagunkat, mint az ő, mármint Isten tervét. Nagyon gyakran nincs bátorságunk önmagunkat olyannak szeretni, amilyenek vagyunk, és ez nagy buktató a lelki élet útjában, de Istennek bátorsága ilyen. Szeret minket, amilyenek vagyunk, és a legjobbat nyújtja nekünk, a fiút. Olyan hit szintjén vagyunk, amely megnyílik Isten végtelen jósága előtt. Gyötrő kétely támad bennünk, hogy Francis Jam elbeszéli Istennek imádság egy csillagért. Ó, hadd, én Istenem, hogy egy csillagot letépjek. Ez megbékítené talán beteg szívem, de te nem akarod, hogy egy csillagot letépjek. Te nem akarod, és te azt sem akarod, hogy lelkem idelent kicsit boldog lehessen. Látod, nem panaszkodni akarok, hallgatok magamban. Nincs se gúny, nincs gyűlölet se bennem. Mint egy vérző madár két kő között, ha megbú. Ó, mondd, Uram, ez a csillag tán a halál, akkor is add nekem, mint koldusnak, ha pár krajcárt vetünk, ki ül az árokparton éhen. Olyan vagyok, akár a törött lábú szamár, amit adtál nekünk, mikor visszavonod, rettenetes. Az ember úgy érzi, mintha mélyen vad vihar zúgna benne, melytől a szív dobog. Mi adhat gyógyulást? Mondd, Istenem, tudod? Emlékszel, Istenem, mennyi fagyöngyöt hordtam jászolodhoz, mikor még kicsi gyerek voltam, míg anyám szelíden rakosgatta a gyertyát. Nem adhatsz keveset vissza abból, mit adtam. Ha úgy hiszed, beteg szívem vigaszt le abban. Nem adhatsz, Istenem, egy csillagot nekem, hogy éjszakára a szívem fölé tegyem, szívemre, mely üres, didergő, fénytelen. Pál hangsúlyozza, hogy egy ilyen jóságot értékelve soha nem túlozunk. Isten szeret minket, megteremti bennünk a szeretetének igényét. Ő maga is szeretetet ad nekünk, amiért aránytalan teret teremtett bennünk. Ezért az a kérdés, hogy elfogadjuk ezt a nagyon erős szeretetet, és hiszünk abban, hogy szeret minket, soha nem felejtjük el, hogy bármelyik körülményben Isten mérhetetlen szeretete követ minket. Mindezeken győzedelmeskedünk azáltal, aki szeret minket. Úgy tűnik, hogy Pál kihívást indít, és küzd minden lehetséges nehézséggel. Nem elég azt mondani, többek vagyunk, mint győztesek. Pál szó szerint ezt mondja, mindenen győzedelmeskedünk. Ez azon keresztül lehetséges, aki szeretett minket, Krisztus. Pál hallgatása segítségünkre lehet ma a lélek sugallatával, az imádsággal, az Istennek való hálával, mert az ige által belép az életünkbe. A lélek iránti tanulékonyság, az Isten és testvérek iránti szeretet ajándékáinak akarata. Aztán kérdezzük meg magunktól, mennyire vagyunk összhangban a lélekkel, milyen módon halljuk, hogy kopogtat az életünkön, és milyen módon érezzük a bizalom, az ima, a ráhagyatkozás, a konkrét szeretet iránti kérését. Az a fontos, hogy egyikünk se álljon meg, de ahogy Pál mondja a Filippiekhez írt levélben, amire már eljutottunk, aszerint járjuk utunkat. Ez az a vonal, amelyen a lélek vezet minket, hogy teljesen hasonlítson arra az Isten képre, amely Krisztus, és amelyet másolni hivatott bennünk.

0: Kedves hallgatóink, meghívjuk most mindannyiukat, hogy tartsanak velünk, és imádkozzuk együtt az esti imát.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, de a Tiéd nyitva, Atyám, amíg alszom, vigyázz rám. Vigyázz az én szüleimre és az én jó testvéreimre, mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Amen.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Köszöntjük mindazokat, akik most kapcsolódtak be a közbeni járásunkba. Örülünk annak, hogy ma este is velünk tartotok, és együtt fordulhatunk a mi szerető atyánkhoz, gyógyulást, szabadulást, helyreállást kérve tőle. Bátorítsanak bennünket ebbe az ige szavai, Izaiás próféta könyvéből. Íme, Isten az én üdvösségem. Bízom és nem félek. Az Úr az én erőm, őt magasztalom. Ő lett az én szabadítóm. Örömmel merítek majd vizet az üdvösség forrásaiból.
1: Most imádkozzunk együtt a 91. Zsoltár szavaival. Aki a fölségesnek oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen, azt mondja az Úrnak, te vagy az én oltalmazóm és erősségem, Istenem, akiben bizakodom. Mert ő megment engem a vadászok tőrétől, a súlyos veszélytől. Szárnyával beárnyékoz téged, és tollai alatt menedékre találsz. Pajzs és páncél az ő hűsége. Nem kell félned az éjszaka rémeitől, a nappal repülő nyíltól, a sötétben látogató járványtól, a délben pusztító ragálytól. Essenek el bár ezren oldalad mellől, és tízezren jobbod felől, hozzád semmi sem közeledik. Sőt, saját szemeddel fogod nézni, meglátod a gonoszok bűnhődését. Mert te vagy, Uram, menedékem. Ha a fölségest választod oltalmadnak, bal szerencse nem ér téged, csapás nem jut sátrad közelébe. Mert angyalainak parancsol felőled, hogy minden utadon őrizzenek. Kezükön hordoznak téged, hogy kőbe ne üssed lábadat. Áspis kígyón és viperán fogsz járni, eltiprod az oroszlánt és a sárkányt. Mivel benned bízik, megszabadítom, oltalma leszek, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, meghallgatom, a szorongatás idején vele leszek. Megmentem és megdicsőítem őt. Betöltöm őt napok hosszú sorával, és megmutatom neki üdvösségemet.

Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Urunk Jézus Krisztus, ma ismét halljuk hívó szavadat. Te nem a tökéleteseket hívod, nem az erőseket, nem azokat, akiknek minden rendben van az életükben, hanem a fáradtakat, a megterhelteket. Eléd hozzuk most minden terhünket. Eléd hozzuk családjaink gondjait, a házastársak közötti feszültségeket, a szülők aggodalmait, gyermekeink küzdelmeit. Eléd hozzuk a betegeket, a magányosokat, minden bizonytalanságot és félelmet, amit hordozunk a szívünkben. Eléd hozzuk a kimondatlan fájdalmakat, a csalódásokat, és azokat a kereszteket, amelyeket már túl nehéznek érzünk. Urunk, Te ismered szívünk minden rejtett sebét. Tudod, hogy mitől fáradunk el. Tudod, hogy mi nyomja a lelkünket. Tudod, hogy hol fogyott el az erőnk. Ezért most hozzád jövünk. Nem önmagunk erejében bízunk, hanem a Te irgalmadban. Nem a saját megoldásainkra támaszkodunk, a jó ötleteinkre, hanem a Te kegyelmedre. Töltsd be szívünket a Te békéddel. Adj nyugalmat a zaklatott lelkeknek. Adj reményt a csüggedőknek. Adj erőt a megfáradtaknak. Taníts bennünket arra, hogy ne egyedül akarjuk hordozni terheinket, hanem veled együtt. Hiszen Te megígérted, az én igám édes, az én terhem könnyű. Segíts, hogy nap mint nap átadjuk neked mindazt, amit egyedül már nem tudunk hordozni. És add, hogy a veled való találkozásban új erőt, új reményt és új örömöt találjunk. Mert Te vagy a megfáradtak vigasztalója, a szomorúak reménye, a keresők útja és a hívők békéje. Áldott légy most és mindörökké. Amen.

Arra hívunk most minnyájatokat, hogy egy rövid csöndben adjátok át az Úrnak azokat a terheket, amelyek rátok nehezednek, amelyek csüggedést, reménytelenséget, kétségbeesést szülnek bennetek.

0: Az előimádkozott rész után együtt válaszoljuk, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te vagy a mi erősségünk és menedékünk, szabadítsd meg családjainkat a gonosz kötelékeitől.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Amikor a gyengeség elborít, emlékeztess bennünket, hogy mindenre képesek vagyunk abban, aki megerősít minket.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Amikor a múlt terhei visszahúznak minket, mutasd meg nekünk, hogy aki Krisztusban van, az új teremtmény.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Amikor erősek a kísértések, add, hogy hittel kiáltsuk, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Amikor a családunkat széthullás fenyegeti, tölts el bennünket szent lelked békéjével és egységével.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Amikor elcsüggedünk, emlékeztess minket ígéretedre, elég neked az én kegyelmem.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Amikor a félelem és bizonytalanság tölti el a szívünket, emlékeztess bennünket, ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Amikor a megbocsátás nehéznek tűnik számunkra, öntsd szívünkbe a te szeretetedet, hogy képesek legyünk úgy megbocsátani, ahogyan te is megbocsátottál nekünk.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Amikor anyagi gondok és a holnap miatti aggodalom nyomaszt bennünket, erősítsd bizalmunkat ígéreteddel. Keressétek először az Isten országát és annak igazságát, és a többit mind megkapjátok hozzá.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Amikor úgy érezzük, hogy egyedül maradtunk a küzdelmeinkben, tölts el minket reménységgel, és emlékeztess ígéretedre, nem hagylak el, és nem hagylak cserben.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.

Drága Urunk, most beteg testvéreinkért szeretnénk imádkozni. Őket hozzuk eléd. Köszönjük, hogy te sokkal jobban szereted őket, mint mi. Számon tartod őket. Tudsz minden bajukról, minden fájdalmukról, minden szenvedésükről. Ismered küzdelmeiket és félelmeiket. Te vagy a megtört szívek gyógyítója. Te vagy a beteg test gyógyítója is. Kérünk, hogy áraszd ki a mennyből gyógyító erődet, kegyelmedet. Teljes gyógyulást, egészségük helyreállását kérjük. Köszönjük, hogy te vagy az áldott orvos. Te vagy a gyógyító, aki számára nincs lehetetlen. Köszönjük, Jézus, hogy a te sebeid szereztek számukra gyógyulást. Általad van gyógyír, van tovább, van remény, és még a lehetetlen dolgok is lehetségessé válnak. Számodra nincs reménytelen helyzet. Ennek tudatában állunk most előtted, és már előre hálát adunk a te közbeavatkozásodért, a te munkálkodásodért, a te csodáidért, a te gyógyító érintésedért. Légy áldva is magasztalva, Urunk, most és mindörökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.

Most arra hívunk meg benneteket, hogy imádkozzunk együtt a mi papjainkért. Mennyei atyánk, hálát adunk neked minden papért, akit meghívtál arra, hogy fiad Jézus Krisztus szolgálatában néped pásztora legyen. Köszönjük azokat is, akiket éppen ezen a napon Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepén szenteltél fel szolgálatodra, akár ez ma, akár ez az elmúlt években történt. Köszönjük papi hivatásukat, kimondott igenjüket, az elmúlt évek hűségét, a bemutatott szent miséket, a kiszolgáltatott szentségeket, a kimondott vigasztaló szavakat, és a csendes, sokszor emberi szem számára láthatatlan áldozataikat. Urunk, kérünk, őrizd meg őket szeretetedben és hűségükben. Add, hogy papi ígéretükhöz mindvégig ragaszkodjanak, és minden körülmények között hozzád maradjanak hűségesek. Erősítsd meg őket a kísértések idején, amikor elfáradnak, amikor csalódnak, vagy amikor magányosnak érzik magukat. Emlékeztesd őket arra, hogy te hívtad meg őket, és te soha nem hagyod el őket. Kérünk, formáld szívüket egyre inkább Jézus szívéhez hasonlóvá. Add, hogy hitelesen képviseljenek téged az emberek előtt, ne csupán szavaikkal, hanem egész életükkel. Segítsd őket, hogy alázatosak, irgalmasak, tiszta szívűek és örömteliek legyenek, akiknek életéből Krisztus szeretete sugárzik. Óvd meg őket a világi lelkülettől. Ne engedd, hogy a kényelem, a siker utáni vágy, vagy a földi érdekek eltávolítsák őket küldetésüktől. Add, hogy mindig az evangélium igazságához ragaszkodjanak, add, hogy bátran hirdessék igédet, és szeretettel vezessék a rájuk bízott közösségeket. Kérünk, áld meg egészségüket is. Adj nekik testi erőt, lelki békét, és kitartást a mindennapi szolgálatban. Erősítsd meg az idős, beteg vagy megfáradt papokat, vigasztald azokat, akik keresztet hordoznak, és töltsd el őket reménységgel. Ajándékozz meg őket egyházadat megtartó, egymást hordozó papi közösségekkel. Add, hogy pap testvérekként tudják támogatni, bátorítani és erősíteni egymást, hogy senki ne maradjon egyedül a szolgálat terhei közepette. Urunk Jézus Krisztus, kérünk, áld meg azokat a papokat, akik ezekben a napokban tudták meg, hogy új szolgálati helyre indulnak, és áld meg azokat a közösségeket is, amelyektől búcsúznak, vagy amelyek befogadják őket. Adj a papoknak készséges, engedelmes szívet, hogy bizalommal fogadják el előjáróik döntését, a híveknek pedig nyitottságot és szeretetet, hogy új lelki pásztorukat Krisztus ajándékaként tudják fogadni. Add, hogy minden személyi változás egyházad épülését, a lelkek javát és a te nagyobb dicsőségedet szolgálja. Végül kérünk, Urunk, ébressz új papi hivatásokat. Szólíts meg sok nagy lelkű fiatalt, akik készek életüket egészen neked ajándékozni. Adj nekik bátor és készséges szívet, hogy meghallják hívó szavadat, és örömmel válaszoljanak rá. Szűz Mária, papok édesanyja, oltalmazd papjainkat, Szent Péter és Szent Pál apostolok, könyörögjetek értük. Líziói Szent Teréz, a missziók és a papok szerető közben járója, esd ki számukra a mindvégig tartó hűség kegyelmét. Krisztus a mi Urunk által. Amen.

Köszönjük, hogy ma este is együtt imádkozhattunk. Higgyük el, hogy az imáink nem vesznek el. Minden fohász, minden sóhaj, minden könny eljut a mennyei atya szívéhez, aki jobban szereti családjainkat, mint mi magunk. Isten áldása kísérje az elkövetkező napjainkat is. Valljuk meg a Zsoltárossal együtt. De lám, Isten az én segítségem, az Úr ereje tartja fenn életem. A mindenható segítsége maradjon mi velünk és távol levő testvéreinkkel. Ő oltalmazza mi családjainkat, otthonainkat, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leo a dél-amerikai függőséghelyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. Leo pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makrickász bíboros homiliája. Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában.
1: Leo pápa a dél-amerikai drogfüggőség helyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. 14. Leo pápa augusztus 27-én csütörtökön délben a konzisztórium teremben beszédet intézett a Latin-Amerika Pápai Bizottság által szervezett a fiatalok latin-amerikai függősége helyzetéről és a bűnöző toborzásról szóló találkozó 50 részvevőjéhez. Az augusztus 25-e és 27-e között a Vatikánban tartott találkozó témája hit alapú válasz a fiatalok kábítószer függőségére és a bűnöző toborzásra. A találkozót a Latin-Amerika Pápai Bizottság, a SELAM latin-amerikai lelki gondozói programja a kábítószerfogyasztás megelőzésért, valamint az Amerikai Államok Szervezetének tanácsadó és támogató testülete, az Amerika Közi Kábítószer Használat Ellenőrzéséért Felelős Bizottság szervezte.
2: El tema que nos convoca es reflexionar desde la fe sobre el problema de las drogas y el impacto en nuestros jóvenes.
1: A téma, ami összehoz minket, a kábítószer probléma és a fiatalokra gyakorolt hatása, amelyre a hitből kiindulva keressük a választ, kezdte beszédét a Szentatya. A függőség egy összetett jelenség, amely rávilágít az embertelen világ kudarcára. A fiatalok szenvedése átfogó válaszokat igényel, közösségi megelőzést, tudományos segítségnyújtást, humánus igazságszolgáltatást és a hozzájuk legközelebb állók lelki gondozását. Hozzájárulásunknak a gondoskodásra, a jelenlétre és a közösségi háló újjáépítésére kell irányulnia. A pápa örömmel jegyezte meg, hogy ezen a találkozón 4 híd fut össze, amelyek az együttműködés 4 útját képviselik ezen a területen. Az első híd az egyház és a nemzetközi szervezetek között húzódik, mivel senki sem tudja egyedül megoldani a drog problémát. Ezért külön említést érdemel az Amerikai Államok Szervezete és a Latin-Amerikai és Karibi Püspöki Tanács közötti folyamatos együttműködés. Ők koordinálják a hitalapú közösségi szervezetek képzési tevékenységeit, támogatói hálózatokat hoznak létre, sőt lehetővé tették a SELAM számára, hogy bemutassa a latin-amerikai lelkipásztori kézikönyvet, amely a függőségek kísérésére és megelőzésére szolgál. A második híd a tudomány és a hit között húzódik.
2: La Iglesia no interviene en la problemática de las drogas con la pretensión de competir u ocupar el lugar de las neurociencias.
1: Az egyház nem azzal a szándékkal avatkozik be a kábítószer problémába, hogy versenyezzen az idegtudománnyal, a pszichiátriával, vagy a közegészségügyel, vagy hogy azokat helyettesítse, hanem inkább az evangéliumból kiindulva az emberi személy átfogó megértésével igyekszik megvilágítani azt. A harmadik híd az egyházon belül van, amely átszeli a kontinenseket. Az utóbbi napokban Amerikából, Ázsiából, Afrikából és Európából érkeztek ide emberek, hogy megosszák szenvedésüket, reményeiket és lelkipásztori lelkesedésüket. A negyedik híd ökumenikus jellegű. A katolikus egyház és más egyházi közösségek a szenvedők iránti konkrét szeretet gyakorlásában, a hitből kiindulva, nagyon beszédes közös nyelvet találnak a fiatalok elkísérésére és integrálására szükségleteikben és álmaikban. De engedjék meg, szólt Leo pápa, hogy egy pillanatra megálljak egy olyan intézménynél, amely végigvonul munkánkon. Ez pedig a család. A család, amelyet a II. Vatikáni zsinat joggal nevezett családi egyháznak, az a hely, ahol az életet ápolják, védik és továbbadják. Nincs jobb megelőzés a drogok ellen, mint egy jó család. Ma tanúi vagyunk számos család fájdalmának, amelyeket szétszakít a kábítószerfogyasztás, az erőszak, a gyermekek bűnözése, toborzása, a szegénység vagy a lehetőségek hiánya, ami peremre szorítja őket. Szent II. János Pál pápa arra kért minket, hogy tegyük az egyházat a közösség otthonává és iskolájává, Ferenc pápa pedig Jézus szándékáról emlékeztetett, aki azt akarja, hogy érintsük meg az emberi nyomorúságot, érintsük meg mások szenvedő testét. Ebben fejeződik ki ugyanis küldetésetek lényege, szólt a pápa, hogy az egyház család legyen, különösen a szenvedőket befogadva.
2: Que la iglesia sea la familia de todas las personas que se quedaron al margen del camino.
1: Végül a Szentatya azt óhajtotta, hogy az egyház legyen mindazok családja, akiket cserben hagytok. Mint a szamaritánus, aki fele barátja lett az elesett embernek, ne menjünk el mellette, építsünk egy olyan egyházat, amely megáll, közeledik, együtt érez, begyógyítja a sebeket, táplál, és otthonná válik. Végül Leó pápa hálásan megköszönte mindenki munkáját, és kérte, hogy az Isten kegyelme és áldása kísérje őket családjaikkal együtt, és áldja meg ezt a nagyon fontos munkát, amelyet szerte a világ különböző részein végez.

0: aláírt táviratban, a Szent Atya a mindenható kegyelmébe ajánlotta az elhunytak lelkét, és szívből jövő részvétét fejezte ki a gyászolóknak. Lelki közelségéről biztosította a katasztrófa által érintetteket is, és imádkozik a folyamatban lévő kutató-mentő műveletekben résztvevő mentő alakulatok tagjaiért. A távirat a pápa imáival zárul, melyekben Isten segítségét és oltalmát kérte Nepál népe számára. Több mint 470 ember halt meg Nepálban, míg több mint 900 ember eltűnt, miután pusztító víz, sár és törmelék áradat söpört végig az ország kínai határa közelében fekvő településeken. Sajnos a halálos áldozatok száma várhatóan emelkedni fog, ahogy a holtesteket a törmelék alól kiemelik. Továbbá százak eltűntek a szomszédos Tibetben, így az érintett régióban eltűntként nyilvántartott emberek teljes száma közel 1500-ra emelkedett. A katasztrófát feltehetően egy himalájai gleccser egy részének összeomlása váltotta ki, amely hirtelen vízáradatot küldött a nepáli kínai határ mentén fekvő folyórendszerbe. A tudósok szerint az összeomlás ereje olyan nagy volt, hogy a keletkezett rengéseket kezdetben földrengésnek hitték. Teljes településeket árasztott el a víz, utak, hidak, energetikai létesítmények és más alapvető infrastruktúra semmisült meg, vagy sérült meg súlyosan. Az áradások egy fontos határátkelőt is sújtottak, elvágva a közlekedési és kereskedelmi útvonalakat. Az eltűntek között sok a külföldi, akik zarándoklatra érkeztek a régióba, a Kailash hegyre és a Mansarovar tóhoz igyekeztek, melyeket a hinduk, buddhisták, jainisták és a bönvallás Tibet ősi a buddhizmus előtti hitrendszerének követői szentnek tartanak. Több ezer katonát, rendőrt és mentő alakulatot vezényeltek az érintett területekre. Helikoptereket használnak az elszigetelt közösségek eléréséhez, a túlélők evakuálásához, valamint élelmiszer, orvosi felszerelés és egyéb sürgősségi segítségnyújtáshoz. A műveleteket bonyolítják a megrongálódott utak, a nehéz hegyvidéki terep, valamint a földcsuszamlások és a további árvizek folyamatos veszélye. Megérkeztek az első nemzetközi segélyek, a szomszédos országok, az Egyesült Nemzetek Szervezete és humanitárius szervezetek személyzetet, felszerelést és pénzügyi segítséget ajánlottak föl. A tragédia újra aggodalmat keltett a növekvő fenyegetéssel kapcsolatban is, amelyet a Himalája gleccsereinek instabilitása okoz, ahol az emelkedő hőmérséklet felgyorsítja a gleccserek olvadását és visszahúzódását.
1: Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makrickas bíboros homíliája. A nagy hippói püspök liturgikus emléknapján, augusztus 28-án este Rolandas Makrickas bíboros, a Santa Maria Maggiore pápai bazilika főpapja szentmisét mutatott be a római Szent Ágoston bazilikában, amelynek baloldali szentély kápolnájában őrzik Szent Mónika földi maradványait. A szentmise olvasmánya az első keresztény közösséget tárja elénk, amint kitartanak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Ez az egyház az eukarisztia, a testvériség és az imádság által él. Kezdte homíliáját a litván bíboros. Szent Ágoston mindig is úgy gondolt az egyházra, mint kegyelem által összegyűjtött közösségre, amelyet az ige és az eukarisztia táplál, és amely képes megosztani javakat, és mindenek előtt képes megosztani az életet. Szent Ágoston mélységesen szerette az egyházat, és éppen azért, mert szerette, soha nem fáradt bele a szolgálatába, a prédikációba, a keresztények nevelésébe, és a hit igazságának védelmébe. Ágoston mindenek előtt az ige embere volt. Tanult, keresett, vitatkozott, kétségeket és szomorúság és szorongásokat szenvedett el. Igazság keresése soha nem volt öncélú. Azért kereste az igazságot, mert arra vágyott, hogy találkozzon az igazsággal. És amikor végre találkozott Krisztussal, megértette, hogy a keresztény igazság nem csupán valami, amit meg kell ismerni, hanem valaki, akit szeretni kell. Nála a hit és az értelem soha nem voltak ellenség.

Ezért arra tanít minket, hogy ésszel kereshetjük Istent, és ugyanakkor letérdelhetünk a misztérium előtt. Ágoston sok utat keresett, sok hangot hallott, megtapasztalta a kultúra, a filozófia és az emberi ambíciók vonzerejét. Végül rájött, hogy Krisztus maga az ajtó, ő a pásztor, ő az élet, aki az igazi életre vezet. Persze Szent Ágoston mindezt egy hosszú hitbéli út során értette meg, emelte ki Makritska bíboros. Története segít nekünk megérteni, hogy senki sincs túl messze Istentől. Aggodalmaink, hibáink, kérdéseink, sőt ellenállásunk is olyan helyé válhatnak, ahová Isten eljön, hogy megkeressen minket. Ágoston megtapasztalta emberi szíve nyugtalanságát. A világ szíve ma is nyugtalan, mert oly sokféle hangra hallgat, pedig az élet igazi bőségét ma is Krisztus kínálja, én azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy az bőségben legyen. Szent Ágostontól ma azt a különleges kegyelmet kérjük, szólt Makritska bíboros, hogy a mi szívünk is maradjon nyugtalan, ami meg nem nyugszik Istenben. A szív nyugtalansága nem rossz, mert úttá válhat Istenhez. Ezt az utat Isten kegyelméből főként édesanyja, Szent Mónika imái egyengedték, amit a fia felismert, és így van róla, te Istenem meghallottad és meghallgattad őt, mert nem betetted meg könnyeit. Szent Mónika nem nagy beszédekkel térítette meg Ágostont, imádsággal, türelemmel, könnyekkel, hűséggel kísérte. Ez az egyik legszebb tanulság, soha nem szabad abba hagynunk az imádkozást azokért az emberekért, akiket szeretünk. Szent Ágoston keresett, sírt, kételkedett, sőt hibákat is követett el, de mindig újra kezdte. És végül megtalálta a jó pásztort, akit mindig is keresett. Szent Ágoston a keresés és a kegyelem embere, az egyház pásztora, a hit és a belső élet mestere, tanítsa meg minket arra, hogy ne féljünk a kereséstől, ne fáradjunk bele az igazságba, és mindenek előtt hagyjuk, hogy Krisztus megtaláljon minket. Zárta homíliáját Szent Ágoston emléknapján Rolandas Makritskas bíbor.

Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában. A Szent Szék államközi kapcsolataiért felelős titkár oroszországi missziójának második napján, augusztus 26-án szerdán meglátogatta a megváltó Krisztus székesegyházat, a moszkvai pátriárka székhelyét. Augusztus 25-én találkozott Antonij Volokolamszki metropolitával, és megvitatták a két egyház számára közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár moszkvai missziójának második napján az Orosz Föderáció fővárosában található megváltó Krisztus ortodox székesegyházat látogatta meg. Geleger érseket Igor Vizanov, a moszkvai patriarkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályának alelnöke fogadta. A látogatásra Antonij Volokolamszki metropolitával, az osztály elnökével augusztus 25-én kedden tartott hivatalos találkozót követően került sor. A gyönyörű őszi nap ellenére a megváltó Krisztus székesegyház meleg fogadtatásban részesítette a moszkvai missziójukon résztvevő szentszéki küldöttséget. A Kremltől nem messze található impozáns, aranykupolás épületet teljes pompájában mutatták meg Geleger érseknek, akit elkísért Giovanni Daniello érsek, apostoli nuncius. A több mint egy órás idegenvezetés végén az istentiszteleti hely pompás teraszairól panorámás kilátás nyílt az orosz fővárosra. Bár a megváltó Krisztus székesegyház eredeti terve 1812-re nyúlik vissza, amikor első Sándor cár a megváltó Krisztusnak akarta szentelni, hogy megünnepelje Oroszország napóleoni inváziótól való megmenekülését, építése csak 1839-ben kezdődött az alapkő letételével, és a székesegyházat 1883-ban szentelték fel, ami egybeesett harmadik Sándor cár koronázásával. Ennek az istentiszteleti helynek a története mindig is nehéz és tragikus volt, beleértve a szovjet rezsim alatti teljes pusztulását is. 1931-ben felrobbantották a székesegyházat, a háború után a Szovjetunió legnagyobb úszómedencéjét építették a helyén. A szovjet rezsim hanyatlásával és végével az Orosz Ortodox Egyház 1990. februárjában engedélyt kapott a székesegyház újjáépítésére. Az újjáépítési költségeket egy 1992-ben létrehozott alap fedezte, amelyhez a hívek járultak hozzá anyagilag Oroszország minden részéről. A moszkvai megváltó Krisztus székesegyház jelentős művészeti és spirituális kincsek otthona. Geleger érseket végigvezették a kiállításon, amely a templom viharos történetét meséli el, bemutatva a szertartási öltözeteket, történelmi dokumentumokat, vázlatokat és értékes tárgyakat, amelyek megmenekültek a pusztulástól, vagy amelyeket orosz kézművesek újraalkottak. A föld alatti színeváltozás templomból az érseket felvitték az emeletre, ahol az ikonosztáz és a 22.000 négyzetméternyi freskók találhatók. Itt Geleger érsek megállt imádkozni a Vlagyimíri Szűz Mária ikonja előtt, amely a bizánci vallásos művészet és az orosz ortodox kereszténység egyik leghíresebb, legbecsesebb, csodatévő ikonja, és amelyet Szent Lukácsnak tulajdonítanak. Az ikont visszakapta az ortodox egyház, és az orosz hívők egyik fő kegyeleti tárgyává vált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyváradi stúdióból köszönti önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig a nap katekézisével Timás Sándor asztikatya várja önöket. Két órától a szerdai általános pápai audencián készült hangfelvételt sugározzuk, éjjel három órától pedig az irgalmasság rózsafűzérét imádkozhatjuk együtt. Négy órától egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvétel következik, öt órától pedig a keresztút imádságára hívjuk hallgatóinkat. 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreivel indítjuk majd reggeli műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak továbbra is velünk. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
0: A fájdalmas szentolvasó első szent titka, aki érettünk vérrel verejtékezett. Úr Jézus, halálos gyötrelmedre kérünk, add szent kegyelmedet, hogy a bűnt elkerüljük, s mint szenvedésed okát megutáljuk. Sokan vannak, akik bűneikkel megbántanak téged. Világosítsd meg értelmüket, hogy felismerjék és megbánják bűneiket. Add Istenem, hogy mindig hálásak legyünk neked, mert irgalmas vagy hozzánk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Második szent titok, akit érettünk, megostoroztak. Úr Jézus, édes megváltónk, aki bűneink miatt a kegyetlen megostorozást is magadra vállaltad, add szent kegyelmedet bűneink felismerésére és helytelenségének belátására. Erősítsd akaratunkat, hogy feléd forduljunk, újítsd meg jó szándékunkat és hűségünket. Áld meg minket bizalommal és adj erőt, hogy sokszor a reménytelennek tűnő harcainkban is megőrizzük lelkünk békéjét. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztok.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
1: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Harmadik szentitok, akit érettünk, tövissel megkoronáztak. Úr Jézus, kérünk, add szent kegyelmedet, hogy akaratunkat mindenkor a te szent akaratodhoz szabjuk, a jót szívesen gyakoroljuk, a rosszat pedig határozottan elkerüljük. áld meg csalódásainkat és örömeinket, sikereinket és kudarcainkat, mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmakra. Amen.
0: Negyedik szentitok, aki életünk a nehéz keresztet hordozta. Úr Jézus, életed példájával mutattad meg, hogy csak a kereszt útja visz a mennyországba. Kérünk, add kegyelmedet, és segíts az erényeket gyakorolni mindennapi életünkben. Adj nekünk belátást, hogy mindig türelmesek legyünk önmagunk és mások iránt. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
6: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A fájdalmas szentolvasó 5. szenttitka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Úr Jézus, a kereszten áldoztad föl magadat, hogy kitárt karjaiddal mindenkit magadhoz vonzhass. Add, hogy mind nagyobb szeretetet tanúsítsunk irántad és Szűzanyád iránt, aki ész és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindenki. Amen.
4: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Ó Mária, édesanyánk,

0: Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus életeire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz,
0: Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amen.

0: járjuk, Szent Fiat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói boldogságos segítőszűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Magyarok nagyasszonya,
0: könyörög érettünk.
1: Most segíts meg, Mária,
0: új irgalmas szűzanya, keserét a húnak bajnak, eloszlatni ma hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőt nem törik meg, ő imáid gyermekednek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Boldog emlékű Márton Áron püspök, könyörög, imádkozz és járközve betegeinkért. Istenünk,
0: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mi előbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal,
0: védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk, esetezve kérünk, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemek, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten elejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen.
1: Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Áldjuk mindjárt az Urat,
0: és hálát adunk Isteni Szent Feleségének.
1: Minden meghalt hívő lelke, Isten irgalmasságából békességben nyugodjék. Amen. Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
0: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
1: Nyugodjanak békességben,
0: az Úr Jézus szent nevében.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Az úr, aki a hegyen gondoskodik, ez az Ábrahám története, akkor vált konkrétá is elevenni ez a szó, amikor egy húsvéti virasztáson, amit itt a neokatekumenális úton minden évben nagy örömmel készítünk elő és ünnepeljük, mellettünk ült a 7 éves leukémiás gyerekünk. Ez a szó nagyon megerősített minket, hogy bármi is lesz a gyerek sorsa, az úr gondoskodik. Ez a bizonyosság arról, hogy örök élet létezik. A gyerekünk is tudta, hogy mi a betegsége, hiszen állandóan rosszul volt, kivizsgálták. Nagyon érdekes, hogy amikor kiderült, hogy leukémiás, mi egy zarándoklaton vett részt Lorettóban, ahol a babysitter fölhívott minket, hogy képzeld, megint lázas a gyerek. Ekkor hívtam föl a hematológust, aki mondta, hogy most akart engem fölhívni, hogy vigyük be a gyereket egy csontvelő vizsgálatra, és mondom, hogy kizárjuk a leukémiát, és erre azt mondta, hogy vagy megerősítsük. Hát ez olyan volt nekem, mint egy döfés. És amikor letettem a telefont, akkor kezdődött egy körmenet, ahol Szűz Máriát hoztam.

hangsúlyoztuk, hogy meg fogsz gyógyulni, de hogy ő hogy fogadta, hogy amikor vége lett a betegségének, és mentünk vissza az első kontrollvizsgálatra 8 évesen, akkor azt mondta nekem, hogy mama, milyen jó volt ide járni. De ő így érte meg? És ez egy nagyon megerősítés volt nekünk akkor, hogy bármi is lesz. A hit, hogy van feltámadás, hogy az örök élet van,

Drága gyermekek, veletek vagyok ezekben az években, hogy az üdvösség útjára vezesselek benneteket. Térjetek vissza fiamhoz, térjetek vissza az imához és a bőjthöz. Gyermekeim, engedjétek meg, hogy Isten szóljon a szívetekhez, mert a sátán uralkodik, és el akarja pusztítani az életeteket és a földet, amelyen jártok. Legyetek bátrak, és döntsetek a szentség mellett. Látni fogjátok a megtérést a szívetekben és családjaitokban. Meghallgatásra talál az ima. Isten meg fogja hallgatni kiáltásotokat, és békét ad nektek. Veletek vagyok, és megáldalak benneteket édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2020. március 25-ei üzenetet hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Tímás Sándor, Asztrik Ferences atya, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatója vagyok. Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet Szimfóniája című könyvét ismertetem. A 18. fejezet következik, a címe a Szeretet igazsága. Azt mondja Gyökösi Endre, kisnövésű, billogó szemű emberkére emlékezem ma, akivel egy termál fürdőben ismerkedtem meg. Ő szólított meg, valahonnan ismert. Mivel hetente kétszer együtt áztattuk sajgó tagjainkat, hamarosan elég sokat tudtam meg róla. Az ébredéses időben tért meg, és azóta napi tápláléka az ige. Sőt, minden szabad idejét a Biblia tanulmányozására szentelte. Különösképpen a hegyi beszéd ragadta meg, és abból is ez a boldogság mondás lett a vezérelve, boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők kielégítést nyernek. Attól kezdve álhatatosan kereste az igazságot. Előbb kereste, aztán, amikor megtaláltam, gyakorolni és hirdetni kezdtem, mondta. Lelkipásztor hamarosan felfigyelt rá, és presbiternek választotta. Nem sokáig voltam presbiter, mondotta, mert se a papom, se a presbiter társaim nem tudták elviselni az igazságot. Mert tetszik tudni, én mindig megmondtam az igazat. Megmondtam én a papnak is, a presbitereknek is, erre kimartak a presbitériumból. Attól kezdve egy másik gyülekezetbe járt. Ott egy alkalommal a papnénak mondta meg az igazságot, mert az ő véleménye szerint illetlenül öltözködött. Azon túl, ahogy ő mondotta, ott se látták szívesen. Akkor a szabad egyházak egyik ágához csatlakozott. Ott egy alkalommal megmondta az egyik atyafinak, hogy ne imádkozzék mindig elsőnek és olyan hosszan, de a prédikátor megdorgálta ezért. Pedig nekem volt igazam. Onnan is elmaradt. Amikor velem beszélgetett, egy különleges szekta tagjának mondta magát, de itt se igen viselik el az igazságot, panaszolta keserűen. Azaz úgy festett a dolog, hogy végül is magára maradt. Magára maradt és keserűen, vádaskodva dünnyögött mindenki ellen. Noha élete alapigéje így kezdődött, boldogok, csak úgy rít le róla a boldogtalanság. És így végződött az igéje, kielégítést nyernek. És minden volt, csak megelégedett nem. Ritka elégedetlen ember volt, pedig kétség kívül hívő. Hitte azt, amiben hitt, és igazság volt az igazsága. És szinte önsanyargatásig puritán életet élt, s mégis valahol elhibázta. Most, ahogy visszagondolok rá, mondja Gyökösi Endre, már elmosódik előttem az arca, és nem csak azért, mert azóta sok emberrel találkoztam és beszéltem, hanem azért is, mert sok hasonló emberrel találkoztam és beszéltem. Emberekkel, hívő, komoly, puritán életű emberekkel, akik halálosan komolyan veszik a felismert igazságot, sok mindent tanulhatunk tőlük, ám mégis ez az ember típus magányos, kissé mindig ingerült, s jellemzője, hogy szüntelen, helyét változtató keresztény. Ide-oda vándorol. Gyülekezetből gyülekezetbe, felekezetből felekezetbe. S mindenünnen kikopik valamiképpen. Vagy kitessékelik, vagy önként továbbáll. Olykor-olykor új barátai akadnak. Ezek a barátságok azonnal magas hőfokon kezdődnek, de hamarosan végük szakad. Típus ez. Az életből, keresztény életünkből vett típus. Közöttünk él, sőt, lehet, hogy éppen bennünk. Miért maradt magára az ilyen tanítvány? Miért kerülik az emberek? Mert igazsága van, és azt megmondja. Ez akkor azt jelenti, hogy a felismert igazságot nem szabad megmondanunk. Ez volna ebből a tanulság. El kell hallgatnunk.
Azt kell tudnunk, hogy Jézusnak az igazságról szóló boldogság mondásához tartozik még egy mondat, szintén a hegyi beszédből. Mert mondom nektek, ha a ti igazságotok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, akkor nem mentek be a mennyek országába. Nem az a baj, hogy vannak alapigazságaink, hanem az, hogy igazságaink nem többek, mint a farizeusok és írástudók igazsága. Azaz, csak igazság, igaz szeretet nélkül. A legnagyobb, legérvényesebb igazság sem ér semmit, sőt rombolhat, igaz szeretet nélkül. Vajon nem lett volna igaza Jézusnak, ha a szamaria asszonynak, amikor az azt mondja, nincs férjem, azt a bizonyos kemény szót mondja jellemzőül, amit helyében bármelyik rabbi mondott volna, hogy kicsoda az az asszony. Jézus nem olvassa a fejére az igazságot, hanem ezt mondja. 5 férjed volt, és a mostani nem férjed. Ezzel igazat mondtál. Íme a szereteten belül igazság. És így tovább folyhatott a gyógyító módon a beszélgetés, aminek meg is lett az eredménye. Vagy amikor az alabástrom szelence asszonya megkeni Jézus lábát, a tanítványok igazat mondanak, mire való a kenetnek ez a pazarlása, hiszen el lehetett volna azt adni több mint 300 dénárért, és a pénzt a szegényeknek szétosztani. Ám a megjegyzésükben nincs szeretet az asszony iránt. A szereteten belüli igazságot Jézus mondja ki, ami tőle telt, megtette. Még számtalan példát mondhatnék Jézus lelki gondozásából, ahol az igazság mindig az ő végtelen szeretetén belül jelentkezett, s igazsága ezért gyógyított. Mert az igazság szeretet nélkül kegyetlen. S a szeretet igazság nélkül szentimentalizmus, érzelgősség csupán. A kettő együtt gyógyító és vonzó. Mai hasonlattal képzeljük el azt, ami elképzelhetetlen, hogy egy sebész neki fog egy nagy műtétnek, altatás vagy érzéstelenítés nélkül. A műtét sikerül, de a páciens biztos belehal a fájdalomba. S ha nem hal bele, akkor is minden bizonnyal meggyűlöli az orvost, s messze elkerüli azután. Valami ilyet tesz sok igazmondó atyafi, és csodálkozik, hogy kerülik, és végül is magára marad. Természetesen az altatást is lehet túlzásba vinni a műtétnél, és túlságosan érzésteleníteni. Akkor semmit sem érez a páciens, de esetleg nem ébredt föl többi. Ilyen a szeretet igazság nélkül. Jézus szeretetével érzéstelenít, amikor igazságával operál rajtunk. Jó, ha tudjuk, mi a különbség az igaz szeretet, az agapé és az igazság között. Az igazság azt adja, mondja a másiknak, ami jár. Az agapé ajándékoz. Isten így ajándékozta nekünk Jézus Krisztust, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az igazság tárgyilagos, nem személyválogató. Justícia a római istennő kezében mérleg van. Az agapé, idézőjelben mondott bolondság. A kereszt bolondságából táplálkozó. A tárgyilagos szeretet az érosz, szeretlek mert. Az agapé sohasem tárgyilagos. Az igazság személytelen, justícia bekötött szemű. Az agapé mindig személyes, személyhez alkalmazkodó, rugalmas. Éppen azért az az igazság, amely megkerüli az agapét, kegyetlen. Az a szeretet pedig, amely nélkülözi az igazságot, szétfolyó és kábító. Az igaz agapé betölti az igazságot, de felülemelkedik azon és többet ad.
Ez a többlet az, amiről Jézus szól a hegyi beszédben. Enélkül nem mehetünk be legnagyobb igazságainkkal sem a mennyek országába. Enélkül az Ószövetségben rekedünk meg, s úgy éljük, mondjuk igazságainkat, mintha Jézus nem is élt volna a földön. Mintha sohasem mondta volna a nagy parancsolatot, s nem tette volna hozzá az áradékát, ennél nagyobb parancsolat nincs. De ha valaki úgy érzi, hogy itt lemetszem az Ószövetséget az újról, akkor az hallja az Ószövetséget. Minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha, mondja Izajás próféta. És Dániel próféta könyvében olvassuk, mert nem a magunk igaz tetteiben, hanem a te nagy irgalmadban bízva visszük eléd könyörgéseinket. Mit tegyen hát az, aki esetleg ezeket a sorokat olvasva, hallgatva rádöbben arra, hogy azért kerülik, azért nem szeretik, azért magányos és azért boldogtalan, mert igaz ugyanaz ő igazsága, de szeretet nélkül való. Gondolkozzék el a következő három dolgon. Az első, mi lenne velem, ha Isten csak igazságos volna hozzám, és nem irgalmas Jézus által? A második, tanulgassam meg Jézustól a szeretet igazságát. Próbáljam élni a szeretet himnuszt. És a harmadik, gyakoroljam is, s akkor boldog és megelégedett leszek, mert így több lesz az igazságom az írástudókénál és a farizeusokénál. A 19. fejezet következik, a szeretet tágassága címe. Egy misszionáló lélek heteken, hónapokon át hívogatott egy magányos nőt a gyülekezetbe, mondván, jöjjön el, mindenkinek szüksége van Isten igéjére, közösségre, s mindenek fölött Jézus Krisztusra. De az csak húzódozott, hogy így meg úgy, de legfőképpen azért nem tud menni, mert nem hagyhatja magára egy órára sem a másfél tucat macskáját, akiket ő is tápol. Mert ő volt a környék macskáinak védangyala. És ennyiben is maradt a dolog. Ám egyszer maga a kedves macskabarát hölgy jelentette ki látogatájának, most már feltétlen elmegyek, mert hallom, hogy az a lelkész, aki ott szolgál, szereti a macskákat. Aki pedig a macskát is szereti, azt meghallgatom. Van valami különös bája ennek a való történetnek, és van benne valami, ami már-már mély szimbólum. Mert bár hajlandók vagyunk mosolyogni a macskás hölgy szavain, aki hőn szeretett állataival mér fel minden embert, de bennünk is bujkálnak rejtett isek, s éppen ezeket szeretném leleplezni. Az is jelentése az, hogy megtolt, hozzátolt. Erről már volt szó a 16. fejezetben. Ám abban az értelemben, ahogy sajnos a kereszténységen belül használatos, leszűkít, elszegényít, elsorvaszt, s még meg is öl. A macska csak jelkép, szimbólum itt, kinek macska, kinek más az ise. Egy vidéki lelkisztársamnak fogalma se volt arról, hogy egy bizonyos rózanéni mennyi rosszat mond felőle. Bár mindenki tudta, hogy fenekedik a lelkészre rózanéni, csak a hívő, komoly, az Úrban élő lelkész nem. Istennek hála, hogy nem tudta, mert egyszer arrafelé járván teljes belső szabadsággal betért Róza nénihez. Megölelte, megcsókolta, és sokáig elbeszélgetett vele. Attól a pillanattól kezdve minden megváltozott. Róza néni lett a lelkész leghívebb híve, mondván, engem is megcsókolt, megölelt, nem csak az ángyomat. Attól a pillanattól kezdve már hiteles volt az ő számára is az addig ilyen-olyan jött-ment pap. Mert ez az is egy kicsit, talán nem is olyan kicsit, mindig én vagyok. Ha azt is csinálod, amit én,
elfogadom a Krisztusodat. Ha azt is szeretett Krisztuson kívül, amit, akit én, hiszek a Krisztusodban. Ha engem is úgy dédelgetsz, mint a másikat, elhiszem, amit az Úrról mondasz. Ha te is úgy öltözködsz, ahogy én is tudok öltözködni, vagy az én ízlésem szerint, akkor kell a Krisztusod is. Ha te is Jehova Istennek nevezett, szólítod meg az Urat, akkor meghallgatom, hogy mit mondasz Jézusról is. Ha úgy szólsz hozzám, úgy gondozod a lelkemet, ahogy én is gondolom, várom, sőt elvárom, akkor igen. De ha mást mondasz, olyasmit, amit nem vártam, vagy ha nem mondod azt is, amit még vártam, akkor nem kell lesz se te, se az a Krisztus, akit hirdetsz. Akkor rossz lelki gondozó vagy. Jó, ha felfigyelünk erre a veszélyes isre, és leleplezzük magunkban. Mert a hitünket semmi nem szűkíti le úgy, semmi nem teszi olyan kicsinyessé, szemellenzőssé, ha úgy tetszik, szektássá, mint ez az is, ami tulajdonképpen csak. Csak azt fogadom el Krisztus követőnek, aki azt is elfogadja, amit én, ahogy én, akivel én, stb. Legyen az macska, ruha, vagy akár egy kifejezés. Ez az is tulajdonképpen az én egyenruhám, még pontosabban az én keresztény uniformisom, amiben én menetelek. És addig nem menetelek veled, míg rajtad is nem látom ezt az egyenruhát. Vagy addig nem állhatsz be a mi menetünkbe, seregünkbe, amíg fel nem veszed az egyenruhánkat te is. Ebből az egyenruhából lesz aztán a keresztény kényszer zubbony. Ha ugyan kereszténynek nevezhető az, aki gúzsba köt. Lássunk mindenre egy illusztrációt az életből. Valaki még a két háború közti időkben törvénytelennek született. Boldog fiatalságot élt, míg egy napon rádöbbent ahhoz, hogy befogadott tagja lehessen bizonyos társadalmi köröknek, apa is kell, és az apát pecséttel ellátott papíron bizonyítani is kell. Mélyen megrendül, a teljes összeomlás szélén felvételét kéri egy egyházi rendbe. Ám hamarosan kiderül, nem tartozhat az egyházi rendhez, mert ahhoz törvényes születés is szükségeltetik. Ekkor egészen összetörik és hátat fordít, most már nem csak az embereknek, hanem az egyháznak is. Neki nem kell ilyen egyház, amely elutasítja őt. Olyan anyaszent egyház neki nem kell, amely ugyanúgy ítél, mint a világ. És így él keserűen, kitaszítottan, már-már a megzavarodás határán. Akkor valamiképpen kezébe kerül a Biblia, és elkezdi olvasgatni. Egyházától kitaszítottnak érzi magát, de végre most a kezében van egy Biblia. És mit mond a Biblia? Egyszer csak ráesik a szeme erre a szóra, fattyú. A fattyú se menjen be az Úrnak közösségébe, még tized ízig se menjen be az Úrnak közösségébe. És kifordul a kezéből a Biblia hosszú-hosszú évekre. Embertől, Istentől elidegenedve él, egyre nagyobb testi-lelki mélységben, amikor halálosan megbetegszik, az egyetlen ember, aki őt szereti, és akit ő szeret, az édesanyja. És az édesanyja halálos ágyán ezt mondja neki. A fő, a legfontosabb, hogy Jézust szeresd. Ezt akkor csak hallgatta, de nem hallotta meg. Még nagyon nagy mélységek következnek életében, most már valóban egyedül, senkitől sem szeretve él. Egy alkalommal valami kis munkáért viszonzásképpen egy új szövetséget kap ajándékba valakitől. Hosszú évek után újra kezébe veszi az ígét, és elkezdi olvasni Jézust. Aki egyszerre csak ezt mondja neki, személy szerint neki, atyának se szólítsatok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van.
s szinte pillanatok alatt meggyógyult a lélek ettől, mert az egyháza az apját is kereste rajta, a világ is, és a törvény az Ószövetség is. De Jézus nem az apját kereste, hanem őt magát kereste, találta meg és gyógyította meg. Ettől a perctől kezdve ez a lélek szívvel, lélekkel Jézusé. Azé a Jézusé, aki annyira szélesre tárta a karját, hogy mindenkit magához tudjon ölelni, tévejgőket, bűnösöket, elhagyatottakat, megfáradottakat, és a fattyukat is. Ez a megrendült lélek végre meghallotta, és most már megértette édesanyja búcsúszavát, a fő, a legfontosabb, hogy Jézust szerest. Kedves hallgatók, most rövid szünetet tartunk, amelyben egy éneket hallgatunk meg, utána folytatom a nap katekézisét, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem.

Köszönöm a szép éneket, kedves hallgatók! Önök a nap katekézisét hallják, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertetem. Az előbb ismertetett történet nem kitalált történet. Véres és Krisztus kegyelméből drága valóság. Valóság, hogy akiket Isten lelke megszabadít, azok valóban szabadok. Hiszen a szabadság és a szeretet összetartozik. Hogyan is mondta az az édesanya? A fő, a legfontosabb, hogy Jézust szerest. Igen, ez a fő a legfontosabb. Szereted-e őt? Ez a legdöntőbb kérdés. Az természetes, azaz nem is természetes, de mégis így kell lennie, hogy aki szereti őt, az végtelen szeretetért sok minden mást is megtesz érte. El is hagy érte. De ez következmény. Ez már a lélek gyümölcse. És nem lehet előfeltétel. Aki Jézus szereti, az szinte magától értetődően még a macskát is szereti, hiszen az is Isten teremtménye. A nagy szeretetből fakad a sok apró szeretet Isten világa felé. De ez már következmény, eredmény, gyümölcs. Ennek lehet örülni, ha valahol felfedezzük, de nem lehet előfeltétel. Ha valaki Jézus szereti, szívből szereti, annak jelei vannak az életében. De ezeket a jeleket nem lehet előlegbe követelni, belépőjegyül kérni. S Jézus nem is kéri, s az őt igazán követő tanítványai sem kérik az újoncoktól. Jézus úgy hív, úgy fogad el, amint vagyok, hogy végül majd ne legyek olyan, amilyen voltam. De két dolgot menet közben nagyon meg kell szívlelnünk. Először azt, hogy nincs keresztény uniformis, lelki értelemben sem. Mert ha valaki mégis szab ilyet magára vagy másokra, az előbb-utóbb kényszer zubbonnyá lesz, amiből kikívánkozik a lélek. Hiszen nem rabságra, hanem a lélek szabadságára hívott meg bennünket Isten. Mert az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Ennek a szabadságnak elsősorban úgy kell jelentkeznie, hogy szabad vagyok előítéletektől, előfeltételektől, szűk és szemellenzős felekezeteskedéstől, szektás közösségi sovinizmustól, és szabad nekem bárkit szeretnem az Úrban, s őhozzá hívogatnom. Szívemet, karomat, pénztárcámat szabad tágra nyitanom, minden Istől függetlenül, abban a reményben, hogy ez a szabadság a másik ember számára is fel- és megszabadító lesz. De másodszorban magam felé úgy jelentkezik ez a szabadság, hogy szabad nekem másokat meg nem botránkoztatnom a magam szabadságával. Azaz komolyan veszem Szent Pál apostol intését, mert ti testvéreim szabadságra vagytok elhívva. Csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljátok egymást. Vagy Szent Péter így ír első levelében, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. A másik, amit komolyan meg kell szívlelnünk, hogy a vetés is zöld fű először. Aztán szökken csak szárba, s csak mindezek után fejlődik rajta kalász, 30-60-100 annyi. S ha például egy élet zöld, s kereszténysége még szár és kalász nélküli, és alig különbözik az értéktelen fűtől, ne ítélkezzünk, ne keseregjünk, hogy jaj, még zöld, hanem örüljünk és örvendezzünk, hogy már zöld. Majd beérik a manapra. Mi is bátran csatlakozzunk Szent Pál reménységéhez, meg vagyok győződve arról, hogy aki a jó dolgot elkezdte bennetek, elvégzi Krisztus Jézus napjáig. Köszönöm a kedves hallgatók figyelmét. Önök a nap katekézisét hallották, amelyben Gyökösi Endre a Szeretet szimfóniája című könyvét ismertettem. Elköszönök önöktől,
Tímás Sándor Asztik ferences atyát, a Csíksomlyói Kegytemplom igazgatóját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Ila Ildikó.
1: Keresztelő Szent János vértanúsága. Keresztelők és keresztelési mozgalmak nem voltak ismertek az Úr Krisztus eljövetele, a nagy korforduló zsidósága előtt, de közülük csak János kapta meg, már zsidó kortársaitól a keresztelő nevet. Alakja és keresztsége különös, feltűnő lehetett, de benne semmi nem emlékeztetett az álmessiásokra és álprófétákra, akik követőiknek megígérték, hogy megismétlik Izrael eszményi őskorának a mózesi időknek csodáit. Valójában azonban mind tolvajok voltak és rablók. János egyetlen csodát sem tett, de amit a messiásról mondott, igaz volt. János a föllépése előtt a pusztában minden valószínűség szerint a kumráni közösségben élt. Szent Lukács így határozza meg az időpontot, amikor elhangzott az Úr szava János fölött a pusztában. Tiberius császár 15. esztendejében, amikor Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, Galileának Heródes volt a negyedik fejedelme, a testvére Fülöp meg Itúreának és Trakonitis tartománynak. Liszániász pedig Abiliának volt negyedes fejedelme, Annás és Kajafás főpapok idejében. A nagy világpolitikából és Júdea történelméből vett adatok a mi időszámításunk szerint a Krisztus utáni 27. év őszét jelölik meg, amikor János megkezdte bűnbánati prédikációit és a keresztelést, a bűnbánati fürdetést a Jordánban. János evangelista szerint János Betániában a Jordánon túl keresztelt. Ez a Betánia azonban nem olyan átkelőhely volt, mint a többi gázló. Itt keltek át ugyanis Izrael fiai, amikor Józsué könyve szerint nekiindultak, hogy meghódítsák az ígéret földjét. És ide fűződik Illés utolsó útja is a halála előtt. János Illés bátorságával hirdette, tartsatok bűnbánatot, térjetek egész emberségtekkel Istenhez és az ő eljövendő országához. Izrael ne ringassa magát álmokba. Az eljövendő nem fogja Isten népét elnyomóitól megszabadítani, nem fogja a világbirodalom fényébe emelni. Az ítélet végső aratását fogja elvégezni, szórólapátja már a kezében van, kitakarítja szérűjét, a búzát csűrébe gyűjti, a pejvát pedig oldhatatlan tűzbe vetve elégeti. Vagy egy másik kép szerint, aki utánam jön, nagyobb nálam, mert én csak vízzel keresztellek benneteket, ő azonban szent lélekkel és tűzzel fog keresztelni. A származásukra és törvénytudásukra gőgösen rátarti farizeusoknak ezt mondta: viperák fajzatja, ki tanított benneteket arra, hogy fussatok a közelgő harag elől? Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét, ne gondoljátok, hogy arra hivatkozhattok, Ábrahám a mi atyánk. Mondom nektek, ezekből a kövekből is tud az Isten Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejsze már a fák gyökerén van, kivágnak és tűzre vetnek minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt. János az igaz világosság tanúja, de nem ő maga a világosság. Az ószövetségi profétaság talaján áll. Nem látja a pontos időbeli különbséget a messiás első és második eljövetele közt. A végső idők lélek kiáradását és az ítéletet együtt látja. A megtérést elutasító farizeusok Jánost keményen aszketikus életmódja miatt ördögtől megszállottnak tartották. Jeruzsálem vezető körei hivatalosan megkérdezték a keresztelőt, hogy ő-e a próféta. Heródes Antipász messiási megmozdulástól, lázadástól tartott. János vértanúságának közvetlen oka egy házasságtörő asszony bosszúja volt. Heródes egyik utazása közben a féltestvérénél, Fülöp Heródesnél lakott. Itt olyan közeli kapcsolat alakult ki közte és Heródes felesége, Heródiás között, aki mindkettőjük unokahúga volt, hogy Heródes elhatározta, feleségül veszi az asszonyt. Heródiás egyet is értett a tervvel, és megegyeztek abban, hogy elmegy vele, ha Heródes elküldi magától feleségét, Aretász király leányát, ugyanis már nős volt, és a hatalmas petrai király negyedik Aretász leánya volt a felesége. Meg is ígérte, hogy elbocsátja feleségét, és tovább utazott Róma felé. Amint ügyeit elintézte és hazatért, a felesége azt kérte tőle, hogy vitesse őt Mahíruszba. Az asszony már tudomást szerzett férje és Heródiás egyességéről, de egy szót sem szólt róla Heródesnek. Ő teljesítette felesége kívánságát, és nem is gyanította, hogy az asszony már menekült tőle. Ez ugyanis követeket küldött maga előtt Mahíruszba is, és atya alattvalóihoz is. Így, amikor Mahíruszba érkezett, már minden készen várta a továbbutazáshoz. Azonnal ment is tovább Arábia felé. Emberei az egyik erődítménytől a másikig vitték, és rövid idő alatt meg is érkezett atyához, akinek elmondta Heródes tervét. Heródes új házassága a zsidók szemében törvénysértő botrány volt. Ennek ellenére feleségül vette Heródiást, aki lányával, Salóméval Palesztinába érkezett. Akkor Keresztelő János prófétai haraggal lépett fel Heródes ellen, nem szabad elvenned testvéred feleségét. Heródes akkor elfogadta Jánost és börtönbe vetette. Egy csupasz sziklakúp tetején 1100 méterrel a holttenger szintje felett emelkedett a bevehetetlennek látszó erődítmény. Jánost itt fenn, miközben az erőd fogja volt, kétségek fogták el. Elküldte tehát két tanítványát Jézushoz ezzel a kérdéssel. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt. Menjetek és adjátok tudtul Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, süketek hallanak, halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az evangéliumot. Jézus kezdett beszélni a tömegeknek Jánosról.

Keresztelő János. De eljött Heródiás számára a következő nap. Heródes a születésnapján vacsorát adott a főembereknek, a főtiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Heródiás leánya bement és táncolt, és tetszett Heródesnek és az asztalnál ülőknek. Akkor a király így szólt a leányhoz: kér tőlem, amit csak akarsz, megadom neked. És nagyon megesküdött neki: bármit kérsz, megadom, még országon felét is. A lány kiment, és mondta anyjának: mit kérjek? Erre ez így válaszolt: Keresztelő János fejét. A leány azonnal besietett a királyhoz, és kérte: azt akarom, hogy most mindjárt ad nekem egy tálon Keresztelő János fejét. A király elszomorodott, de az eskü és a jelenlévők miatt nem akarta szavát szegni, ezért azonnal elküldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozzák oda János fejét. A hóhér elment, lefejezte Jánost a börtönben, és elhozta a fejét egy tálon, átadta a leánynak, a leány pedig odaadta anyjának. Mikor meghallották ezt János tanítványai, jöttek, elvitték a testet, és eltemették egy sírboltban. A nép körében sokan meg voltak győződve a keresztelő isteni küldetéséről, mert kivégzése után elterjedt a hír, hogy föltámadt, és a csodatevő ereje működik Jézusban. De maga János megvallotta: nem én vagyok a messiás, csak az előfutára vagyok. Az apostoli egyház úgy látta őt, mint akit az Isten küldött, aki nem maga volt a világosság, hanem hűségesen és mind halálig tanúskodott a világosságról. Az Úr szava szerint az asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb, mint Keresztelő János.

A Mária Rádió teljes mértékben és mindenben a gondviselő Istenre bízza magát. Legyen ön is a gondviselés eszköze, aki anyagi javaival támogatja a Mária Rádiót, kínálja fel ezt a lehetőséget barátainak, bízva Isten nagylelkű szeretetében, aki egy pohár vizet sem hagy jutalom nélkül.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

A világban élünk, de nem a világért. Mindaz, amit célnak veszünk, nem más, mint eszköz. A pénz a vásárlás eszköze, a hatalom a parancsolásé. S többé-kevésbé épp így áll a dolog mindaval, amit javaknak nevezünk, mondta Simone Weil.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepi Szent Györgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Görgényi Tünde.
0: És Tibor atya, ahogy a háttérben hallják a kedves hallgatók, megkezdődik az általános kihallgatás a római Szent Péter bazilikában, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéből érkezett zarándokok és híveknek a csoportjával. A Szent Atya az olasz nyelvű beszédében folytatja a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai című katekézis sorozatát, és ezen belül ugye a központján, az elmélkedésének a középpontjában a Sacrosanctum Concilium Constitutio áll. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: La pace sia con voi.
0: Békesség veletek.
3: Dalla lettera agli ebrei. Dopo aver detto tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre. Parola di Dio.
4: De la lettre aux Hébreux. Le Christ commence donc par dire.
1: A zsidókhoz írt levél 10. fejezetéből olvassák fel az igét, a 8. és a 8. verstől. Először azt mondja, az áldozatokat és ajándékokat, az égő és engesztelő áldozatokat nem akartad, nem tetszenek neked, amelyeket a törvény szerint mutatnak be. Akkor azt mondta, íme eljövök, hogy megtegyem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy a helyébe a következőt állítsa. Ezzel az akarattal nyertük el a megszentelést Krisztus Jézus testének egyszer történt feláldozása által. Ez az Isten igéje.
0: Istennek legyen hála. Ezt a zsidókhoz írt levél, szentírási szakasz most több nyelven felolvassák, majd azt követően a Szent Atya katekézisét hallgatjuk majd meg, azután pedig azt röviden összefoglaljuk, egy pár gondolatot megosztunk vele kapcsolatosan, és a végén pápai áldásban részesülünk.
5: See, I have come to do your will. He abolishes the first in order to establish the second. And it is by God's will that we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. The word of the Lord.

0: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. فقد قال أولاً: ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا لم تشأها ولم ترتضها، مع أنها تقرب كما تقضي الشريعة. ثم قال: هانذا آت لعمل بمشيئتك. فقد أبطل العبادة الأولى ليقيم العبادة الأخرى، وبتلك المشيئة صرنا مقدسين بالقربان الذي قرب فيه جسد يسوع المسيح مرة واحدة. كلام الرب.
1: Z listu do Hebrajczyków. Wyżej powiedział: ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzech nie chciałeś i nie podobały się Tobie, choć składane są zgodnie z prawem. Następnie powiedział: oto idę, aby spełnić wolę Twoją. Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Oto Słowo Boże.
2: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum
3: Concilium, Concilium Constitutionum solo utolsó katekézisünkben ma szeretnék azokkal az okokkal foglalkozni, amelyek arra indították a zsinati atyákat, hogy előmozdítsák a liturgia reformját. Ebből a szempontból nagyon tanulságos Giovanni Battista Montini bíborosnak, Milánó akkori érsekének a levele, amelyet 1962. október 28-án intézett az egyház megyének a híveihez. A liturgia őszinte kifejezése mind az isteninek, mind az emberinek. Nyelv egyrészt az isteni tanítás közvetítője, másrészt az Istennel folytatott párbeszéd hangja. Világos, hogy nem mondhat le tanító feladatáról, és nem mulaszthatja el, hogy a hitnek és a jámborságnak lehetőséget adjon arra, hogy spontán módon és érthetően fejeződjék ki. A meggyőződésből kiindulva a későbbi Szent VI. Pál pápa jelentette, hogy a hívek nem maradhatnak is, nem maradhatnak többé némák és passzívak, fizikai jelenlétük nem egyeztethető össze lelki távollétükkel. Nyilvánvaló, hogy az összhangek, jelentések és a zsinati konstitúció 48. pontjában megfogalmazottak között, hogy az egyház buzgón törekszik arra, hogy a hívek ne idegenként vagy néma szemlélőként legyenek jelen a hitnek a misztériumánál, hanem hogy a szertartások és imádságok által jól megértve azt tudatosan áhítattal és tevékegyen legyenek részt a szent cselekményben, Isten igéje alakítsa őket, az Úr testének asztalából táplálkozzanak, adjanak hálát Istennek, és az áldozatot a szeplőtelen áldozatot ne csak a pap keze által, hanem vele együtt ajánlják fel, és így tanulják meg önmagukat is felajánlani, Krisztus követésével, közvetítésével pedig napról napra tökéletesedjenek az Istennel és az egymással való egységben. Mert szavakban a liturgia értékének megújult tudatossága tárul elénk. Az egyház rituális cselekményei által, miközben megvalósul az üdvösség művének emlékezete, lehetőség nyílik arra, hogy megéljük az Istennel való kapcsolatot, és kapcsolatba lépjünk az üdvösség eseményével. Mivel a szent liturgia gesztusai és szavai meghatározóak ennek a tapasztalatnak a megvalósításában, a hívek részvétele nem lehet passzív. A zsinati reform az egyházi tapasztalat szívét állítva középpontba azt akarja elérni, hogy a liturgia úgy ragyogjon fel, mint annak az isteni cserének elsődleges forrása, amelyben Isten élete közlése kerül nekünk. Ebből a meggyőződésből született az az igény, hogy a Szentírás szövegeinek és az imádságoknak gazdagsága minden hívő számára hozzáférhetőbbé váljon, és hogy a liturgikus ünneplés rendje világosabb és áttekinthetőbb legyen az akkor érvényben lévő liturgikus könyvekben előírtakhoz képest. A liturgia ugyanis, mivel élő valóság, az évszázadok során mindig ki volt téve fejlődésnek és változásoknak. Az egyház tanító hivatala különböző korszakok szükségleteihez igazította formáit, ezért nem meglepő, hogy a II. Vatikáni zsinat a hagyomány örökség iránti legnagyobb tisztelet mellett éppen annak érdekében, hogy ez az örökség mindenki számára hozzáférhető váljon, szükségesnek tartotta a liturgikus könyvek felülvizsgálatát. A zsinati atyák célját világosan megfogalmazza a Sacrosanctum Concilium konstitúciónak a 21-es pontja, hogy a keresztény nép a szent liturgiában rejlő kegyelmekben még biztosabban részesülhessen, az Anya Szent Egyház a liturgia általános reformját kívánja gondosan végrehajtani, és a liturgia ugyanis változhatatlan, mert isteni alapítása, másrészt olyan részekből áll, amelyek az idők folyamán változhatnak, sőt változtatni is kell rajtuk, ha olyan elemek kerülnek beléjük, amelyek kevésbé felelnek meg a liturgia belső természetének, és ebben a reformban a szövegek és a szertartások rendjét úgy kell kialakítani, hogy az általuk jelzett szent valóságok világosabban fejeződjenek ki, és a keresztény nép könnyebben megérthesse jelentésüket, valamint teljes tevékeny és közösségi ünnepléssel vehessen részt bennük.
4: Risale all'enciclica Mediator Dei,
3: 12. Pius pápa Mediator Dei kezdetű enciklikájában megkülönböztette a liturgiában az isteni változhatatlan elemeket az emberi elemektől, és az emberi elemek különféle változásoknak lehetnek alávetve, amelyeket a Szentlélek segítségével vezetett szent hierarchia hagy jóvá.
4: Del resto, az idők,
3: körülmények és a lelkek szükségletei szerint, tehát a teljes körű reform iránti vágy nem hirtelen jelent meg, már a 20. század elejétől kezdve. Megmutatkozott az egymást követő pápák tevékenységében, összhangban a liturgikus mozgalom törekvéseivel, és annak szükségességét, hogy a hívek ne idegenként vagy részvevőként, néma szemlélőként legyenek jelen a liturgikus ünneplésen, már 11. Pius pápa megfogalmazta a Divini Cultus kezdetű apostoli konstitúcióban. Meg kell említenünk 12. Pius pápa intézkedéseit a nagy hét szertartásainak rendjével kapcsolatban. Ő ezeket a húsvéti eseményeknek megfelelő időpontokra helyezte vissza, miután évszázadokon keresztül a reggeli órákban ünnepelték. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Szent 23. János pápa szükségesnek tartotta a breviárium és a misekönyv rubrikáinak az egyszerűsítését, és ezt a motu proprio rubricarum instructum dokumentummal hagyta jóvá 1960-ban, amelyben az akkor már bejelentett egyetemes zsinatra bízta a liturgia reform alapelveinek a meghatározását. A II. Vatikáni zsinat által előmozdított liturgikus reform tehát az egyház élő hagyományának folyamatába illeszkedik be, helyes megértése egyúttal lehetővé teszi a visszaéléseknek az elutasítását is, amelyek a zsinat utáni időszakban az egyház bizonyos területein előfordultak, és amelyek sajnos ma is időnként még megtörténnek, amikor a reform alapját képező egyes elveket abszolutizálják, vagy félreértelmezik. Ezzel kapcsolatosan érdemes felidézni, hogy a zsinatit konstitúció kijelenti, a liturgikus cselekmények nem magáncselekmények, hanem az egyház ünneplései, amely az egyház szentsége, vagyis a püspökök vezetése alatt egybegyűlt és rendezett szent nép. Ezért ezek a cselekmények az egész egyház testéhez tartoznak, azt kinyilvánítják. Ezért különleges felelőssége a lelki pásztoroknak, a püspököknek, de minden egyes papnak is, hogy őrizzék és előmozdítsák azt a liturgiát, amely a liturgikus normák tiszteletben tartása mellett nemes egyszerűségével ragyog, és így megmutatja az egyházat, mint egy szent, katolikus és apostoli egyházat. Az ilyen liturgia egyúttal az evangelizáció alapvető eszköze is lesz, a kegyelem olyan közvetítője, amely által, ahogyan a zsinat tanítja, megtanulhatjuk önmagunk felajánlását, és Krisztus közvetítésével tökéletesedhetünk az Istennel és egymással való egységben.
1: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments les plus respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leurs prières pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre.
5: Bless any religious articles
1: à la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apporté à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le pape Léon XIV. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur les raisons qui ont motivé la réforme liturgique. La liturgie, comme l'expliquait le futur saint Paul VI, est à la fois un vecteur d'enseignement divin et une voie de dialogue avec Dieu. À travers les actions rituelles de l'Église, tandis que s'accomplit la célébration de l'œuvre du salut, la possibilité est donnée de vivre une véritable relation avec Dieu en entrant en contact avec l'événement salvifique. C'est pourquoi le Concile a repris la nécessité, affirmée par Pie XI, que les fidèles ne soient pas de simples spectateurs étrangers ou muets face à ce mystère de la foi. En tant que réalité vivante, la liturgie a toujours été sujette à des évolutions et à des changements au fil des siècles. Le magistère en a adapté les formes aux exigences des différentes époques, tout en distinguant la partie immuable, parce que d'institution divine, et les parties susceptibles de changement, parce que humaines, comme le soulignait Pie XII lui-même à l'origine de la réforme de la Semaine Sainte. C'est ainsi que doit être comprise la réforme liturgique, loin de certains abus ou préjugés, encore actuels, qui trahissent son intention première. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones.
4: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli del pellegrinaggio interdiocesano del Senegal.
3: Szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat, különösen a szenegáli egyházmegyék közötti zarándok híveit. Arra hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket és értelmeteket annak a misztériumnak, amelyet az egyháza liturgia során elénk tár, így aktív részvételek által is kifejezésre jut az a belső átalakulás, amelyet a szertartások, a gesztusok, énekek és a csendek munkálnak bennünk, és amelyek együtt tesen Krisztus élő jelenlétét tárják be.
1: Le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les pèlerins de langue française, en particulier les fidèles du pèlerinage interdiocésain du Sénégal. Je vous invite à ouvrir vos cœurs et vos intelligences au mystère présent.
6: Bei dieser Erneuerung sollen Texte und Riten so geordnet werden, dass sie das Heilige, dem sie als Zeichen dienen, deutlicher zum Ausdruck bringen. Das Konzil ermutigt dazu, dass die Christen diesem Geheimnis des Glaubens nicht wie außenstehende und stumme Zuschauer beiwohnen sollen. Vielmehr sollen sie bewusst, fromm und tätig daran teilnehmen, damit sie durch Christus, den Mittler, von Tag zu Tag zu immer vollerer Einheit mit Gott und untereinander gelangen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
4: Cari pellegrini di lingua tedesca,
3: vi invito a partecipare alla sacra német nyelvű zarándokok, arra hívlak benneteket, hogy úgy vegyetek részt a szent liturgiában, annak tudatában, hogy az az egyház cselekvésének csúcspontja, ugyanakkor annak a forrása is, amelyből egész ereje fakad. Így életünket Isten örök dicséretére irányítjuk, és felkészítjük magunkat azoknak a kegyelmeknek a befogadására, amelyek megszentelődésünkhöz szükségesek.
6: Liebe Pilger deutscher Sprache, ich lade euch ein, an der heiligen Liturgie im Bewusstsein teilzunehmen, dass sie Höhepunkt des Tuns der Kirche ist und zugleich die Quelle, aus der all ihre Kraft strömt. Auf diese Weise richten wir unser Leben auf, das immerwährende Lob Gottes aus und machen uns bereit, die Gnaden zu empfangen, die zu unserer Heiligung notwendig sind.

0: Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
1: Queridos hermanos y hermanas, en esta última catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, reflexionamos acerca de las razones que motivaron a los padres conciliares para promover una reforma litúrgica. En primer lugar, ellos constataron la necesidad de una participación más consciente y activa de los fieles en la liturgia. Por eso, un ejemplo concreto fue proponer la revisión de los libros litúrgicos entonces vigentes para adaptarlos mejor al presente, teniendo en cuenta con el máximo respeto las tradiciones del pasado. Este deseo de una reforma general no surgió de manera repentina en el Concilio Vaticano II, sino que ya venía manifestándose en la acción de los papas de inicios del siglo XX, en sintonía con el movimiento litúrgico. De dicha reforma se derivaron condiciones favorables para una mejor comprensión de la acción litúrgica y para una celebración más fructuosa de la Eucaristía y de los otros sacramentos.
2: Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Atya katekézisét foglalnám röviden össze. Tulajdonképpen a Sacrosanctum Concilium II. Vatikáni Zsinat dokumentáról folytatja tovább a katekézis sorozatát, és ma a liturgikus reform indokairól beszélt, és kiemelte elsősorban azt, hogy őszinte kifejezése a liturgia az isteninek és az emberinek isteni tanítás közvetítője, másrészt pedig az Istennel folytatott párbeszéd hangja a liturgia. Világos, hogy nem mondhat le tanító feladatáról, és nem mulaszthatja el, hogy a hitnek és a jámborságnak lehetőséget adjon arra, hogy spontán módon és érthetően fejeződjék ki. Továbbá kiemelte, hogy az egyház buzgón törekszik arra, hogy a hívek ne idegenként vagy néma szemlélőként legyenek jelen a hitnek a misztériumánál a liturgiában, hanem hogy a szertartások és imádságok által jól megértve azt, tudatosan, áhítattal és tevékenyen vegyenek részt a szent cselekményben, a liturgiában. Engedjék, hogy Isten igéje alakítsa őket, az Úr testének asztaláról táplálkozzanak, hálát adjanak az Istennek, és a pappal együtt ajánlják fel az áldozatot, és így tanulják meg önmagukat is felajánlani a hívek. Tehát Krisztus közvetítésével napról napra tökéletesedjenek az Istennel és az egymással való egységben. Így tárul elénk a liturgiának az igazi értéke, az egyház rituális cselekményei által, miközben megvalósul az üdvösség művének az emlékezete, az Istennel lehetőség nyílik arra, hogy megéljük az Istennel valódi kapcsolatot, és hogy kapcsolatba lépjünk az üdvösségnek az eseményeivel. A liturgia erre lehetőséget ad. Tehát a liturgia gesztusai, szavai meghatározóak, hogy tapasztaljuk meg mindezeket, és éppen ezért nem lehetünk passzívak. A zsinati reform azt akarta elérni, hogy a liturgia úgy ragyogjon fel, mint az isteni cserének elsődleges forrása, amelyben Isten élete, Isten az életét közli velünk. És ebből a meggyőződésből született az a meggyőződés, hogy a Szentírás szövegeinek és az imádságoknak gazdagsága minden hívő számára hozzáférhetőbbé váljon, és hogy a liturgikus ünneplés világosabb és áttekinthetőbb legyen az előírtakhoz képest. Tehát a liturgikus reform ezeket mind elérte utólag. A liturgia, mivel élő valóság, az évszázadok során mindig ki volt téve a fejlődésnek és a változásoknak, és az egyház tanító hivatala a különböző korszakok szükségleteihez igazította a formákat, ezért nem meglepő, hogy a II. Vatikáni zsinat a hagyomány öröksége iránti legnagyobb tisztelete mellett éppen annak érdekében, hogy ez az örökség mindenki számára hozzáférhetőbbé váljon, a liturgikus könyveknek a felülvizsgálatát szükségesnek tartotta. Továbbá kiemelte a Szent Atya, hogy a teljes körű reform iránti vágy, tehát nem hirtelen jelent meg, már a 20. század elejétől kezdve megmutatkozott az egymást követő pápák tevékenységében, összhangban természetesen a liturgikus mozgalom törekvéseivel. És annak szükségességét ezt nagyon sokszor kifejezte, ezt a kifejezést használta a Szent Atya, hogy a hívek ne idegenként vagy néma szemlélőként legyenek jelen a liturgikus ünneplésen. Ezt már 11. Pius pápa is ugye megfogalmazta a Divini Kultusz kezdeti apostoli konstitúcióban. Említette továbbá a 12. Pius pápa intézkedéseit a nagy hét szertartásainak rendjével kapcsolatosan. Ugye a nagy hét liturgiái azok a reggeli órákban voltak, a Pius pápa pedig áttette estére. Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy 23. János pápa szükségesnek tartotta a zsolozsma és a misekönyvnek a rubrikáinak az egyszerűsítését is, és II. Vatikáni zsinat által előmozdított liturgikus reform az egyház élő hagyományának a folyamatába illeszkedik a liturgikus reform, és ezt helyesen megérteni egyúttal lehetővé teszi a visszaéléseknek az elutasítását, ugye amelyek előfordultak az egyház bizonyos területein a liturgiával kapcsolatosan, de sajnos időnként még ma is előfordulnak, megtörténnek bizonyos olyan dolgok, amik nem liturgikusak. És kiemelte, felidézte a zsinati konstitúciót kijelentésének az egyik pontját, a Sacrosanctum Concilium 26. pontjában, hogy a liturgikus cselekmények nem magáncselekmények, hanem az egyház ünneplései, az egység szentsége, vagyis a püspökök vezetése alatt egybegyűlt és rendezett szent nép. Ezért ezek a liturgikus cselekmények az egész egyház testéhez tartoznak. Éppen ezért különleges felelőssége a lelkipásztoroknak, püspököknek, minden egyes papnak is, de a híveknek is, hogy őrizzék és előmozdítsák azt a liturgiát, amely a liturgikus normák tiszteletben tartása mellett megmutatja az egyházat, mint egy szent, katolikus és apostoli jellegét.
3: Saúdo cordialmente os peregrinos de língua portuguesa, em especial grupos de catequese de Válega em Portugal. Caríssimos, alegrai-vos na Igreja Mãe e Mestra e participai cada vez mais ativamente nas celebrações litúrgicas, nas quais vos enriqueceis com o ensinamento divino e vos nutris do corpo de Jesus, que nos guarda na unidade. Deus vos abençoe.

0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير.
1: Kedves hallgatók, a szentírási részhez szeretnék egy pár gondolatot én is teológiailag hozzáfűzni. A zsidókhoz írt levél 10. verzet 8-10-es vers sorai. Ez arról szólt, ugye, hogy a keresztény megváltás annak, ez egy rendkívüli fontos mondata, középpontjában Krisztus megtestesülése, engedelmesége, önfeláldozása, egyetlen tökéletes áldozata, valamint a megszentelő műve áll. Ugye, amikor azt mondja, hogy íme itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat, ezzel az akarattal megszentelődünk, Jézus Krisztus testének egyszer és mindenkorra való feláldozása által. Tehát a szöveg legmélyebb teológiai állítása Krisztus engedelmessége. És a Szent Atya is ezért hozta, következtetésképpen mondom ezt a szentírási részt, hogy nekünk, papoknak, híveknek engedelmességünk van az iránt, hogy a liturgikus cselekményeket az előírtak szerint megélni. Tehát Jézusnak az igénye az Atyánál nem pusztán egy ilyen erkölcsi példamutatás. Tehát Krisztusban az isteni fiú emberi természetében tökéletesen engedelmeskedik az Atyának. Tehát a megtestesült fiú emberi akarata szabadon és tökéletesen igazodik az Atya akaratához, és ez különösen fontos a dogmatika szempontjából is, mert Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Tehát emberi akarata nem áll szemben isteni akaratával, hanem tökéletes összhangban van vele, és ezért Jézus egész földi élete egyetlen nagy igen, tehát azt mondja mindig, hogy igen, Atyám. Olvastuk, hogy áldozatot és ajándékot nem akartál. Tehát ez nem azt jelenti, hogy Isten elutasította volna az ószövetségi áldozatokat, hanem ezeknek megvolt a helyük az üdvösség történetben, de előképei voltak Krisztus tökéletes áldozatának. Tehát az áldozat nem tudta önmagában véglegesen eltörölni az ember bűnét, mert az ember bűnével szemben nem egy állat életének feláldozása volt a végső válasz. Tehát Krisztusban maga az Isten fia lép be az emberi történelembe, és emberi természetében önmagát ajánlja fel az Atyának. Ezért Krisztus áldozata teljesen más természetű, tehát nem egyszerűen valamit ad, hanem önmagát adja. És ezért fogalmazza a Szent Atya is a katekézisében, hogy a szeplőtelen áldozatot, azt a hívek a pappal együtt ajánlják fel, és így tanulják meg, hogy hogyan tudnak bekapcsolódni Isten üdvözítő tervébe. Tehát Krisztus teste, ahogy mondta Szent Atya is a katekézisben, a liturgiában, a szeretet asztalnál az az áldozat helye, és ebből kell nekünk táplálkozni. Tehát a szöveg hangsúlyosan mondja, hogy Jézus Krisztus testének egyszer és mindenkorra való feláldozása,

0: szívvel, az egyház előírása szerint. Tehát a liturgikus mozgalom előírásaihoz alkalmazkodva. Tehát az áldozat ezért nem látszat áldozat, és tudjuk, hogy a kereszt az egy valóságos önátadás volt. Ez az egyszer és mindenkorra van ez a kifejezés is ebben a szövegben. Ez a kifejezés a legfontosabb dogmatikai pont, mert Krisztus áldozata egyszeri, egyedülálló és tökéletes. Tehát nem kell ezt újra megismételni. Tehát Krisztus nem hal meg újra minden szent misében. Tehát a keresztáldozat egyszer történt meg a történelemben, de megváltó értéke örök és egyetemes. Tehát a liturgikus reform is ugye az egyház fejlődése során sokat változott, ezért volt szükséges a liturgikus reformra is, amely ezt a megváltó értéket, örök értéket és egyetemes értéket próbálja a hívekkel együtt megélni, átadni. Ezért a katolikus tanítás szerint a Szent Mise nem egy újabb Krisztus áldozat, az Eukarisztia ugyanis ugyanahoz az egyetlen áldozathoz kapcsol bennünket. Tehát a tridenti zsinat tanítása szerint a Szent Mise ugyanannak az áldozatnak szentségi jelen valóvá tétele, és a liturgia ezt segíti számunkra, hogy ezt jobban megértsük. Tehát nem Krisztus újabb kereszthalála, hanem ezzel az akarattal természetesen mi megszentelődünk, és ez a mondat a megszentelő kegyelem teológiájához vezet. Tehát az ember saját erejéből nem tudja önmagát megváltani és megszentelni. A megszentelődés forrása Krisztus megváltó műve és Isten kegyelme.
1: La cura del matrimonio e della famiglia e l'educazione dei bambini e dei giovani continui a ispirare l'impegno per la giustizia e la fraternità. A tutti la mia benedizione.
2: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. Łączę się duchowo ze zgromadzonymi w Częstochowie, gdzie po 70 latach odnawiane są dzisiaj jasnogórskie śluby narodu, opracowane przez uwięzionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niech zawarty w nich program odnowy moralnej społeczeństwa przez ochronę życia ludzkiego, troskę o małżeństwo i rodzinę oraz wychowywanie dzieci i młodzieży
0: a Szent Atya szívesen köszöntötte a lengyeleket és csatlakozott azokhoz. Ezt fejezte ki olasz nyelven, akik Csehszlovákiában vannak, ahol ma 70 év elteltével megújítják a jasnogórai nemzeti fogadalmakat, amelyeket a fogságban lévő Stefan Wyszyński bíboros fogalmazott meg. És ezekben megfogalmazott társadalmi erkölcsi megújulási, az emberi élet védelme, házasság, család, valamint a gyermekek, fiatalok nevelése által továbbra is legyen ösztönző a társadalmi igazságosság és testvériségnek az építésére. Padre nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Szeretettel köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
1: In particolare,
0: különösen köszöntöm
1: delle pontificie opere missionarie.
0: A pápai missziós művek egyházmegyei igazgatóit, a szeminaristák nyári találkozójának a résztvevőit,
1: gli ospiti della residenza Regina Celorum di Santa Marinella.
0: A Santa Marinellában található Regina Celorum rezidencia vendégeit, valamint a különböző plébániai csoportokat. Köszöntöm tovább a Chiavari egyházmegye bérmálkozóit, akiket a püspökük kísér. Kedves fiatalok!
1: Cari ragazzi!
0: A bérmálásban a legszebb ajándékot kaptátok, a Szent Lelket. Ez nem olyan kincs, amelyet el kell rejteni, hanem olyan fény, amelyet minden nap ragyogóvá kell tenni.

bennetek. Végül gondolok a fiatalokra, betegekre és az új házasokra. Holnap és holnap után a liturgia két nagy szent emlékét ünnepli, Szent Mónikáit és Szent Ágostonét, akiket a földön családi kötelék fűzött össze, az égben pedig ugyanaz a dicsőséges beteljesedés egyesít. Legyen példájuk mindannyiunk számára ösztönzés arra, hogy őszintén és szenvedélyesen keressük az evangéliumi igazságot, és örömmel tegyünk róla tanúságot mindennapi életünkben. Mindannyiótokat megáldalak.

0: Kedves hallgatók, részesülhettünk mi is a pápai áldásban, amely érvényes mindazok számára, akik akár a képernyőn keresztül, vagy az éter hullámain keresztül kapták ezt az áldást, részesülhettek benne. Köszönjük szépen mi is a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között.